0: ez után.
1: Kell takarul.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Kell takarul.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takarul. Kell takarul. Kell takarul. Kell takarul.

0: November 3-án Moszkva olyan jeleket is ad, mintha hajlandó lenne tárgyalni. Ekkor írt az egyik budapesti lapa a szovjet csapatmozdulatokról. Úgy jönnek, mintha mennének.
1: Figyelem, figyelem! Fontos közleményt olvasunk el. A magyar és a szovjet hadsereg parancsnoksága közös bizottsága ma délben összeült, és mindkét fél kifejtette a szovjet csapatok kivonásának technikai kérdéseire vonatkozó álláspontját. A közös bizottság megegyezett, hogy a kölcsönösen kifejtetteket tanulmányozzák, és este 10 órakor újból összeülnek. Addig is a szovjet delegáció ígéretet tett, hogy több szovjet csapatszállító szerelvény a magyar határon nem érkezik be.
0: Ugyanaznap este 8 órakor a fogságából kiszabadult kardinális Mindszenty József hercegprímás beszélt a magyar néphez és a világ népeihez.
2: Egész helyzetünket az dönti el, hogy a 200 milliós orosz birodalomnak mi a szándéka a határainkon belül lévő katonai erejét. Rádió jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk. Mi az orosz birodalomnak nem adunk okot a vérontásra. De nem merült fel az orosz birodalom vezetőiben a gondolat, hogy sokkal jobban fogjuk becsülni az orosz népet, ha nem igáz le bennünket. Csak ellenséges népre szokott rátörni a megtámadott másik ország. Mi most nem támadtuk meg Oroszországot.
0: Ezen az éjszakán azonban a vérben és küzdelemben született magyar reményeket a szovjet imperializmus kegyetlen barbársággal törte össze. Az orosz birodalom vezérei nem tudták elfogadni a függetlenné vált nép baráti jogját. November 4-én hajnalban a magyar forradalmi kormány miniszterelnöke utolsó üzenetét intézte a magyar néphez.
3: Kedves hallgatóim, Nagy Imre, a minisztertanács elnöke szól a magyar
4: nép. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
0: A szovjet imperialista haderő elkezdte hadműveleteit a gyarmati rendszer visszaállítására. A Magyar Rádió 2 percenként ismétli Nagy Imre közleményét franciául, németül és angolul.
5: Attention, attention! This is Free Kossuth Radio Budapest. Prime Minister Imre Nagy has just been on the air and said the following. This is Imre Nagy, Chairman of the Council of Ministers of the Hungarian People's Republic speaking. In the early hours of the morning, Soviet troops have started an attack against the Hungarian capital with the apparent purpose of overthrowing the local democratic government of the country. Our troops are engaged in battle with the Soviet force. The government is in its place. This is my message to the Hungarian people and to the whole world.

0: Magyar Írók Szövetségének segélykiáltását közvetíti az akkor még szabad Kossuth Rádió.
1: This is the Association of Hungarian Writers speaking. To all writers, scientists, all writers' associations, academies, scientific unions of the world. We turn to the leaders of intellectual life in all countries. Our time is limited. You all know the facts, no need to expand on them. Help Hungary. Help the Hungarian writers, scientists, workers, peasants and intelligentsia. Help, help, help.
0: A Magyar Rádió a lehetetlent is megkísérli. Felszólítás közvetít oroszul a szovjet haderők tagjaihoz, hogy ne lőjenek.
2: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr. Внимание, внимание! Говорит Будапешт. Станция Свободный Кошут. Внимание, внимание! Говорит Будапешт. Станция Свободный Кошут. Венгерское правительство просит советских солдат и офицеров, командиров, не стреляйте в мирное население. Русский народ, наши друзья и такими останутся.
0: November 4-én reggel 8:30-kor a Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
3: Itt a Dunabentelei Nemzeti Bizottság Szabad Rádiója a 36 méteres rövid hullámon. Felhívás! Dunabentele dolgozó népe! Vérei! Magyarok! Ezekben a kritikus órákban történelmi bejelentést teszünk. Az orosz portás a varsói szerződés lábbal kiforva hisztegő módon megtámadták Budapestet és több más vidéki városunkat. Áll a harc Pécset, Székesfehérváron, Duraföldváron, Veszprémben. A magyar honvédség egy emberként áll ellen a betolatodott orosz hadseregnek.
0: Délután 2 órakor a szép magyar romantikus naivság hangot kap a Dunapentelei rádión. Angolul kérik, küldjenek ejtőernyősöket a Dunántúlra.
4: This is Hungary calling. This is Hungary calling. The last remaining station. Call to the United Nations. Early this morning, the Soviet troops launched a general attack on Hungary. We are requesting you to send us immediate aid in the form of parachute troops over the Transdanubian provinces. It is possible that our broadcast will soon come to the same fate as the other Hungarian broadcasting stations. In this state, we request you to continue our call for aid to your broadcast. For the sake of God and freedom, help Hungary!
0: Délután 4:20-kor újabb magyar rádióállomás jelentkezik.

határához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Embert és nemzeti értéket nem kímélve, asszintérré változtatták hazánkat. Bár a semlegességet csak két nap hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világot,

A szovjet vezetők a csapatok kivonásáról tárgyaltak. Vádoljuk a Szovjetuniót. Külső fegyveres támadással. Másodszor. A kivonulásról tárgyaló Maléter hadügyminiszter és kíséretének elfogásával. Harmadszor. Az egyedüli és törvényes magyar kormány a Nagy Imre kormány elfogásával és fogvatartásával. Valamennyi ENSZ megbízottnak is küldöttek. ENSZ küldöttek, népek küldöttek.

0: szabadon kell. Hazánkat külső fegyveres támadás érte. Utolsó mentvárként hozzátok fordulunk. Éjetek, nemzetetek adta lehetőséggel, mentsétek meg hazánkat a pusztulástól és rabszolgatástól. Azonnal és hathatós intézkedéseket kérünk, mely megment a további vérontástól és visszaadja semlegességünket. Mutassátok meg, hogy az ENSZ meg tudja valósítani akaratát, határozataival eléri, hogy hazánk ismét szabad lesz. Lelkiismeretetekre hivatkozva felszólítunk az azonnali cselekvésre.
1: November 6-án jelentkezik a Rákóczi Adó Magyarország.
0: Figyelem, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt Dunapenszelei térségében okvetlenül szükségünk van. Gyógyszer, köpszer, fegyver, élelmiszer, lőszer segítsége. Ejtőernyőn dobjatok le! Figyelem, figyelem! Készítettek! Figyelem, figyelem! Sürgősen van a segítségünk! Eltorzottak bennünket a szovjet csapatok, tegyük le a fegyver! Nem tesszük le! Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért! Az idegen megszállók ellen! Figyelem, figyelem! Sürgősen intézkedjetek! Sürgősen intézkedjetek! Sürgősen intézkedjetek! A gondolkodási idő, melyet adtak nekünk, nem sokára lejár. Utána ők támadni fognak. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást. Fegyver, lőszer, gyógyszer, köpszer, élelmiszer dobjatok le ejtőernyőn. Sürgősen intézkedjetek. Sürgősen intézkedjetek. Itt Rákóczi Adó Magyarország.
1: November 7-én reggel a Rákóczi Adó még mindig segítséget kér.
2: Felkívánk az Egyesült Nemzetek Szervezetét! Felkívánk az Egyesült Nemzetek Szervezetét! Egyiptomban sikerült az Egyesült Nemzetek Szervezete határozatának érvényt szerezni. Tűzszünet van, és a kérdéseli szövezetben az Egyesült Nemzetek Szervezetének rendben tartó csapatai tagadnak. A magyar ügyben is azonnali hasonló intézkedésként. Hangsúlyozom, a magyar ügyben is azonnali hasonló intézkedésként.
1: 3 órával később az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít.
0: Azonnali fegyveres segítséget kérünk Magyarországnak. Ezt a kérésünket kérjük továbbítani Eisenhower elnökhez, kérjük továbbítani Kézli Annának. Nagy túlerővel harcolunk. Nagy túlerővel harcolunk. Lehet, hogy rádiókat is nem sokára meg fogják sötétíteni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Sürgős, nagyon sürgős segítséget kérünk. Fegyveres segítséget kérünk Magyarország. Figyelem, figyelem! Kérjük az előbb elhangzott segítségünket Eisenhower elnöknek és Kézli Annának továbbítani. Sürgős beavatkozást kérünk. Sürgős beavatkozást kérünk. Sürgős beavatkozást kérünk. Adásunkat tovább is figyeljük. Mihely lesz egy kis tőzs, hogy a tüzelőállásból visszajöjjünk a rádióhoz, ismét adunk tovább. Figyelem, figyelem! Sürgős beavatkozást kérünk. Vége!
1: És végül 50 perc múlva a magyar nép szabadságvágyának agóniája. 1956. november 7-én, csütörtökön, délután 2 óra 53 perckor.
0: Magyarország! a szovjet tankok és légierők támadják Dunapestelli. A szovjet tankok és légierők támadják Dunapestelli. A harc változatlan hevességben továbbra is folyik. A harc változatlan hevességben továbbra is folyik. Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Rákóczi adó Magyarország. Rákóczi adó Magyarország.
1: A harc változatlanul továbbra is folyik. Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Itt Rákóczi adó, Magyarország. És a harc, amit a magyar nép kezdett el 1956-ban, továbbra is folyik Kelet-Európában. Az elnémított, szabad magyar hangok szellemében más népek más nyelven beszélnek. Ezek figyelésére és meghallgatására is kötelez az emlékezés.

0: Borzongató érzés hallgatni az érzelmektől el-elfúló hangot, a tiszta szívű lelkesedést és a sírni való naivitást. Egy budapesti fiatalember szavait, amelyeket 1956. október 30-án vettek hangszalagra a Győri Rádióban. A beszéd nem került adásba, elsinkófálták a bejátszását, azután páncélszekrénybe rejtették. A forradalom leverőinek és későbbi örököseinek volt is okuk rá. Mindjárt meghallgathatják, hogy miért. A hangfelvétel után egyébként Cserjés Lászlóval, a Győri Rádió volt munkatársával beszélgetünk a felvétel körülményeiről. Tehát Győr, 1956. október 30-a, a szovjet tankok már közelednek a keleti határokhoz.
1: Somogyvári Lajos, a harcoló, az ebben a pillanatban is vérét hullató budapesti ifjúság küldöttje eljött Győrbe a rádióhoz, azzal, hogy haladéktalanul megalakítjuk az ellenkormányt, honvédelmi, illetve hadműveleti kormánybiztosságot állítunk föl, honvédelmi és belügyminiszteri hatás és jogkörrel. A hadműveleti kormánybiztosság azonnal intézkedéseket tett, hogy a vérünk, ami eddig kihullott, ne hiába hulljon ki. Teljesen a birtokunkban van az ország háromnegyed része. Senki nem tett még lépéseket arra, hogy ezt szervezetten is a fegyveres erőnk birtokában, birtokba is vegyük. Szatán és más helyen honvédek rendezett ezrei állnak, ezredei utánpótlással, felszereléssel. Felesküdött kormánybiztos, felesküdött ideiglenes kormány, a lehető a rendelkezésre álló legjobb magyarokból, színmagyarokból, itt egyetlen egy olyan közöttünk nem lehet, akinek nincs köze 100%-ig a magyarokhoz, aki vérét nem kockáztatja, családot mindent feledve. Nem lehet egyetlen egy közöttünk, aki az elmúlt 12 éves rezsim alatt bármilyen vezető pozíciót vállalt, mert abban a pillanatban fennáll az a lehetőség, hogy közénk van küldve, hogy gépezetünket megakadályozza és megakassa. És ezt a szabadságharcot ígérem, hogy ilyen jegyben az utolsó cseppérünkig folytatjuk, és azt a kevés orosz erőt, aki az országban áll, vagy ki fogjuk verni, vagy pedig megfelelő propagandával az oldalunkra fogjuk állítani. Félnek az oroszok, félnek gyerekek, kislányok, benzines üvegekkel meg tudják őket semmisíteni. Nem merik a fegyvert a kezükbe venni, remegnek az az orosz, aki belátja, hogy ez a magyar népet soha nem bántotta. Ugyanakkor, ha szabadságot egyáltalán ismerik a fogalmát, szeretik, és mellénk állnak, vagy fegyveréket átadják, garantáljuk, hogy szabad magyar állampolgárokként szabad földön élhetnek és köztünk maradhatnak. Minden kísérletet megteszünk arra, hogy a külföldi nemzetektől felrázzuk, felszólítsuk nem csak az ott élő magyarokat, hanem minden olyan állampolgárt külföldit, aki a szabadságot szereti, hogy önkéntes brigádokat, önkéntes szabadságharcos ezredeket szervezzenek és küldjenek, mert minden perc drága. Ez nem ütközik az Egyesült Nemzetek jogi aktusaiba, mert nem egy állam mozdul meg mellettünk, hanem kizárólag szabad polgárok és önálló szabadságharcos brigádjai. Nem kell nekünk, ha a nemzeti szabadságharcunkat kivívtuk. Nem kell nekünk beszolgáltatás. Nem kell nekünk túlfűtött adó. A földet igazságos földreformmal oda fogjuk juttatni a parasság kezébe. Nem kellenek nekünk olyanok, akik kiuzsoráznak, kizsákmányolnak a magyar államnak, a külföld által nyújtandó segélyekkel, kölcsönökkel, és a bauxittal, az urániummal, és más természeti kincseinkkel. Lesz annyi erőforrása és ereje, hogy a ti keserves áldozatotok, beszolgáltatásotok nélkül is fent tudjuk tartani, és boldog, gazdag államát tudjuk tenni Magyarországot. Magyarok, minden csepp vérünkkel, szabadságunkért és a hazánkért.
0: Mit tudunk arról, hogy mi lett a sorsa ennek a fiatalembernek?
2: Továbbit nem tudunk róla, állítólag nyugat felé távozott. Én beszéltem azért azokkal az emberekkel, akik 56-ot feldolgozták, mármint Győr-Moson Sopron megyéjeket, akkor Győr-Sopron megyék emlékeznek, nem tudnak Somogyvári utóéletéről, elhagyta az országot, semmi különös jel nem maradt utána.
0: Az elején elmondtuk, hogy ez tulajdonképpen nem hangzott el.
2: Igen.
0: Mégis hogy került akkor hozzá? Tegeződünk, hisz kollégák vagyunk.
2: Így van.
0: A Győri Rádióban dolgoztál hány évig?
2: 32 évig. Amikor véres ruhában egy mentőutóban repülőből kiszáll egy budapesti fiatalember a kollégáival dobtáros géppisztollyal, október 30-án 1956-ban Győrött, a Győri Rádió stúdió előtt, ez egy családi ház az akkori Sallai Imre utcában, akkor 100-150 fős tömeg gyűlt össze, hogy meg akarják hallgatni, hogy a budapesti ifjúság küldötte vajon mit üzen a győrieknek. Csete János bácsit, Isten nyugosztalja, idős technikus kollégát talált akkor ott ez a bizonyos Somogyvári úr, és hát követelte, hogy élőbe ő most egyből hadd mondja. Jani bácsi erősködött, hogy élőbe nem tud kapcsolni, hát a Magyar Rádió Győri stúdiója akkor csak naponta egy órát sugárzott 17-től 18 óráig. Rábeszélte, mondja csak szalagra, aztán majd többször leadjuk. A Somogyvárék ebbe bele is mentek, és elkezdték a felvételt. Igazán hevesen, forradalmi hevületben, szinte baki nélkül, le a kalapa, tehát vágva sem volt az anyag, és hát az lett a sorsa, hogy bekerült a páncélszekrénybe, majdan ugye fokogtattak a szovjet csapatok az ő páncélszekrényükbe is, a pártbizottság páncélszekrényébe is, meg hát a Győri Rádió archívumában. Most én ugye, mint említettem, 32 évig ott dolgoztam, 92-ben hallottam először ezt a beszédet. Azért a pártbizottság egyes prominens képviselőt meghallgathatták, de mi a rádió munkatársai, hát ugyan miért hallgassuk mi a rádió történetet, tehát nem hallottuk.
3: Végülis ez elhangzott valahol?
2: Igen, körülbelül 2 éve a Muravidéki Magyar Rádió Lengvai stúdiójában hangzott el, de vallom férfiasan az én közreműködésemmel, és nagy örömmel vették az ottani 10-15-20 ezer magyar, aki Szlovénia az egykori Trianon előtti délzala magyar rakta vidékén élnek, hogy bizony ilyen is történt Nyugat-Dunántúl.
3: Most pedig itt hangzott el, ugye, a vasárnapi újságban, miért külön köszönet.
2: De ez természetes, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy megosztani ezeket az emlékeket. Tehát én nem tartom okosnak elzárni ezeket fiókokba, hiszen minden vers, mindenhonnan, mindenhol egy csontváz előkerül, teljesen mindegy. Ez is előkerült, szerintem nincs szégyenkezni valójában senkinek sem. Tehát ugye Jani bácsinak, hadd mondjam a javára, aki egy kipróbált kommunista ember volt, és ő benne megbíztak az elvtársak, azért volt ott technikus, hogy megmaradt, most hallgathatjuk a 21. században. Talán annyit mondanék még, hogy nagyon fontos volt a Győri Rádió az időben, tehát nem csupán a Magyar Rádió Győri stúdiója, tehát mint említettem, Győrött mindig egy órás műsor volt, csak a 80-as években kezdődött az adásidő bővítése. A lényeg az, hogy kritikus helyzetekben a Győri Rádió egész nap sugárzott. Ilyen volt például az 1954-es szigetközi árvíz, vagy ilyen volt 1956. októberre-novembere, annak idején Győrből a Szabad Magyar Petőfi Rádió szólt.
0: Fegyverbe a szabadságért, részleteket hallottak a Budapesti Egyetemi

0: hogy az Egyesült Államok azonnal befogad és új hazához juttat 40 ezer magyar menekültet, akiknek ide szállítása napokon belül megkezdődik az amerikai hadsereg légihídján. A menekülteknek azonban még a túlzsúfolt ausztriai táborokban azonnali segélyre, pénzre, ruhaneműre, gyógyszerre, takarókra, élelmiszerre volt szüksége. És ekkor a 22 éves Elvis Presley megkérte Ed Sullivant, hogy az egész ország tévé közönsége előtt jelentse be, a kaliforniai Hollywoodban még mielőtt megkezdik legújabb filmjének forgatását, koncertet ad a magyar menekültek megsegítésére. És szeretné emlékeztetni a nézőket meg hallgatóságát, hogy a magyar menekültek ügyében olyan őszinte és mély érzéseket táplál, hogy kér mindenkit, hozzájárulásukat a magyar menekültek rendkívüli segélyalapjához már a koncert előtt kezdjék beküldeni. És aztán Sullivan bejelentette azt is, hogy Elvis egy dalt is ajánl a magyar menekülteknek, a Peace in the Valley, a Béke a völgyben című balladát, amely a legjobban kifejezésre jutatja érzelmeit a magyar menekültek iránt. Most a Sullivan féle bevezetés következik eredeti felvételről, majd ezt követi Elvis Presley.
1: While he's out there, he's going to do a big Hungarian relief show. But because he feels so keenly, this young man feels so keenly about Hungarian relief, he urges all of us through the country to remember that immediate aid is needed. So long before his benefit show is put on, he wants to remind you to send in your checks to your various churches, Red Cross, etc. And now he's going to sing a song. He feels that this is sort of in the mood that he'd like to create. Peace in the Valley. Here is Elvis Presley.

Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzsejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös, ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hidegben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban, ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zugatagában, kimerett szembogárban, ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, tapsoló tenyerekben, kürtben, az operában, az oly hazug harsányon, zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben halokan, sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban, hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istened sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a bucsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves, az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított készfogásban, s ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szó mámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett. Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez, képzeletedben sem vagy független, fönt a tejút is már más határsáv, hol fény pásztáz, aknamező a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor egyetlen

A cellafal fehéren bezáró hóesésben az néz rád kutyád szemén át, s mert minden célban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted. Kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő les hiába futnál, fogoly vagy s egybe foglár, dohányod szamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme, csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbelángol erdő tűz lufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már gyárban, mezőn, a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karot kitárni, bilincseit a szolga maga így gyártja, s hordja, ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban. Belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy. Vakonként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sirodnál, ő mondja meg, ki voltál, korod is neki szolgál.

halotti beszél. Látjátok feleim szemtekkel, mik vagyunk, por és hamu vagyunk, emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek, össze tudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak bilib, darab, szilánk, avít, kacat, a halottnak szakell a nőt, neved, szám, adat, nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a száj padlat alatt. A pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt, és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek toldit olvasok, és azt tereli, oké, a pap már spanyolul morogja koporsónk felett, a halál gyötrelmei körül vettek engemet. Az ohájói bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan és lehull nevedről az ékezet. A tirreni tenger zúgni kezd, s hallod Babics szavát. Krúdi hárfája zengi át az ausztrál éjszakát. Még szólnak és üzennek ők mély szellem hangokon. A tested is emlékezik, mint távoli rokon.

felkiáltsz, az nem lehet, hogy oly szent akarat. De már tudod, igen, lehet, és fejted a vasat Türingiában. Posta nincs, nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár. A konzul gumit rág, zabos, törli pápa szemét. Látnivaló untatja sok okmány és pecsét. Havi ezret kap és kocsit. A Missis s a Babi fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene. Arany szava. Ripple színe. Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szív. Maradj nyugodt. Lehet. Nagy hatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket. Te hallgass és figyelj, tudjad, már él a kis sakel, mely afrikai sírodon 10 körmével kapel, már sarjad a vad kaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed, élsz valahol, és ha máshol nem is, testvéreid szívében élsz, nem rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt, testvér, testvér, elad. Egy hang aléltan közbeszól, ne szóljon ajakad. Egy másik nyög, nehogy ki távol síre nemzeten. Még egy hörög, megútelni is kénytelen legyen. Hát így, keep smiling. És ne kérdjed senkitől, miért vagy rosszabb voltam, mint ezek? Magyar voltál ezért, és észt voltál, litván, román, most hallgass és fizes. Elmúltak az asztékok is, majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet, a radioaktív hamu mindent betemet, tűrt, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen, tűrt, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten, tűrt, hogy az Isten tűri ezt, s a vad tajtékos ég nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség, mosolyog, mikor a pribék kitépi nyelvedet, köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet, őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat, ne mukkanj, amikor a bassz megszámolja fogad, szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeid, egy hajfürtöt, fényképet, költeményt, mert ez marad. Zsugorian még számba veheted a Mikó utca gesztenye fáit, mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk, látjátok feleim, szemtekkel, mik vagyunk, íme, far és hamu vagyunk.

Mami Janika, mielőtt visszaviszem ezt a tape recordet, amit tegnap kölcsön vettem, ez az utolsó előadásom, Dear Listener, valamit szeretnék mondani. Lehet, hogy együtt hallgatjátok ezt a hangszalagot, lehet, hogy csak az egyik vagy a másik hallgatja. Azt szeretném mondani, hogy ami elintézni való van, amennyire lehet, azt fölírtam, végrendelet, ez az ott van a széfben. Amit nem tudok még körülbelül sem elintézni, az a kérdés, hogy mi legyen a kézirataimban. Sokat gondolkoztam, és nem tudok idekün senkit, se intézményt, se magánszemét, akire ezeket a kéziratokat nyugodtan rá lehet bízni. Mert föltehető, hogy vagy elkallódik, nem törődnek vele, vagy törődnek vele, és az se lenne esetleg jó. A széfben, a végrendeletemben azt írtam, hogy van itt ez a Rutgers University, hogy ott kellene talán letétbe tenni, de közben gondolkoztam, ez nem lenne jó. Nem lehet ezt itt senkire se bízni. Én azt kérem tőled, Janika, hogyha úgy fordulna egyszer a dolog, hogy neked kell ebben a kérdésben dönteni, akkor ezeket a kéziratokat, amiket persze előkészítek, csomagold be jól, úgyhogy víz, por, az idő ne ártson nekik, viaszkos vászonba és a többi, és őrizd meg. Juhász Vilmos talán alkalmas arra, hogy átnézze, hogy mi az, amit ki lehet adni belőle, miért lehet egyáltalán csinálni. De hát ő is egy öreg ember, ki tudja, hogy mire úgy fordul a dolog, itt lesz elő még. Őrizd meg a kéziratokat, és ha egyszer Magyarországon elmentek az oroszok, titkos választásokat tartottak, helyreállt egy alkotmányos helyzet, akkor, de nem előbb, kapcsolatot kell keresni a Magyar Tudományos Akadémiával, és ott letérbe helyezni az összes kézirataimat azzal, hogy őrizzék meg, amíg te az örökös, természetesen elsősorban mami, mint örökös, valamilyen formában rendelkezni kívánok vele. Ezt, Janikám, fogadd meg és csináld meg. Addig azonban, miután remélem, hogy ti ketten még sokáig együtt lesztek, azt ajánlom, hogy ezt az Ithaca dolgot lehet folytatni, és nem a régi dolgokat, de a kiadatlan magyar kéziratokból időnként egyet-egyet, ilyen Ithaca alapon, ahogy azt megszerveztük, megcsináltuk, ki lehet adni. Hát, ezeket a kéziratokat persze külön előkészítem, és majd ráírom, hogy ez kiadható. A régi könyvekből újat kiadni, ezt nem ajánlom. Erre várni kell addig, amíg otthon rend lesz, és otthon aztán egy kiadó gyűjteményesen, 2-3 kötetben úgynevezett biblia papíron kiadja. Hát ez a könyvekről. Ami már most a többit illeti, hát az egyrészt nem sok, másrészt eligazodik, az magától, végrendelkeztem róla. Tulajdonképpen otthon van még két érték. Az egyik a Zárda utcai öröklakás, és a másik a Mikó utcai háznak két része, amit én mind vettem. Az enyém, az munkából van. Hát egyelőre persze ez nem ér semmit, de fordulhat úgy, hogy ér, és akkor mami vagy te rendelkezzetek vele. Hát, Dear Listener, csak ezt akartam mondani. Janika, köszönöm neked, hogy olyan vagy amilyen. Maradj becsületes ember, vigyázz mamira. Küldjél néha pénzt a nagymamádnak, öreg asszony megérdemli. És egyebekben hát többit tudjátok. Te szóval, halló, még azt akarom mondani, hogy ma 1967. február 21-e van. Mamikám, neked nem üzenek semmit, te úgyis tudod a többit.

0: Fejtő Ferenc beszél pályakezdéséről, a magyar kultúra iránti elköteleződéséről és emigrációja kiváltó okáról. A felvételt Fodor Ilona készítette 1976. július 16-án a Párizs melletti Nűszűrszemben.
1: Számomra a tág horizont az tulajdonképpen akkor volt, amikor a szülővárosomból Nagykanizsáról eljöttem Budapestre. Budapest az számomra Párizs volt. Teljesen kitágult a horizontom, és amikor az embernek az a szerencséje, hogy néhány év után belekerül mondjuk az irodalmi életnek központjába, megismerkedtem egyrészt Babits Mihállyal is, az egész nyugatkörrel, és azután Hatfani Lajos mondjuk, aki fölfedezett, aki íróvá szentelt, az mert egy nagyon mulatságos módon történt, mert ő olvasta a Nyugatban az egyik cikkemet, nem ismertem őt, akkor telefonált nekem, és szóval, hogy szeretne megismerni, és jöjjek el hozzá vacsorára, és elmentem hozzá vacsorára, és most képzelj el, egy fiatal srác, amilyen én akkor voltam, tapasztalatlan és teljesen ismeretlen, és akkor ott volt egy asztalnál, ott volt a Hevesi András, a Csészakó, az Ignótusz Pál, a József Attila, a Katona Jendő, nem is tudom, még itt voltak ottan, szóval egy nagy asztalnál, és akkor egyszerre, amikor bejövök, akkor a Hatfani mutat be mindenkinek, mondtam, Fejtő Ferenc, aki egy igazi író. Attól kezdve Hatfani Lajosnál, szóval állandóan ott jártam, őt rendkívül szerettem, és szóval akkor láttam, hogy mit jelent az, hogy valaki teljesen tulajdonképpen önzetlen, csak azért, mert egy írása még tetszik valakinek, ugye, akkor mindent elkövet érte, hogy azt segítse, hogy melléje álljon. Ez volt 60 számomra. De akkor bekerültem egy körbe, egy baráti körbe, hát aminél jobbat tulajdonképpen, hogy találhattam volna az egész világon, mert kifelejtettem a Karintit és a Szomorit és a Szépernőt, akik szintén ott voltak, akik ott voltak ezen a vacsorán. Az szép szó számomra, életemnek tulajdonképpen legszebb éve volt, tehát szóval az egy olyan stimulás, olyan gyönyörű dolog volt csinálni valamit, amiben az ember hisz. Az a tény, hogy még lakást is egyetem is nehezen változtattam az életben, az mutatja, hogy ragaszkodom a környezetemhez, és nem vagyok egy bolygó zsidó, nem vagyok egy vándor természetű ember, ellenkezőleg már mint gyerek is rendkívül érzékeny voltam a gyökerek iránt. Meg akartam vetni a lábamat, mondjuk a magyar talajon, ha már szabad a saját fejlődésemről is beszélni, mikor egyetemi hallgató voltam Pécset, akkor a Szabó Dezsőnek a hatása alá kerültem erősen. Szabó Dezsőt aztán meg is ismertem személyesen, voltak is vele kapcsolataim, és valahogy ami legjobban megkapott benne, a szemlélet, amit később az IÉS-ben fedeztem fel. Szóval láttam, hogy milyen rajongásig, talán túlzott romantikával, stb. De milyen rajongásig szereti ő a magyar népet. Iskolatársaim, barátaim között volt sok paraszt gyerek, elég jól ismertem ezt a dunántúli parasztságot, ami tulajdonképpen nagyon a Balatonon és a Böcseiben, stb. Akikkel nagyon jól éreztem magamat, és hozzájuk tartozónak éreztem magamat, és tulajdonképpen ez az asszimiláció, a gyökerekverés Magyarországon, az bennem valami nagyon mély valami volt. Mikor Adinak egy verse emlékszem, hogy mennyire megkapott, amikor nem tudom, hogy szól az a vers, hogy nem tudom, ilyen sváboknak, vagy nem tudom, én nem vagyok magyar. Mélységesen magyarnak éreztem magamat, és akartam érezni magamat, és az irodalmi működésemnek az elején is tulajdonképpen a IÉS iránti szimpátiám is az a tény, hogy mondjuk a népies mozgalmat nem vetettem el olyan erőteljesen vagy fanatikusan, mint a Ignótusz Pál, vagy akár a József Attila is, vagy Németh Bandi, vagy a Hevesi András például, aki szintén nagyon anti-népi volt. Ez azért volt, mert éreztem, hogy itt van egy faji probléma, egy magyar nemzeti probléma, a magyar népnek a problémája, és valahogy elkötelezettnek éreztem magamat iránta. És nem véletlen, hogy tulajdonképpen a közvetlen története miatt annak, hogy ki kellett jönnöm Franciaországba. A közvetlen története az, hogy a szép szó egy irodalmi estét rendezett Makó, egy teljes paraszt közönség előtt, akik a gazdakört teljesen megtöltötték, és ezután az előadás után ott maradtunk 3 óráig beszélgetni a parasztokkal. És ez olyan mély benyomást tett rám a makói parasztoknak az okossága, bölcsessége, hogy a magyar politikát, ahogy a világpolitikát megítéltek, hogy erről egy cikket írtam a Népszavába. A makói, nem is tudom mi volt a címe, makói parasztok. És emiatt a cikk miatt osztály elleni izgatás címén eljárást indítottak ellenem, mert a cikkben szembeállítottam a magyar népnek a józanságát és a fasizmussal szemben való teljes idegenkedését, a pesti hivatalnok réteg és a kispolgárságnak az irányvesztettségével is. És ebben láttak osztály elleni izgatást, és ezért ítéltek el megint 6 hónapi börtönre, azzal a mellékzöngével, hogy aztán a tudomásomra hozták, hogyha leülöm a büntetést, utána, mint nem kívánatos elemet, az internálhatnak is évekre. És ez vett rá arra, hogy elmények be. Szóval ez nem véletlen, hogy ez a magyar parasztság mellett való kiállásként történt, és az sem véletlen, hogy Gatáronak sok minden választott el, mondjuk a Féja Gézától, ideológiailag egyébként is. Viharsarokról én írtam a kritikát a Szép Szóval, és egy rendkívül pozitív kritikát írtam róla, és amikor emiatt, a könyv miatt szintén eljárás indított ellen, akkor tiltakoztam a Szép Szóban az eljárás ellen.
0: Tamkós Irató Károly beszél a dimenzionizmusról, Párizsról és a dimenzionista kiáltvány megszületéséről. A felvételt Fodor Ilona készítette 1973. október 4-én.
2: A papírember az expresszionizmus jegyében született. Magyarországon abban az időben 1925-26-27-ben Kassákkal a szabad vers rontott be a magyar irodalomba. Kassáknak a képverseiből kiindulva én sokkal tovább mentem, mint ahogy azt Magyarországon eddig bárki tette. A képversek, Kassáknak a képversei is ugyanis statikusak voltak. Én Kassák képverseiből kiindulóan az úgynevezett síkverseket kezdtem kultiválni, ami azt jelenti, hogy mozgást vittem a síkba, tehát a képverseknek a statikusságát a síkversek kinetikájával váltottam fel. A dimenzionizmusnak ez volt a legelső megnyilvánulási formája a művészetek történetében. A 30-as évek Párizsa életem egyik legnagyobb élménye volt. Itt már Adi azt hiszem, hogy teljesen kívül esett a érdeklődésünknek a vonalain, mert ebben az időben már a dimenzionizmus csirái kezdtek kibontakozni az összes művészetekben Franciaországban. Adi Endrét mi magyarok magunkkal vittük, ismertük, nem is tudtuk elfelejteni, tehát Adi Endre tulajdonképpen egy teljesen feldolgozott művészi élmény volt számunkra. A dimenzionizmusnak a legelső csiráit, amit említettem már, a Papírember című könyvemben a kétdimenziós verseim alkották. Én ezekkel a versekkel Magyarországon nagyon-nagyon, hogy úgy mondjam, groteszk hatást értem el, mert erős támadásokat kaptam a jobboldali lapok részéről, kifejezetten fenyegetéseket. A Budapesti Hírlapillal ugyanazon a helyen, ahol annak idején Rákosi Jenő Adi Endrét támadta, ugyanott a Papírember című kötetemről 4 hasábos vezércikk tárca jelent meg, amelyikben a szerző Hangai Sándor határozottan az elmegyógyintézetet helyezte nekem kilátásba, és az ügyészség figyelmébe ajánlotta a könyvemet, amelyben társadalomellenes izgatás, vallásgyalázás, szemérem elleni vétség, és még igen sok olyan tulajdonság volt, amit abban az időben súlyosan büntettek, és a szerzőnek komoly kellemetlenségei lehettek benne. Így aztán, mikor ezeket a cikkeket olvastam, éreztem, hogy Magyarországon semmi további jövő nincs, elhatároztam, hogy kimegyek Párizsba. Párizsba azt láttam, hogy ugyanazt, amit én csináltam az irodalomban, tehát a vonalból kiléptem a síkba, tehát egyel több dimenziós formára fejlesztettem az irodalmat, ugyanazt tették a festők és a szobrászok is, amint ezt egyébként én a dimenziót a manifestumomban egész röviden 56 sorba összefoglalva megírtam, és ezt a manifestumot Párizsba aláírták a kor legnagyobbjai Art Kandinsky, Picabia, Delaunay, Marcel Duchamp, Domela, egy szovjet-orosz szobrász, Ervant Kocsár, azon kívül külföldről csatlakoztak hozzá, Londonból Nicholson, Calder New Yorkból, Kakabadze Tiflisből, Moholy Nagy László Londonból és Antonio Pedro Lisszabonból. Ezekkel a művészekkel határoztuk el, hogy az egész mozgalmat dimenzionista néven fogjuk manifestálni, és tulajdonképpen összefogjuk a hasonló törekvését egy hatalmas művészethez.
0: Zeg Zoltán eleveníti föl Kassák Lajosnál tett bécsi látogatását. A felvételt Vezér Erzsébet készítette 1970. október 31-én Szigligeten.
3: Nem egészen 19 éves koromban, mikor az Európa kávéházban telefonos fiú voltam, a napi 3 pengős fizetésemből félreraktam annyit, hogy meglátogathassam Bécsben Kassák Lajost. Egyetlen barátom volt abban az időben egy szatmárnémeti unokabátyám, aki itt Budapesten volt egyetemi hallgató, és megtette azt, hogy helyettem beült 8 vagy 10 napra a kávéházba telefonos fiúnak, én pedig Bécsbe utaztam úgy, hogy egyetlen szót se tudtam németül, de előre megtanultam, szeretném, ha emlékeznék rá a következőt, hogy bitte schön ich nicht Deutsch sprechen. Úgy mondom most, hogy akkor betanultam. Wo ist in Amalienstrasse? Bécsben a pályaudvaron ezzel fordultam az első emberhez, aki fölkalauzolt engem egy villamosra. A villamos ment egy darabig, és a villamos kalauznak, akinek ugyanezt a szöveget elmondtam, leszállt velem, és át kísért egy másik villamosra, amelyiknek a végállomásán leszállva elindultam az utcán, jött velem szemben egy munkás külsejű asszony, megállítottam, bitte schön ich nicht Deutsch sprechen, wo ist in Amalienstrasse? Az asszony rám nézett, és azt kérdezte, Frau Kassák? Ja, mondtam, és elvezetett a házig, ahol a Frau Kassák és tisztelt férje egy kis udvari szobában laktak albérlőként. Elmondtam rögtön ezt a történetet nekik, látszott is, hogy a Frau Kassáknak nagyon jól esik, a Herr Kassák viszont pedig már úgy 12 vagy 1 óra lehetett, még paplan alatt feküdt, olyan volt a feje, amilyennek Tihanyi képén megismertem egyszer, és fényképen is láttam, amilyennek valaki írta róla egy versben, hogy hosszú haja alatt már kopaszodik a feje, rögtön rám támadt, engem a néhány héttel előbb még Szatmáron élt kisfiút vont szinte felelősségre a magyar irodalom helyzetéért, azért mi van Budapesten, nem azt kérdezte, hogy mit csinál az az Osváth, mit csinál az a Karinti, mit csinál az a Babics, hanem azt kérdezte, mit csinálnak maguk ott Pesten. Ebéd után már a mély vasúttal Kassák bement a Atlantis kávéházba, ami az emigránsok tanyája volt, magával vitt engem is, nagyon megilletődve néztem én ottan embereket, akiknek az arcába fölfedezni véltem Garbait, Kunfit, Fényes Lászlót. Ma is, ha azt kérdezné tőlem valaki, hogy milyen Bécs, azt mondhatnám, egy nagy, hodályszerű kávéház, ahol nappal magyarul beszélnek az emberek, este már németül és zene is szól, mert egy éjszakát is eltöltöttem ottan, úgyhogy le se feküdtem. Ott találkoztam másodszor életemben az akkor már Bécsben élő József Attilával. Hárman ültünk egy asztalnál, egy nevére nem emlékszem, vörös hajú, nálunk idősebb fiatalember, aki magát anarchistának mondta, arra viszont emlékszem, hogy estétől reggelig zeneszó mellett vitatkoztak, én egy szót se szóltam, ők azon vitáztak, hogy mi is a honvágy. József Attila már akkor is makacs és hajlíthatatlan és meggyőzhetetlen vitatkozó volt, mint később is egész életében, mégis hajnaltájban ő adta be a derekát, mert ez a vörös hajú magát anarchistának mondó fiú olyan gyönyörűen fogalmazta meg, hogy mi a honvágy. Nem volt költészet nélkül való ez a fogalmazás, nyilván ezzel győzte meg József Attilát, aki meghajtotta a fejét, elismerve, hogy az ellenfele győzött. Emlékszem rá, így történt. Mondom, már hajnal volt, már a kávéház ablakokon túl már világosodott az utca, mikor hirtelen karját magasba lendítve fölkiáltott ez a vörös hajú fiú, mert mi a honvágy? A gázlámpa fénye a Bezerédi utca sarkán. Ja, hazajöttem Bécsből, visszamentem a kávéházba, ottan telefonoskodtam, aztán jött később a Dodge-en kocsi, sőt, még volt egy másik kávéházban ugatároskodás. Írtam néha egy-egy dadaista verset a megjelenés minden reménye nélkül, mert a 365-nek nem jelent meg még egy száma, Kassák hazakészülve már akkor a Mát nemigen jelentette meg. Kassák hazajött, és akkor valami nagyon nagy dolog történt számomra, de azt hiszem a magyar avantgárd történetében is, mert megjelent a Dokumentum című, ma is hiszem, nagyszerű folyóirat, amelyiknek főmunkatársa volt Ijés Gyula és Déri Tibor, és a tényleg a lap legfiatalabb munkatársaként az 5 megjelent számból én 3-ba megjelentem.
4: Kassák Lajossal beszélget Tóbiás Áron 1963-ban.
5: Alapjába véve minden írásom és minden képem megsokszorodott én vagyok, mind arcképen, és mind vallomás. Most kellik észrevenni azt, hogy alapjában a költészetemnek nem egyes darabjai az értékesek, hanem az az állandó önvallomás, ami van, amit a költeményeimben megírok, nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreg anyámat úgy én, még ezeket, ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világgal. A világ és a köztem való viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül, aki se vidám, se bőbeszédű ember, már társasági értelemben nem vagyok vitatkozó természetű ember, de minden vitatkozó ember állásfoglaló ember. Az én versém is mindig állásfoglalóak, és nagyon érthető ez, hogy az állásfoglaló embereket nem szeretők részére nem kell köszönni a versét. De nem azért, mert rosszak vagy károsak, a sorsomot úgy határozhatnám meg, hogy nagyon jól tudják azt, úgy határozhatnám meg, hogy úgy bánnak a velem, mint egy kutyával. Olyan kutyával, amelyik föltételén tudják, hogy őrzi a házat. Csak nem akar egész ide rúgatni. Ez egy elég kellemetlen állapot, pláne a kutya tudja ezt, ugye? De hát ezt is ki lehet bírni. Szóval el vagyok kötelezve, minél vallom magam is, hogy el vagyok kötelezve, de viszont nem szolgálatképezhetünk, ugye? Úgyhogy Boszke máma egyik a legrangosabb költő és legrangosabb esztétikus film, ugye? Beszélgettem vele, együtt ebédeltük, meghívott ebédre, együtt ebédeltük, és minden dologról beszélgettünk. Többek között én felvetettem az én gondolatomat, vagy az újabban keresett, vagy követett irányzatomat, amit abba foglalhatnék össze, hogy el a művészettől. Vagyis el attól a művészettől, amely önmagát fertőzve állandóan a művészetből él. Többé nem az életet viszi be a művészetbe, hanem a művészetet a művészetbe. Úgyhogy művészi tárgyakat, vagy művészi mondani valójukat művészi módon akarnak megcsinálni, és ebből hova tovább egy affektált kicsi jön létre. Ezzel szemben már teljesen szemben állok ezzel a dologgal. Boszke ugyanazt mondja, hogy ő is, és azért van egy eszélyelőbe, azt próbálja fejtegetni, hogy a költői nyelvet át kell alakítani olyan nyelvre, hogy könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a telitalálatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhol le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletömve. Tehát amit Párizsban nagyon jól éreztem magam, régi barátaimmal találkoztam, akik szintén 70-80 évesek, beérkezett emberek. Én persze nem érkeztem be, de hát a mai körülmények se alkalmasak erre, most a holti rezsim se volt erre alkalmas, ugye, és a hitlerizmus se volt erre alkalmas. Hát vannak szerencsés és szerencsétlen karrierek, ugye, de én szerencsétlen
6: nem hittem, kasármester az az ember, az alkotó, aki a meg nem érkezéssel érkezik meg mindig. Átolvastam a 60 éves kasár köszöntését, abból is ez sugárzik, mint egy gránit cikla, olyan az a kötet.
5: Hát igazabban kérem, igazabban, hogy alapjában véve én az ellenmondásaimmal győzök. Ugye? Mindahogyan az én véleményem az, hogy a művészetnek nagy része ott bukik meg, mikor az első sikert elérte. Első sikert elért, és többé nem mer elmozdulni arról a helyről, fél, hogy akkor baj lesz. Hát velem ez megtörtént, hogy mikor a 14-ben a mesterembe írtam, akkor egy olyan kritikusom, mint Hosvát, azt mondta, hogy uram, ez nem verse, a kocsizom, és visszaadta. Népszavánál, és mindenhol visszaadták, ugye? Aztán jött egy idő, a 20-as évek, követelték tőlem, hogy olyan írjak, mint a mesterembe. És akkor már elbújt körülbelül 8-10 év és forradalom minden, akkor még nem írhattam, mert én már egészen más ember voltam, csak körülményem is mások. Természetesen kimentem a vizébe, Hősiánba, emigrációba, írtam a Mágiák énekelnek című cikkemet, époszat a 19-es forradalomról, hazajöttem, akkor itt van, azt mondták, hogy miért nem írok Mágiák énekelnek, ugye? Hát azt már megírtam, hát de nekem körülbelül 5-ször mentem el önmagamtól, úgy, hogy egyre közelebb kerültem önmagamtól. Mert a mai verseim, például, amit ma írok, azok nagyon közel állnak a mesteremberek korszakhoz, csak egy magasabb szinten. Szóval egy nagy küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet meg tudom mondani.
4: Zilahi Lajos beszél az Amerika hangja műsorában 1968. március 10-én. Zilahi Lajosné ajándéka.
7: Voltak éppen mit jelent előadásának címe, a 12. óra.
8: A címmel azt akartam mondani, hogy mióta ember volt a Földön, mindig a 12. órában élt. A Struggle for Life olyan óriási erőfeszítést kívánt minden embertől, sőt élőlénytől, hogy a mai idők nagy történetírója, Arnold Toynbee azt mondotta, hogy a megpróbáltatás, a challenge az, amely nagy népeket és nemzeteket és fajtákat megőrzött az elpusztulástól. Ugyanakkor, ahol a klíma, az élelmiszer, a külső ellenségektől való félelem nem volt probléma, ezek a nagy civilizációk elpusztultak. A római birodalom is azért omlott össze, mert elérkezett arra a pontra, ahol már nem kellett küzdenie a fennállásáért. Talán, amit régi iskoláinkban tanultunk, a latin szó, hogy plenus venter non studet libenter, teli hassal ellustul az ember. Tehát a 12. óra inkább azt jelenti, hogy nem kell és nem szabad átadni az emberiségnek magát a végső pusztulástól való félelemnek. Körülbelül ezt inkább optimista, mint pessimista gondolat volt ebben a szóban.
7: Immár több mint 20 esztendeje él Amerikában. Milyennek látja az azóta az irodalomban, filmművészetben, a szellemi életben bekövetkezett változásokat?
8: Van egy régi mondás, hogy egy idegen országról valaki csak akkor nyilatkozhatik, ha abban az országban legalább 4 napot vagy 40 esztendőt töltött, nincs középút. És én körülbelül a közepén vagyok az én 20-23 éves amerikai tartózkodásomnak. Én nem tudok és nem akarok végső véleményeket mondani. Természetesen ez egy olyan nagy kérdés, hogy csak a fő vonalakat említhetem meg. 20 évvel ezelőtt még tanúja voltam, hogy sorba álltak az emberek, hogy megvehessenek egy bestseller regényt a könyvesboltokban. Ugyanakkor a rádió már 2-3 évtizedre visszamenőleg rendkívül megállította a regényirodalom fejlődését. Aztán alig 15 éve, hogy például abban a házban, amelyben én lakom, egy 10 családos ház, egyetlen egy televízió sem volt. Ma már nem csak, hogy mind a 10 családnak van televízió, de van olyan is, ahol 2 televízió van. Ennek a hatása, hogy a televízió, a hír, a mese, a mondani való, még a színmű is beköltözött oda, amellé a karosszékek mellé, ahol a nagy hajszában elfáradt amerikai népnek nem kell sok időt tölteni, és mégis megkapja azt a szellemi táplálékot, amire mindenkinek szüksége van. Eredmény az, hogy ma már a New York Times-ban a második nagy eszét olvasom, hogy a regény, a 19. század regény formája olyanféleképpen van kihalóban, mint az őskorban a dinoszauruszok. Nem lehet tudni, hogy mi lesz a folytatása az irodalmi formák fejlődésének.

Tilos Rádió. Kelt a karót, hallottátok? És benne 56-ra emlékeztünk. És az emigráns magyar művészekre. A jövő héten pedig az irodalmi lépegetőben Szőlősi Balázs lesz a vendégünk. További jó tilosozást!

0: Mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

tutti lo stadio. A következő hanganyag nem tudjuk, kire milyen hatással van, és nem tudjuk, hogy van lenne hozzá korhatár, de ez itt a figyelmeztetés. Jó szórakozást!

és szigorú szavak kíséretében átadják az ellenőrzőt. Bele sem merek nézni. 9 sor sűrűn teleírva, pecsétek, aláírások. Az ájulás kerülget. Megyek hozzá, de nem visznek a lábak, csak csoszogok egy helyben. Lehet, hogy már tudják is, futótűzként terjed a hír. Lelőttem a kottyos macát. Véres zsebkendőt szorított arcára. Jó, hogy a zsarukat ki nem hívták. Ha kilövöm a szemét, irány a tutyi. Igazság néni dörzsöli markát. Nem megmondta, hogy ez a kölök egy elvetemült tömeggyilkos, egy Mengele? Valahogy kiprovokál még egy rovót, és akkor repülök. Csavargó börtöntöltelék lesz belőlem. A társadalom kivet magából. Kukába túrok. Ja, Istenem. Minek is nőttem meg? Állandóan csak a végtelen szomorúságot okozom. Pedig tényleg csak kipróbáltam, hogy belövök az ablakon. Nem tehetek róla, hogy odaült a nőci. Na jó, láttam én, hogy ottan ücsörög, de inkább csak az, hogy belőni. Leckeírás közben odalopózni, belőni, lekushadni. És jó, egy ilyen kirúzsozott titkárnő mekkorát ordít, ha lelövik szemből. Még a troli is megállt. Az egész suli kint lógott az ablakban. Rodolfónak is földbe gyökerezett a lába, a bűvésznek, aki a Kálmán utcában sétáltatja palota pincsiét. Régi vágású úr vonalba jusszal, a kezemet figyeljék, mondja mindig a tévében, mert csalok. Lecsúz liszta a lignimpexes nőcit egy lökött negyedikes. Kirúgják. Még jó? Majd egyből sírva kell fakadni. Könnyek között fuldokolva el sem tudom mondani, miért sírok. Sajnos ezt a trükköt már ismerik. Nem könnyen hagyják magukat gyöngíteni a szánalom által. Síri hang? Már megint mit műveltél? Hadd halljam, ne bőgj itt nekem. Feltápláltak könykocsonyával? A válasz újabb zokogó roham teljes beleéléssel. Odafúrom magam, kisgyerek akarok lenni, aki még nem tudja lelőni a néniket. Kezében az ellenőrző az a pád teremtését. Kilátszik a bot vége a szekrény tetején, hetekig tartó kripta hangulat. Nem is az a baj, hanem a verés, amikor vernek és rángasz, és azonnal meghalni. Mi ez ahhoz képest, hogy megkarcol egy szögecske a pofádon? És ez a várakozás. Na, de most tényleg, uraim és hölgyeim, kérdem én, kellett ennek a bizonyos kontyos fehér népnek órákon keresztül szorongva várakoznia, mielőtt fejbe lőttem? Egy pillanat már túl is volt rajta. Vége a munkának, fájront. Inkább lőjenek belém. Mennyivel jobb lenne? Lelőttem egy titkárnőt? Egy titkárnő, lőjön le engemet. Szemet szemért, de akkor viszont ő is tejgumis csúzlival, ugyanolyan messziről, igazi párbaj. Á, nem tudnak ezek még csúzlizni sem. Csak odaül a nyitott ablakba gépelni, aztán meg csodálkozik. Gyorsan leápolták. Mehetett haza. Szerintem ő is a csúzlit választaná. Mondjuk megkérdik reggel, hogy bottal verjék meg, vagy pörköljenek oda neki csúzlival. Mit választ? Na ugye? Rodolfo pincséje hangosan nyűszített, hogy még nagyobb legyen a hepaj. Ha a konyhba küldöm a szöget, nincs semmi. Tám még most is gépel, apámnak nem kell aláírnia, és még divatdiktátor is lehet belőlem. A belvárt csajok stilizált úszöggel hajukban flangálnak az MK-nél, és Mari Zsuzsa új számát dúdolják. Csacsi fiú, szöget ütöttél a fejembe. Apám aláírásában a kezdő betű fél oldal. Több helyen átszaggatja a papírt. Ezzel a fergeteges és grandiózus G-vel nem tanácsos viccelődni. Aki egyszer találkozik apám G-jével, más szemmel néz rá. Ez az ember még sokra viszi. Aláírás hamisítás szóba sem jöhet. Évekig gyakorolok, silány utánzatokra telik csupán. Csodálom és imádom őt ezért, a G-jért. Sokszor csak úgy öncélúan, az élvezet kedvéért megkérem, vesse papírra a nevét, a nevünket. Másodpercekig szánkázik a toll föl alá, hurkok csapódnak jobbra-balra, dupla szaltó és svéd csavar,
de nem ám csak úgy össze-vissza, hanem egy tökéletesen begyakorolt és indulatos terv szerint. És egyszer csak ott áll megint ez a különös vad ábra, ami távolról sem emlékeztet arra a gére, amit én írok, amit nekem kell írni, ám mégis az, extatikus, földön túli, isteni változatban. A lenyűgöző iniciáléhoz elvékonyodó, jelentéktelen kis farkat rezzent, a név fölös maradékát. Így vett tört a nagyra törő szándéknak az elbizonytalanodó akarat. Ülök a padom, próbálgatom a lábamat. El kéne indulni. A test termet börtöne. Senki sincs a téren. Frici hazament, meg ezt úgy se lehet elmondani, ezt a szörnyű, sötét súlyt a gyomorszájban. A rácsos személygyűjtőbe köpöm a rágómat, kiesik alul. Lelőttem a kontyos macát. De minek is lőttem le? Egyszer tudnék normálisan viselkedni. Epos a bácsi a sarkon botjára görbülve bakózik. Nem szabadna neki. Öreg lokomotív zihálva kapkodja a levegőt. Leparkol egy kék Moszkvics, C-s rendszám, saját kocsi, kenderesi őrnagy túlórázott. Eltávolít a motorház tetőről egy láthatatlan foltot, oda van a trakacsért. Mennyivel jobb lenne gördülő jármű helyett gördülő utca. Kenderesi őrnagy vacsora után néphadsereg újságot olvas. Bácsi néni, a Balaton utcai tömbház felügyelője, viszont nők lapját, az orvos válaszol. Bácsi-bácsi kórházban rendetlenkedik a szíve. Jön a bütyök, még csak ez hiányzott, Ocella barátja, egyházban laknak. Ocella egyik nyáron váratlanul borostás hústoronnyá kamaszodott, hogy félkézzel odavághatott volna bárkit a falhoz. De a hagyományos hatalmi leosztás dríje erősebbnek bizonyult a természetes erőviszonyoknál, és a banda vezérek kedves szórakozásává vált, hogy a fejjel magasabb bizonpacsirtát orfricskákkal és kicsi, mérges pofonokkal inzultálva tanulmányozták a fortyogó, de kitörni képtelen indulatokat. Aztán megbukott. Új osztályában napok alatt hivatásos terminátorrá, élet és halál urává nőtte ki magát, és egyre hűvösebben köszönt, ha találkoztunk. Bütyök helyből szaltót ugrik. Neki is van mire óberkodni. Oda jön, megáll, néz, kér egy bélást elsőjéig. Nincs. Momentán nincs. Volt, de... Pofa be! Ide a dohányt! Azt kéne mondani, hogy szűjjek, vagy szarjak, és pofát csak neked van, meg a lónak, meg a hozzád hasonlónak. Nincs nálam pénz, nyögöm, és felállok, hogy mennem kell. Hazudsz, szemét zsidó, büdös ruszki, rohadt náci. Nem merem mondani, hogy az mind te vagy, de én mi vagyok. Elnyerte az összes pénzem a Herendi kártyában. Kérdeznek, ha nem hiszed. Hát, ha a Herendi nevétől berezel. Rizsa, mondja, és kupán vág. Nincs értelme szívózni. Arcomat a sóderba nyomja, kokikkal szórakoztat, nem is ver, csak megkínosz kicsit. Ki lehet bírni? Jó bevezető az esti botozáshoz. Istenem, minek is nőttem meg? A tér helyén álló iskolát 44-ben lőszerraktárnak használták a németek. Ha a lőszerraktár nem robban föl, nem lenne tér, nem tudná bütyök a földbe nyomogatni az arcomat. Nem lenne Leposa bácsi, nem lennének sakkozók, nem lenne a Lukacs szemetes, amiből minden szemét kiesik. Ocella a bokrok mögül figyel. A trófosztott uralkodók agyakba döngölt tehetetlensége. Bütyök búcsúzóul a táskámba rúg, cipőfűzője háromszor körbe van tekerve a bokáján. Holnapra meglegyen, mert laposra verlek, mint a maceszt. Befordulnak a sarkon. Ocella lehajol, felvesz egy parázsló dekket a földről. Elmélyült figyelemmel megszívja. Köpenyem a földön pacallá gyűrve. Utánuk szólok, úgysem hallják. Itt vagyok, ragyogók, mint a fekete szurok. Leposa bár

is egy népírtó tömeggyilkos vagyok. Egész életemben a népet fogom szorgalmasan írtani. Itt a zsebemben egy igazgatói rovó, és senkit sem érdekel. A kontyos meg otthon hever felszántott pofával. Boldogan. Hát én holnap is lelövök valakit. A technikás csúzlimat elkobozta a Joli néni. Az önvédelmit meg még régebben az igazság néni. A Vera nénit hívjuk igazság néninek. Fejes vonalzóval veri a gyerekanyagot. De például itt van ez a légvédelmi, szuper csúzli, könyökvasból befőttes gumival, anyacsavar lövedékkel. Ettől a rendőrló is megborul. A lignimpexes igazgatóbácsit hátulról nyakszírtem. Vagy a másik titkárnőt, a hidrogénfejűt a kénysárga olasz kardigánban. Likvidálni az egész lignimpexet. Kigyúltak a fények az ablakokban, elaludtak. Kigyúltak, semmi. Eltűntek. Elvesztek a szüleim. Kezdtem megnyugodni. A legtöbb gondot a pecséttel is rendelkező banda okozza. Némaságot fogadnak. Ha valaki szót emel a viselkedésük ellen, leköpik, a folyosói tablón a tanárok képét bekenik takonnyal. Mikor a kis gyulai szabad foglalkozás alatt elalszik a kirándulóbuszban, adott jelre elgázosítják. Tudnak hegyeset, öblöset, tarajosat, nyiszogóst, hosszúkásat, tömöret, szókimondót, észbottót. Esküszöm, hogy véremet és életemet, ha kell, a bandáért áldozom. Sem erő, sem fortély meg nem tántorít. Sem pénz, sem ígéret meg nem győz. A banda feladásáról szót nem ejtek és nem hallgatok. Magamat élve meg nem adom. A banda védelmekor és mindenkor, amíg a banda létezik, alávetem magam és akaratomat a közös elhatározásnak és feljebb valóim parancsolatának. Halálfejes pecsét, dátum, halálírások. Banda vezér, alvezér, kém, trombitás, beszerző. Büfögni, fingani, tócsát köpni. Aki ebben jó, bátran nézhet a jövőbe. Persze, kérdés. A díszes társaság most itt áll a tanári előtt lehorgasztott fejjel, hátratett kézzel, ítéletre várva. A jobb szélen Lemúr Miki hamuszürkén láthatatlanul. Megkérdőjelezték az osztályzat jogosságát. Elégették az ellenőrzőiket. Kozma néni a lépcsőfordulóban sertepertél. Az igazgatói kar dühötten tanácskozik odabent. Kicsapás, rovó, osztályfőnöki intő. Ez az a folyosó, ahová Maglódi Vera felkúszott a korlátja vesztett lépcsőn, hogy összeszedje az iratokat. De a tanári szoba szekrényeit kifosztva találta. A tornateremben három katona hevert és egy fekete ló. A német 22. SS lovas hadosztály istállónak használta az épületet, a naplókkal fűtöttek. Maglódi Vera bekukkantott a varró műhelybe, ahol az iskolai szünpercekben az ifjúsági Vöröskereszt kisgárda tagjai érmelegítőt kötöttek a fronton harcoló katonáknak. Elkezdett a lovon gondolkodni. Mi lenne, ha visszajönne délután a bácsi úrral? Bácsi úr a vice a házban. Áldogált a ló mellett. Penészes kenyérhéjat rákcsált. Később férjhez megy a tornatanárhoz, aki faképnél hagyja terhesen 56-ban. Fia születik, Danika. Apja, Maglódi Pityu bácsi egyedül él a farkasdűlői tanyán, még nem jön a nagy árvíz. Az ostrom kezdetekor, mikor a tanítás félbeszakadt, a fontosabb iratokat levitték a pincébe. 46 tavaszán a Budapesten végigsöprő orkán leszakítja a megmaradt tetőrészt a Kálmán utcai szárnyon. Szülők hordják a törmeléket, adogatják a palát, keverik a maltert. A hiányzó összegek hitelezésére a tanári testület tagjai lekötik havi fizetésüket. 56-ban egyes apukák szülői értekezleten követelik az orosz nyelvoktatás eltörlését és a vallásoktatás visszaállítását. Sugalmazójuk és szószólójuk a tornatanár. 57-ben az úttörő csapat vezetését Akszaméti Gyuláné vállalja el. A 65-ös korszerűsítés során lecserélik a vaskályhákat. 68. Hírcsúzli, iskolarádió. Vasárnap délelőtti művész matinék. 100 év alatt 60 000 gyerek végez az iskolában. Kivé

Ve Besnyő Károlyt, akit roncsoló toroklop támad meg a nagy válság évében, vagy Benkó Gyuszit, aki elalszik a gumimatracon. Maglódi Vera odament a lóhoz. A ló csontkeményre volt fagyva. Az egyik halott katona tágra merett szemmel nézte, hogy egy cseréppel megkocogtatja a ló farát. A három SS egymás mellett hevert a bordás falnál. Maglódi Vera fiatal szervezete nem volt hozzászokva, hogy nem eszik húst. Halottat látott eleget. Mégis kezdte magát kényelmetlenül érezni. Valami nem stimmel. Egy ló, három ember. A hideg kenyér beleragadt a fogába. Majd délután visszajön a bácsi úrral. Magácska, meg én, ami egyszer. Csak ne súdosna hülyeségeket a fülébe. Előbb tudatosult benne, hogy kétszer is felbukva, benszakadt sikollyal rángó torkában menekül kifelé a romos teremből, mint a rémület oka, vagyis az, hogy a bordásfal melletti SS felül, bal lábbal belerúg a társába, és bugyborékolni kezd. Valaki betörte a lány vécé ajtaját. Én törtem be. Vera néni lecsapott rám, és mielőtt megszólaltam volna, nyugodt, száraz, szintelen hangon közölte, hogy lekever egy akkora zúgó pofont, ha visszadumázok, hogy az egyik szemem átsétál a másikhoz látogatóba. Takarékra állította a fülemet, elcsavart fülemnél fogva a levegőbe emelt, fejes vonalzóval ütlegelt és összerugdosott. Le voltam nyűgözve. Ezzel a fajtával eddig nem találkoztam. Bokái köré tekerettem szívósan, metszőfogamat süppedékeny lábikrájába mélyeztettem, kalimpált, magával rántott a Magyarország hegy és vízrajzi térképét, és a rettenetes háta hatalmasat puffadt a szertár linóleum padlóján. Szuszogva, nyögve, átkozódva megpróbált felállni, de a hasába fejeltem, megint sikerült kibillentenem egyensúlyából, és bőgő halálordítás közepette az iskola udvarra zuhan, ha köpenyének öve nem csavarodik rá a radiátor fogantyújára. Lengett Vera néni az uzmarás délelőttben, mint egy túlélett karácsonyfadísz. A polcon gyufás doboz, a címkén sisakos figura menekül. Lengő teher alá ne állj. Kép aktuális. Mi lenne, ha felgyújtanám a Vera nénit? Ha az ünnepi hangulat fokozása végett, átképezném fáklyává. Húsos karjával felhúzóckodott, visszaperdült a szertárba, és úgy bemérte a fejemet, hogy hasmán csúsztam a polcok alá. Világos beszéd. Nem szeret a Vera néni. Nagy tésztás arc, billegő ülep. Vera néni. Valaha ő is pinduri és illatos csecsemő volt. Gőgicsélt, édesdeden szopiszta anyukája melléből a tejet. Fölálltam. Leporoltam a köpenyem, és megesküdtem, hogy arról, ami itt történt, nem ejtek szót. Különben számolhatok azzal, és ezt ő azonnal is határozottan meg is ígérte, hogy Fodor korpára képeli a hülye fejemet. Ősi ellenségem a gyerek, mondta. Megvetek és gyűlölök mindent, ami gyerekszerű. Apám megkérdezte, mit jelent az, hogy a mellékhelyiségben így, így nélkül minősíthetetlenül viselkedtem, de lehetőleg szorítkozzam a lényegre. Tehát apu, én nem viselkedtem minősíthetetlenül a mellékhelyiségben, mert ugye az időtájt éppenséggel külön tornaórai foglalkozáson vettem részt a B épületben. Na, hagyjuk Ibolykát nyugodni, mondta zabosan, ő zabos szokott lenni. Anyu viszont Pipa. Vigyázz, Pipa vagyok, kihúzod a gyufát. Váddal és sűrű, könnyel teli tekintetemet rászegeztem, számat konokul összeszorítottam, mint akit égbe kiáltó igazságtalanság fenyeget. A sírással keservesen küszködő gyermek megindító látványa. Apám beírta a Vera néni intője alá, hogy az egész ajtóbetörési históriából egy árva szót sem hisz, és most már bemegy egyszer abba a rohadt iskolába, és rendet csinál, de akkor a Vera néninek szorul a kapca. Ha egy munkát befejezett, na, felőlem a fáklyás menet. Ha valamit hülyeségnek nyilvánított, öreg anyát érdek halácsa. Vagy, és közben térdig jártunk a harangozásban. Anyu viszont így mondja mókásan. Értem, uram, értem, csak fel nem foghatom.
A sistergő G betű az aláírásban. Igazi hatemeletes szemtelenség. Lehazugozta az apu az igazságnénit. Igazságnéni, kérem, te hazudol. Te neked nincs is igazad. Gazságnéni, eredj a picsába. Jól tartotta magát az igazságnéni. A fogai közé szorult lucskos káposzta maradványt döfölte ideges nyelve hegyével. De a génél megrodjant. A papírszaggató. Nukleáris G betűnél szemei nagyot jojóztak. Aputól mindenki fél. Sajnos én is. Az Asztóriánál aluljárót építenek. Egy óriási terem a föld alatt. Félelmetes. Karéban áll a 6. A. Klári néni magyarázza, hogyan készül az aluljáró, fővárosunk büszkesége. Félmeztelen aszfaltozó kilöttyinti a fémtalicskából a gőzölgő fekete masszát. Kátrány spaknival szétkeni. Az aszfalt pormentessé teszi az utat, hogy ne ragadjon kosz és szemét az olajos porba. Egy nagy darab bajuszos férfi a kátrányfőzőgépet kezeli. Én vagyok az, stipistop. Az aluljáró szép, azon kívül megkönnyíti a közlekedést. Egyre több a jármű. Billenősi fa, törpefiat, Messerschmitt kabinroller. A Messerschmitt kabinroller 3 darab rozsdás lavúr összedrótozva. Megkérdezzük a múzeum kávéház előtt ücsörgő cipőtisztító bácsit, sarokvédő kapható. Az üvegvisszaváltás mintájára dugó visszaváltással is foglalkozik. A parafadugókból lúttabb betétet présel. Teddy bear bundás nő ocelot utánzatú kalapban fal mellé húzódva óvatosan megemeli kabátja szegélyét, hogy felszaladt-e a harisnyája. Kirakat üveghez hajol, zsebkendővel letörli szája széléről a rúst, aztán oda vonaglik egy csillogó-villogó moszkvicshoz. Kurva ez vagy színésznő? Megsorozzuk. Pif, puf, le vagy lőve, ne hadonász! Egy férfi a zebrán műbőrben, jobb, mint a lóden, nem házik át. Megkapja ő is a magáét. Megnyugaszlak, kisöreg, ordítja, kitaposom a hurkádat. A Calvin téren a két felől jövő frissen festett zebracsíkok egy nagy Y-ban találkoznak. A vörös lámpát lóbáló villamosváltó kezelő lányokat is halomra lőjük. Tolbuhin körút fogjuk egymás kezét, nehogy elvesszünk. Asszonyok borsót pucolnak a Dunaparti lépcsőn, fejükön esőkalap PVC fóliából házilag. Egy beszkárt kabátos férfi hálóval fogja össze a galambokat. Lottózók egy láda körül, Maltertól kemény munkáskabátok követ tesznek a szelvényre, hogy ne vigye el a szél. Felbuszozunk a várba, madártávlatból is megszemléljük hazánk fővárosát. Szalonnát sütnek a munkások ebédszünetben a Szent Háromság téren. Kapnak ők is a hátuk becsorozatot. Marad néhány sértetlen patron a papírcsíkban. Kitéped, nyállal ráragasztod a pisztoly kakasára, az még egy-két lövés. Kire legjobb lőni? Fémfogú portás? Ízületes néni az STK váróban? Jeges ember csöpögő fehér hasából a vállán? Lelopni a madaras emblémát a Skoda Feliciáról? Korszerű busz megálló, gömb telefonok. Sült gesztenyét árul a ferdeszájú hadirokkant, vas szitát ráz a parás fölött. Vigyázz, megég a kezed, vízhólyag. Gesztenyesütő néni háromszögletű staniszliba méri a gesztenyét. Kerek kis kemencéjében pattog a tűz. Nyáron virágot árul maszek alapon. Zöld fémszekrényén vízzel teli vödrökben áll a friss virág. Hiába gebeszkedsz, nem éred el. Tülhálós és habanyag csipketáskákat lóbálnak a nőcik. A szegényebbek karján viszkós szivacsal lemosható fröccsöntött szatyor. Német gyártmányú alumínium kasznis automata sorok a troli megállóban. A boltok bezárása után is lehet vásárolni. 2x2 forint, kijön az isler vagy az arckrém, plusz 50 fillér a visszajáró. A pereces kocsia, vitrínben a perecek. Alul lelakatolható szekrény, gyerekkocsi kerekeken gurul. A presszó homlokzatán neon macifej, neon buborékok, bent a falon hatalmas barna kávészemek röpülnek. A cukor egy fehér anyag, ami a kávénak rossz ízt ad, ha elfelejtik beletenni. A söridény idei újdonsága a sörkosár. Gasztrofol alumínium tálcás készétel generálszavtal, polisztirol hidegtál polietil kanállal, biofilizált csirkemell.
kóstoló a Coca-Cola hűsítőitalból, gépi tarhonya, Jaffa fagyi. Öntudatos vendég nem ad borravalót. Az apró pénzt kilöttyinti patkótárcájából, és akkurátosan kiszámolja. Bedobod a pénzt a gépbe, forgatja a slágert. Elit nagy áruház, kész ruha minden időben. Az nem anorák, mondja Klári néni, így a jampecok beszélnek, hanem szélblúz. Sárga csíkos műplüs puff telefonasztalkához. Menjünk még el a Népstadionba, nem vagyunk fáradtak. Tegnap volt válogatott meccs az NDK ellen, kijutottunk a VB-re. A hatalmas teknőben 70 000 kiabálták a húj-húj hajrát. Színes szoknyás asszonyok nagy fonott kosarakba gyűjtik a szemetet. A szögletzászlót elvitték, a hálót leszerelték. Mégis minden fiúnak ugyanaz jut eszébe. A gyep közepén állva, nemzeti színmezben elénekelni a himnuszt, aztán nyomni 3 dugót a szovjet válogatott kapusának, Jasinnak. Jasin az első kapus a világon, aki aktívan részt vesz a védelem munkájában, becsúszva szerel a 16-oson, hangosan irányítja a hátvéd sort, mint a sakkban a támadó király. Később Lenin rendet kap, és levágják a lábát. Lemur Miki Guns N' Roses koncerten lép először a Népstadion gyepére. Zuhog az eső, másnapra mindent elfelejt. A futballkapukat ez alkalomból a Népstadion szorgos munkásai tövestül kicsavarják, és a lelátók alatti raktárba rejtik. Axl Rose, a Guns N' Roses énekese azt nyilatkozza, csalódott, mert a Duna nem kék, hanem szürke. Viszont állandóan esik az eső. A magyar nők bajuszosak, a férfiak is. Lemur Miki pedig atomrészegen érkezett a koncertre. Ide többé be nem teszi a lábát. Ül mellettem a padban egy láthatatlan kisfiú. Lemur Miki. Lemur Mikinek egyetlen tanárt sem sikerül megszeretnie Erzsi néni után, aki írni tanítja elsőben. Erzsi nénibe súlyosan belezúg. A továbbiakban senki sem állja ki az összehasonlítás próbáját. Jól tanul, de fél a tanároktól. Mindenkitől fél. Talán mert hogy láthatatlan, és állandóan rálépnek a lábára. Lemur Mikinek mindig kijön a példa. Nekem is kijön általában, de neki mindig. Nem tudok tőle megszabadulni. 7-es vagyok. Kirázom az ablakon a tábla törlőrongyot, és ő ott áll mellettem, és ő is rázza. Lehozom az állványos térképet a földrajzszertárból, és ő feltartott billegő mutatója figyelmeztet, hogy nem szabad letekerni, míg nem jön a tanár. Vagy a lengőkarú csontvázat cipelem a folyosón, és ő a csontváz. A táblára felírja helyettem az óraszámot, dátumot és a címet, a reciprok érték. A költői hitvallás. Ha kitűzök valami értelmetlen baromságot a fali újságra, hogy idegesítsem, szó nélkül leveszi. Ha úgy törlöm le a táblát vizes szivacsal, hogy a szünet végére kiütközzenek a csíkok, szomorúan csóválja láthatatlan fejecskéjét. Vagy belebújik a Navratilba, és akkor ő a Navratil. Vagy belebújik a Tausz Jutkába, és akkor ő a Tausz Jutka, és szerelmes leveleket küldözget. A tanárok hiába iparkodtak, nem sikerült meggyújtaniuk lelkében a szemérmes szimpátia lángocskáját. Tudta ő, hogy tanárt utálni kommersz, és nincs benne semmi kreatív. Mégis többnyire az első órán felismerni vélte bennük a gügyögő inkvizítort, az idegbeteg hisztérikát, vagy a hígvelejű farizeust. A tanárokkal való bármilyen civil jellegű kapcsolatfelvétel a lealacsonyodás nyilvános beismerése, megbocsáthatatlan morális engedmény. Lepaktálni a legősibb, a legundorítóbb ellenséggel. Mintha egy pszichopata tömeggyilkost, egy emberevő szörnyeteget fel lehetne menteni azért, mert két mészárlás között kedélyesen rápipál, barátságosan hunyorog, szóba elegyedik leendő áldozataival, és arcátlanul diáknyelvi fordulatokat kever velejéig hazug beszédébe. A tudásvágy és rivalizálás valaha harcias öröme, előbb az unalom, majd a kiszolgáltatott tehetetlenség, végül a formátlan bosszú vágy érzésévé sötétedett. Nem jön már ki mindig a példa.
és Erzsi néni, aki egy pici és illatos anyóka álom és emlék határán személyre lobbantja, hogy az írás a pocsék, szabálytalan, ferde. Tartalom kettes, helyesírás kettes, külalak kettes. Lehorgasztott fej. Mit lehet erre válaszolni? Anyu megjön a bevásárlásból. Leszakad a karom, mondja. Nagyon pipa, a maszek csal, szűken méri a málnát. Pult alatti kuncsaftkör. Észreveszi, hogy kifolyt a víz. Nem megmondtam százszor, hogy ne hagyj nyitva a csapot. Egyik füleden be, a másikon ki. Átok apád megint a szakiba. A szaki a szakszervezeti klub a Honvéd utca sarkán. Csak megittunk egy kis fröccsöt a srácokkal, mondja apám. Lukas duma. Kitalálhatna valami mást is. A faterom. A fatyom. Lehet, hogy csak én látom tökéletesnek. Leküldenek zsírért. Hazafelé lukat fúrok nyelvvel a zsírtéglába. Majd valamit hantázok. Megtámadott egy lódarázs. Te, Isten átka, ne is lássalak, a sírba kergetsz. A zsírba? Mit beszélsz? Na, majd adok én neked, várj csak. Megkapom a lelki masszást, a lelki fröccsöt. Beszélnek a fejemmel. Világos? Vili? Vilinger? Te, süket ágyugolyó, mondja apám, mikor megtudja, hogy megsarcoltam a zsírt. Apu, engem tényleg megtámadott egy lódarázs, vagyis nem engem, hanem a zsírt. Ne hülyülj, te gyerek, mondja pityókásan, mert úgy maradsz. Nagymama ilyenkor feddőleg így szól, haszontalan portéka, vagy kutyafejű tatár, majd mit mondtam. Nagyapa viszont szépen magyaráz. Ládd, kisunokám, ha gurítok, azaz hazudok valami átlátszót, nagymama minden tudón. Ravasz kabók vagy te, hékás-békás, nagypapa pedig költő ilyen. Ezt te csak álmodtad harmatos hajnalon. Evésnél máshogy kell viselkedni. Hogy ülsz az asztalnál? Nincs pancsolás, virigykelés, egyél, mert még azt hiszik, éheztetünk. Teri néni vasárnap nálunk ebédel a kis Gusztival. Inkább meg sem szólalok, de aztán a kaja közepén, a nagy csendben egyszer csak azt mondja a szájam. Teri néni, nem szeretlek, ronda az arcod. Anyám asztal alatti sípcsot rúgással jelzi, szedjem össze magam, mert nagy baj lesz. Úgy beszélnek a Teri néni előtt, hogy ne fáradj, édesem. Isteni ez a leveske. Belefőztem szívem, lelkem, no meg a grizgaluskát is. Amíg apu kimegy a spájzba erős paprikáért, elcapcerálom a májat a levesből. Majomka, kávéba mártott kockacukor. Kiesik a számból, fújt fel a tudományod, mondja anyám. Ebéd után, játszatok szépen. És akkor játszani kéne a kis Gusztival. Rossz korszakban van. Lenyalja a sótartó tetejét, eltömődnek a lukak. Néha minket is bevesznek a kanasztába, figyelni kell, mi ment ki. Egyedül maradok a szobában Teri nénivel. Nagyra vaszul megkérni, anyut vagy aput szereted jobban? Moher pulóverben van sínadrággal. És hogy udvarolok-e már? Ez utóbbi arcátlan kérdést már a szüleim előtt teszi fel. Anyám szomorkás mosolya egyrészt a szeretetéről és a tapintatáról biztosít. A Teri néninek szóló másik része viszont valami olyasmit mond, hogy ez már sajnos egy langaléta kamasz, aki egyelőre szégyellős ahhoz, hogy udvaroljon. De közben, igen, néz rá, Teri néni, ez már nem az én aranyos mókuskám, mutyulgóm, kis prücsköm, hanem egy lakli kölyök. Aki meglátod, nem sokára elárul engem, elhagy és elfelejt. Lányok után fog koslatni, kisírhatom utána mind a két szememet. Fényes hurex köntösének ráncait simogatja. Fogalma sincs arról, hogy én már lányokat verek szerelem miatt. Még nem vertem meg a tauszt, de nem kell sok. Oroszon elfogta levelét a Feri bácsi, hogy menjünk délután pátert noszterezni a bíróságra. Lesült a bőr a pofámról. Teri néni távozási szándékának első bejelentését senki sem veszi komolyan. Ő maga sem. Elkezdődik az az újabb és újabb lendületet vevő, majd újból és újból megtorpanó, képtelen színjáték és húzavona, hogy menjen-e, mehet-e már, vagy még maradjon egy kicsit.
mikor aztán arcára csirízesedett hálamosolyjal beájul a liftszekrénybe, és becsukódik a bejárati ajtónk is, ahol másfél óráig áldogáltak, nem tudván elválni egymástól, nem találva a megfelelő pillanatot, hogy semmiképp ne legyen sértődés, ne maradjon valami kicsike fullánk, mikor végre tehát magunkra maradunk. A mi orcánkról is leolvad a mesterkélt grimasz. Némán és elgyötörten takarítunk. Na, de legalább lekvitteltük a múltkori meghívást. Ma én mosogatok? Nem, a Váci püspök. Ennyi csetres? Hogy van ez elmosogatva? Csak úgy csí-csú nagyjából. Anyu megnyalja az ujját, hozzáérinti a vasaló aljához. Felsziszen. Zsírt ken rá, de mintha csak azért, hogy újból szóba hozza a zsírlopási ügyet. Még hogy lódarázs. Másodszor ellenőrzi a tányérokat. Na, fogjuk rá. Elenged játszani. De nem sokára fürdés. A 8 órási nagyfilmre ágyban a helyem. Elalvás előtt mesél. Azt szavalja, hogy hosszú nyakú csetneki Sántalovát csetleti. Reggel megkérdezi, mit álmodtam, hogy nem hazudok-e, mert az álmokat is ő küldi. Oda bújok hízelegve, mi-e vagy anyának kincse, violája? A liftes álom, hogy nem áll meg a lift a 6. megy ki a fényre, és meghalok. Néha azt mondja, nem szeretlek, és otthagy. Akkor vérnyákolok, ő meg vacillál, hogy megbocsásson-e. Ha eltévedünk az utcán, itt kalizolunk a semmiben, vagy megvagyunk, mint kutya a kútban. Egy ideig bármit kérek, még be sem fejezem, kapásból nem lehet. Bosszúból elfújom a gyufát, apunak rágyújtáskor, anyunak főzéskor. Kell egy nagy pofon? Majd kapsz te én tőlem? Ezt csak gondolom. Elég bajom van így is. Tahosz jutka belém esett. Kínos. Lófarkas zsidó lány. Tavaly még nem mert volna belém esni. Rólam diskurál fűvel fával. Nyíltan hirdeti, nézdegélnek, vihorásznak, mutogatnak. Úgy csinálok, mintha nem venném észre. Na nem, ő aztán nem szégyelli. Kifejezette, mintha kicsit mulatna rajta. Rossz vége lesz, Tausz. Nagyon erős vagyok. Amit egyszer tőlem kapsz, azt nem teszed ki az ablakba.

Leültem a téren a padra. Nem mozdultam. Nem azt bánom, hogy lelőttem a nőt. Lelőnék én bárkit, hanem hogy bottal fognak ütni. A zöld virágtartó karóval. Úristen, most már biztos, hogy nem megyek haza. A botot én találtam a szomszédházban, bácsinéni virágai mellett. Apám elhűlve nézi, forgatja, talán azt bizonygatom ezzel a kétes értékű felajánlással, hogy mostantól jó leszek? Vagy valami mazohisztikus gyönyör? A kíváncsiság és a rettenthetetlen bátorság? Sanda jó szándékom és jó hiszeműségem hamiskás jelzése? A föltétlen bizalomé, mely titkos módon kifejezi fölényemet? Vállat von, fölteszi a szekrényre, a hegye kilátszik. Valami összeomlik benne. Mégsem lesz ennek jó vége. Behúzott nyakkal megyek el alatta. Egyszer ez rettenetesen el fogja találni a bőrt a fenekemen. Múlt héten láttuk az egri csillagokat, ünnepi vetítés. Én vagyok a félszemű jumurdzsák, haverom a frici seprűnyére tekert iskolaköpennyel rohamoz. Az egri nők a tanári asztalban barikádozzák el magukat. Frici egyszerű janicsár, de nagyon tud rohamozni. Az egri nők forró szurkot löttyintenek az ostromlók nyakába. Én is köpennyel döfölök, sikongatnak. Tausz Jutka a legelszántabb nő. Hozzám vágja az uzsonna tálcát. Lófarka miatt inkább a török ármádiában lenne a helye. Az asztal alá hemperedünk, Pukamella kezemben. Jézusom, ezt direkt csinálja. Francba. Hol a köpenyem? Ahogy fölállok, beverem a fejem. Csillagokat látok, egri csillagok. A csillagok között apám áll az ajtóban. Köpenyem újja hosszában végighasadt, és egyetlen egy meglazult gomb fityeg rajta elől. Kézen fog, megyünk haza, rosszat sejtek. Anyu túlórázik. Ja Istenem, minek is nőttem meg? Most megtudom, hol lakik az Úristen. Beterel a fürdőszobába, onnan nem hallatszik. Ne, édesapa, ne! Soha többet, könyörgöm. Mit mondtam? Jó lesz, jaj, csak most az egyszer ne. Azt mondtam, hogy leveszed a nadrágot, igen? Az érzékek megdermednek, még nem fáj. Nem sikolt, az pedig már megtörtént. Hallod a bot csattanását. Itt a vég, és nem is tudsz kiabálni. Csak fuldokolva tekereksz a kezei között. Erős keze van, nagyot üt, suhog a pálca. Duzzogó, sötét magányban elképzelni az édes bosszút, a meghalást. Úgy kell nektek, áruló Júdások, fogom magam, meghalok. Mindenki sír. Újból és újból felidézem a fürdőszobai vérfürdőt. Ez a hála és a köszönet. Így akartok emelt fejű, boldog, öntudatos ifjúságot nevelni? Most aztán kimutatta a foga fehérjét. Ráfújik a könny a leckére. Neki miért lehet megverni a kisebbet? Elzárkózó konokság, fehéren izzó gyűlölet. Ez most már mindig így lesz. Galamb száll az ablakba. Ha bosszúból béke galambá változnék. Tavaly a Navratil hangulatlámpának öltözött a jelmezbálon. Egy hétig készítették a szülei, és mi tudtuk, hogy benne van a hangulatlámpában a Navratil, de csak gurult le a lépcsőn, mint Szent Gellért, mikor a fasiszták lelőtték a hegyről egy hordóban. Négy kézláb állok a szoba közepén, féloldalt hajtott fejemet szaggatott mozgással tekergetem, számból hegyes csőrt formálok, mikor benyit apám. A homlokomat ráncolva visszaülök az asztalhoz, nem fogok ezzel az emberrel itt pajtáskodni. Hallom, ahogy vihog odakint. Hiába erőltetem, már nem akarok meghalni. Elfogy a svung. Jó lesz mindent visszakapni. Oda bújni. Megbocsátom. Egy könyvben olvasom. Rám zúdult a rémület. Végem van, jaj, veszékelni kezdtem, és rögtön bepisáltam. Apám megijedt.
zavartan csodálkozott. Leeresztette a csundit, és motyogva elfordult tőlem. Én besompolyogtam a házba. Aztán, mikor meg akart simogatni, arcom elé kaptam a kezem. Ezen most ő fakadt sírva. A verés nem volt jó, de jó emlékezni az apai kézre. Csundi. A legfájdalmasabb a barátok vagy a lányok szeme láttára kapott verés. Elfelejtek időre hazamenni, mert fagyiban focizunk. És a hosszabbítás közepén, mikor legöldöklőbb a küzdelem, feltűnik anyám virágmintás konyhai kötényben a 16-osnál, és lekever egy frászt. A meccs félbeszakad, vagy 50 gyerek plusz lepos a bácsi nézi résztvevőn, hogy könnyeimet nyeldekelve szaporázom hazafelé. Kézmosás után stikában kilesek az ablakon. Cakót választották be helyettem. Ehhez aztán nincs mit hozzáfűzni. Jóság és szófogadás a felnőtt szívós rögeszméje. Különben eltángál. A szülőkön kívül lehet félni a rendőrtől, a kéményseprőtől, a zsákos cigánytól, a rossz gyerekek nyelvét levágó Jézuskától és a fodrásztól. Apám magához húz, hajfürtömet ujja köré csavarja. Úgy nézel ki, fiam, mint az ősember, aki most jött le a fáról, nyomás a Figaróhoz, meg vagyok értve? Kezembe nyomja a pénzt, de felnyiratott hátul rendesen, mert ellenőrzöm. Piros héjú szárító búrák alatt ülnek a nők, elrongyolódott nőklapjában tallózgatnak. A himlőhelyes fodrász lopva figyeli, hogy arcokat vágok a tükörben, és mikor a pajeszt igazítja, leereszti csillogó szerszámát. Ne rángatózz, kis haver, mert legyisszantom a fülcimpádat. 3.60, úgy veszél a pénzt, hogy rám sem néz, elhaló köszönésemre válaszul hajbókoló megvetéssel, némán kitessékkel. A szokásos dumák a suliban, fűnyíróval álmodtál, forró vizet a kopaszra, stb. Az előszobai tükörnél gyakorlom, hogy tényleg rezege a fejem. Elalvás előtt kerge ábrándozásba merülök, arra vágyom szívem minden melegével, hogy a hajam a szemembe lóg, befedi oldalt a fülemet, már a vállamat verdesi, a hátam közepéig ér, mintha végül teljesen bele tudnék bújni ebbe a meleg és barna gyolcsba, amit a fejbőre budjant ki magából. Az első hosszúhajú hippi a téren. Eljött a mi időnk. A Figarónak befellegzett, bezárhatja a boltot, és ne rángatózz, kis haver, mert lekapom a himlőhelyes fejecskédet láncfűrésszel. Megint benyit apám. Görcsösen szólítom a piros-kék írót. Segít. Nagy megtiszteltetés. Megbánta? Hely, ez az apu is néha. Na mindegy. Aztán meg milyen gyerekesen lelkendezik a tisztelő. Ősszel hisztérikus jelenet az iskola kapuban. Az újdonsült elsős a mamája biztonságot jelentő meleg kezébe kapaszkodik, csak bámul fölfelé könyörgő tekintettel, hogy ne, csak most az egyszer ne, holnap már lehet, csak ma még ne. És a szülő legkisebb mozdulatára, ami az útnak indítás szándékaként értelmezhető, a döngicsélés észvesztő sikítozásba csapát. Hörögve beleharap a mama kosztüm szoknyájába, hogy a fogával is belecsimpaszkodjon, hogy semmiképp ne lehessen leszakítani, leválasztani arról, ami oly megbízhatóan az övé volt eddig, ami az otthont és az egész világ szeretetteli belakhatóságát jelentette, és ami, illetve aki, e pillanatban így gyalázatos, visszataszító árulásra vetemedett, hogy őt erőszakkal erre a borzalmas, pokolbéli helyre vezette, ahol csikorog a kréta a táblán, és a felsős fiúk seklit hordanak az övtartóban. És itt is akarja hagyni egy egész napra, kiszolgáltatva a legrafináltabb kínzásoknak és megaláztatásoknak, ami azért is elviselhetetlen, mivel aljas színjátékká hitelteleníti a szülő minden eddigi és jövőbeli csókját, ölelését, becéző szavait. Eltelik néhány hónap, és ugyanez a kislurkó fontoskodva meséli a haverjának, hogy SMK, anyu,
SMK tag lett, szülői munkaközösség, és nagy büszkeség dagasztja Keblét, mire a másik, aki szeptemberben szintén telelucskolt a záporozó könnyeivel az iskola kapuját, azzal vág vissza, hogy az ő papája viszont az apák szertárfejlesztő munkaközösségének, az ASEMU-nak az elnöke, Bibibi. A nyolcadikos őrsvezetőt biztos, ami biztos, mamának hívja, Kati mama, de már megszokta a csikorgókrétát és a bajaszos hetedikeseket. Tudja, hogy ha hóna alatt feladatlapokkal tanfelügyelő jön az iskolába, a tanárok viselkedése megváltozik. Mesterkélten deklamálnak, szigorúbbak vagy éppen kedvesebbek lesznek, még az Erzsi néni is, pedig ő annyira aranyos. Megszokta a követelményi rendszert, és hogy időnként elterjed a rémhír az elektromos feleltetőgépről. Megadóan gyakorolja az osztályvigyázt, megtanulja a közlekedési szabályokat, tapsi és a villanyrendőr. Megszokta a 15-ös busz oldalán a feliratot, zsebkendőbe köhög, tüsszencs. Tudja, hogy a zsebkendő közepébe kell fújni az orrot, és nem erősen, mert akkor vérzik. Aztán összehajtogatni, nem gyűrni, úgy vissza a zsebbe, minden nap tisztát hozni, nem kölcsön adni, és hímezze rá az anyuk monogramot. És megszokja az úgynevezett szezonbetegségeket, a hongkongi A-vírust és a kórházban azt a szörnyű feliratot is, traumatológia. Beletörődik, sőt, megszereti, hogy holnap Kisdobosban kell jönni, április 4, a kopott mackót is ünneplőbe öltöztetjük. Hogy ma gyerekek a kanyarú járványt fogjuk gyakorolni. Hogy előszúrt kártyalemez kivarrása. Megvan a számtanod? Meg, de szerintem rosszul állítottam fel a példát, válaszolja haverja, és gyakorlottan összedugják fejüket. Már azt is tudja, hogy a Kun Ági vitt sorsjegyért megmutatja, van neki, de mije van neki? Ki kíváncsi rá? A Serei Katinak viszont be lehet látni. Kitágult a bugyja és guggol. Pina. A Serei elsős. Olyan, mint egy óvodás. Az ilyennel nem áll szóba az ember. Ötödikes szemmel még a negyedikes is nevetséges, félkész lény. Köszönj szépen a bácsinak! Megkérdezi papája búcsúzkodás közben, mit hozza Karl Marxstadtból. Mindent, és egy búgócsigát. Képtelenségnek tűnik, hogy nemrég még ő is ilyen pislákoló öntudatú kis klapec volt. Ezzel egy időben viszont a jelenlegi hatodikosok mítikus életű óriásokként homályosítják el a látóhatárt, titkos beavatottként élik a nagyok és erősek életét. Mellettük ő, guruló porszem ötödikes csak abban reménykedhet, hogy egyszer majd isteni adományképpen ő is nagy, erős és mindenható, azaz hatodikos lesz. Átépítik az iskolát. Álványok és meszes vödrök között botorkál. Majd az egész suli átköltözik a Kossuth Zsuzsába, ahonnan akasztófára látni a bíróság tetején. Vajon ott akasztanak a tetőn, vagy lent a pincében? Kőszegi szerint sehol sem akasztanak, mert az anyja ügyvéd, bejáratos a bíróságra, hanem egy orvos eltöri a nyakcsigolyát, és lent a pincében. Az ítéletet ma hajnalban végrehajtották. Ő meg reggel 8-ra jön. Bioz, gyakosz, föci. Lehet, hogy hajnalban még ott lengett a gyerekgyilkos Selmeci az énekterem ablaka előtt. A kékfényben Szabó László megkéri, mutassa meg, hogy csinálta. Darabosan mozog, nyomkodja a rendőrségi bábút, nem megy neki bilincsben a szatírkodás. Vásod Ferkó. Hazafelé az Zrínyi nyomda előtt kidobott ólomlapok fordított betűkkel nem lehet elolvasni. De el lehet olvasni. Csak tükörben kell nézni. Igazság néni nem szereti a gyerekeket. Másmilyen világban szeretne élni, mert Igazság néni nem egy kifejezetten kedves kommunista néni. Úgy kiváglak, édesfiam, hogy a taknyodon csúszol hazáig. Danikával, a fiával sem kivételezik, retiküllel vágja szájba a Honvéd utcai buszmegállóban. Danika keveset beszélt, sőt, igazából egyáltalán nem beszélt, és mivel nem beszélt, azt sem igen vette észre, ha ő hozzá beszéltek. Most a mamája, mintha kérdezett volna valamit a külön számtan befizetés tárgykörében,
de figyelmét maradéktalanul lekötötte az az újszerű tervezésű, színes csíkos tikitaki, ami a trafik kirakatába pompázott. Még sose tikitakizott, de szeretett volna tikitakizni. Ekkor csapta szájon, ide figyelsz, ha hozzád beszélek, a rettenetes anyai retikül. Fricivel és Petyával bandázunk a környéken. Szombat délután, üres utcák, a sarkon rendőrök farkaskutyával. Átmenjünk a Balassi térre, ahol a zombaiék fociznak minden délután, és utána a Szalaiban vesznek habos fagyit 1,50-ért. De nincs ott senki, tök üres a tér. Belóg a szürke ég a házak közé. Petyának leesik a tantusz. Faterja este befogta a szert. Én is szoktam. Bejön a kis vosztokomon, és bejátszották, ahogy 10 éve Dunapentelén lelövik az oroszok a magyarokat. Gondolom, elsősorban a gonosz, ellenforradal már burzsoá kapitalista magyarokat. Egy Wartburgnak rosszul van becsukva az ajtaja. A kesztyűtartóban csomagfecske. El lehetne csórni. De a parlament kapui mögül őrök figyelnek, és bármikor felbukkanhat egy rendőrjárőr farkaskutyával. Átvágunk a Jászaira. Alig látni civilt az utcán, azok is sietnek haza. Ma aztán nincs korzózás. Miénk a város? Mi lenne, ha átvillamosoznánk Budára? Tekergetném a fokantyút, a Duna fölött kötelékben repülnek a gonosz magyarok lelkei, bekapcsoljuk a ringlispilt a hűvös völgyben, légpuskával lövöldözünk. Elállt az eső. Snúrozunk az elhagyott játszótéren a nedves homokban. Nedves homoknál teljesen más a méta. Nem csúszik a pénz. Vagy egyenesen a vonalra dobsz, vagy a gurítós technika, ez utóbbit meghagyjuk az amatőröknek. Mi ez a készültség? A nép ellenségei miatt, válaszolja apám. A Vera néni a napköziben népellenség? A Vera néni a napköziben valószínűleg nem kifejezetten népellenség, mondja, bár talán nem is éppen népbarát. Szerintem sem népbarát. Például, ahogy a fülemet takarékra állította a lány WC miatt. De miért marad otthon a nép, ha övé a hatalom? Azért marad otthon, mert nem teszi ki magát provokációnak. Provokáció. Szép, félelmetes kifejezés. Mi az a provokáció, édesapa? Vera néni kövér, bajuszos, és gyűlöl mindent, ami gyerekszerű, de valahogy mégse az a tipikus provokátor. Hőbörgő ellenforradal már, az a nyilas terror csőcselék, Mengele, akiről apu szok mesélni. Kicsit olyan, mintha nem is tudna államot dönteni, népet provokálni, sőt nem is akarna, megelégszik gyerekkínzással, nincsenek magasabb rendű ambíciói. Különben is, ha az apu leharcolta a Vera nénit, akkor a nép mitől rinyál? Nem értem a népet ebből a szempontból. Nem akarok nép lenni. A másik, amit nem értek, de nem merem megkérdezni, hogy a rendőrök, hogy az miért van, hogy azok mindenképpen jó fejek, közben meg mindenki rettek tőlük. Szeresd a rendőrt, szeressed, imádd a rendőrke bácsikat? És miért mondhatta a bácsi múltkor a pénzügyőrre, hogy spenótbakter? Neki szabad? Ő is ellenség? Vagy csak nem barát? Vagy a spenótbakter az ellenség? Lehet, hogy azért vágta kupán a Danikát az igazságnéni, mert íme kijöttek a Honvéd utcai buszmegállóba népet provokálni, de a nép otthon maradt, a Danika meg csak azt a rohadt tikit, akit nézi a kirakatban. Most otthon ülnek a konyhában, főtt krumplit mártogatnak sült zsírba, és igazságnéni elmeséli Danikának, milyen lesz, ha a papa megjön Kanadából és visszaállítja a karvajtőkét. Danika zsírevés és karvajtőke közben is arról ábrándozik, hogy egyszer olyan tikitakia lesz, mint senki másnak, és letikitakizza az egész iskolát. Éjjel-nappal, megállás nélkül, rendületlenül tikitakizni fog. Úgy indul iskolába, hogy maga előtt tartja színes, csíkos, kelepelő tikitakiát, és már messziről mindenki tudni fogja, hogy közeledik Danika, a tikitaki király. Úgy fog tanulni és fogatmosni, és enni, és öltözködni, és a pityu nagyapához menni Újfalura, és megdönt minden világcsúcsot.
Állítólag Ausztráliában egy kisfiú 10 órán keresztül tikitakizott. Benne van a Guinnessben. 10 óra, mi az neki? Ő, ha megkapná a tikitakit a Honvéd utcai kirakatból, folyamatosan csak tikitakizna, és fittyet hány arra a rossz indulat újsághírre, hogy Bács-Kiskun megyében egy tanuló inhüvelygyulladást kapott a tikitakitól, és fittyet hányna a külön számtan befizetésre, meg hogy állítólag egy elszálló tikitaki golyó fültövön csapott egy mozi gépészt a Kistáció utcában, és mentővel szállították be a traumatológiára. Ez őt nem bizonytalanítja el, és nem ingatja meg, és főleg nem tántorítja el. Közben egy hivatalos levél is érkezik az amerikai fehérházból, hogy szeretnék, ha fellépne Nixon elnök beiktatási ceremóniáján a csodálatosan kelepelő, végtelenített tikitakiával. Na! Itt csapott le Danika révült orcájára másodszor a szigorú anyai retikű. Egy hüllő mosoly, precíz és kíméletlen tanárbácsi, akit én annyira, de annyira szeretek, a Jeri betű kiejtésével szórakoztatja a gyerekanyagot. Próbáld Ferenc, orosz tanár. Imádom, na. Penge száj összeszorítva, félig lehúnyt szem, bizony meg kell hagyni, kis és savanyú természetű ember, mintha mindig tormás fazékba nézne. Szóba sem jöhet a trükk, hogy óra elején a veszőparipájára terelni a szót feleltetés elkerülése céljából, ahogy ő mondja, számon kérés, mert nincsen neki veszőparipája, illetve minden a veszőparipája. Az egész orosz nyelv az ő veszőparipája, terelni szót meg főképpen csak ő terelhet. Ha a feleltetés el is maradna, nem marad el, következő órán két anyagból kellene felelni. Még rosszabb. Próbált Ferenc lassan kitátja a száját. 30 éve tátja száját kifelé a Feri bácsi. Hatalmas nyál gerenda leng a vértelen ajkak között. A roppant barázdált nyelv, mint ha a Gellért hegy akarna becsusszanni a megáradt piszkos szürke Dunába. Eljön a perc, kiszakad a bömbölő végítélet a torok hártyás denevén röptető alagútjából. Jöjjön ki felelni, Lemúr Miklós. Próbált Ferenc orosz tanár egyszer elment Moszkvába. A tranzitváróban minden bátorságát latba vetve szóba elegyedett egy kis kosztümös csini babával. De felszálláskor a légnyomás kiszivárogtatta a tintát a töltőtollából, és hatalmas, undok leleplező pacnit növesztett elől a vajszínű zakóján. Épp a szív fölött. A kínos incidens evidensen elvágta minden további csevej lehetőségét. Csak szorog Feri seremetyevóig. A központban ugyan diszkréten kiutaltak neki egy grúz gyévuskát, oda már kardigánban ment, lám minden azért romlik el, hogy jóra fordulhasson. De az oktatási program csere lehetőségeiről folyó tárgyalások egy Moszkva környéki kisvárosban, Szennyesben folytatódtak, és a Szennyesi Oktatási Központ repi keretéből nem tellett grúz gyévuskára. A Szennyesi lefolyóból pedig a hírhet Szennyesi muszkabogarak néztek farkas szemet, próbált Ferenc foltozzakós orosz tanárra. Mintha minden csak azért fordulna a rossz után jóra, hogy újból elromolhasson. Ráadásul a mértéktelen vodka fogyasztás következtében anginás görcsök lepik meg, a padlószőnyegen hever összekunkorodva, mellkasát gyömöszöli, na hol? Ugyanott a szív fölött. Percek vannak hátra az órából. A lihegő igyekezett, ahogy a komótosan feltett kérdés után, a kilátásba helyezett aránytalan jutalom reményében, a padból kiesve, inuk szakadtából nyújtózkodnak feléje, rimánkodó nyögések hallatszanak, hogy én, engem, Feri bácsi, tanár úr kérem. Próbálják egymást eltakarni. A hátulülők úgy érzik, előrébb húzhatna kicsit. Feri bácsi meg csak járatja rajtuk álmatak tekintetét. A dicsőség öntelt mosolya feszül Penge ajkán.
és ők most, ebben a drámai pillanatban szeretik a leges-leges legjobban. Már ott görnyedeznek körülötte, imádkozó pózokban, mint egy óriási, remegő szőlőfürt. Lógnak róla, csüngenek ajkán, a Feri bácsi ajkain. Egyáltalán nem egy rohadt görény a Feri bácsi, kimondta, és két kézzel jelentkeznek, és akkor rámutat a rohadék, dehogy is rohadék, a Sai Emmára. Erre a Sai Emma kapásból mit mond? Egy emberként ordítanak fel, nem, jaj, engem tessék, csak engem, könyörgök! Lögdösödve nyomulnak előre, és ha Feri bácsi, a legszemetebb orosz tanár, akit valaha láttál, azért ez túlzás, túl sokat töpreng, hogy kit válasszon, hát rávetik magukat, ízekre szaggatják, és felfalják imádatos gyönyörrel. A tanulói aktivitás. Международный женский день. A nőnap hímnemű. Ezen vérzett el a Sai. Nagyon büszke lány. Lötyög a tejbár, mondod, megpróbál pofon vágni, menekülés közben hátra kiáltasz, Emma, szeretlek, de nem ma. Próbált Feri bácsi az óra végén, mikor már mindenki az ebédről ábrándozik, megkérdi az osztályt egy csillagos ötösért. Mi volt a Lunyik egy neve? A Lunyik egy neve. Tényleg. Mi volt a Lunyik egy neve? Nem deregni semmi? Mazányi Margit jelentkezik. Lenin? Navratil Gyuri jelentkezik. Sztálin? A Lunyik egy neve Sztálin volt. Hülye fiam, hülyébb vagy, mint a sok évi átlag. Két ötöst kap, aki tudja, mi volt a Lunyik egy neve. De aki rosszat mond, annak beírom az egyest. Nem találgatunk. Lemúr Miki agytekervényei hangosan csikorognak. Emlékezni valamire, ami nincs. Pedig még a szökési sebességet is tudja oroszul. Dehogy a Lunyik egy neve. Három ötös. Tényleg nem akar senki három ötöst ebben az osztályban? Csupa hülye gyerek? Három ötös? Az 6 forint anyutól, és be van tutizva fél évi jegy. Lemúr Miki szupersebességre kapcsolta a memóriáját, overkill, jönnek a varangyok. A Lunyik egy neve. A Lunyik egy neve. Lehet, hogy a Lunyik egynek nem is volt neve? Ez a válasz. A Lunyik egynek az volt a neve, hogy Lunyik egy? 6 forint, az 3 zacskó pezsgőpor, utolsó óra kopog a szem az éjségtől. Lenin nem, Sztálin nem, mi lehet még? Moszkva, Volga, Vosztok, esetleg kommunizmus. Vagy... Lemúr Miki gyomra hangosan megkordult, vagy... Lucskos káposzta. Lucskos káposzta? A Lunyik egynek az volt a neve, hogy Lucskos káposzta? Képtelen koncentrálni. Tanár úr, kérem, megvan? Igen, fiam, hallgatlak. A Lunyik egynek az volt a neve, hogy Lucskos káposzta. Ráírták az oldalára vörös betűkkel. Meg is folyt a nagy sietségben. Ráírták, hogy Lucskos káposzta. És hús, kilőtték a világűrbe. A kisegítőben fogom végezni, mint a Navratil. Feri bácsi összecsapja a naplót. A nagy álom a 3 zacskó pezsgőporral olyan sebességgel távolodik, ahogy a Lucskos káposzta hagyta el süvítve a stratoszférát. Mecsta, mondja megvetően. Az volt a neve a Lunyik egynek. Mecsta. Azaz. Álom. Köszönés nélkül távozik.

észre, és már közben érzem a pezsgőpor elomló málnás ízét, ahogy a szájüregben csiklandósan széthabzik, felpuffad, és ha túl sokat szórsz be egyszerre, kispriccel, orrodon, szádon, füleden, de az is jó. Nem csak pezsgőporra költöm a csatákat. Az austerlici ütközetből tartozást adok meg a herendinek. A világosi fegyverletételt kiegészítem a krími háború vázlatos ismertetésével, és megveszem Tihi Lajost és Komora Imrét a gomfoci csapatomba. Előtte a gorlicai áttörésből Jaffa fagyi lett a Szalainál, a végvári ostromokból tömegbélyeg, a győri futásból piros műanyag csingacskuk, a Honvéd utcai trafikból. A nándorfehérvári diadal részt vett egy nagy snúrpartiban, és a kirázásnál begurult a kanálisba. A Rigómezei csatát anyám nem fizette ki, mert levertem övcsattal a lámpapúrát. Doberdóból rágógumi lett, Bazoka Joe. A verdöni vérszivattyút is lerre költöttem a Marx-téri német automatáknál. A nagy armada pusztulását elvesztettem ultiban. A mohácsi vész beszorult egy padlórésbe, gyufaszállal kellett kipiszkálni. A trafalgári csatából áthajóztam a szigetre a Suttival. Borodino, népek csatája, Csapágy, Mentolos Szipka. Úgy tűnt, hogy az ötösök és bélások kiapadhatatlan forrására leltem. De Zsóka néni egyik szünetben félrehívott, és fáradt hangon, de nagyon kedvesen megkért, hogy akkor most egy picikét hagyjuk abba, pihenjünk. A második világháborút már nem engedte. Éppen biciklire kezdtem gyűjteni. Álltam a konyha közepén, kezemben az iperni gáztámadással. Istenem, minek is nőttem?

annak a haramia vezérnek, akinek combja rudmászáskor véresre horzsolódik. Aki a helyvargánéba sorozatosan belesül, egymásba folynak a felhői, hozzávarja a gombot a spulnihoz, annak a haramia vezérnek a sorsa meg van pecsételve. Közlegényei és alattvalói tátott szájjal bámulják lentről, lihegve csimpaszkodik a lakkozott sárga rúdba. A parkettán különféle labdajátékok fehér csíkjainak bonyolult geometriája, amik parkettáztak a tanteremben tartották a tornaórát, elpakolás, átöltözés, gimnasztika a padon, szünetben nagy szellőztetés, mert olyan a szag, mint az oroszlán barlangban. Görcsös rángások nem jut följebb, és megsejti, hogy immár nem is fog soha többé ennél följebb jutni. Nem. Ez nem lehetséges, hogy így. Mindenki szeme láttára, Jézus, segíts! Csikorgó foggal megpróbál még egyszer felfogni lábbal, és már csúszik is lefelé. Combja süvít a fán, fenékre érkezik, durr a kurva életbe. Félrevonszolódik. Produkcióját Tóni Bá értékelésre sem méltatja. Csak oda böki, háromszor húz zászló a bordás falon. Tausz Jutka a lányok sorából gyengét szánalommal, szemérmetlenül bámul. A bíróság falán megjelent egy csúnyán elrajzolt, nyillal átdöfött szív. El Miklós, T. Judit. Nagyon ciki. Tóni Bá Gyulay Mikit szólítja, a banda legutolsó közlegényét. Gyulay Miki, legutolsó közlegény pillanatok alatt fent van a rúd tetején, függeszkedve, háromszor oda-vissza, aztán visszaáll a sorba fegyelmezetten. Lassan tudatosul benne, hogy mit is látott még innen, a bordásfalról lógva, béka perspektívából. A megalázottság végfokaként. Mi az, ami minden beteges képzeletet felülmúl, és a közeledő apokalipszis nyilvánvaló jele. Gyulay Miki, legutolsó közlegényem. Hát már te is fekete szőröket növesztesz? Le sem lehet fokozni. A zászló páros lábemelés bordásfalon függeszkedve, lapockák összemorzsolódnak, elszakad a karizom.

Bácsi már mutogatja az egykezes felsődobást kislabdával, majd következik az a különös gyakorlat, hogy ki tud szögdécselés közben háta mögött tapsolni, közben fejet körözni és csettinteni nyelvével. Futás szerteszéllyel, sípszóra mozdulatlannál merevedni, aki mozog, kiesett. Csimpaszkodik a bordás falon, lábai ég és föld között kalimpálnak. Az ablakról leolvad a rács, a kiégett lukon betüremkedik a halkan morajló szürke téli ég. Fekete kendőbe burkolt nő kenyérrel a kezében, por és pernye száll, a földön szalmatörek, ürülék, hamu. A nő rákoppint a ló combjára, csalódottan ingatja fejét. A ló, a nő és ő. Igazságnéni megfordul, de nem. Nem is ránéz, hanem a földre. És nem is néni, hanem nő. Lány. Igazság lány. Ő leereszti lábát a zászlóból, katonák hevernek a bordásfal előtt, az egyik felkönyököl, Hilfe, mondja csendesen, véres hab csorog a zubbonyra. Mi volt a suliban? Kérdezi anyu elalvás előtt. Be lehet neki látni. Hogy mi? Mi is? Mi volt? Ja, igen. Megtanultam tornaórán a szabadesést. A kajakosok klikje félrevonul a szünetben. Titkos megbeszélés a tegnapi kajakházi rejszoló versenyről. És hogy melyik olimpikonnal kóláztak a büfében. Leereszkedő gőggel bánnak az osztállyal, lemurmikit kerülik, mint a feledésre ítélt múlt eltévedt és zörgő csontú kísértetén. Takács Frici mégis neki meséli el, hogy talált egy hullát a Dunában. Csákjával húzták ki a vízirendőrök. Zöld volt, puffadt és nő. Kába remény ébredt lemúr Viki szívében. Talán nincs még minden veszve. Egy mesztelen nő. Letakarták, zöld, puffadt és mesztelen bokái kilógtak a rakpart kövére. Frici hangja remeg. Tekintet a távoli semmibe réved. Lemúr Viki szemén keresztül. A régi meghitt intimitás. Lám, a végső, zsigeri kérdésekben csak is egymásra számíthatnak. Ő csak Farkas bácsit látta, de Farkas bácsi nyakig be volt gombolva. Mónika hajtotta el a legyet a homlokáról. Reménykedő borzadozással kérlelte Fricit, hogy mesélj el még egyszer, részletekbe menően, milyen is volt pontosan, amit kajakedzés közben kihaláztak a folyóból. És zöld volt a bokája a kövön, de Fricinek nem volt több mondani valója. Hideg távolságtartás, közöny, megvetés. Ha beteg, már nem Frici hozza fel a leckét, vagy csak tanári utasításra, kelletlenül immelámmal, és azonnal lelépne, hogy beszélgetni kelljen. Nem avatja be terveibe, külön utakon jár, ismeretlen nyelven beszél. Nem érteni, hogy min nevet, mitől komorul el, és nem érteni, hogy miért vált számára egyik napról a másikra nem kívánatossá és szégyenletessé a barátságuk. Ha a kajakos klik közelébe kerül, elhallgatnak. Te most minek jöttél ide? Hogy legyen mit kérdezned? Szabályosan zabolnak rá, heccelik és molesztálják. Meglöki az ajtóban a kis Gyulai, és Rárival. Nem látsz a szemettől? Ők a háttérből árnyékolva kéjesen tanulmányozzák, meddig lehet feszíteni a húrt, mikor fog türelme nadrágjáról lepattanni a gomb, mikor fogja pofán vágni a kis Gyulait, amikor is aztán közös erővel eltángálhatják. Állandóvá válnak az alattomos provokációk. De miért csak őtet muszáj simfolni? Kitalálják, hogy vérszerződés, tudják, hogy nem bírja a vért, de csak jönnek a kis bicskával, és úgy tesznek, mintha a vérszerződés lenne az egyedüli feltétele, hogy visszaszerezze régi tekintélyét. Pohár víz, megmetszett újbegy, esküszöveg, közösen megisszuk, te vagy a király megint.
a stílusból ráismer az értelmi szerzőre. Takács Frici a legtehetségesebb az ilyesféle kíméletlen pszichológiai kísérletek kiötlésében, megszervezésében és lebonyolításában. Helyet cserélt a rangsorban a kis Gyulaival. Ő lett ő, és ő elveszett. Te se láss, jöjjön rád a vakulás, morogja magában. Bárcsak soha nem ismert rettenetes kínok között pusztulna el valami. Kileste Gyulait a WC fordulóban. Gyulai arcán sunyi, gyáva vigyor. Hogy mi azért ugye haverok vagyunk, de ha szívózol, könnyen ráfázhatsz. Megmondalak, jökte aztán, mikor megértette, hogy a helyzet komoly, és előre nyújtott a karját. Lemúl Miki úgy tett, mintha ütni akarna, és combor rúgta. Gyulai némán hevert a földön. Megvárta, hogy a fájdalom elérjen a tudatáig. Aztán bőgni kezdett jó hangosan, hogy így hívjon segítséget, tanárt vagy havert, mindegy. Most a könyvekkel teli bőrtáskával kapott egyet, hogy a feje nagyot koppant hátul a falon. A becsöngetés hangja elnyomta az ordítást. Lemúr Miki azt hitte elkésett, de csak azért volt csend az osztályban, mert bejött Kozma néni a farsangot kihirdetni. Még a tanár előtt megérkezett Gyula is, és feltűnő levelezésbe kezdett Fricivel. Sarolta néni a morénákat magyarázta. Frici oldalról méregeti, ő meg az idegességtől eszelősen kalipál a lábával. Óra végi ismétlésnél felszólítják. A moréna az egy ilyen szétterített folyami hordalék. Kicsöngetnek. Ki kell menni a folyosóra. A folyosón az ítélet sötét angyala vár. Úgy hívják. Takács Frigyes. Ötödikben beiratják Kőszegit. Humortalan, magolós, evinens.

Tilos Rádió. A Kelta Karót hallottátok, és benne Garaci László Pompásan buszozunk című regényét dolgoztuk fel, és folytatjuk a jövő héten, és valószínűleg azután is. További jó tilosozást!

0: ez után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kert akaró.
4: Sanyi, Adhesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok ezt zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Rend és üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra, az árbóc és vitorlan megtörve, tépve lóg. Tombolt ki, te özönvíz, tombolt ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat. Jegyezd vele az égre, örök tanúságul. Habár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz!

0: koncák. A koncák szeget sörényű bambák, ti rogyan térdőek, tompóra hult bikák, rózsás kis malacok, tinók és tehenek, katángon, abrakon, légykoszorús ülők, csak bólogassatok, csak bólogassatok. S kutyák, kutyák a holdra hülyebek, vonítsatok, a gazda fél, nem alhatik, a gazda fél, nem alhatik. Tanulkok a macskát és almaszagú egerek, vinnyogjátok körül szétzüllött álmait, skosok, berbécsek, ájtatos juhok, harmadfűnőt szerint önkéntesek. Ostort csördítek, lószörből forrott ostort, az alázat felett!
1: Fölzúg a pajta, s egymás véknyában marva a nyárba kitör, millió emberarcba öltözött emlős, az emlősök között. Elkeveredtünk ismét az állatokkal, és felér nyújtott tenyerünket a zápor szögeivel vered át, uram, és mérgezettek a te zivataraid, és a te látogatásaid kénnel és kánforral valók. Állunk ide szegezve hideg szögeidtől, állunk két lábra ágaskodva, állunk dicséretedre, és hurkásan csurognak alá tekintetünk ablakain a te vizeid, és alázugognak gyermekkorunk könyörgő rétjeire, csöngős csikóira, göndör bárányaira, szelíd füveire, arany almáira. Ha férfikort ígértél, uram, az ifjúságot miért mosod belőlünk el? Ázott kutyák melege bűzét, szegénység szagát ránk miért küldöd? Állunk ide szegezve a te szögeidtől, pogány düheidtől, s zengve a te dicséretedet, iszappal fordul ki szánkból az étel. Ajak közül a vízzel te pohár. Ropog a kert, a bokrokat forgatja már a sárga lél. Mohón a hídlásba harap, zúdul a csürkapuny elé. Fölkapja illés szekerét sarjustól, s fölpuffadt lovak, döglött malacok ázaléknaszádja nő az ár alatt. Főzőtök bálnák, paprikák törik a házat, rengetik, lemarják jobbágykék falát, a pince torkig megtelik. Nézi a székely. Könny csurog bajszára, reszket, úgy kacag. Vigyed, uram, a házat is. Vigyed, ami még itt maradt. Vigyed az asszonyt, kölyköket, a böjtöket, az éjszakát. Vigyed a gólyafészkeket. Lássunk világot!
2: Legalább.
1: Dühöng az ár, és az ég alól rongyfalvak úsznak mennybe fel. A bárka késik valahol. A víz csak énekel,
0: a víz csak énekel! A vására vitt bőrnek ára is van! Nem huncut benne róka sem menyét! A cimborákat nyúzom álmaimban! Te miért hallgatsz? Te miért? A vására vitt bőrnek ára is van! Nem huncut benne róka sem menyét! A cimborákat nyúzom álmaimban! Te miért hallgatsz? Te miért?
3: Psz. Özönvíz. Ropog a kert, a bokrokat forgatja már a sárga lé. Mohón a hídlásba harap, zúdul a csűrkapun elé. Fölkapja illés szekerét sarjustól, s fölpuffadt lovak, döglött malacok ázaléknaszádja nő az ár alatt. Főzőtök, bálnák, paprikák törik a házat, rengetik, lemarják jobbágykék falát, a pince torkig megtelik. Nézi a székely, könycsurok bajszára reszket, úgy kacag. Vigyed, uram, a házat is, vigyed, ami még itt maradt, vigyed az asszonyt, kölyköket, a böjtöket, az éjszakát, vigyed a gólyafészkeket, lássunk világot legalább. Dühöng az ár, s az ég alól rongy falvak úsznak mennybe fel. A bárka késik valahol, a víz csak énekel.

árvízi. Bodrog halászol 1948. január 24-én. Vízben úsznak a kertek, fél sziget a kis falu már, s nő az áradat. Megtettünk mindent, mit ember tehet. Kint vak sötét, egy csillag sem fakad, a teendő már Istenre marad. Bűzlő olajmécs füstköde alatt fújja az öreg iskola falak között a himnuszt, a gyülekezet, majd a szózatot, majd azt, hogy te benned bíztunk. Kézben a süveg, a kalap, nyakak és tarfejek ere dagad, üstökök, gácsér farakai rezegnek a buzgalomtól, csengőn kikicsap egy kislány hangja, mint lélek harangé, és énekel a kurátor, a pap, és 10 gyereke közt a szikár papné, és koromszál és sűrű csizmaszag, s rebeg benne a lámpa sárga nyelve, és tenger már a világ, és szakad percenként vadabbul lekieredve a téli eső a sötét vizekre. Doleo ergo sum.

0: Kürgevízi csikóval mentem, csukabíró. Sok hullámzó polip zászló, ügyelte, figyelte, de jó nyálkás a lelke. Lila alga világ volt, rezgő mozgó világ volt, a hináron sejem álom ficánkolt, viháncolt, hengergette a fátyolt. Nátszányult a légkörbe, s a szem ferdén megtörte, len odvas mély vízi kastély bizsergett, didergett, buborékot szemelt. Ide csukabíróval jöttünk, vízicsikóval, sugaras táj, csupa kristály, galóca a lóca, odaült a pióca. Embercsonta teríték, hordó számra veríték, átok áldás, jaj kiáltás, suhogva, zuhogva süllyed fentről izom. Olyan szép a halének, néma bárki fülének. Habok száll, hova száll? Talatta, talatta, kár aggódni miatta. Hal kisasszony ikrája, csukabíró arája, lágy kocsányon gyöngyös álom átfonja, karolja, vőlegénye csókolja. Jó a pikkely a csúszó, a nyálka a nyúlós. Akkor csinos, mikor sikos a szikla, az ikra hideg csillám borítja. Némaságban egy hangot hallék, fentről harangot, tán csak lengő birka csengő. Szerelmem, szerelmem. Úszni kezdtem ár ellen.
1: Kicsi patak, kicsi patak, habjait halkan omlanak. Fürtös vizet csillog, szalad, a kő között, a lomb alatt.
2: Emberkém, jöjj hát, állj belém, bokádat hadd becézzem én. Most itt csipek, most ott csipek, meglásd, hogy milyen jó hideg.
1: Kicsi patak, habjait gyorsan siklanak. Állj meg, ringas, mint hajdanán nagy térdeim. Anyám, anyám.
2: Emberkém, meg nem állhatok. Vár rám a tó, a kék titok. Vár rám a hegy mögött a tó, a ringató, a nyugtató.
1: Kicsi patak, szomjas szörny zárja útadat. Vár rád a tó, megöl a tó, félek, légy jó patakanyú.
2: Emberkém, nem halok meg ott. Nagy víz borít rám fénysikot. Nem vészel egy cseppem se, nem. Csak nem lát többé senki sem. A balholmi leányok, leányok mind csúcsos csukját viselnek, mindig mosolyognak, de soha se nevetnek. Puha pára borul rá a hegyekre, hegyek közti zöldes, borzas, kacskaringós tengerre. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra, csillog, villog a leányok csukjája. Szállogál a halszagú szél, könnyű ködök szitálnak. Kikötőben, szürke ködben színes csukják vibrálnak. A bálholmi leányok, leányok mind párosával, hármasával karonfogva sétálnak. Kéklő szemük mosolyogva rádereng a borúra, az idegen fiúra, s ő elviszi mosolyukat a tengeren is túlra, a tengeren is túlra. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra. A bálholmi leányok, leányok mind csúcsos csukját viselnek. Mindig mosolyognak, de soha se nevetnek.
0: Leszállt a tóba, nagypapa leszállt a tóba. Ringalang, nagypapa leszállt a fekete tóba.

0: A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert.
1: A kő és az ember.

nádastavon. Fönn az égen ragyogó nap, csillanó tükrén a tónak, mint az árnyék leng a csónak. Mint az árnyék olyan halkan, észrevétlen, mondhatatlan, antarító hangulatban. A vad alszik a beregben, fegyveremmel az ölemben ringatózom ön felettem. Nézem ezt a szép világot, mennyi bűbáj, mély talányok, mind, amit körültem látok. Nap alattam, nap fölöttem, aranyos tüzes felhőben, lenn a fénylő víztükörben. Itt az ég a földet éri, tán szerelme csókját kéri. Minden oly csodás, tündéri. Mi megyünk-e, vagy a felhő, vagy a lenge déli szellő, a szeliden rám lehellő. Gondolatom messze téved kék űrén a semmiségnek. Földi ég. Hol a réved? Szélei nádligeteknek tünedeznek, megjelennek, képe a forgó jelennek. Most a nap megáll az égen, dicsőség fényözönében, csöndessége fönségében, és minden olyan mozdulatlan. Múlt, jövendő tán együtt van ebben az egy pillanatban. A levegő megselebben minden alszik, és a lelkem rég.

Ad una vallomásra. Ad ilyenre verse. Megtudtam, hogy titkokat rejteget a mi Dunánk, ez a vén róka, mikről talán sohasem álmodott az ősi barlang tüzek óta, ez a közönyös Európa. Megloptam a vénisztert titkait, titkait az árnyas Dunának. Magyar földön ravasz a vén kugyon, hisz látott ő búsabb csodákat. De akkor pletyka kedve támadt. Vallott nekem, nem is tudom mikor, tavasz volt, és ő csacska részeg. Táncolt, dalolt, kurjongatott, mesélt. Budapestre fitymálva nézett, s gúnyos nótákat fütyülészett. Talán Szent Margit híres szigetén állott velem részegen szóba. Ma is félve karimpál a szívem, s haj már régen késiken óta. Ugye, Iszter, vén folyam róka, nagy komoly lett a bor a vén Duna. Torkán hűlt vad tavaszi kedve, olyan volt, mint egy iszákos zseni. Alig mert nézni a szemembe, s én vallattam keményen egyre. Na, vén korhely, láttál egy-két csodát, mióta ezt a tájat mossa sápat vized, árnyos, szörnyű vized, mely az öreg árnyakat hozza, gyónnyál nekem, vén falu rossza. Mindig ilyen bal volt itt a világ. Eredendő bűn, lanyha vétek, hideg lelés, vergődés, könny, aszály, a Dunaparton sose éltek boldog, erős, kacagó népek. S halk mormolással kezdte a mesét a vén Duna. Igaz az átok, mit már sokan sejtünk, ó, mind igaz, mióta ő zúgva kivágott, boldog népet itt sose látott. A Dunatáj bús villámhárító, fél emberek, fél nemzetecskék számára készült szégyen kaloda, ahol a szárnyakat lenyesték, s ahol halottasak az esték. Sose lesz másként, így rendeltetett, mormolta a vén Duna habja, s boldogtalan kis országok között kinyújtózott a vén mi haszna, és elrohant tőlem kacsa.

0: új vizeken jár. Ne félj, hanyi. Rajtad a holnap hőse. Röhögjenek a részeg evezőskre. Röpül hajón. Ne félj, hajón. Rajtad a holnap hőse. Szállani, szállani, szállani egyre. Új, új vizekre. Nagy, szűzi vizekre. Röpül hajón. Szállani, szállani, szállani egyre. Új horizonok libegnek elébed. Minden percben új, félelmes az élet. Röpülj hajóm, új horizonok libegnek elébed. Nem kellenek a megálmodott álmok, új kínok, titkok, vágyak vizén járok. Röpülj hajóm, nem kellenek a megálmodott álmok. Én nem leszek a szürkék hegedőse, hajtson Szentlélek, vagy a korcsma gőze. Röpülj hajóm, én nem leszek a szürké hegedőse.
1: Most, mikor a nagy inogások sápadképe rezeg a földön,

tenger. Salvatore quasi l'ultimo verso, toccaggio l'anno fatto. Iso canche in cui te asciugo e tottenghe all'aria, o figlia scozze di me. Cos is foglia bodermet, messi con gut ismet li buiro, mintha sivályok örökző fogása, s a tornyok hűvös kövéről langyve bűzte hívő, csattogó szárnyú madárra is. Már én mellettem szólalt a hangod, és azt akarom, hogy engem idézzen, ha megpendül benned a régi emlék, miként a tenger,

0: óceánok. Szabadabb lettem volna bátra, büszkébb bizony már eleve, ha nekünk is Magyarországnak lett volna tengere. Ha kamaszként vágyjal tele elülhetek bár képzeletben nagy sziklás part meredeken, s alattam zengve, zúgva, élve, mint zöld erdő kék messzesége, a végtelen. Tágabb, szárnyalóbb volna lelkem, ha legalább a gondolat megutaztat szűk szigetekben, hol nyártól nyárig süt a nap, és ami jó, minden szabad. A szűk szülő hazám, amelynek csak por, drócs, kőhatára van, csupán egy kis csücskén kiárad a mindenségbe, ha nyilást kap, határtalan. Rokon a kék víz és a kék ég, a kettős lábkör összeforr. Rokon a tág tér s a merészség, a mesetáj s az ifjúkor, a valaha s a valahol. Rokon a csöndes óceán s a másik, az a még csöndesebb, melyben szigetként nem Szumátra, hanem a föld, a hold, a Mars, a vad naplebeg. Szabadság, messzeség, ha akkor a ti leckéteket kaphatom. Késő már előttem pohárbor őszi esti kőasztalomon, meg lent e pohár Balaton. Ez lettem én, fejem lehajtom, csak a konok szív súgja, ha fölállnál, állj föl, kiviláglik, ma sem ér neked csak bokáig e kis haza. Be jó volna, s befájsz fölöttem csillag bójákkal fényes ég, de szenvedve is nő a lelkem, ismerkedés, testvériség számomra minden messziség. Szűk magyar voltomnak, s hazámnak, s éveimnek gátja között, tőled vár népek óceánja, új utat e szív, s ha bejárta új kikötőt. Vadludak. Kezdik az égen mértanukat újból a vadludak, illesztik hegyes szögbe lengve úszó vonalukat, hozzák együgyű rajzaikat ismét a vadlibák, ősz riadt félve föl bennem ma is még a kisdiák. Szállnak a példák, a libegő ábrák, írja megint, stördli egy titkos kéz az égi táblát, kedve szerint. Készül ezredszer a rejtelmes képlet, szívem figyel, mint a tanyán rég többet ma sem értek, indulni kell. Menni anyámtól messzi más világba, ez volt az ősz, más leszel, mint mi, ott hagyni mi drága, szép, ismerős. Engedtem, mentem, s lettem, ami lettem, s szívem sajog. Fáj, hogy nem vagyok, bármi érthetetlen, ki nem vagyok. Írják a libák kijavítva gyorsan a jeleket, gágognak egyet, mint gyerekkoromban, s ellengenek. A Balaton. Zúg harsogató tegnap óta, így harsog háborog most már tavaszig. Nem nyugszik bele egy pillanatig, hogy oda a nyár, így tiltakozik. Forog, zokog, mint nyűgös csecsemő, mint megbékíthetetlen szerető. Ne nyugodj bele rozba semmibe, locsogja ajka, verivad szíve.
1: Széchenyi Tigya, Hán könyvet.

Balaton. Kitől kérdezzem én azt, mi vagyok én? Miért jöttem én? Mi ez az én itt létem? Néztem alkonyatot a Balaton arcán, a hullámokat láttam. Vér volt a víz színe, mintha oda öntötték volna a férfi vért, s mint sajgó szenvedés, olyan fényes volt. A hullámok meneteltek, a hullámok egymás után, egymás előtt, egymás mellett. Olyan hosszú komoly sorokban, mint a nemzetek omlását mesélő versek. Tihany oly szürke zöld volt, Tihany temploma oly sárga-fehér, mint az ember álma emlékben. Én is megkérdeztem volna hangomon, hová mentek ti hullámok, hullámok, mint megkérdezték már más magányosok naplementébe borult homlokukkal, s ha kiszakadt volna szívem, akkor sem feleltek volna, nekem se a hullámok, a hullámok. Hallgatózott a part, hallgatózott a füstös, lángos ég, lerogyva. Hallgatóztunk, de a hullámok úgy mentek, mint a némák, akik nem tudnak szólni, csak zokogni. Elmentek és jöttek, és elmentek, s szomorú, szomorú, szomorú volt ez a végtelenség.

bedeszkázott szökőkútak. Hallod-e téljön, hallod-e? Deszkázz be szökőkútjai, véredből jég rózsa ne virítson, deszkázz be szökőkútjai. Meg lesz a város neszezés, csobogás nélkül is elél. Deszkázz be szökőkútjai, nyakadon, nyakadon a tél.

Zuzmara. Micsoda sóhaj dermet rá a tetőcserépre, ecet fára, csillére, dúcra, drótkötélre, vaslándzsás villakeríték.

Fölsóhajtott a pince kamra, az ember és az ember barma. Mert szólt a tél, hogy visszalábol a karmos észak csillagáról. Zuzmara minden, vaslap szürke egek alatt e sóhaj csipke. A delelő nap skarlátmázas, de árva, mint az üres lábas. Piros tűzvésze sok virágnak, kioldva már, csak szárak állnak. Rongyos papírzsák beborítja a rózsafákat térdig sipka. Ej, barbár ritmus kell a télnek, lábdogások, sziszenések. Már próbáljuk a hozzáméltó zenét, már szól a tüdősípszó. Tejecske sír a csarnokokban, remeg a szív az asszonyokban. Kupicák között nagy a csöngés, kisüsti szagot ont a söntés. Az új aszfalton hanyat fekszik, az útcsináló úgy melegszik. Fújja a párát eltűnődve, emlékezik az anyaölre. Víkság sípjaid befulladnak, az út, a szurok sötét szallag, nyarad gyászol e zúzcsokorban, a szívem iszonyúan dobban.

Tiszának reggeli gyöngyösi. A Tiszának partján virradott meg egyszer, hol ifjú éltemben jártam sok ezerszer. Az égbolt az atyát kék szín táblájával tüzesedni láttam napunk sugarával. Mosolyodni kezd az hajnal világunkra, világosságot nyújt zsibbasztó álmunkra. Az éjjeli ködök gőzölögni kezdnek, hegyeknek tövibes völgyekbe rejteznek, innen ereszgetik felfelé párájok, s a reggellel egyként közelítnék homályok. A nyugodt természet kell, s kifújja magát, vergődik álmából, újra kezdi dolgát, még az erdők s hegyek homályba nyugodtak, hol napunk világát várván csak hallgattak. Az álmos természet végtére megindul, élő fiaival munkájára mozdul. Napunknak sugara terjeszkedik rajta, mely holdat, csillagot a tengerbe hajtja. Erdős hegytetőket megaranyoz tüze, ragyog játékára az harmatnak vize. Lesüllyedt az éjjel már ólombottyával, a nap kezd ragyogni fényes világában. Földünknek szélirül felszökött egére, űzi a setétet komor tengeré. Nagy természetünkben kacagni kezd minden, melynek nagy lármája elkezdődik rendben. Zendülnek az erdők sokféle hangokkal, szólnak madarai a vígvadászokkal, jajdulnak a kopók, hangzik a kürt messze, bőgnek az élőfák faldozott a fejsze. Az halász hajója harsog a vizeken, keresi prédáját a párás térjeken. A sásas rétekre sok marhát veretnek, rívó bőgései gyakran kettőztetnek. Égszájok a fűbe széjjel harácsolnak, furujája zendül köztük pásztának. A Tisza partjáról ezeket szemlélvén, csendesen hallottam mindennek örülvén. E víznél két felől szörnyű jegenyefák nőttek, melyek csak nem a felleget tartják. Iszapos gyökerök mélyen ereszkedett, bogjas oldalakon kérgek repedezett. Terjed gajjaikkal lefelé hajlanak, s mintha szomjúznám a vizekben. Nyájasan zörgenek zölcs fehér levelek, melyeken csak lassan bújdosnak a szelek. Ezek közt a Tisza foly csendességében, s mintha gondolkodnám olyan jelenségben. Sárga tajtékjait formálja közepén, sok gajjas levelek ballagnak a színén. Sebes örvényei bújdosván magukba, zúgással ütköznek méhol a partokba, melyek két részeken erdejek táplálják, s a világ lármáját csendesen hallgatják. A páros gerlicék szárnyok csattogtatva, rebdesnek felettek magukat mutatva. Vidámul a Tisza turbékolásokkal, mert szép lármát tesznek nagy csacsogásokkal. A Tisza egy részén széles réteg vannak, onnan kiáltások hallik a darvaknak. Ezeknek nagy szavok a magas egeket betöltvén lármázzák érzékenységünket. Sok hattyúk is nyúlnak a Tisza felettel, kik repülvén dűnnek a szép süvöltésekkel. Szárnyoknak különös kettős hangozása, oly, mint a csehelő kopók kiáltása. Több számos madarak zengenek ezen túl, melyekből a puskaszóra sok alá hull. Ilyen dolgok között szemlélvén a Tiszát, gyakran jártam által örvényes forrásra. Füzesei mellett sétáltam magamba, fövenyes lapáján és gondolatomba, szüntelen neveltem gyönyörűségemet, részegítvén bele érzékenységemet. A tavaszi szagok orromba ütköztek, melyeket magokkal hordoztak a szelek. Ilyen az hely, ahol életre születtem, s e nagy természetnek férfi tagja lett.

0: Petr Fischandor.
1: Tiso.
0: O Tiso.
1: Írta Petr Fischandor.
0: Nyári napnak holku nyulatánál, megállik a konyorgó
1: Tiszánál.
0: Ott, hol a kis túr siet beléje,
1: hol a kis túr siet beléje,
0: mint
1: a gyermek anyja kebeléje.
0: A folyó oly símán,
1: a folyó
0: oly
1: szelíden ballagott le partalon medrében.
0: Nem akarta, hogy a napsugára megbotoljék habjai fodrába. Síma tükrén a piros sugárok, mint meg annyi tündér táncot jártak. Szinte hallott lépteik csengése, mint parányi sarkantyúk pengése. Ahol álltam, sárga fövenyszőnyeg volt terítve, stortott a mezőnek, melyen a levágott sarjú rendek, mint a könyvben a sorok
1: heveltek.
0: Túl a réten, néma méltóságban magas erdő. Benne már homály van,
1: túl a réten, néma méltóságban, magas erdő,
0: olyan, mintha égne s folyna
1: vére. Benne már homály van, de az alkony üszkötvet fejére,
0: s olyan, mintha égne, mogyorós, rekettye bokrok tarkán.
1: Másfelől a Tisza túlsó partján, mogyorós, rekettye bokrok tarkán. Köztük egy csak a nyílás, azon át,
0: boldog
1: látni
0: órák
1: távol,
0: szép emlékeképpen, rózsafelhők úsztak át az
1: boldog
0: égen.
1: Boldog órák szép emlékeképpen,
0: legmesszebbről rám merengve néztek ködön át a mármarosi bérce.
1: Legmesszebbről rám merengve néztek ködön át
0: az ünnepélyes csendbe egy madár csak néha füttyentett.
1: Semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe egy madár csak néha füttyentett be.
0: Mint szúnyog dongása.
1: Nagy távolban a malom zúgása csak olyan volt,
0: túlnan, vélem átellenben éppen, pormenyecske jött, korsó
1: túlnan,
0: kezében.
1: Vélem átellenben éppen,
0: pormenyecske
1: jött, rám nézett át,
0: korsó
1: aztán kezében.
0: Ment sietve.
1: Korsaját míg telemerítette,
0: némán,
1: rám nézett át,
0: álltam,
1: aztán
0: mintha gyökeret vert volna lábam.
1: Ott a némán,
0: édes, mély,
1: mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna
0: lábam.
1: Lelkem édes, mély mámorba szédült,
0: ó, dicső
1: a természet örök szépségét.
0: Mely nyelv merne versenyezni véled?
1: Ó, természet!
0: Mi nagy vagy te?
1: Ó, dicső természet! Mely nyelv merne
0: annál
1: versenyezni
0: többet,
1: véled?
0: Annál szebbet
1: mi
0: mondod.
1: Nagy vagy te? Mentül inkább hallgatsz.
0: Késő éjjel értem
1: annál
0: a tanyára,
1: többe,
0: friss gyümölcsből készült
1: annál
0: vacsorára. Társaimmal hosszan beszélgettünk, lobogott
1: késő
0: a rőzselánk
1: a
0: mellettünk.
1: Tanyára, friss gyümölcsből
0: többek között szóltam én hozzájuk.
1: Társaimmal hosszan
0: szegény
1: beszélgettünk.
0: Szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb folyója.
1: Szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb.
0: Jön az árvíz hangzék, stengert láttam, ahogy
1: félszendergésemből,
0: mint az őrült,
1: félrevert halomzúgása vert föl.
0: A Tisza a rólam,
1: jön az árvíz,
0: zúgva,
1: jön az árvíz,
0: törte át a gátom, el akarta nyelni a világot.
1: Stengert láttam, ahogy kitekintél. Mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Tisza a rónán át, zúgva, bőgve törte át a gátot, el akarta nyelni a világot.

megint a Tiszánál. Egy nyarom elmúlt, fénye elapadt, és téged szent folyón nem láttalak. Talán azért is voltam oly beteg, mert nem ringattad fáradt képemet, hisz habot párna, szőke, lágy sejem, melyen hold nyugszik, és álomterem. Ó, ez a hold, és ez az éjszaka, a csöndesség és békesség van. A csöndesség, mely mégis hall zene, az Úr világok végüzenete. S a béke úgy legyinti lelkemet, miként, ha gyöngyvirággal verne meg. Ó, Tisza parti holdas éj, te mély, szívembe csöndet és békét zenéj. Sződd át ezüsttel rajta a borút, feledjen el világot s háborút. Búcsú.

Rásásodik a víz, töredék. Rásásodik a víz, kialakul a jég, és bűneim halállá állnak össze. Kiáltozás.

A Dunán. A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyegő. Alig hallottam, sorsomba merültem, hogy fecseg a felszín, hallgat a méz. Mint ha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs, és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogot vet, ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. S mint édesanyám ringatott, mesélt, s mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű, örök eső módra hult, szintelenül, mint tarka volt a múlt. A Duna csak folyt, és mint a terméken másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen, és nevetgéltek a habok felé. Az időjárján úgy remegtek ők, mint sírköves, dülöngő temetők. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, s kész az idő egésze, mit 100 000 ős szemlélget velem. Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell. S ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt, és övék a jelen. Verset írunk. Ők fogják ceruzámat, s én érzem őket, és emlékezem. Anyám kun volt. Az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt. Ez az elmúlás. Ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk. Megszólítanak. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős. Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik, apám s anyámmá válok boldogon, s apám, anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé így szaporodom. A világ vagyok, minden, ami volt, van. A sok nemzetség, mely egymásra tör. A honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Verbőc és Dózsa, török, tatár, tót, román kavarog-e szívben, melye múltnak már adósa, szelíd jövővel, mai magyarok. Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt jelens jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. S rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk. És nem is kevés. Árszpoj.

0: Bűlettek az
1: ördögök. Ahogy hallottam a régi öregektől, mondták, hogy az Isten csinált a markába egy gömböt, de hát fődé vált. És abból a fődből került ez a nagy főd, amelyik máma van, és laknak népek rajta. Hát a főd mikor megmozdul, azért mozdul meg, hogy van négy hal, és ezek tartják a földet a vízbe, már vízen nálunk. Aztán, hogy igaz-e, vagy nem igaz, azt nem tudom, de így mesélték az öregek. Ez a négy hal, mikor cserélkeztek, hogy megváltották a helyet, hogy egyik a másik sarkáról ment, a másik sarkára ment, akkor mozdult meg a föld, azt mondták, földingás nálunk. Tovább még mondták azt is, hogy hát Ádám volt az első ember, és abból származott a nép. Aztán tovább mondták, hogy majomból is, még állatból is, és az állatok és emberekből vannak. Csak nem tudnak beszélni az állatok, de mindent értnek úgy, mint mikor az ember beszél egy másik emberrel, úgy értnek ők és az állatok egymással. Úgy beszélgetnek, úgy értik. Még azt is tudják, hogy mikor elkészítik, hogy levágják a jószágot, a jószág tudja azt, mert akkor szomorkodik a jószág.

lazacok. Ívásra úsznak a vad vizek hátán a lágytestű rózsaszín lazacok. Szeretkeznek sziklás vizek virányán, s a szerelmük már ikrákban ragyog, ott halnak meg nagy út után az árvák, hol születtek ők és elődeik, s a kegyelmes szelek rájuk dobálják, szülővizük hullámgöröngyeit.

0: Pó gyors futású. Dagadó vizednek hátán, amit viszel, csupán a teste. De szellemem, mit bévül rejteget. Sem tőled, sem más erőtől nem ijed. Nem ingva fölle bárkatőd. Sietnek gyors szárnyai vágyához egyenesen. A légen át aranyló lomba hessen. Szél, víz, vitorla, mind legyőzve retteg. Gőgös, dacos folyó, vizek királya, találkozóra, mely sietsz a nappal, napnyugaton még szebb fényt hagyva hátra. Halandó részem sodrod csak magaddal. A másikat viszi szerelme szárnya oda, hol édesebb az éj, és a nap.
1: Francesco Petrarca, Pó földi kérgem. Pó földi kérgem, bárhogy is sodorjad, vized hatalmas, száguldó folyásán, a szellemem mélyen belül tanyázván, erőd nem féli, s másétől se közben. Vitorlát jobb vagy bal felé se forgat, mégis jó széllel, nyílként, vágya szárnyán, az aranylom felé lebegve száll már, s erősebb, mint hab, szél, lapács, vitorla. Egyéb folyók közt, te királyi, büszke, ki ott éred a napot, merre támad, nyugaton százszor szebb fényt hagyva messze, csak földi részem hordja szarvad ágad. A másik, vágya szárnyával fedezve, repül révébe, édes otthonának.
2: Janusz Pannonius.

0: a részeghajó. Hogy jöttem lefelé egykedvű vén vizeknek folyásán, vontatóim már nem jöttek velem. Lármás részbőrű rajköz céltáblául sziszegtek bepingált bóznasorhoz nyilazva mesztelen. De hogy mi sorsra jutnak, mindegy volt nékem ez, s hogy búzám belga búza, vagy hogy gyapotom angol. Alig, hogy véget ért a parti furcsa hetsz, vizek szabadja lettem, ki vígan elcsatangol. És tél jött,
1: szörnyű zajköz.

0: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3. A adástelefonunk 215-37-73. Polkult műsorát halljátok Fekete Balázzsal, és vendégünk Körösi Koppány.
1: Sziasztok! Ma én vagyok egyedül, mert Zsolt egy családi vacsorán vesz részt, ezúton is gratulálunk neki a nagy pillanathoz. És a mai műsorunk egy picit leszáll a földre, talán így tudom a legjobban jelezni. Ugye nagyon sokat foglalkoztunk már politikai filozófiával, történelemmel, ilyesmi. És a politikának van egy másik oldala, az úgynevezett szakpolitika. És talán az egyik, a minket legjobban érintő szakpolitikából hívtunk egy szakembert. Ez pedig az EU-s támogatások kérdéskör, és abban bízunk, hogy a Koppány így eligazít majd minket ebben a témakörben, ami meglehetősen szertágazó. De van nekünk egy standard kérdésünk, és mindig ezzel kezdünk, hogy először szeretjük bemutatni az embert, aki beszél, és ezt úgy szoktuk tenni, hogy te mit mondanál el magadról a hallgatóknak? Aztán majd én is mondok egy pár dolgot, a lényeg, hogy mi már régóta ismerjük egymást.
2: Bocsánat. Igen, elnézést.
1: Ha mondhatok valamit, akkor ha jól tudom, te 2012-ben az év üzletembere voltál.
2: Év vállalkozója.
1: Vállalkozója.
2: Kaptam, igen, nagyon szépen köszönöm. Jó estét kívánok mindenkinek, elnézést kérek, valószínűleg én ilyen elég oldott hangulatban leszek, mert hogy, ahogy említetted is, Balázs, ismerjük egymást elég régóta, és mivel régóta nem találkoztunk, én és itt fel vagyok spanolva a viszontlátás
1: örömétől.
2: Így van, és ezért lehet, hogy egy kicsikét oldottabb leszek, úgyhogy elnézést.
1: De ez a műsor egy ilyen oldott hangulatú műsor, úgyhogy nem fogunk azon összeveszni, hogy 2%-kal kevesebbet mondtál, Koppány, mi lesz most?
2: Még ez a szerencse. Jó. Maga 2004-ben indult ugye a országuniós csatlakozás, és 2004-ben indult egy olyan európai uniós támogatási ciklus, amelynek már teljes jogú része volt Magyarország, tehát nem erőcsatlakozási alapokból finanszírozott projektek voltak, és én azóta foglalkozom európai uniós pályázatokhoz.
1: Ha jól kalkulálok, akkor ez 12 év minimum.
2: Hát idén lesz, idén már 13, igen.
1: Igen. Igen, tehát mondhatjuk azt, hogy elég tapasztalt vagy, és a tapasztalatokat pedig az az érdekes szerintem, hogy úgy szerezted, hogy ugye bármennyire is fura ezt kimondani, de te egy független üzletember vagy és vállalkozó, van egy saját céged, ilyesmi, erről mesélsz egy kicsit?
2: Igen, hát én a Kessonban dolgozom, én ezt szoktam mondani mindig, hogy ugye mi vagyunk az utolsó, a fejlesztéspolitika egyik utolsó kapocsa, aki a fejlesztéspolitikának a célcsoportját, az alanyát közvetlenül érintjük. Úgyhogy nálunk csapódik le minden jó és minden rossz. Hozzánk jönnek be elsőként a jó ötletek, és hát hogyha a jó ötletek megvalósítására nincsen forrás, vagy nem egyezik a jó ötletek elképzeléseivel a kormányzati szándék, akkor pedig rajtunk veri le a haragját a potenciális pályázó. Igen, ezt egy saját cég keretében csinálom, nem tudom szabadon megmondani a nevét.
1: Nyugodtan, persze.
2: Hungaro Consultingnak hívják, Hungaro Consulting projektfejlesztő. Nagyon érzékeny vagyok arra, hogy engem ne pályázatírozzon le senki. A pályázati írás ugyanis az, én szerintem az bárki által elvégezhető tevékenység, adatlapot kell kitölteni hozzá. A projektfejlesztés az, ami tulajdonképpen szakma, és ami kihívás. Ugye ez úgy néz ki, hogy legyen most szó egy kisvállalatról, legyen szó egy egyetemről, van valamilyen fejlesztési elképzelése, amely nagyjából a fejében van, jobb esetben mondjuk papíron is már, egy költségvetés formájában például, még jobb esetben mondjuk egy megvalósíthatósági tanulmány formájában, és akkor ehhez keres ugyebár valamilyen forrást. És általában a forrás az nem pont olyan, mint ami az illető fejében van, és az, hogy én azt a projektet azt úgy tudjam megfogalmazni, úgy tudjam összeállítani, hogy egyrésztről a lehető legteljesebben tükrözze a projekt gazdának az akaratát, másrésztről a lehető legnagyobb támogatást tudjam hozzá igénybe venni, az egy szép művészet, de ez még mindig csak a kreatív része a dolognak, mert hogy mindig a felhasználáson bukik el.
1: És ti követitek a projekteket a megvalósulásig? Tehát, hogy nem csak az van, hogy megnyertétek.
2: Nem, az a nehéz része, ennyi? Igen. Így van, tehát a jó projektet találni, jó projektet kitalálni, az is egy meglehetősen nehéz feladat, de utána a lebonyolításban is van egy csomó buktató, és mi a kezdetektől fogva, tehát ahogy elkezdtük, mi mindig csak úgy voltunk hajlandók szerződni, hogy a projekt legvégéig, tehát a úgynevezett fenntartási időszak végéig, majd erről beszéltünk később.
1: Hogy persze, persze, ezekre mind kitérünk, mondom a hallgatóknak, hogy megismerhetnek olyan mélységeket, amiket nem biztos, hogy láttak eddig, vagy hallottak róla.
2: Oké, akkor nem is szaporázom, inkább várom a kérdéseket.
1: Lenne még egy kérdésem, hogy jelenleg hány ilyen professzionális cég van Magyarországon? Mekkora ez a piac, ahol te is halászol?
2: Hát nem tudom. Tehát ez az őszinte válaszom, hogy nem tudom. A nagyokat lehet látni, akiket nem neveznék meg feltétlenül. Ilyen nagyon nagy cégből, tehát egy óriási van, egy gigacég van, és van, mit tudom én, ilyen 20-30 fősből még olyan 3-4, akkor ilyen közepes méretű, az enyém 10-15 fővel ez egy közepes méretűnek számít, ilyenből van egy olyan 20-30, és akkor van több száz ilyen 1-2 fős, meg magánvállalkozó, akik szintén pályázatokkal foglalkoznak.
1: És elnézést a kérdésért, de ezt mindig meg akartam kérdezni, hogy lehet az embernek egy olyan percepciója is, amikor ezeket a cégeket nézik, hogy igazából csak egy ilyen rafinált módja bizonyos százalékok meg értékek kitalicskázásának. Te mit gondolsz erről?
2: Már hogy hova kitalicskázásának?
1: Hát magánsebekbe, vagy olyan célokra, amikre nem lenne lehetséges.
2: Jó, én most próbálom érteni azt, amit te kérdezel, tehát, hogy a korrupciónak ezek a...
1: Nem, még nem, a korrupcióra se nem gondolok, hanem hogy így lehet rátelepülni forrásokra bizonyos módon, vagy lehet, hogy akkor ezt teljesen rosszul látom, de akár a korrupcióra is gondolhatok, hogy igazából
2: jó,
1: leesik bizonyos százalék, és akkor azok így mennek hát tovább.
2: Én az a helyzet, hogy másfél évvel viszonylag nehezen tudok gondolkozni, így a két évvel a sajátommal, az meg nem mindig elég. Tehát most például konkrétan nem pontosan értettem, hogy mire gondolsz, de el tudom mondani azt, hogy mi az, amit én látok, mi az én gyakorlatom. Tehát azért 13 év alatt már tényleg sok mindent láttam itt ezen a piacon. Ügyfél részéről, sok mindenki részéről hangzott el egy csomó minden. Én alapvetően azt látom, hogy tehát, ahogy mondtam is neked, ez egy szakma. Ezt lehet lelkiismeretesen meg jól csinálni, és lehet rosszul is. Itt az a lényeg, hogy van egy valamilyen távlati fejlesztéspolitikai cél, majd viccesen erről is fogunk részletesebben beszélni, aminek a leképeződése egy bizonyos pályázati kiírás. És ennek a pályázati kiírásnak kell azt a fejlesztési projektet, ami az ügyfélnél van, megfelelővé tenni. Na most persze, olyankor, amikor mondjuk ezek több milliárdos fejlesztések, akkor öldöklő harc van a potenciális beszállítók között, hogy ők vihessék az ügyet. És akkor ezek a beszállítók, ezek a potenciális megrendelőket hogyan veszik rá arra, hogy őket válasszák? Hát ugye ez a közbeszerzési eljárás, ahol rá lehet venni a megrendelőket, hogy valakit kiválasszanak. És a közbeszerzési eljárásoknak a befolyásolására, hát arra meg... hogy is mondjam, a törvény nem ad lehetőséget, a gyakorlat az azért látjuk különböző közbeszerzési botrányokból, most éppen 4-es metró környékén vannak
1: hírek. Igen, meg ebből mindig van terítéken egy pár, tehát hogy
2: igen,
1: személyre szabott közbeszerzés.
2: Jó, csak azt mondom, hogy a két dolgot én nem szívesen keverném össze. Tehát van egyszer ez a projektfejlesztői szakma, ami ténylegesen egy szaktudás, mert ugye akkor, amikor az állam ingyenesen ad neked pénzt, amire azt mondja, hogy ezt vedd és vidd, és ne add vissza. Ellenben használd fel azért, hogy? Mert én nekem van egy olyan célom, például a kokáért mondjuk a munkanélküliség csökkentése, tehát én elvárom tőled, hogy te megkaptad a pénzt, de cserébe te létesítsél 2 új munkahelyet, és ezt a 2 új munkahelyet, ezt tartsd fenn még 5 évig. Egy ilyen helyzetben teljesen egyértelmű, hogy olyan részletes szabálydzsungelt dolgoz ki a pénznek az adója, hogy egyrészt elvegye a kedvét annak, aki mondjuk nem feltétlenül arra szeretné használni a pályázati pénzt, amire ki van írva, másrészt pedig, hogy nyomon tudja követni azt, hogy ténylegesen hasznosul-e. Na most ebben a szabálydzsungelben eligazodni, plusz ugye még akkor ráadásul megvalósítható projekteket össze is hozni, ez egy szakma. És én azt mondom, hogy ennek a szakmának akkor is lesz jövője, hogyha már nem feltétlenül Európai Uniós, hanem mondjuk hazai forrású pénzek lesznek, mert a pénz, legyen ez kedvezményes hitel is akár, ennek a megítélése, illetve aztán a támogatás felhasználása, az igényelni fogja ezt a fajta szaktudást.
1: Igen, ezt most már így értem, akkor az én fejemben is összeállt. Tehát én valószínűleg ezekre a közbeszerzés körüli mutyikra, meg visszaosztás, meg ilyesmire gondoltam, de akkor ez ettől eltérő más játéktér.
2: Világosan kapcsolódik, mert ugye a projektciklus, bocsánatot kérek, hogy ilyen szakszavakkal
1: Nyugodtan, hát próbálunk tanulni. Tehát.
2: Ugye a projektciklusnak egy nagyon fontos eleme az, hogy bizonyos értékhatárok fölött, most változott január 1-től megint a közbeszerzés, bizonyos értékhatárok fölött az elnyert pénzt azt nem használhatod fel úgy, ahogy akarod. Pláne, hogyha mondjuk állami szervezet vagy, akkor alapból már alanyként köteles vagy közbeszerzést lefolytatni. Hogy a közbeszerzés, gondolkoztam egyébként, ugye amikor szó volt csak arról, hogy fogok ide jönni, hogy belemegyünk-e majd ilyen mélyebb, ilyen antropológiai dolgokba, meg lélektanba, meg egyébként.
1: Hát ennek nagyon örülnénk, hogyha nyugodtan menjünk.
2: Tényleg?
1: Szóval igen, abszolút.
2: Mert hogy én azon is gondolkoztam kicsikét, és láthatóan nagyon csapongunk egyébként, és ezért elnézést kérek mindenkitől, de hogy...
1: Nem csapongunk, ez majd a végén áll össze egy nagyobb egységbe, ezen ne aggódj.
2: Oké, meg vagyok nyugodva. Tehát, hogy ezek a szabályrendszerek, amik így körülvesznek minket ebben az uniós világban, ezek ugye feltételezik a jogszabálykövetést. Tehát azért is nagyon nehéz ugye mindig ezeket a... Tehát mindig próbálja a jogalkotó valahogy úgy húzni a csavarokat, hogy minél kevésbé lehessen kijátszani. De hát azért Balázs, hát te ugye pláne te jogtörténész vagy, tehát neked aztán különösebben nem kell, hogy
1: mondjam. Igen, hát jogszociológusként is azt mondom, hogy az emberben van némi hajlam arra, hogy a szabályoktól eltérjen.
2: Nem is erre gondoltam, hanem gondolj arra, hogy a szocialista jog, amiben azért mégiscsak lehúztunk egy bő 40 évet, és arra...
1: Igen, én még voltam kisdobos, ezt így mondom, hogy nem vagyok érintetlen.
2: Barátom, én még kis titkár is voltam, igaz, hogy csak kis szervező titkár, és azért 87-ben összetépni az osztályfőnöki órán, fölállva nyilvánosan a kis tagkönyvet, akkor azt még azért nem díjazták annyira, de mindesetre arra voltunk szocializálva, hogy úgy épült fel ez a szocialista jogrendszer, hogy ez is... tulajdonképpen az elnyomó gépezet része volt. Még pedig oly módon, hogy körülvett téged annyi sok jogszabállyal, ami gyakorlatilag ellehetetlenítette a te életedet. Tehát, hogy te normális emberi módon akartál élni, akkor kénytelen voltál valamilyen úton módon jogszabályt szegni.
1: Igen, és abban úgy érzed, hogy...
2: És abban pillanatban, ahogy megszegted a jogszabályt, már is jött valaki, hogy na-na, Kovács elvtárs. Látom, de semmi, akkor tudok én hallgatni. Csak hát akkor itt kéne aláírni Kovács elvtárs. Jó? Tehát, hogy arra vagyunk szociálisan, hogy kikerüljük a jogszabályokat, hogy valahogy
1: és bármennyire is meglepő, 89 után ez az attitűd nem tűnt el.
2: Ugye egy tolvonással, pedig
3: élet van neki. Változott?
2: A környezet, hát igen. Szóval
3: miért tűnt volna el?
2: Egy ilyen nagy erőteljes átmenetben vagyunk.
1: És akkor próbálom dekodolni, amit mondtál, hogy én is egy kicsit ebben próbálkozzak, hogy úgy érzed, hogy akkor bizonyos szempontból egyrészt érthető, hogy az állambácsi igyekszik mindenféle szabályokkal ezt körülbástyázni. Másrészt az is érthető, hogy mi felhasználók, szervezetek pedig idegenkednek ezektől a szabályoktól.
2: Nem feltétlenül.
1: És akkor ebben a feszültségmezőben
2: zajlik. Nagyon sok rétegű, tudod, mint a seregben, ott tudod, a hagyma, tehát sok, neked is kisgyereked van.
1: Igen.
2: Tehát megvan. Oké, jó. Tehát ez egy ilyen sok rétegű dolog, mert egyrészt persze, ahogy mondtad, jó szociológusként, hogy igen, az embernek van eleve a hajlam, hogy kicsikét trükkül kerüljük már ki, tehát nehogy már, hogy te megmondjad nekem, hogy én hogyan, én azért mégiscsak okosabb vagyok, ugye magyarok is vagyunk, kurucosak is vagyunk, stb. Már úgy értem, hogy kicsikét ilyen rebellis, lázadó típusúak, meg ugye erre is vagyunk szocializálva, meg hát ott van nagyon sokszor a kényszer is, tehát én sose felejtem el, hogy ez még talán az első, de nem, ez már a második ciklus volt, a 2007-13-as ciklus, sose felejtem, volt egyszer egy ilyen, hogy egyik ilyen állandó önkormányzati ügyfelem mondta, hogy hívott, hogy Körösi úr, baj van. Mi baj van, polgármester úr? Hát, a kutya vágja meg, az óvodának beszakadt a teteje. No, semmi gond, polgármester úr, most jött ki egy tök jó pályázat kerékpárútra, megcsináljuk az óvoda tetejét.
1: Kerékpárútból az óvoda tetejét?
2: Igen, mert hogy ugye akkoriban ez egy bevett gyakorlat volt, hogy mit pályáztunk erre, arra, amire lehetett. Tehát mindenki lőtt minden az ég adta világon, és akkor világos,

0: kormányzatnak. És akkor honnan lesz pénze? Hát onnan lesz pénze, hogy akkor okosan kicsikét túlárazza a kerékpár.
1: Megoldjuk okosban. Értem. Azt hiszem, most már így megteremtettük a megalapozó hangulatot, úgyhogy akkor rátérünk a
0: most jön a keményebb kérdések.
1: Kicsit mondjuk így kopogósabb részére ennek a műsornak, amit elképzeltem. Uh-huh. Többször használtad már ezt a kifejezést, hogy fejlesztés politika. Uh-huh. És tudnád vázolni azt, hogy ennek körülbelül hol van a helye a közpolitikák rendszerében?
0: Ajaj.
1: Illetve mi az Európai Unió szerepe ebben most Magyarországon? Mert ugye, ahogy én látom laikusként, a helyzet azért különösen érdekes, mert az Európai Uniónak ezen a téren elég komoly kompetenciái vannak. Alapvetően nem hatáskör, hanem inkább ilyen előíró, konvergáltató módon. Ehhez ugye van neki egy csomó forrása, és akkor erre jön még rá az, hogy Magyarországnak is lehetnek céljai régióban és így tovább.
0: Világos. Értem, amit mondasz, és erre szerencsére tudok is válaszolni, de csak azért, mert készültem.
1: Hát ezt elvárjuk minden vendégünktől.
0: Ez az elmélet és a háttér ami ugye az egész ilyen idézőjelben hátul pénzosztás mögött van, ez egy úgynevezett kohéziós politika. Ennek az alapja, az a lényege, hogy amikor ez a európai egység elkezdett kialakulni, ugye szén és acélközösség, stb. Akkor viszonylag hamar fölmerült az, tehát először 1957-ben esik szó regionális különbségekről.
1: Igen, ezt szeretném itt jelezni, hogy 57-ben vagyunk, tehát hogy ennek egy óriási története van bizonyos értelemben, és nem szabad azt gondolni, hogy most ez az EU-s pénzeső, ez egy ilyen hirtelen találmány, ami a 2004-es csatlakozással jött el, és így tovább, hanem nagyobb a története, jó, hosszabb.
0: Így van, 57-ben vagyunk, ahol felfedezik, hogy Európán belül az egyes régiók azok rendkívül eltérőek, gazdasági, társadalmi fejlettségben, stb. Ugye Görögország lép be 1981-ben, Spanyolország és Portugália 86-ban az Unióban, és 88-ban már, ugye létrejön 58-ban az Európai Szociális Alap, 75-ben az Európai Regionális Fejlesztési Alap, amik ugye ezeket a regionális különbségeknek a kiegyensúlyozását szolgálják, és 88-ban jön létre az a strukturális alap, ahonnan egyébként mi is ma forrásokat kapunk, azért, hogy ezeket a regionális különbségeket, tehát Görögország, Spanyolország és Portugália esetében kiegyenlítse.
1: Felszednék tenni egy nagyon triviális kérdést, de szerintem ez fontos elmondani.
0: Igen.
1: Hogy miért kell a regionális különbségeket kiegyenlíteni?
0: Igen, ez egy jó kérdés egyébként. És erre
1: mert ugye van egy ilyen intuíció az emberben, hogy lehet, hogy a különbségeknek van oka, lehet ez például földrajzi, kulturális és ilyesmi, és egyáltalán nem biztos, hogy ezeket ki kell egyenlíteni.
0: Tökre egyetértünk egymással. Saját szakmám alatt vágom a lábam, de ez volt a másik ilyen szerintem forralbontó gondolatom, hogy persze 50-es években, 60-as években, 80-as években, de akár még egyébként ma is van nagyon sok olyan politikai elképzelés, akik igen, ebben az egyenlősdiben gondolkoznak, de hogy tehát én ezzel nem értek egyet. Alapvetően, de ez az én saját személyes...
1: De azzal nincsen semmi gond, ha valakinek véleménye van.
0: Nem csak azt mondom, hogy ez a szakmámtól különlévő értelmiségiként meglévő véleményem, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne szükség fejlesztés politikára, csak hogy másképpen kellene ennek valahogy felállnia. Egyébként az Uniónak a jelenleg a 2014-20-as ciklusra vonatkozó fejlesztés politikája már egyébként lépett egyet, majd oda is elérünk, tehát már reflektált erre a helyzetre, de igen, figyelembe kell azt venni, hogy ezek a regionális különbségek, ezek nem feltétlenül rosszak. Mert hogy ezek alapvetően nem elsősorban reáliákban megjelenő különbségek, hanem bennünk emberekben megjelenő különbségek. Képzeld el azt, hogy egy olasz autógyári munkás majd úgy fog dolgozni, mint egy német autógyári munkás. Hát nem. Hát soha. Tehát ugye voltak erről még így a 80-as, 90-es években nagyon jó viccek, hogy ugye csak a keddi meg a csütörtöki Fiatot szabad átvenni, amit kedden vagy csütörtökön gyártottak, és egyébként volt olyan, hogy a autógyár az megadta, hogy melyik napon készült az autó, és árkülönbség volt a között, hogy melyik napon készült az autó, mert egész egyszerűen a Merosnak az volt a mentalitás, hogy hétfőn bement, nem volt annyira kedve dolgozni, nem figyelt oda annyira az autó összerakására.
1: De kedden már odafigyelt.
0: De most ezt képzeld el Németországban a Mercedes gyárban.
1: Nem, ugye? Tudom elképzelni.
0: Én sem. Tehát hogy igenis tudomásul kell.

0: lenni, hogy egy német ember másképpen gondolkozik, másképpen éri az életét, mint egy olasz ember. És ebből egyébként aztán jönnek reáliákban lévő különbségek is, amiben szerintem önmagában nincsen semmi probléma. Az már a bennünk lévő sóvárgó ember, aki ebből esetben úgy problémát tud csinálni, amikor azt mondja az olasz, hogy jó, én nem akarok olyan keményen dolgozni, mint egy német.
1: De miért nem keresek annyit, mint egy német?
0: De, akar, de keresek már annyit, és akkor ugyanez megvan egyébként, bocsánatot kérek, semmiképpen nem szeretném a reálpolitikát érinteni, de amikor a magyar értelmiségi kiszalad Angliába tányért mosogatni, és akkor ott megismerkedik abból, hogy tányért mosogatásért egyébként nagyon sokat kap, az kétségtelen, de hogy azért rohadtul keményen kell dolgozni, és annál jóval keményebben, mint ahogy ő itthon valaha életében dolgozott, és amennyire hajlandó volt valaha életében dolgozni. Mert egész egyszerűen mások a szociális, kulturális körülmények.
1: És szóval ugye, akkor úgy érzed, hogy ez a fajta kiegyenlítősdi, ami egyébként a mai napig benne van az alapszerződésekben.
0: Nincs, tehát hogy most már benne van, csak azt mondom, hogy most már a kohéziós politika alapvetően másra koncentrál.
1: Igen, és akkor elmesélni ezt a változást, hogy áll föl most a kohéziós politika ebből a szempontból?
0: Igen, most úgy néz ki, hogy az EU... Kezdjük korábbról még egy picit, bocsánat. Tehát a korábbi időszakokban a tervezés az úgy nézett ki, hogy az EU-nak Isten igazából nem voltak különösebb elvárásai, vagy nem voltak konkrétan megfogalmazott elvárásai a kohéziós politikában az egyes tagállamokkal szemben, hanem azt mondta, hogy egyetlen egy mérőszámunk van, kérem szépen az EU átlagban meglévő GDP szintjét kell közelíteni.
1: Ez a 70% körüli játék?
0: Nem, tehát úgy van, hogy ugye van egy mérőszám az EU GDP, tehát az egyes ország GDP termelő képesség, ugye összeadjuk, vonunk egy átlagot. Ez az EU átlag. És ugye ehhez az átlaghoz képest határozzuk meg azt, hogy egy-egy ország, illetve egy-egy régió ebben hogyan teljesít. Tehát mit tudom én, Pozsony például Szlovákia uniós csatlakozása előtt már közel 100%-on volt, most olyan 130-140%-on van ilyen uniós GDP termelő képesség szintjén. Budapest is bőven egyébként, Budapest maga a város 100% fölött van jóval, Pest megye már ilyen 78-79% környékén, tehát jóval lejjebb, Borsod, Barany.
1: Igen, és ha jól tudom, a leggyengébben teljesítő területek azok Bulgáriában és Romániában találhatók.
0: Igen. Na mindegy, tehát annyi volt az elvárás az EU-nak, hogy emelkedjenek ezek, és lehetőség szerint ne úgy emelkedjenek, mint hogy például Szlovákiában emelkedtek, akkor van a pozsonyi vízfej, Pozsonyban és környékén egyébként, hogyha elmész oda és látod, akkor tényleg tehát...
1: Nem voltam, de láttam fényképeket, és mint egy gomba úgy nő.
0: Igen, hajszá pontosan.
1: Tiszta Nyugat-Európa sokak szerint egyébként.
0: Az. Tehát én voltam is, meg képeket is láttam, meg közös barátunk Jani, most nem mondok el teljes nevét, de múltkor töltött fel a Facebookra egy egész sorozatot arról.
1: Azt láttam én is, azt én is láttam. Igen.
0: Na mindegy. És egyébként Szlovákiának a többi régiója az meg mélyen a béka feneke alatt, tehát van olyan is, ami 50-valahány%, tehát nem ez volt az EU-nak az elvárás, és akkor most itt a 2014-20-asnál itt 11 pontot lőttek ki, hogy mikben kell ilyenek, mint hogy kutatás, technológiafejlesztés, innováció erősítése, információs és kommunikációs technológiák, most nem mondom el mind a 11-et, de kitűztek olyas jellegű az egész unió területére érvényes fejlesztési célokat, amikhez alkalmazkodnia kell a tagállamoknak. És most se mondja meg, hogy te hogyan érjed el azt, hogy a KKV-k versenyképessége az fejlődjön, az jobb legyen a te saját KKV-idnak, hanem azt mondja, hogy ez a cél, ezt érd el valahogy, ezt dolgozd ki, utána hozzál ide nekünk Brüsszelbe, jól megvitatjuk, jól megköpködjük, és akkor majd vagy elfogadjuk, vagy borosítunk.
1: Elmondod a legfontosabb célokat? Amik nem az összeset, csak ami ilyen hangsúlyos, meg érdekelhet minket.
0: Hát ugye alapvetően gazdasági és környezetvédelmi jellegű célok vannak, és ugye oktatás, társadalmi infrastruktúra fejlesztése.
1: Ez milyen szépen hangzik, társadalmi infrastruktúra fejlesztés.
0: Ez van ilyen operatív programunk is, vagy volt ilyen operatív program.
1: Imádom ezt a műnyelvet. Hogy ugye
0: társadalmi infrastruktúra fejlesztési operatív program, ti jobb, gyönyörű.
1: És hogy kell a társadalmi infrastruktúrát fejleszteni?
0: sok-sok befektetéssel.
1: De nem, de mit tudom, ez például ilyen, hogy iskolákban ja, okostábla, hát, meg ilyesmi vagy?
0: Igen, ezek voltak azok, igen. Igen. Ez az előző ciklusnak volt konkrétan tényleg egy ilyen operatív programja, a TIOP-nak hívták, társadalmi infrastruktúra. Ez inkább, inkább az egészségügyi intézményeket érintette, az oktatásokat, a TÁMOP, amit most nagyon ciki, mert nem jut eszembe, hogy minek a rövidítése volt, a társadalmi megújulás, operatív
1: mobilitás,
0: program.
1: Mobilitás, nem tudom.
0: Nem
1: olyan keresem. Fontos, mindegy, TÁMOP, mindegy. Aki valaha utazott felső oktatási szférában, az hallotta már ezt a kifejezést.
0: Persze, de most azért is megkeresem, annyira ciki, hogy nem tudom.
1: Még egy dolgot szeretnék kérdezni, és akkor utána zenélünk is, hogy azt kb. Tudod nekünk vázolni nagyságrendileg nyilván, hogy
2: társadalmi
0: megújulás, köszi.
1: Hogy az Európai Unió költségvetésében hogy változott a fejlesztési források aránya? Mert én arra gondolnék, hogy dinamikusan nőtt.
0: Nem. Ez egy rendkívül érdekes dolog, hogy tulajdonképpen már, ha jól emlékszem, 95-ben, vagy 90... valamikor a 90-es évek közepén vagy végén már elérte a teljes Európai Uniós költségvetés 1/3-át a kohézióra fordított források nagysága, és ez azóta is ennyi. Tehát az Európai Unió a teljes költségvetésének az 1/3-át ezt erre fordítja.
1: Én azt gondolnám, hogy ez nominál értékben azért növekedés nominál jelent, mert ugye nő, több persze, állam csatlakozik, persze, nőnek a befizetések, persze, stb. De, és akkor a másik 2/3 az meg kb. Az agrárpolitika?
0: Balázs, most olyat kérdezett tőlem, amire nem tudom a választ, és akkor itt lebukok, hogy...
1: Akkor minden, szóval nagy,
0: nem,
1: nagy,
0: ezt most nem is
1: ebben
0: kérdezett,
1: a tortában nem hallottam ebben a tortában szerintem nagy szerepe van az agrárpolitikának is. De
0: nem ez, tudom.
1: Ez tényleg nagyon érdekes, mert azt gondolnánk, hogy itt óriási összegek futnak, ami valóban igaz, azonban mégis csak egy-harmadát teszik a költségvetésnek, tehát nem egy döntő.
0: Most a 2014-20-as ciklusban ez 351,8 milliárd euró.
1: Én ezt föl se tudom fogni, hogy mennyit. Itt tudjátok, aki hát tudja értelmezni, az telefonáljon.
0: 300-zal rettenetesen
2: nem akarom. Igen. Csillagházati az összeg.
0: Nagyon sok pénz, kétségtelen. Hogyha ezt elosztjuk így államokra, meg elosztjuk hogy is mondjam, így a megnézve azt, hogy milyen különbségeket kellene ezzel kiegyenlíteni ugye elviekben. Csak még egyszer mondom, én az egyenlőt itt nagyon másképpen képzelem el, tehát azt, hogy koncentráljunk arra, hogy mitől lesz jó egy olasz munkásnak, vagy mitől lesz jó a magyar munkásnak, mi vagyok, te inkább arra koncentráljunk. És azt próbáljuk meg megtalálni, hogy ebben a 11 pontos célrendszerben ebben hogyan tudjuk a legjobban ezeket a célokat elérni, akkor ez nem annyira sok pénz. Nem annyira sok pénz. És egy mondat még, nem tudom, zene előtt még belefér.
1: Nyugodtan, és még valamit kérhetnék, hogy...
0: Hogy ez a kiegyenlítés, tehát láthatjátok, tehát ez 88 óta ez megy. És hogyha azért megnézzük, hogy Görögország, jó, azt most hagyjuk, oké. Portugália, Spanyolország. Tehát mennyivel kerültek közelebb? Semennyivel. Tehát ez a kiegyenlítősdi, ez teljes mértében megbukott.
1: Azt hiszem, ez egy ideális zárszó volt így a zene előtt, és akkor innen folytatjuk.
2: Rendben, és vendégünk Körösi Koppány.

0: Tilos Rádió Budapest FM 90.3, Polkult műsorát halljátok. Adástelefonunk 2-15-37-73, és vendégünk Körösi Kopány.
1: És a mai nap a szakpolitika napja, ezen belül is támogatás és fejlesztéspolitika, és az előző blogban, vagy mondjuk 25 percben alapvetően így általános és európai uniós kérdésekről beszélgettünk, de akkor most megugorjunk bele a sűrűjébe, és nézzük a magyar helyzetet. Magyar fejlesztéspolitika az Európai Uniós csatlakozást követően. Mit gondolsz erről, Kopány, hogy van itt egyáltalán még magyar önállóság, meg szuverenitás? Mert ha én jól tudom, akkor ilyen fejlesztési pénz most jelenleg már csak uniós forrásokon keresztül érkezik az országba. Tehát a magyar állam maga nem tesz bele konkrétan, de lehet, hogy óriási butasságot mondtam.
2: Nem, butasságot semmiképpen sem, de azt azért nem szoktuk tudni, hogy minden uniós forrás mellé 15%-ot saját költségvetésből oda kell tenni. Tehát ez úgy van, hogyha te mondjuk egy 100%-osan támogatott projektet kaptál, például, van egy 100 egységbe kerülő projekted, és ahhoz 100 egységnyi pénzt kapsz, abból 15 egységet a magyar állam fizet, akkor is, hogyha az uniós pályázatból van. Tehát ez a kohéziós politika azért úgy működik, hogy az államnak azért önrésztebben kell vállalnia mindig, minden egyes esetben. Ezen kívül egyébként nagyon sok olyan fejlesztést látok én, ami közvetlen magyar forrásból megy.
1: Na akkor itt most leszámolhatunk egy ilyen panellal, mert ezt tényleg nagyon gyakran halljuk, hogy nincs benne magyar pénz, meg így, meg úgy, de akkor ezek szerint a helyzet azért ennél bonyolultabb.
2: Persze.
1: Te hogy látod az elmúlt 13 évet ebből a szempontból? Tehát gondolom, megvoltak a gyerekbetegségei a dolgoknak, amikor fel kellett állni a rendszernek, és hogy mára fel tudott állni egy olyan intézményrendszer, ami képes ezt az irdatlan mennyiségű Magyarországra jutó pénzt többé-kevésbé hatékonyan koordinálni.
2: Érdekes, amit mondasz, mert ugye ennek a dolognak szerintem egy ilyen evolúciója van, és nem tehát ez olyasfajta, ugye ez már szervezett szociológia, nem jog, de ugye, tehát azt mondom, hogy igen, persze van egy intézményrendszerünk, ami egyébként sokkal jobban működik, mint ami így a látszat, vagy mint amit sokan gondolnak róla.
1: Igen, akkor egy újabb ilyen toposzt üthetünk agyon, mert ugye amit hagyományosan Magyarországon gondolunk mindenről, hogy ugye semmi nem működik, minden működésképtelen, hatékonytalan, de akkor te ezt nem így gondolod.
2: Nem. A kép az megint csak ugye sok rétegű, mint a hagyma. De nézzük az elejétől. Tehát ugye az volt, hogy pont azt mondom, mielőtt a műsor megkezdődött volna, azelőtt beszélgettünk a jogról. Tehát 90-ben azért nem az történt, hogy akkor mi itt így egyik pillanatban lefeküdtünk, és még a szocializmust építettük, és akkor másnap reggel fölkeltünk, és elkezdtük építeni a kapitalizmust.
1: És mindenki nézte a Dallast, ugye, tehát amiből így...
2: amiből ugye tanultam.
1: Megtanultuk a kapitalizmust. Ki az igazi vállalkozó?
2: Így van. Úgyhogy az Európai Unió egy úgynevezett FAR, most nem nagyon akarnék belemenni, hogy mi, de volt egy ilyen FAR program, még FAR miniszterünk is volt, hogyha emlékeztek rá, Boros közgazdász úr személyében. Bizony.
0: Igen, abból finanszíroztak rengeteg egyetemi projektet, ez a 90-es évek elején, számítástechnikát, internetépítést.
1: Amikor úgy nézett ki, hogy Magyarország minden. És Lengyelország fog csak belátható időn belül csatlakozni az EU-hoz.
2: Így van. És ez a FAR, ez 97-től kezdett el ilyen területfejlesztési és államigazgatási intézményeket felkészíteni az uniós tagságra. Most a FAR-ral, tehát az volt a majd mindjárt kiderül, hogy miért mondom ezt, az volt a legnagyobb probléma ezekkel a FAR forrásokkal, ami irgalmatlan túl voltak bonyolítva, és borzalmasan nehéz volt az elszámolásuk. Tehát, hogy már eleve a támogatások benyújtása is ilyen több ezer oldalasra sikerült általában, és utána ezeket lehívni, elszámolni, projektet végrehajtani, ez ilyen pain in the ass volt tényleg, tehát borzalmasan nehezen ment. És ezt azért, ennek azért van kizárólag jelentősége, mert ugye 2004. január 1-től el lehetett kezdeni már beadni az első úgynevezett első nemzeti fejlesztési terv keretében a pályázatokat, és kik voltak az intézményrendszerben? Na kik? Volt fárosok. Ráadásul ugye ez az intézményrendszer ez úgy indult el, hogy ezt 2001. februárjától 2002. májusáig az Orbán, az első Orbán kormány készítette elő magát az, a nemzeti fejlesztési tervet is, meg az intézményrendszert is. Majd ugye 2002. májusában jöttek a megyesiek, és 2002. decemberben ezt már el kellett fogadni. Na most ugye a nyárral együtt, június, július, augusztus, volt a szeptember, október, november, amit dolgozni tudtak az első uniós ciklus fejlesztés politikáján és intézményrendszerén. Na olyan is volt az egész. Tehát egy ilyen koraszülött, szörnyszülött, kicsikét ilyen, ilyen nehezen értelmezhető. Hát én emlékszem, hogy, hogy mi csináltunk, csináltunk ROP, regionális operatív program, akkoriban ezt így hívták, ilyen igazi jó kis borsodi, mély szegénység, 100%-os cigánylakosság, nagyon-nagyon jó, kifejezetten jó frankó projektet. Emlékszem, lefényképeztem, tehát én egy elég magas ember vagyok, 192 centi, nekem a csípőmig ért az a dokumentum halom, amit be kellett nyújtanunk, és tudjátok, hogy mivel utasították el, formai hibára vonatkozva?
1: Nem volt áthúzva minden hátsó oldal, ugye erről tudnánk.
2: Igen, igen, ez nem volt. Ne,
1: de
2: nem
1: komolyan
2: volt,
1: most csak viccelek.
2: Nem viccelek, nem volt, csak a páros oldalak voltak megszámozva, a páratlanok nem. Tehát nem tettünk mind a kettő, nem viccelek, ezzel lett elutasítva.
1: Na most, én csak poénkodtam, ezt hangsúlyozom.
2: És én most a saját tapasztalatomból beszélek, és ezért tudod, belőle az ember egy pár ezer munkaórát, vagy pár száz munkaórát egy ilyen dokumentumba. Emlékszem, hogy valami 5 vagy 6 önkormányzatnak a konzorciumát kellett összehozni, utazgattunk, stb. Jaj, Istenem, nagyon kemény volt. Na, de szóval így indult el, tehát ilyen nagyon nyögve, nagyon nehezen. Láthatóan egyébként az egész nem volt átgondolva, nem volt... Na mindegy. Ehhez képest egyébként maga a gazdaság, ami, bocsánat, ugye én alapvetően gazdaságfejlesztésben, KKV szektorban vagyok érdekelt, tehát viszonylag kevéssé tudok mondjuk ilyen egyetemi szférához, vagy ilyen nagy, gigaóriási állami multiberuházásokhoz hozzászólni, tehát mint autópályaépítések, stb. Tehát ezeket úgy én is csak így a sajtóból nézegetem, meg utazok rajta. De azt például kevesen tudják, hogy az első nemzeti fejlesztési tervben volt egy ilyen gazdasági versenyképesség operatív program, ahol a kiosztott forrásoknak, tehát ez a GVOP nevű program, ez a második helyen állt. Tehát akkor is azért ment a gazdaságba eléggé szépen pénz. Tehát azért sikerült valahogy úgy lebonyolítani, hogy a gazdaságba is ment pénz. Csak ugye hogyan ment a gazdaságba pénz? Tehát mitől nem sikerült az egyenlősdi? Attól nem sikerült az egyenlősdi, hogy mire költötte a jó ember, ugye? Nem feltétlenül és kizárólag csak a termelőeszköz megvásárlására, munkahely fenntartására, stb. Megvette az új nyaralót is, a csoda tudja, hogy mit. Mert ugye ahol lehetett jogszabályi kiskaput kihasználni, ott ugye...
1: Hát
2: lehetett.
1: A hagyományos magyar kreativitás, ugye, kereste az ugye, utat.
2: Most ugye benne vagyunk itt abban, hogy végigjárjuk azt az evolúciós utat itt ebben a rendelkezésünkre álló még 10 percben körülbelül.
1: Van az 15 is.
2: Van az 15 is, barátok között, látod? Látod? Ez a magyar kreativitás. hogy ezt az evolúciós utat végigjárjuk, és nézzük meg, hogy honnan indult. Tehát innen indult, volt egy alapvetően elrontott, de világos, hogy 3 hónap alatt nem lehet fejlesztési tervet csinálni, 3 hónap alatt nem lehet fejlesztési politikát csinálni. Én tudom, én ugye hát szakember voltam már akkor is, voltak szakmai kapcsolataim, összejártunk, ismertük egymást azokkal az emberekkel, akik a Keszon, szintén ugye az állami intézményi oldalon a Keszonban dolgoztak, mondták, hogy a megyesiek totál meg voltak lepődve egy, hogy ők nyertek, emberük nem volt, újsághirdetésben vadásztak embereket, hogy gyertek, stb. Tehát, hogy egy ilyen módon összerakott, ugye egyik oldalon, másik oldalon egy ingyen pénzt, emlékszem, jöttek hozzám az ügyfelek, Körös úr, mondja meg, mire pályázza, bármire pályázza, csak jöjjön a pénz. Tehát, hogy volt egy ilyen mentalitás és egy ilyen elvárás is. Ugye ebből a két borzalmasan fegyelmezetlen, irracionális, követhetetlen, irányíthatatlan irányból kellett valahogyan egy Brüsszel számára is elfogadható, auditokkal alátámasztott, transzparens, stb. Rendszert létrehozni. Úgyhogy amikor a ma rendszerét szidjuk, nem akarok még elérkezni a mához, akkor azért ne felejtsük el, hogy honnan jön ez az egész. Most függetlenül attól, hogy milyen kormányban éppen hatalmon, persze...
1: Igen, hát gondolom nem volt meg a szervezeti kultúra, ilyen kulturális
2: sem,
1: tudás sem mögött.
2: Így van, az sem nagyon volt meg, hajszál pontosan, de még egyszer mondom, a legfontosabb egyébként mindig mi vagyunk a végfelhasználók. Tehát most saját magamat is kritizálom, én az elején azért nagyon sokszor belementem abba, hogy látom az ügyfélt, ha viszonylag hamar kialakul, ma már, amikor bejön a járásán látom, most kicsikét kacsítottam.
1: Nem, ez nálam is így van, valaki hogy... bejön vizsgázni, kapcsolból meg tudom mondani 90%-os biztonsággal, hogy hányast fog kapni, pedig le se ült.
2: Na erről van szó, leül velem szembe a kedves jó kuncsaft, elkezdi mondani, hogy miért jött, mit szeretne megvalósítani, és tudom, hogy ő most tulajdonképpen azt szeretné megcsinálni, vagy csak a családi házat szeretné bővíteni, és akkor most így sarkítom a példát.
1: Értjük, értjük.
2: És én nagyon sokáig, hát relatíve nagyon sokáig nem küldtem el ezeket, ma már elküldöm ezeket az ügyfeleket. És régen nem is volt annyira nagy baj, hogy nem küldtem el, mert mindent meg lehetett oldani. Tehát, hogy változás bejelentővel, meg nem tudom, semmit, nem a korrupcióról beszélek.
1: Nem, értem, én értem, lehetett kreatívkodni.
2: Igen, lehetett kreatívkodni, mert olyan volt a szabályrendszer. Csak ugye egyrésztről ugye kellett teljesíteni valamelyest az indikátorokat Brüsszel felé, hát nem nagyon sikerült. Másrésztről meg ugye itt is azért derültek ki dolgok, borultak ki bilik, stb. És ugye elkezdett itt szépen lassan szigorodni. Na most a második nemzeti fejlesztési terv, ami 2007-től jött, ott nagyon sok mindennel én személy szerint, mint egyébként értelmiségi és egy bizonyos világnézeti orientációval rendelkező ember nem értettem egyet. De hogy egy nagyon-nagyon szépen összerakott szabályos mestermunka volt, azt most is alá tudom írni. És persze lehet szidni a kutyakozmetikát, meg a kétméteres kilátót, meg hogy milyen egyéb ilyen kreatív dolgokra mentek el pénzek, meg hogy milyen egyéb városi legendák vannak, hogy ki hogyan vett ki politika közeliek, stb. Pénzeket az uniós támogatási rendszerből, de azért egy mellékvágára elmenve azért a korrupció, mint olyan, mindenhol jelen van, ahol állami pénzek vannak.
1: Igen, erről sokat beszélgettünk már itt korábbi adásokban, és a Lojko Miklóst idézném, hogy az emberi természet ilyen, tehát, hogy lehet itt szabályokat hozni meg minden, de valahogy ilyenek vagyunk.
2: Hát persze azért, ugye akkor, amikor mi megismerkedtünk egymással, Balázs, akkor még azért javában Bécs város képviselet irodáját vezettem itt Budapesten.
1: Igen, ezt föl se fettük, hogy neked van egy ilyen nemzetközi múltad is.
2: Igen, igen, igen. És ugye hát azért Bécsben például az AKH, a nagy központi kormány, ugye Bécsben egy bazi nagy központi kórház van, és akkor van néhány ilyen kisebb ilyen filiále, amit ilyen szerzetes rendet tartanak föl. Mindegy, hát a világ egyik legnagyobb korrupciós botránya volt, de összegszerűen is, tehát, és az valamikor 90-es évek elején. Tehát hogy nem az van, hogy mi magyarok vagyunk a világ legkorruptabb nemzete, hanem nálunk is van korrupció, mint hogy minden.
1: Igen, erről megint csak a Miklós tudom idézni, aki legendás ilyen angol történeteket mesélt, szóval valóban, tehát, hogy ilyen világos. Az ember.
2: Na azért is mondom, hogy azért sem szívesen megyek el ezekbe az irányokba, hogy ki és hogyan, mert hogy ebben nem lehet mit csinálni, tehát hogy a mézes bödön körül donganak a méhek, hát most mit csinálja a szerencsétlenek, ez a dolguk. De a visszatérve a második nemzeti fejlesztési tervre, az egy nagyon jól végig gondolt, nagyon szépen, szisztematikusan felépített rendszer volt. Ott igazából a végrehajtás, tehát, hogy is mondjam, az intézményrendszer nem volt képes utolérni saját magát. Ugye a kezdetektől megvolt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint olyan, ugye aki most, hogyha nem haraszolom túlságosan mélyen, nem...
1: Ne, szerintem nem menjünk bele, inkább csak így a fővonalakat, mert az ami igazán érdekes
2: mindenki voltak, számára. Stb. De kezdetektől fogva megvolt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, ami egész egyszerűen egy túlterhelt intézmény volt. Tehát bár nagyon jól körül volt bástyázva maga a rendszer mindenfajta tanácsokkal, meg ezzel, azzal, amazzal, tehát volt Nemzeti Fejlesztési Tanács, Fejlesztéspolitikai Irányító Testület, stb. Effektív az érdemi munkát mindig az NFÜ végezte. És az, ugye az NFÜ-nek az volt a legnagyobb nehézség, hogy ugye őnek is kellett kitalálnia effektív a projektet, jöttek a különböző minisztériumoktól a különböző megrendelések, de neki kellett kitalálnia, kiírnia, végrehajtania, elszámolnia, tehát egy ilyen borzalmasan frusztrált helyzetben volt, és akkor ugye ráadásul az a fejlesztési ciklus még úgy nézett ki, hogy voltak külön még regionális fejlesztési ügynökségek, meg regionális operatív programok, szóval egy kicsit ilyen káoszossá vált a történet.
1: Bonyolódott a helyzet, sokféle szálon futott.
2: És ugye 2010-ben jött az Orbán kormányzat, és szalasztott el sajnos egy kiváló lehetőséget, amikor azt mondhatta volna, hogy jó, akkor itt egy évre, mit most felfüggesztünk mindent, megállítunk mindent, és újra szabjuk a rendszert, ez elmaradt. Én nem tudom, hogy miért, mert nem igazán akarok ennek a tudója lenni, engem, hogy is mondjam, igazából nem érintett a dolog, de ezt a fajta káoszos rendszert, ezt vitte tovább, és próbálta ugye a saját maga által elképzelt fejlesztési politikai célokra átszabni. Tehát ott volt egyszer egy törés, egyébként ugyanúgy megvolt, hogy majdnem egy évig nem volt kiírva pályázat, viszont az intézményrendszerben maradt olyan, amilyen. És akkor ugye véget ért ez a ciklus tulajdonképpen 2013, ugye 2013. dec 31-ig lehetett egyáltalán itt pályázatokat kiírni ebben a ciklusban, és ugye a 2014-es ciklussal elkezdődött egy egészen másfajta gondolkodás, másfajta tervezés. Van itt egyébként egy hatalmi játszma is, az kétségtelen. Tehát ahogy
1: igen, gondolom, az fontos, hogy ki felügyeli ezeket a pénzeket, mert nem csak elvi, hanem gyakorlati jelentőség.
2: Így van, hajszál pontosan. Ugye van ez a nagyon híres 272/2014-es, bocsánat, többet ilyet nem fogok mondani. Ez
1: megbocsátjuk.
2: Egyetlen egy lényeges kormányrendelet, ami ugye a magáról a felhasználásról szól, és az intézményrendszert határolja be. Ezt is rengetegszer változtatták azóta. És ugye az legjelentősebb változás az, hogy megszűnt az NFÜ, mint Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, és kitagolták az egyes szakminisztériumokhoz az egyes szakmai operatív programokat. És ugye innentől kezdve ez beemelődött, tehát ugye addig volt egyfajta független ügynökség tulajdonképpen, aki foglalkozott az uniós pályázatokkal, aminek a megszüntetését én értem, meg egyszer Orbán Viktor mondott ebben kapcsolatban egy nekem egyébként tetsző mondatot, vagy érthető mondatot, hogy ugye egyfajta párhuzamos államiság jött létre a magyar államon belül, mert hogy az Európai Unió által fizetett tisztségviselők Európai Uniós azért annál szerényebb fizetésekért osztották a pénzt itt Magyarországon. És ezt a rendszert ezt meg kellett szüntetni, ebben egyébként magam részre egyetértek. De onnantól kezdve, hogy te ezt behúztad minisztériumi, apparátusi szintre.
1: Gondolom behúztál egy csomó konfliktust. Meg...
2: Egyrészt, másrészt, hogy behúztad a közigazgatásba.
1: Ja, igen, és akkor...
2: És ugye a közigazgatás, mint olyan, alapvetően egészen más metódus szerint működik, mint amit egy operatív feladat végrehajtás igényel. És ugye megindultak, tehát ugye eddig is terhelt volt a rendszer különböző konfliktusokkal, érdekkonfliktusokkal, de most megindultak különböző hatalmi konfliktusok is. És gyakorlatilag az, hogy 2014 óta itt folyamatosan így kicsit megindul, megáll, kicsit megindul, megáll, kicsit megindul,
1: ez mindezeknek a hatalmi belső játszmáknak.
2: Igen, tehát egy ilyen dupla konfliktus réteg, vagy is mondjam, egy ilyen dupla vita lehetőség alakult ki. Nézzek például azt, hogyha megnézed most ezt a rendeletet, akkor ott van benne, nem másoltam ki magamnak sajnos, de hogy a miniszternek a feladata, koordináció, stb. És a vidékfejlesztési operatív program, mert azt már sikerült behúzni.
1: Aha, értem.
2: A vidékfejlesztési programot sikerült elvenni a vidékfejlesztési minisztériumtól. Egyébként by the way, nagyon jól tették, tehát én nagyon nagy tisztelője vagyok a vidékfejlesztési miniszternek, de nagyon nem sikerült a vidékfejlesztési operatív programot csinálniuk.
1: Még van egy nagyon pici időnk.
2: Igen.
1: Ígértél nekünk mindenféle sztorikat így a hasznosás körében. Van-e valami, amit így 3 percben jól el tudsz mesélni, és sokat tudunk belőle tanulni? Ugye itt a hasznosuláson gondolkodunk, hogy... Mi az, amit viccesnek tartasz, vagy elgondolkodtató, vagy ilyesmi történt veletek? Vagy láttátok távolról akár?
2: Hát az igaz, hogy amit vicces, hát nem is annyira vicces sztorinak...
1: Tanulságos történetek is gondoltam,
2: és 3 percben mondjuk ezt mondanám leginkább, és akkor ez is szépen keretezni fogja majd a beszélgetésünket, mert a legelején mondtam, hogy kikérem magamnak, hogy pályázatíró vagyok. És szeretném is, hogyha a potenciális pályázók bárhonnan, bármilyen körből is jöjjenek, elkerülnék a pályázatírókat. És volt egy olyan mondatunk is, ugye, ahol arról beszéltünk, hogy a projektnek a végrehajtása
1: az, igen, ezt említettem, hogy egy különlegességet, hogy ugye ti viszitek.
2: Volt egyszer egy olyan ügyem, hogy bejött hozzám Nógrád megyéből egy faipari, valamilyen fafeldolgozó telepnek a tulaja. Egy ilyen rendes, tekintetes cigányasszony. Az a fajta, tudod, aki melózik, mint a gép. 20 embernek munkát ad. Nem egy akadémikus.
1: Igen, de valószínűleg...
2: Nyertek neki egy pályázatot, gépbeszerzés, felújítás, stb. Egy ilyen volt egy komplex pályázat, és ugye pályázatíró megírta, megnyerte, lelépett a sikerdíjjal. Azt már nem mondta el neki senki, hogy ember, itt csak és kizárólag azt az épület részt újíthatod fel, amit beadtál a pályázatba, azt a gépet veheted, amit beadtál a pályázatba, de ugye sorszám szerint azt a gépet veheted, oda kell beállítanod, stb. És szegény sajnos már akkor jött be hozzá, amikor már rendőrségi feljelentés volt ellene.
1: Ja, és akkor így valahogy úton-módon eljutott hozzátok, hogy megtudjátok, tudtok-e segíteni?
2: Annyit tudtunk segíteni, hogy a rendőrségi feljelentés aztán vissza lett vonva, és ő szegény visszafizette a támogatást, mert hogy egyébként az egy nagyon fontos dolog, hogy az egész intézményrendszer ez tulajdonképpen segít. Tehát ez egy segítő szándékú intézményrendszer. Ha sikerül levívni a nagy harcokat, hogy kinek, mennyiért, milyen pályázatot lehet egyáltalán kiírni, és sikerül jó projektet találni, és ez a jó projekt ez egyébként megállja a kritériumokat, akkor hogyha meg sikerül nyerni ezt a pályázatot, az egész intézményrendszer segít. Tehát ennek a szegény faipari vállalkozónak semmi egyéb dolga nem lett volna, mint írni egy ilyen kérelmet, hogy kérem szépen, igen, valóban én ezt, de időközben beázott íz, és a többi azt a részt szeretném megcsinálni, költségdemenként ugyanaz a munka, ugyanabba fog kerülni, és a többi ehelyett a gép helyett ezt a gépet, tehát hogy egyébként viszont egy nagyon jó együttműködő intézményrendszerrel van dolgunk, csak használni kell tudni.
1: Értjük. Hát köszönjük szépen, Koppány, rendkívül sokat tanultunk, azt gondolom, hogy ebben nem árulok el nagy titkot, és nagyon örülök, hogy a vendégünk voltál. Reméljük a hallgatóknak is tanulságos volt. Ez volt a Polkult, Tilos Rádió, és nem lehetett volna műsor, ha nincs itt Max, aki a potmétereket tologatta.
0: Körösi Koppány volt a vendégünk. Az sokkal fontosabb.
2: Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Viszont.
0: Két hét múlva találkozunk. Szervusztok.
1: Sziasztok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Yaş Radyo. Fajta tyúk. Isaac Asimov. Acélbarlangok című regényének feldolgozása. Az első részt egy hónapja, a második részt két hete hallottátok. Jó hallgatást!

Thank you.

on the stage. I'm sorry.

har det bedre lidt, du ingen god.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

ugyanígy lepte meg egyszer Tondát, a költőt, vagyis Jódl urat. Ő nálunk lakott, és mert szerencsére tudott festeni, a főnök a számla fejében mindig valami képet kobzott el tőle, és ez a költő egy verseskönyvet adott ki a városkánkban. Jézus Krisztus élete, ez volt a címe. Igaz, hogy magánkiadás volt, de azt aztán utolsó példányig fölvitte a szobájába, és kirakta a padlóra. Egyiket a másik mellé. Közben állandóan hol levette a kabátját, hol újra belebújt, olyan ideges volt attól a Jézus Krisztustól, és az egész szobát kirakta ezekkel a fehér könyvecskékkel. De a szoba kicsi volt. Hát a folyosón folytatta. Majdnem a lépcsőházig teregette a füzetkéket, és újra levette a kabátját, majd kis idő múltán megint belebújt, attól függően, hogy mennyire izzadt. Vagy a vállára vetette, vagy ha rázni kezdte a hideg, belebújt az ujjába is, hogy rövid idő elteltével elöntse a forróság, és gyorsan megint levesse. És a füléből állandóan vatta potyogott. Azt is mindig kivette, vagy visszatömte, az szerint, hogy hallani akarta-e az őt körülvevő világot, vagy sem. És ezzel a költővel, aki a kunyóhoz való visszatérést hirdette, és aki nem is festett mást, csak krikonoszei parasztházakat, mindig kibabráltak a vendégeink, mert azt mondta, hogy a költő dolga az új embert keresni. De a mi vendégeink nem szerették őt. Vagyis, hogy szerették, de állandóan kibabráltak vele. Mert ez a költő az étteremben nem csak a kabátjából bújt ki minduntalan, hogy aztán újra felvegye, de a cipőjével is ezt csinálta. Ahogy 5 percenként változott a hangulata annak az új embernek a keresésétől, úgy húzogatta le föl kalucsniát, a vendégek meg sört vagy kávét öntöttek bele. És ő tele mennydörögte, tele üvöltötte az egész éttermet. Gonosz, hülye, bűnös nemzedék, kunyhóban a helyetek! És aztán könnyezett. De nem ám haragjában, hanem a boldogságtól, mert a kalucsniába öntött sört figyelmességnek vette, hogy a város számít rá, hogy bár nem a tiszteletüket nyilvánítják ki eképpen a polgárok, de magukkal egyenrangú fiatalembernek ismerik el. De a legrosszabb az volt, mikor a kalucsniát a padlóhoz szögezték. És hogy a költő visszabújt bele, és ahogy vissza akart menni az asztalához, hát valahogy nem tudott elindulni, csoda, hogy föl nem bukott. Hányszor esett a kezére, olyan erősen voltak odaszögezve azok a lábbelik, és újra neki támadt a vendégeknek. Gonosz, hülye, bűnös nemzedék, ám rögvest meg is bocsátott nekik, és felajánlott egy rajzot vagy egy verses kötetet, aminek az árát azon nyomban be is kaszírozta, hogy éhen ne vesszen. Nem volt ő rossz. Ellenkezőleg. Magasan fölötte állt a városnak, és én gyakran szinte láttam, hogy, mint a fehér angyal illatszerbolt fölötti angyalka, úgy lebeg a költő a város felett, és integet a szárnyával. És neki tényleg volt szárnya. És én még azt is láttam, de a káplán úrtól nem mertem kérdezősködni, láttam azt is, amikor vetkőzött, öltözött, és szép orcája a papírlap fölé hajolt, szeretett az éttermi asztaloknál verset írni. Én azt is láttam, hogy amint profilba fordul, és szeráfi vonásait mutatja felém, a feje fölött dicsfény ragyog. Egy egyszerű kör, amilyen ibolyaszín lángkoszorú a koponyája körül, mint a Primus márkájú főző rózsájának a lángja, mintha petróleum lenne a fejében, s fölötte a sziszegő karika ragyogna, amilyen a bolti lámpákban világít. És mikor végigment a téren, senki sem tudta úgy vinni az esernyőt, mint ez a mi vendégünk. Senki sem tudta úgy viselni a vállán hanyagul átvetett felöltőt, mint ez a költő. Senkinek sem állt úgy a fején a puha kalap, mint ennek a művésznek. Még akkor is, ha fehér vatta csomó nőtt a füléből. S akkor is, ha még mielőtt a téren átment volna, számtalanszor föllehúzigálta a felöltőjét, s minduntalan lekapdosta, és a fejébe nyomta a kalapját, mintha csak köszöngetne. De ő soha senkinek nem köszönt. Csak a piaci kofák meg a boltos asszonyok előtt hajolt meg mélyen. Ilyenkor elemében volt. Ilyenkor kereste az új embert. És mikor locspocsos, esős idő volt, egy fazék pacallevest meg kiflit rendelt. És maga vitte ki az átfagyott öregasszonyoknak. És ahogy vitte át a téren az ételt, az nem olyan volt ám, mintha levest vitt volna. Ő abban a lábosban, én ezt így láttam,
minden anyónak külön-külön a szívét vitte. Emberi szívet a pacallevesben, vagy a pörköltnek készített földarabolt szívét, mint a papa szentségtartót, az oltári szentséget az utolsó kenethez, úgy vitte ez a költő egymás után a lábosokat, és meghatódva könnyezett önmaga jóságától, hogyha hitelbe is, de vitt az aranyprágából azoknak az öregasszonyoknak levest. Nem is azért, hogy átmelegedjenek, hanem inkább, hogy tudják, hogy ő, Tomás Jódl, gondol rájuk. Hogy ott él közöttük, hogy húsának, vérének érzi őket, világnézete részének, miszerint most kell tevékenyen jót tennünk másokkal, s nem a túlvilágon. És amikor szétteregette a padlón verseskönyvének példányait egészen ki a folyosóra, hát a takarítónő, ahogy vitte a vödröt a WC-ből, összetaposta a fehér címlapokat, Jézus Krisztus fehér borítóit. Ám Tonda nem üvöltött, hogy gonosz, hülye és bűnös nemzedék, de minden lábnyomot otthagyott. És dedikálta azt a már-már férfi lábnagyságú nyomot, és a megtaposott Jézust 10 korona helyett 12-ért adta. De mivel ez a könyv saját kiadású volt, csak 200 példányban jelent meg. De Jódl ígéretet kapott, a prágai katolikus kiadó 10 000-et ad ki belőle. Így hát, egész nap csak számolt. Kibújt a kabátjából, majd újra magára öltötte, és 3-szor is orra bukott, ahogy a cipőjét odaszögezték. És, amit majd elfejtettem, 5 percenként valami orvosságot, valami port döntött magába. Mint egy molnárt állandóan ez a por borította be, mintha kiszakadt volna a lisztes zsák, olyan fehér volt fekete ruhája a térdén és a mellkasán, és volt egy másik orvossága, Neurasteninnek hívták, ezt egyenesen az üvegből itta, és ettől sárgás keret vette körül a száját, mintha bagót rágna. És így szórta meg, döntötte magába a gyógyszereket, és ezektől a gyógyszerektől érezte 5 percenként, hogy hol a forróság önti el, hol a hideg rázza, és annyira vacog, hogy az asztal is beleremeg. Így aztán az asztalos mester lemérte, hány métert tesz ki a Jézus Krisztus élete a szobában meg a folyosón. És Tonda kiszámította, hogy ha majd megjelenik a 10 000 példány, az annyi könyv lesz, hogy ha a földre terítenék, akkor elég lenne a Császlávból Herzsmálov Mjesztecbe vívő út kikövezésére. Hogy akkora felületet tenne ki az a sok könyv, hogy beborítaná városkánk egész főterét az összes környező óvárosi utcácskával együtt. Hogyha egyik verses kötetet a másik után fektetnék a földre, szaggatott országúti felezővonalként Császlávtól Jihlaváig érnének. Engem is teljesen meghűített ezekkel a könyvekkel. Már én is csak úgy jártam a városka utcáin, mintha lefektetett könyveken lépkednék. És tudtam, hogy szép érzés lehet minden kockakövön 10 000-szer ott látni kinyomtatva a nevemet, és azt, hogy Jézus Krisztus élete, amiért bizony Tomás még mindig tartozott. Így aztán eljött Kadavá asszony, a nyomdat tulajdonosnője, és elkobozta a Jézus Krisztus életét. A könyveket 2 segéd vitte el ruhás kosárban, és Kadavá asszony azt mondta, pontosan marikácsolta, hogy a Jézus Krisztus eztán nálam van a nyomdában, és 8 korona fejében mindig átengedek magának egy Jézus Krisztust. És Tonda kibújt a kabátjából, és meghúzta az orvosságos üveget, és kiáltott, és mennydörgött, hogy gonosz, hülye és bűnös nemzedék.

És köhintettem, de Walden úr ott feküdt a padlón, a szőnyeg mellett. És az egész szőnyeg, mintha 100 korona mintás lett volna. Teli volt zöld bankókkal. És Walden úr végig tekintett ezen a mezőn, ott feküdt elnyújtózva, kövér karja a feje alatt, mintha valami párna volna. Kimentem, becsuktam magam mögött az ajtót, aztán bekopogtam. És Walden úr kiszólt. Ki az? Mondom, én vagyok a Piccolo, az ásványvizet hozom. Tessék, mondta, és beléptem, és Walden úr most is az oldalán feküdt. Fejét a tenyerébe fektette, göndör haján vastagon állt a brillantin, majdnem úgy csillogott a haja, mint a brilliánsok a másik kezén, és megint olyan mosolygós volt. És azt mondta, nyisd ki nekem egy üveget, és csücs le. És én elővettem a zsebemből egy dugóhúzót, ami sörnyitó is volt, és az ásványvíz halkan sziszegni kezdett. És Walden úr ivott, és ahogy szünetet tartott az ivásból, a bankókra mutatott, és mint az ásványvíz sustorgása halkan kedvesen beszélt. Tudom, én már voltál bent, és én hagytam, hogy kibámészkod magad. Jól jegyezd meg, a pénz megnyitja előtted a nagyvilág kapuit. Így tanított engem az öreg Koref, akinél kitanultam. És amit itt látsz ezen a szőnyegen, az egy heti keresetem. 10 mérleget adtam el. És itt az én provízióm. Láttál már valaha ennél szebbet? Ha majd hazaérek, akkor így terítem szét az egészet a lakásban. Az asszonnyal együtt szétterítjük a pénzt az összes asztalra, beborítjuk vele a padlót, aztán veszek egy rút szalámit, katonákra vágom, és egész este azt eszem. Nem hagyok másnapra egy falatot sem, mert éjszaka úgy is fölkelnék, és megzabálnám a maradékot. Iszonyúan szeretem ám a szalámit. Egy egész rúddal megeszem belőle. Egyszer majd mesélek neked erről, ha megint erre járok. Aztán Walden fölállt, megsimogatott, kezét az állam alatt hagyta, és a szemembe nézett, és azt mondta, te még viszed valamire. Emlékezz erre. Van hozzá tehetséged. Érted? Csak tudni kell a módját. De hogyan, mondom én. És ő meg, hogy láttalak én téged a pályaudvaron virslit árulni. Én is a vevőd voltam. Én is adtam neked 20 koronást, és te olyan sokáig adtál vissza 1.80-ig, míg a vonat el nem indult, és el nem ment. Aztán meg, mondta Walden úr, és kinyitotta az ablakot, és egy marék aprót markolt ki a zsebéből, és kidobta az elhagyatott térre, várt egy kicsit, felemelte a mutató ujját, hogy hallgassam, hogyan esnek le, s gurulnak csilingelve az érmék. És úgy folytatta. Így kell tudnod kidobni az apró pénzt az ablakon, hogy aztán az ajtón százasok sétáljanak be, érted? És feltámadt a szél, és húzat lett, és az összes százas, mint egy parancsszóra fölemelkedett, ugrabugrált, megeleveledett, és mint egy kupac őszi falevél a sarokba csúszott. Így figyeltem hát Walden urat, és így néztem meg jól magamnak minden utazó ügynököt, és miután kibámészkodtam magam, mindig arra gondoltam, vajon milyen a fehér neműje, vajon milyen az inge. És mindig úgy gondoltam, hogy mindegyiknek piszkos az alsó neműje. Hogy némelyiknek a lába közt meg is sárgult. Hogy mindegyiknek koszos az ingallérja. Hogy az okniuk mocskos. Szóval, hogyha nem nálunk szálltak volna meg, biztosan az ablakon hajítanák ki azokat az alsó nemüket, zoknikat meg ingeket, ahogy a vendégek dobálták ki az ablakon ezeket a holmikat Károly fürdőben, ahol 3 évig nevelt a nagyanyám, akinek a régi malomban volt egy kis szobája, amolyan kis kamrája, ahová sosem sütött be a nap, nem is süthetett volna a nap, nem is süthetett volna, mert északi fekvési volt, de azért rögvest a malomkerék mellett.

és más tartós lakhelyen nem rendelkező emberek. És az én nagyanyám már reggel 10-től készültségben volt, aztán már én is alig vártam azt a csütörtök pénteket, meg a többi napot, csak akkor nem röpködött annyi fehér nemű a fürdő WC ablakain. És mi csak néztünk ki az ablakon, és a szomszédos ablakokból szinte percenként ledobott egy-egy utazó valami piszkos ruhadarabot, az egy pillanatra lebegve megállt, megmutatta magát, aztán tovább hullott. Volt, ami a vízbe esett, azért a nagyanyám lenyúlt és kampóval húzta ki, és hogy eközben le ne zuhanjon a mélybe, nekem a lábánál fogva kellett őt tartanom. Vagy pedig az ablakon kidobott ingek egyszerre csak kitárták karjukat, mint a közlekedési rendőr vagy Krisztus Urunk, egy pillanatra így feszültek keresztre az ingek a levegőben, aztán fejest zuhantak a malomkerék lapátjaira, abroncsaira, és a kerék forgott, és az mindig kész kaland volt, ha úgy adódott, az ember a keréken hagyta az inget. És egy fordulattal később az egyik lapát szinte oda szállította a ruhadarabot a nagymama ablakához. Úgyhogy elég volt kinyúlni az ablakon és bevenni. Vagy pedig kampóval kellett a tengelyről levadászni, mert oda tekeredett fel. És minden fordulattal lejjebb csúszott. De ezt is elérte az én nagymamám, és a kampóval beemelte a konyhaablakon, és rögtön mindent egy teknőbe dobott, és este kimosta a szennyes ingekből és alsólemükből és zoknikból a piszok vastagját, és már öntötte is vissza a vizet a malomkerék lapátjai alatt kavargó örvénybe. Aztán milyen szép is volt este, mikor a Károly fürdő klozet ablakából az esti sötétben kiröpült egy fehér alsónadrág, egy fehér ing a malom meredélyének sötét hátterére. Ilyenkor ez az ingecske vagy gatya egy pillanatra fölragyogott az ablakunkban, és nagyanyám a kampójával ügyesen elkapta, mielőtt még a mélybe esett volna, a csillogó és nedves lapátkerekekre. Néha este vagy éjjel, mikor a víz felől a mélységből légvonat süvített, az eső meg a vízpermet úgy csapott a nagyanyám arcába, hogy néha szinte meg kellett birkóznia az ingért a húzattal, de a nagymama mégis előre örült minden napnak. Különösen a csütörtöknek meg a pénteknek, amikor a vigécek inget gatyát váltottak. És mert volt pénzük, hát új inget, gatyát és zoknit vettek maguknak, és a régit kidobták a fürdő ablakán. A nagyanyám pedig ott lesett rájuk a kampóval, és aztán kimosta, kiavítgatta, összehajtogatta, és a kredencbe rakta a ruhaneműt. És utána az építkezéseket járva árulta a kőműveseknek és a segédmunkásoknak, és így élt szerényen, ám mégis jól, úgyhogy még nekem is tudott kiflit venni, meg tejet a teljes kávéba. Azt hiszem, ez volt életem legboldogabb időszaka. Még ma is látom, ahogy nagyanyú ott áll a vártán, a nyitott ablakban, ami ősszel meg télen egyáltalán nem volt olyan könnyű dolog. Még mindig látom, ahogy a kidobott ingeket a felfelé törő húzat egy pillanatra megállítja ablakunkban. Az ing széttárja a karját, és nagyanyám egy gyors mozdulattal magához rántja. Mert különben a ruhadarab azonnyomban leesik, mint egy meglőtt fehér madár, le a csörgedező fekete vízbe, és mint a kínvallatot úgy bukkan elő a malomkerékre feszítve, már emberi test nélkül, és lassan vándorol ezen a nedves köríven, és mikor eltűnik a harmadik emeleti ablakok magasságában, ahol hál' Istennek nem emberek laktak, mint mi, hanem a gépház volt, nem kellett hát senkivel sem megharcolni ezekért az ingekért és gatyákért. Szóval aztán ki kellett várni, míg a fehér nemű ezt a körívnyi utat megteszi, és visszatér, és megint aláereszkedik, mert ha lecsúszna, akkor a feketén áramló vízbe zuhanna, és a fekete kis hidak alatt lévő csatorna beszippantaná, és elsodorná valahova a malmon túlra. Elég lesz mára? Akkor most abba is hagyom. A csendesség szálló. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Vettem egy új vulkánfiber koffert, és ebbe a bőrönbe beleraktam az új frakkomat. Azt, amit a pardubicei szabóságon vartak az én próbababámra.
Magam mentem el ezért a frakkért, és a cég ügynöke

Tényleg nem hazudott. Lemérte a mellbőségemet, körös körül rakott pergamenpapírból való csíkokkal, és miután mindent lemért rajtam, az egészet feljegyezte, egy borítékba rakta, és elvette az előleget, én meg végül elmentem a frakkért. És a frakk olyan volt, mintha rámentötték volna. De engem nem is annyira az a frak érdekelt, mint inkább az, hogy hol van az én fölfújt mellszobrom, hogy az én mellkasom hol lebeg. És maga a főnök, aki szintén olyan kisnövésű volt, mint én, mintha megértette volna, hogy én magasabbra akarok kerülni, mint ahol most vagyok, egyre magasabbra, hogy igen fontos nekem, hogy ennek a társadalomnak a plafonján lebegjek, a boltba vezetett. Óriási volt. A mennyezet alatt generálisok és ezred parancsnokok és ismert színészek mellkasa lebegett. Maga Hans Albers is itt varratott frakkot. Ő is ott lebegett a plafon alatt, a nyitott ablakon beáramlott a léghúzat, és azok a mellkasok úgy mozogtak, miként a felhők. Mint bárányfelhők az égen, mikor fúj az őszi szél, és minden törzsről vékony madzag lógott alá, név és címkártyával a végén, és ahogy fújt a szél, a névkártyák vidáman ficánkoltak, mint a horogra akadt halacskák. Aztán a főnök intett, és én elolvastam a saját címemet. És lehúztam azt az én mellkasomat, mitagadás, kicsike voltam. Majd elsírtam magam, amikor megláttam a magamé mellett egy altábornagy mellkasát, meg Beránek szálloda tulajdonos úr mellszobrát. Ám aztán fölkacagtam, és boldog voltam, hogy miféle társaságba kerültem. A főnök meghúzta az egyik madzagot, és azt mondta, hogy most erre a babára var frakkot, hogy ez a baba a kultuszminiszter. És még a kultuszminiszternél is kisebb ez a másik itt, a hadügyminiszter. És mindez olyan erővel töltött el, hogy kifizettem azt az én frakkomat, és még 200-assal meg is toltottam az árát egy aprócska pincér apró figyelmességeként, aki elhagyja az aranyprágát, és valahova a Stráncsicsébe, a csendességszállóba megy dolgozni. Ahová a világ harmadik legnagyobb cégének, a Van Berkelnek az ügynöke protezsálta be. Elbúcsúztam hát, és elutaztam Prágába. És aztán kofferestül kiszálltam Stráncsicsében. Délelőtt volt, és egyre zuhogott az eső. Itt nem csak egész éjjel, hanem biztosan több napja esett már. Annyi homok meg sár volt az úton. És a Csalánon, Bojtorjánon és Lapun át csak úgy rohant a megáradt, világosbarna, teljes kávészínű patak. És én csak mentem egyre feljebb ebben a sárban, amerre a nyíl mutatta a csendességszállót. És ahogy magam mögött hagytam néhány villát és néhány derékba tört fát, hát nevetnem kellett, mert az egyik kertben egy érett sárga baracktól roskadozó, villámhasította fát kötöztek éppen össze, a kopasz tulaj egy dróttal próbálta szorosra fogni a szerte borzolódott koronát, amit két oldalról egy nő támogatott. Aztán egyszerre csak akkora szél támadt, hogy a drót elpattant, és a két nő személy nem bírta megtartani az ágakat, és azok újra szétrepültek, és létrástul mindenestől felborították a férfit, aki szinte eltűnt az ágak fogságában, és mert a tüskék összekarvolázták, folyt a fejéből a vér, és az ágak úgy gúzsba kötötték azt az embert, hogy úgy feküdt a földön, mint akit odaszögeztek, mint akit a vastag ágakkal keresztre feszítettek. És én ott álltam a kerítésnél, és ahogy azok a nőszemélyek meglátták a férfit, hatalmas nevetésbe kezdtek, üvöltöttek a röhögéstől, miközben az úriembernek a szeme forgott és ordítozott, ti kurvák, ti disznók, várjatok csak, majd ha kiszabadítom magam, mint a szöget, úgy verlek benneteket a földbe. Azok a nők a lányai lehettek, vagy a felesége meg a lánya, én pedig megemeltem a kalapom, és azt mondtam, polgártársam, jó felé megyek a csendességszállóhoz. És a picsába küldött engem az az ember, és rángatózott, de képtelen volt talpra állni. Felejthetetlen látvány volt az élet sárga barack fogságában vergődő férfi, és a két nő kikacagta magát, és kezdték eltávolítani az ágakat, hogy a férfi fölállhasson, aztán sikerült is föltérdelnie, majd fölállnia, és az első dolga az volt, hogy kopasz fejére húzta a svájci sapkát, és én inkább tovább mentem az úton, és láttam, hogy aszfaltozva van, a patkát pedig sárga gránitkockákból rakták ki, és levertem cipőmről a sarat, és a sárga agyagot.
És aztán fölértem a dombra. Megcsúsztam, egyszer térdre is estem. Köröttem felhők vonultak, majd olyan kék lett az ég, mint az ártól megdöntött katánk az út két oldalán, és ott, fönn, a dombon megpillantottam a szállót. Olyan szép volt, mint a mesében. Mint valami kínai építmény, mint valami szörnyen gazdag ember villája Tirolban, vagy valahol a Rivierán. Fehér volt, hullámosan emelkedő piros öblös cseréptetővel, mindhárom szinten zöld zsalugáterek, és minden fölsőbb emelet egy kicsivel kisebb volt, míg a legfelső olyan volt, mint egy szép lugas, amit odabigyeztettek az építmény tetejébe. És e fölött, a kis lugas fölött is volt valami csecsebecse. Csupa-csupa zöld zsaluból, mint valami figyelőtorony, mint valami meteorológiai állomás, belül műszerekkel, kívül pedig apró lobogókkal, melyek fölött a csúcson piros szélkakas forgott. És minden emeleten, minden ablakhoz volt egy erkély. És ezekre az erkélyekre ugyancsak zsalugáteres ajtók nyíltak, nyitott zsalus ajtók. És én mentem, és sem az úton, sem az ablakokban, sem a balkonon nem mutatkozott senki. Csendesség volt, csak a szél suhogását lehetett hallani a levegőben. Az illatos szellőjét, amit szinte harapni lehetett, mint valami fagyit, mint valami láthatatlan tejszínhabot. Szinte kanalazni lehetett. Az volt az érzésem, hogy ha vennék hozzá kiflit, vagy egy darab kenyeret, úgy szürcsögethetném, mint a tejet. És már be is léptem a kapun. A víz mosta a gyalogutakat, homokkal szórták föl. A frissen kaszált sűrű gyepen bogják sorakoztak, és én mentem a fenyők között, ahonnan egyszerre csak tágas rétet láttam. És a csendesség szálló feljárata amolyan kis hídgyanánt emelkedett ki a környezetből, amiről aztán egyenesen az üvegajtónak tartott az ember. Az üvegajtón volt még egy zsaluajtó is, szétnyitva a fehér falra, mint valami dísz. És ezt a hullámszerűen emelkedő feljáratot fehér korlát szegélyezte. Alatta sziklakert, alpesi virágokkal, és én egyszerre csak elbizonytalanodtam, hogy vajon jó helyen járok-e. Hogy ez itt szálloda-e, hogy fölvesznek-e, és hogy egyáltalán Walden úr elintézte-e a dolgot, és hogy én, a picike kis pincérfiú, jó leszek-e valamire a csendesség szálló főnök urának. És egyszerre csak elfogott a rémület. Sehol egy teremtett lélek, néma csönd, és én sarkon fordultam, és futásnak eredtem a kerten át. De egyszer csak éles fütyszó hallatszott. Olyan határozott, hogy megtorpantam, és még háromszor szólalt meg az a síp, mintha azt mondaná, te, te, te. És aztán egy hosszú fütyült. Úgyhogy megint megfordultam, aztán szaggatottan szólt az a síp, mintha valami kötél vagy sodrony volna, és csévélne, húzna visszafelé egészen az üvegajtóig, amin aztán be is léptem. És ekkor szinte belém hajtott egy tolókocsiban ülő kövér úr, aki az abroncsba kapaszkodva a tenyerével hajtotta a kocsit, és kövér fejéből egy síp állt ki, és aki most olyan keményen markolta meg az abroncsot, hogy a kocsi megállt, és ahogy hirtelen fékezett, a kövér ember előre billent, épp hogy ki nem borult a kocsiból, csak fekete parókája csusszant le kopasz feje búbjáról, a féle álhaj, amit rögtön vissza is tolt a tarkójára. És aztán bemutatkoztam csendesség úrnak, ő meg nekem. És megemlítettem neki Walden úrnak, a Van Berkel cég ügynökének és kapacitásának az ajánlását, és csendesség úr azt mondta, hogy már reggel óta vár, de már azt hitte nem jövök, mert olyan felhőszakadás volt, és hogy csak menjek, pihenjek le, és utána mutassam meg magam neki frakban is, és aztán majd megmondja, hogy mit vár tőlem. És én nem néztem oda. Nem akartam oda nézni, de mégsem bírtam levenni a tekintetem arról a hatalmas testről a tolókocsiban. Olyan kövér volt rajta minden, mint a Michelin autógumi reklámbabáján. Bár csendesség úrban, akihez ez a nagy test tartozott, valami nagy öröm lakozott, úgy gurult föl alá az agancsokkal ékesített előtérben, úgy fickándozott azzal a kocsival, mintha csak valami mezőn szaladgálna, és úgy tudott közlekedni vele, hogy szinte jobban mozgott, mintha járt volna. És csendesség úr újra belefújt a sípjába, de megint valahogy másként, mintha többféle regiszter lett volna rajta, és a lépcsőn leszaladt a szobalány, fekete ruhában és fehér köténykében,
Csendesség úr pedig azt mondta: Vanda, ez itt a második pincérünk, vezesd a szobájába. És Vanda megfordult, és fenekének két kerekgerezdje szépen gömbölyödött, és jártában, ahogy az egyik lábával kilépett a másik oldalon, megemelkedett a gerezd, és fekete haját konyba fésülte föl, és én ettől a frizurától még kisebbnek éreztem magam, de elhatároztam, hogy spórolni fogok erre a szobalányra, és hogy az enyém lesz. Virágokkal fogom díszíteni a kebleit, meg a szép hátsóját, és ahogy a pénzre gondoltam, visszanyertem a kurázsimat, ami mindig elhagyott, amikor valami szépet láttam, különösképpen szép nőt. De ez a pincérlány nem az emeletre vezetett, hanem amolyan teraszfélére mentünk ki, hogy aztán épp ellenkezőleg leereszkedjünk a lépcsőn az udvarra, és ott aztán már mindent láttam. Ott volt a konyha, és két fehér szakácssapka. Hallottam, hogyan dolgoznak a kések, és hallottam a vidám nevetést, és két zsíros arc közeledett az ablakhoz, meg nagy, tágra nyílt szemek, aztán újra távolodó nevetés. Ahogy elsiettem a kezemben a bőröndel, amit igyekeztem minél magasabbra emelni, hogy ellensúlyozom apró termetemet, ha már a dupla talp semmit sem segített, talán csak az segített, hogy kinyújtott nyakamon magasra emelve hordtam a fejem, és átmentünk az udvaron. És volt ott egy építmény, és én csalódottságot éreztem. Az Arany Prágában ugyanolyan szálláson volt, mint a vendégeknek, de itt a mindenes szobájában laktam. Vanda a szekrényre mutatott, kinyitotta, megeresztette a mosdóba a vizet, fellebbentette a takarót, hogy megmutassa tiszta az ágynemű, aztán lemosolygott rám, és elment. És megint, ahogy átment az udvaron, láttam az ablakból, hogy egyetlen, de egyetlen egy lépést se tehet anélkül, hogy ne kövessék, ne lássák a tekintetek. Még azt sem engedhette meg magának ez a szobalány, hogy megvakaródzon valahol, hogy csak úgy poroszkáljon, hogy a kezével törölje meg az orrát. Úgy kellett itt mindig járnia, mint valami színpadon, mint egy üvegfalú boltban, mint nálunk, mikor virágért küldtek, és ahogy visszafelé mentem, a kacsék kirakatát rendezték a lányok, apró szögekkel tűzték oda az anyagot, és négy kézláb másztak, egyik a másik után, és az egyik kezében kis kalapács volt, és a redőzött seviotot és kortbársonyt szögezte, és mikor elfogyott a szög, hátra nyúlt, és a mögötte mászó kirakatrendező lány szájából vett újabb szeget, és oda szögelte az újabb redőt, és aztán megint újabb és újabb szöget húzott ki annak a másiknak a szájából. Annak a lánynak tele volt a szája apró kis szegekkel. Alig, hanem így mulattak ott a kirakatban, s én csak álltam, kezemben a kardvilággal teli kosár, a földön meg egy másik, az pedig margarétával volt teli, elnéztem ezeket a kirakat rendező lányokat. Négy kézláb másztak, és délelőtt volt, és rengeteg ember. És a lányok biztosan elfelejtették, hogy a kirakatban vannak. Minduntalan megvakarták a hátsó felüket vagy a környékét, és aztán megint a kirakat üveghez másztak, kezükben kis kalapács, lábukon papucska, és úgy nevettek, hogy a könnyük is kicsordult, és az egyiknek kispicceltek a szájából a szögek, és ők négy kézláb röhögtek, és vicsorogtak egymásra lányos bujaságukban, mint a kutyák, és elállt a blúzuk, és látszott a mellük, ahogy ide-oda himbálózik, akárcsak a lányok egész teste a boldog nevetéstől, és a kirakat előtt már rengeteg ember állt, és bámult azt a négy harang módjára a kivágás harang lábában himbálózó keblet, és aztán az egyik lány az emberekre pillantott, elkomolyodott, összehúzta magát, és elvörösödött. És mikor a másik kiúszott a nevetés könnyeiből, és az első a kac üzlet előtt összegyűlt tömegre bökött, hát az a másik lány úgy megrémült, hogy két könyökét a blúzához szorította, s ettől hanyat vágódott, és két lába szétnyit, mint az olló, és mindent látni lehetett, még ha divatos csipkés bugyival takarva is. És ahogy az emberek az imént még kacagtak, úgy komolyodtak most el ettől a látványtól. Egyesek elmentek, mások még maradtak, és még akkor is a kirakatot bámulták, amikor rég elmúlt dél, amikor a lányok már nálunk az Arany Prágában ebédeltek. Még akkor is ott álltak a két kisasszony szépségétől földbe gyökerezett lábbal, mikor a boltos segéd lehúzta a rolót. Ennyire képes némelyeket a lánytest szépsége levenni a lábáról.
És leültem, és lehúztam a sáros cipőmet, utána a nadrágomat, kinyitottam a bőröndömet, hogy válfára akasszam a frakkot, és egyszerre csak sóvárogva gondoltam vissza az arany Prágára, meg az Édenre. Folyvást ott láttam magam körül a kövekből és emberekből összeálló várost. A zsúfolt tereket. A természetből én 3 év alatt csak azokat a virágokat láttam, amikért nap mint nap szalajtottak. Meg a kis parkot. Ja, és a szirmokat, amelyekkel az Éden kisasszonyainak a hasát díszítettem. Aztán, ahogy belebújtam a frakba, egyszerre csak eszembe jutott, kiféle, miféle is volt az én főnök. Ebbe a 3 évbe foglalva, mint valami pürét, mint holmi eszenciás főzetet, úgy láttam őt és a feleségét. Ez az én főnököm tulajdonképpen még nálam is alacsonyabb volt. És ő is ugyanúgy esküdött a pénzre, mint én. És a pénzéért nem csak az Édenben kapott szép lányokat, de eljárt, sőt, szinte menekült hozzájuk Pozsonyba, meg Brunóba is. Azt mesélték, hogy mire a felesége megtalálta, képes volt jó pár ezrest elverni, hogy mielőtt még belefogott volna a mulizásba, mindig a mellény zsebéhez gombos tűzte a visszaútra való pénzt, és egy kis borravalót a kalauznak, hogy vigye egészen hazáig. És mert olyan picike volt, a kalauz általában a karjában hozta, mint valami gyermeket, és ilyenkor a főnök mindig aludt, és ezektől a muriktól még jobban összezsugorodott, egy álló hétig olyan pici volt, mint egy tengeri csikó. De aztán, egy hét elteltével újra belebújt az ördög, csak most döbbentem rá, mennyire szerette a nehéz borokat, a portóit, az algírit, a malagát, mindent iszonyú komolyan ivott, és szörnyű lassan. Úgyhogy olybá tűnt, mintha nem is ivott volna. Minden korty után valahogy megszépült az az én volt főnököm. A bort egy kicsit megforgatta a szájában, és csak az után nyelte le, mintha almát falatozna. És minden hörpintés után halkan kijelentette, a szaharai nap van benne ebben a nedűben. Néha a törzsasztal társaságával együtt rúgott be. Ilyenkor kidőlt, és az emelkedett hangulatú társaság mindig a feleségét hívta, jönne már összeszedni az urát. És az asszony jött is le a felvonóval a 3. emeletről, ahol a főnök lakosztálya volt. Szép nyugodtan jött, nem az ő szégyene volt ez, sőt, mindenki csak hódolt neki, és ahogy a főnök ott feküdt az asztal alatt, vagy a karjára borulva aludt, az asszonyság galléron ragadta, játszi könnyedséggel fölemelte, mintha csak üres kabát volna. Ha megült a főnök, akkor lelökte a székről, de nem hagyta, hogy leessen, röptében elkapta. És olyan erős volt a karja, hogy könnyedén és nyugodtan vitte az emberét, lebegtette a levegőben, mintha tényleg csak egy kabátot vinne. És a főnök rendszerint fölébredt, és csak verdesett a kezével, már amennyire a lecsúszott kabát ujja engedte, és a neje energikus mozdulattal föltépte a liftajtót, és ahogy fogta azt az én főnökömet, úgy be is hajította, csak úgy koppant a lába, de az asszony belépett utána, és megnyomta a gombot, és mi láttuk az üvegajtón át, hogyan fekszik a főnök a felvonó mélyén. Fölötte meg, ott tornyosul az asszony, és mintha mennybe mennének, úgy emelkedtek föl a 3. emeletre. Azt rebesgették a törzsvendégek, hogy évekkel ezelőtt, amikor a főnök az aranyprágát megvette, a főnökné asszony is lejárt a törzsvendégek közé, hogy itt lenne egy irodalmi szalonféle volt, amiből már csak a költő-festő Tonda Jódl maradt, hogy itt mindenféle diskurzusok folytak, hogy könyveket olvastak föl, meg színházat játszottak, ám a főnökné asszony mindig hajba kapott az urával, méghozzá szenvedélyesen, hogy szinte minden második héten összevesztek holmi romantizmus meg realizmus miatt. Összekülönböztek Smetanán és Janáceken, de úgy, hogy dühükben borral locsolták egymást, sőt, össze is verekedtek. És a főnöknek volt egy spánielje, a főnöknének pedig egy foxia. És amikor gazdáik hajba kaptak az irodalmon, a kutyák sem bírtak uralkodni magukon, és véresre marták egymást. Ám aztán a főnök és a mi főnökné asszonyunk megbékéltek egymással, és sétálni mentek a patak mentén, ki a városból, fejük vagy karjuk bekötve, esetleg felkötve egy nadrágtartóval, mögöttük pedig ott válszorogtak a kutyák, az összemolt foxi, meg a spániel, tépet fülükön flaszterrel, vagy csak lassan alvadó sebekkel a harapós irodalmi bunyó után.
Így aztán mind megbékéltek egymással, hogy egy hónap elteltével újra kezdjék. Szép lehetett, de szerettem volna látni. És már ott álltam a tükörben, talpig frakban, az én új frakkomban, kikeményített fehér ingben, fehér csokornyakkendőben, és mikor zsebembe csúsztottam az új, késpengével kombinált nikkelnyelű dugóhúzót, hallottam, hogy megszólal a síp. És ahogy kiléptem az udvarra, egy árnyék suhant át rajtam. Valaki átvetette magát a kerítésen. A fejemre, mint holmi két női mell, két szövetdarab terült, és egy frakba bújtatott pincér ért földet előttem. Fölemelkedett, frakjának két fecskefarka a levegőben úszott, de ő csak rohant tovább, mint akit a síp hangja gombolít föl. Belerúgott az ajtóba, és a lengőajtó szétrepült, és a pincér háta mögött tovább hullámzott, majd megállapodott, és az ajtó kicsinyítve tükrözte vissza az udvart, és az én közelgő, majd végül az üvegajtón belépő alakomat. Csak két hét elteltével jöttem rá, kinek is építették ezt a szállodát. Két hete egyik ámulatból a másikba esem, hogy hová csöppentem, hogy lehetséges-e egyáltalán eképpen élni. Két hét alatt már több ezer koronát kerestem borravalókból, s most a fizetésem a zseppénzem. De 14 napja, még ha egyedül vagyok is kis szobámban, még ha egyedül számolom is a bankókat, mert amint van egy kis szabad időm, már is a pénzemet olvasom, hiába vagyok magamban, mégis az az érzésem, hogy nem vagyok egyedül. Hogy valaki állandóan néz, miként Zdenyek főúrnak is mindig az az érzése. Annak a Zdenyeknek, aki már két éve itt van, és állandó készenlétben él, hogy fügyszóra átugorja a kerítést, és minél hamarabb az étteremben teremjen. Voltak épp egész nap alig akad munkánk. Ha már kitakarítottuk és rendbe raktuk az éttermet, ami nem tart soká, ha már kikészítettük a poharakat és az evőeszközt, ha már kicseréltük és ellenőriztük a szalvéta és terítőkészletet, lemenjünk Zdenyekkel, akinél a pincekulcs van, előkészíteni az italokat, ellenőrizni, van-e elegendő behűtött pezsgő, 3 decis exportpilzeni, a konyakot pedig felvisszük a tálalóba, hogy szobahőmérsékletű legyen. Aztán kimegyünk a kertbe, helyesebben a parkba, s ott kötényt veszünk, és szépen elgerebjézzük a sétányokat, két hetenként felfrissítjük a szalmakazlakat, a régi bogját elviszik, és újat hoznak, frissen kaszáltat, s azt az előre megszabott terv szerint ugyanarra a helyre kell állítanunk, ahol a régi volt. Aztán a kerti utakat gerebjézzük, azaz, hogy általában csak én gerebjézek. Zdenyek, az folyton a környező világban bujkál, ahogy ő mondja, de szerintem nem bujkálás az, hanem a szeretői után jár. A nyári lakokban hétközben magukra maradt feleségekhez, vagy pedig államvizsgákra készülő kisasszonyokhoz. És én gerebézem a kerti úthomokját, és elnézem, hogyan fest ez a mi szállunk hátulról, a fák közül, vagy előről, a tágas rétről, nappal olyan, mint valami panzió. Állandóan az az érzésem, hogy a bejárati kapun egyszerre csak leányzók, vagy pedig aktatásás fiatalulak tódulnak ki. Esetleg kötött pulóveres ifjoncok, s mögöttük szolgák viszik a gólfütőt. Vagy kijön egy gyáros, s az inas fonott széket és asztalkát hoz utána, és a cselédlányok abroszt terítenek arra az asztalra, és kiszaladnak a gyerekek is, és a papához dörgölőznek. Aztán megjön a nagysága, napernyőstül, és szép lassan lehúzza a kesztyűjét, s midőn már mindenki leült, kitölti a kávét. De egész nap nem jön ki azon az ajtón senki, és senki sem lép be rajta. A szobalányok mégis minden nap takarítanak, és 10 szobában friss ágyneműt húznak, és port törölgetnek. És a konyhában mégis olyan sürgésforgás van, mintha valami lakodalomra készülődnének. Temérdek étel, temérdek fogás készül valamiféle nagy lakomára, amilyent én még sohasem láttam, amilyenről én még csak nem is hallottam. S ha mégis, hát csak arisztokrata körökben. Vagy pedig annak a mi aranyprága szállónknak a főpincérétől, aki pincérként dolgozott egy első osztályú luxus gőzhajón, a Wilhelminén. És a gőzhajó pont akkor süllyedt el, mikor a főúr lekéste az indulást, s mi alatt egy szép svéd nővel,
akivel együtt késett el a kikötőből, egész Spanyolországon át a hajó után Gibraltárba vonatozott, az alatt a gőzös elsüllyedt. Szóval azok az első osztályú Wilhelmine fedélzetén elfogyasztott lakomákról szóló elbeszélések, azok voltak kissé hasonlatosak ahhoz, amit mi itt, ebben az Isten háta mögötti csendesség szállóban szervíroztunk. És bár elégedetnek kellett volna lennem, gyakran bizony féltem. Például a gerebézés után felállítottam magamnak egy nyugágyat egészen hátra, a fák mögé. De alig, hogy ledőltem, és föltekintettem a vonuló felhőkre, itt mindig vonultak a felhők, alig, hogy elszundítottam, már meg is szólalt a síp, mintha mögöttem állt volna a mi főnökünk, és nekem a legrövidebb úton rohannom kellett az étterembe, futtomban oltoztam le a kötényemet, átvetettem magam a kerítésen úgy, ahogy Zdenyek is csinálta, és egyenesen az étterembe nyargaltam, és jelentkeztem a főnöknél, aki mindig a tolókocsiban ült, és mint rendesen most is nyomta valami. A felgyűrődött pokróc, amit ki kellett alatta simítanunk. Ilyenkor egy övet kellett a dereka köré csatolnunk, olyant, amilyet a tűzoltók is használnak. Egy tartógyűrűs övet. Akárcsak Radzimszky Molnár úr két gyermekének. Az a két gyerek mindig a malomároknál játszott, és a meredek parton egy Bernát hegyi feküdt. És amikor Harry vagy Vintyirzs, mert így hívták a gyerekeket, közel mentek a malomárokhoz, még mielőtt felmerült a veszély, hogy a vízbe esnek, jött a Bernát hegyi, beleakaszkodott abba a tartógyűrűbe, és elhúzta Harryt vagy Vintyirzst a veszélyes ároktól. Pont így akaszkodtunk mi is a főnök övén lógó tartógyűrűbe, és egy csigával fölemeltük a főnököt. Ha nem is a plafonig, csak annyira, hogy a kocsi kigördülhessen, és hogy megmutathassuk neki, hol is lehetett az a gyűrődés. És megigazítottuk a poklócot, vagy újat, esetleg még egyet tettünk alá, és újra visszaeresztettük a főnökünket a kocsijába. Olyan mulatságos volt, ahogy lógott a levegőben, egész testével előre dőlve, ahogy a nyakában függőlegesen fityegett a síp, mutatván a főnök dőlés szögét. Aztán újra keresztül kasó gurult az éttermen, a kis és nagy szobákon, igazgatta a virágokat. Ez a mi főnökünk szörnyen kedvelte a női munkákat. Nálunk az összes éttermi helyiség leginkább szoba volt, akárcsak egy polgári lakásban, vagy valami kis kastélyban. Mindenütt függönyök, aszparágusok, minden nap frissen vágott rózsa és tulipán, és mindaz, amit az évszak adott, és hozzá mindig jó sok vágott aszparágusz. És a főnök olyan szép vázákat komponált, oly sokáig igazgatta a csokrokat, ilyenkor mindig odagurult a vázához, igazított rajta, meg itt hátratolatott, és megszemlélte, de nem csak a csokrot nézte, hanem hogy miként harmonizál a virág a környezetével, és minden alkalommal másféle terítőt tett a vázák alá. És miután egész délelőtt a szobák szépítésével foglalatoskodott, a főnök nekilátott az asztalok csinosítgatásának. Asztalból általában csak kettő volt, az is legfeljebb 12 személyre terítve. És miközben Zdenyek és én szótlanul hordtuk az asztalra a tányérok, villák és késféleségek mindenfajtáját, a főnök csendes lelkesültségtől eltelve igazgatta az asztalok közepén álló csokrokat, és ellenőrizte, vajon a tálalóban elég frissen vágott virág és aszparágusz áll-e a vízben. Amivel az utolsó pillanatban, közvetlenül azelőtt, hogy a vendég leült volna, még feldíszítettük az abroszt. És így, amikor a főnök, ahogy mondani szokta, kiirtotta az éttermet az étteremből, és az egész szállót egy Biedermeier polgári otthon melegével töltötte meg, kocsiján kigördült az ajtóig, amin majd a vendégek érkeznek, és kis ideig ott ült az ajtóban. Így összpontosított egy kicsit, és ahogy hirtelen megfordult a tolókocsival, és elindult felénk, úgy pillantott ránk, mintha idegen volna. Egy vendég, aki még sose járt itt, és csodálkozva nézett szét a halban. Aztán egyik szobából a másikba gurult, és szakértő szemmel vizsgált meg minden részletet, a függöny elrendezését, ki kellett mindent világítanunk, minden villanykörtének ragyognia kellett azon az estén, és amikor befejeztük az előkészületeket, e pillanatban a főnök szép volt. Mintha elfeledte volna, hogy 160 kilót nyom, és hogy emiatt járni se tud.
így gurult végig idegen tekintettel, aztán ezt az idegen tekintetet újra a sajátjával cserélte föl. Összedörzsölte a kezét és füttyentett, megint valahogy másképp, és én már tudtam, hogy rögvest berohan a két szakács, és részletes jelentést tesz a dolgok állásáról, hogy mi a helyzet a homárral, meg az osztrigával, hogyan sikerült a Suvarov töltelék, és hogy áll a Szalpikon. Mikor harmadik napja voltam itt, a főnök lendületből gázolta el a főszakácsot, mert rájött, hogy egy kis köménymagot szórt a gombás borjú szűzérvékre. Aztán felébresztettük a háziszolgát, egy óriást, aki egész nap aludt, és aki mindent megevett, ami az éjszakai lakomákból megmaradt. Szédületes mennyiségű adagokat, teletál salátát, amit semmi, sem a szobalányok nem tudtak megenni, azt mind bekebelezte ez a mindenes. Meg is ivott mindent, ami az üvegek alján maradt, és szörnyű ereje volt. Szóval ez az ember éjszakára zöld kötényt kötött, és a kivilágított udvaron apró fát hasogatott. Semmi más nem csinált. Csak aprította a fát. Egész éjjel dallamos baltacsapásokkal hasogatta a rönköket, amiket este fölfűrészelt, de én rájöttem, és hallottam is jól, hogy csak akkor vágta a fát, amikor vendég jött. És hozzánk csak automobilon érkeztek vendégek. Diplomata rendszámú kocsikon, autóoszlopokban. Mindig csak késő este vagy éjjel. És a mindenes aprította a fát. Az illatos gyújtóst, és minden ablakból nézték, és minden ablakból látható volt. És mindez, a kivilágított udvarunk, meg a körös körül szépen elrendezett fahasábok a biztonság érzetét keltette. A két méteres, apró fát hasogató ember, a baltás férfi, aki egyszer agyonvert egy betörőt, három másik nap meg úgy ellátta a baját, hogy utána maga vitte le őket talicskán a csendőrősre. A mindenes, aki ha valamelyik autó defektet kapott, felemelte az első vagy hátsó tengelyt a földről, és addig tartotta, míg a kereket ki nem cserélték. A mindenes, akinek mindazonáltal az volt igazából a dolga, hogy mutatósan vágja a fát a megvilágított udvaron, hogy a vendégeink lássák, mint az elbai vízesést, amit előbb föl kell tölteni, majd megvárják, míg az idegenvezető oda nem kíséri a vendégeket, és akkor fent az adott jelre fölhúzzák a zsilipet, és a nézősereg gyönyörködik a vízesésben. Így volt ez a mindenesünkkel is. De hogy befejezzem a főnökünk portréját. Amikor mondjuk a kertben egy fának támaszkodva a bankóimat kezdtem számolni, rögtön felhangzott a sípszó, mintha ez a mi főnökünk valami mindent látó Isten lett volna. Vagy amikor senki sem láthatott minket. Beleültünk, vagy belehemperegtünk Zdenyekkel az egyik szénabogjába. És rögves csípolás hallatszott. Amilyen figyelmeztetés volt ez csak. Mindössze egy füttyentés, hogy dolgozzunk csak szépen tovább, és ne lustálkodjunk. Így hát mindig a kezünk ügyében hagytuk a vasvillát, a gerebjét vagy a kapát, és így dőltünk le. S amint meghallottuk a sípszót, föltápászkodtunk, és kapáltunk, és gerebéztünk, hordtuk a vasvillán a borzas szénát, és mikor újra csönd lett, épp hogy csak letettük azt a villát, már szólt is a síp. Így aztán feküdtünk, és fektünkben kapirgáltunk a gerebével meg a villával, csak hogy valamit csináljunk, mintha láthatatlan madzagok mozgatnák azokat a szerszámokat. És Zdenyek elmagyarázta, hogy amikor ilyen hűvös van, a mi főnökünk olyan, mint hal a vízben, hogy sokkal rosszabb, amikor beköszönt a kánikula. Akkor szinte elolvad, szétfolyik, nem tud odagurulni, ahová szeretne. Folyvást egy hűtött szobában kell lennie a féle jégveremben. De mindig mindenről tud, mindent lát. Még azt is, amit nem láthat. Mintha minden fa tetején, minden sarokban, minden függöny mögött, minden ágon egy spiclije volna. Ez öröklődik, mondta Zdenyek, és elterült a nyugágyban. A főnök apjának valahol a Krükönöse aljában volt kocsmája. Ő is 160 kilót nyomott, és amikor beköszöntött a meleg idő, leköltözött a pincébe, még az ágyát is le kellett vinni, és így csapolta a sört, töltötte a pálinkát, hogy el ne olvadjon, különben abban a rekkenő hőségben szétfolyt volna, mint a vaj. Világos? Így hát felcihelődtünk, és elindultunk, csak úgy vaktában egy kerti úton, amin sosem jártam.
A főnökünk apjára gondoltunk, hogy miként költözött le nyáron a vidéki kocsma pincéjébe, nehogy úgy járjon, mint a vaj, miként csapolta a sört, miként aludt ott lent, és az ösvény három ezüst fenyő közé vitt minket. És nekem földbe gyökerezett a lábam, szinte megrémültem. De ez Zdenyek még nálam is jobban megijedt, belekapaszkodott az ingújamba, és így dadogta. Még ilyet? És egy kis házikó állott előttünk. Aféle mézes kalács ház, mintha csak valami színpadon volna fölállítva. Közelebb mentünk, és a ház előtt iciri-piciri padocska állt. Az ablaka olyan picurka volt, mint egy falusi ház kamra ablaka. És a kilincses ajtó, mint egy kis pince ajtó, akkora volt csupán, hogy ha be akartunk volna menni, még nekem is le kellett volna hajolnom. De az ajtócska zárva volt. Így hát megálltunk, és az ablakon néztünk be, és 5 percig csak néztünk. Aztán egymásra pillantottunk, és szinte félni kezdtünk. Libabőrös lett a karom. Ott bent, abban a házikóban minden úgy volt elrendezve, mint a szállónk egyik szobájában. Ugyanolyan kis asztalka, székecskék, minden olyan piciben, mint valami babaházban. Még a függöny is ugyanaz volt, meg a virágálvány is. És minden székecskén egy baba vagy mackó ült, a falon meg 2 kis polc rajta, mint a játékboltban, mindenféle játék. Az egész falat játékok borították, dobok és ugrókötelek, és az egész olyan nagy gonddal volt elrendezve, mintha kis idővel érkezésünk előtt rakta volna rendbe valaki a szobát, készítette volna elő csak is a mi számunkra a meglepetést, hogy megrémisszen, vagy meghasson bennünket. Egy valódi kis babaház tele 100 meg 100 játékkal. És egyszerre csak fölhangzott a fügyszó. De nem a figyelmeztető, hogy ne lazsáljunk, hogy ne heverészünk, hanem az, amivel szorultságában szokott magához hívni a főnök, és futásnak eredtünk, és rohantunk, átvágtunk a réten, és izzadtan vetettük magunkat a kerítésen át. És a csendesség szálló minden este pattanásig feszült várakozással volt terhes. Senki sem jött, egyetlen autó sem érkezett, de azért az egész hotel készenlétben állt, mint egy orkesztrion, amibe egyszer csak bedob valaki egy koronát, és játszani kezd. Olyan volt ez a szálló, mint egy zenekar. A karmester már felemelte pálcáját, minden zenész készenlétben állt, összpontosított, ám a karmesteri pálca egyelőre még nem intett. És nem volt szabad sem leülnünk, sem elernyednünk. Vagy igazgatnunk kellett valamit, vagy könnyedén a tálaló asztalkára támaszkodnunk. Sőt, még a mindenes is a fatuskó fölé hajolva állt a kivilágított udvaron, egyik kezében a baltája, másikban a tuskó. Ő is a jelre várt, hogy szekercéje dallamosan lesújtson, hogy az egész szálló mozgásba jöjjön. Mint a felhúzott rugójú céltábla a lövöldében, amikor nem jön senki, hogy aztán egyszerre, mikor a kuncsaft megérkezik, sörétet tölt a légpuskába és telibe találja a céltáblát, az összes kivágott, festett, szegecselt bádok kép és az összes szerkezet működni kezdjen, most és holnap, csak úgy, mint tegnap, de csak akkor, ha valaki a fekete célpontba talál. Arra is emlékeztetett engem ez az egész, mintha valóra vált volna Csipke Rózsika meséje, melyben mindenki abban a helyzetben merevedett meg, amiben az átok érte, hogy aztán a varázspálca érintésére az összes megkezdett mozdulat befejeződjék, a születőben lévők pedig elkezdődjenek. És hirtelen a távolban fel is búgott egy automotorja, és az ablak mellett ülő főnök a tolókocsiból jelt adott a zsebkendőjével, és Zdenyek egy érmét domott a zenegépbe, és az a Harlekin millióit kezdte pengetni. Ezt a gépet, ezt az orkesztriont párnák és filcfalak vették körül, úgy rémlett, mintha a zene egy másik lokálból szűrődne át, és a mindenes lesújtott a fejszéjével, és fáradtnak, görnyetnek látszott, mintha egész délután fát vágott volna, és én átvetettem alkaromon a szalvétát, és vártam, vajon ki lesz a mi első vendégünk. És egy tábornok lépett be. Piros bélésű tábornoki köpenyben, biztosan annál a cégnél csináltatta az egyenruháját, ahol én, a frakkomat, de valahogy szomorú volt ez a generális. Mögötte a sofőrre jött, egy aranykardot hozott, az asztalra fektette, és kiment.
A tábornok meg végigjárta a szobákat, és mindent szemügyre vett, és a kezét dörzsölte, aztán szétvetett lábbal megállt, hátul összefonta a kezét, és nézte az udvaron a mindenesünket, hogyan vágja a gyújtóst, és eközben Zdenyek kihozta az ezüst pezsgősvödröt, én pedig osztrigát, tengeri rákot, homárt tálaltam föl az ebédlőasztalra. És midőn a tábornok leült, Zdenyek felbontotta a pezsgőt, egy Henkel Brockent. Töltött a pohárba, és a tábornok azt mondta: önök a vendégeim. És Zdenyek meghajolt, hozott még két poharat, és töltött. A tábornok pedig felállt, összecsapta a bokáját, és így kiáltott: prosit! És ivott. De épp hogy csak belenyalt a pezsgőbe, mi ketten fenékig ürítettük a poharunkat, a generális ábrázata viszont eltorzult, és egész testében megremegve és undortól eltelve így püszkölt: fúj, fúj, fúj, én ezt nem bírom meginni! Aztán osztrigát tett a tányérjára. Hátravetett fejjel, habosoló szájjal szívta ki a gyönge, citrommal csepegtetett csigahúst, és megint, mintha jó étvággyal evett volna. De aztán megremegett, és újra prüszkölt az undortól, szinte a könnye is kicsordult. És visszajött, felhajtotta a pohár pezsgőt, és amint kiitta, eképpen ordított: áááá, ezt aztán képtelen vagyok meginni! És föl alá járkált szobáról szobára, és valahányszor visszatért az asztalhoz, mindig vett az odakészített tálakból. Hol egy kis rákot, hol egy levélke salátát, hol egy kis szalpikont, és én mindannyiszor megrémültem, mert a tábornok undorodva üvöltött, meg prüszkölt, hogy fúj, fújjam, fúj, hiszen ez ehetetlen. És megint visszajött, és nyújtotta a poharát, és töltetett, és mikor megkérdezte Zdenyeket, Zdenyek meghajolt, és magyarázatba fogott, a vőf klikóról, meg általában a pezsgőkről beszélt, de hogy ő maga azt tartja a legjobbnak, amit kínálni bátorkodott. A Henkel Trockent. És a generális fölérénkülve újra megkóstolta a pezsgőt, de megint csak prüszkölt. Aztán kiürítette a poharát, és visszament az udvart nézni. Mindenütt sötét volt. Csak a mindenes és munkájának eredménye úszott fényárban. A megvilágított falakat szinte teljesen eltakarták a fenyőfa hasábok. És a főnök hangtalanul bejött, begördült a szobába, épp hogy csak benézett, meghajolt, és már gurult is kifelé. A tábornok pedig egyre jobb kedvre derült, mintha megszűnt volna az étellel, itallal szembeni undora, mintha megjött volna az étvágya. Aztán konyakra tért át, és megivott egy egész üveg ármanyakot. És minden pohárka után eltorzult az ábrázata, a szája szörnyű átkokat szórt, és hol németül, hol csehül prüszkölte: Diese Schnaps kann man nicht trinken! És a francia specialitásoknál ugyanígy viselkedett, minden falat után úgy tűnt, hogy a tábornok összehányja magát. Esküdözött, hogy nem vesz többet egy falatot sem, nem iszik már egy kortyot sem. Ráfölmet Zdenyekre, meg rám is, hogy mivel etetnek maguk itt engem? Meg akarnak mérgezni? Azt akarják, csirkefogók, hogy fölforduljak? Ám azért fölhajtott még egy üveg ármanyakot. És Zdenyek előadást tartott neki arról, hogy miért hívják a legjobb konyakot ármanyaknak, és nem konyaknak. Mert hogy az ármanyak az brandy, mivel konyak csak azon a vidéken található, amit konyáknak hívnak. Úgyhogy hiába van konyák határától 2 kilométernyire a legjobb konyak, azt már nem szabad konyaknak nevezni, csak brandynek. És hajnali 3-kor, midőn a generális azt jósolta, hogy ő ezt ki nem bírja, hogy 2-kor azzal öltük meg, hogy almát adtunk neki, utána hajnali 3-ra már annyit evett és ivott, hogy egy 5-fős társaságnak is elég lett volna, de azért állandóan jaj veszékelt, hogy nincs étvágya, hogy biztosan lábon hordta ki a rákot, legjobb esetben a fekét, hogy a mája oda van, és a veséjében biztosan homok van, és hajnali 3 körül már spicces volt, és előrántotta a szolgálati fegyverét, és lelőtte az ablakon álló poharat, átlőtte az ablaküveget is, de a főnök csak szép csendesen begördült a gumikerekeken, nevetett és gratulált. És arra kérte a tábornok urat, hogy az ő kedvéért próbálná meg eltalálni azt a csiszolt üvegcseppet a velencei csilláról. És azt mondta, hogy az utolsó nagy mutatványt is itt látta,
Schwarzenberg herceg földobott egy ötkoronás érmét, és golyós vadászpuskájával pont akkor találta telibe, mikor az már megint közvetlenül az asztal fölött volt. És a főnök odébb gurult, és mutató pálcával egy lyukra mutatott a kandalló fölött, amit az ezüstösön Gellert kapott golyó ütött. De a generális a kupicákra szakosodott. Tovább lövöldözött, és ezen senki sem botránkozott meg. És mikor átlőtte az ablaküveget, és a golyó a görnyet mindenes fölött sivített el, mert hogy még mindig vágta a gyújtóst, a mindenes csak megvakarta a fülét, és tovább folytatta a munkát. És aztán a generális fekete kávét rendelt törökösen, és kezét a szívére téve újfent bizonygatta, hogy ezt a kávét neki meginni nem szabad. És kért még egy kávét, és kijelentette, ha akadna még egy kis sült pulár, abból szívesen enne, mielőtt meghal. És a főnök meghajolt és sípolt, kis idő múlva beszaladt a szakács, frissen, fehér sapkában, és behozott egy tepsi sült csirkét. És a generális, ahogy megpillantotta a kakast, kibújt a zubbonyából, kigombolta az ingét, és bánatosan megállapította, hogy neki baromfit enni végképp nem szabad, és fogta, és széttépte a kakast, és nekilátott, és minden falathoz jajgatott, hogy az ő egészsége így, meg úgy, hogy neki nem szabad túl táplálnia magát, hogy ilyen undorítót életében nem evett. És Zdenyek megegyezte, hogy Spanyolországban pezsgőt isznak a csirkehúsra, hogy ez alkalommal a La Gordúnál lenne helyén való, és a tábornok biccentett, és aztán ivott és falatozott, és minden harapásnál, minden korty után szitkozódott, meg fintorgott, hogy úgymond, diesen Pulár, auch dieser Champagner kann man nicht trinken und essen. És négykor, mikor már kipanaszkodta és kiajgatta magát, mintha egyszerre csak minden súly lehullott volna róla, a számlát kérte, amely már készen állt, és a fizetőpincér ki is hozta, kis tányéron, szalvétába bugyolálva nyújtotta oda, de föl kellett olvasni a generálisnak az árakat is, és főleg azt, hogy mi mindent evett meg. És Zdenyek olvasta, tételt tétel után. És a tábornok mosolygott, egyre szélesebben vigyorgott, míg fel nem nevetett, és nyerített, és örvendezett teljesen józanul és egészségesen. A köhögése is elmúlt, a derekát is kihúzta, beleigazította vállát a zubbonyába, és megszépülve, szikrázó tekintettel rendelt még a sofőrjének úti csomagot, és ezresekkel fizetett a főnök úrnak, csak is ezresre kerekített föl, itt biztosan ez volt a szokás, aztán letett még egy ezrest a lövöldözésért, a sérült plafonért, az átlőtt ablakokért, és megkérdezte a főnököt, elég lesz-e? És a főnök bólintott, hogy elég. És én 300 korona borravalót kaptam. És a generális vállára vetette pirosbélésű köpenyét, fölemelte aranykardját, feltette monokliát, és távozott. Lépteit sarkantyú pengés kísérte, és ahogy ment, csizmájával olyan ügyesen rúgta félre a kardot, hogy nem botlott meg benne, nem bukott orra. És másnap is eljött a generális, de most már nem egyedül, hanem szép kisasszonyokkal, meg egy kövér költővel. És ezúttal nem lövöldözés volt, hanem iszonyú veszekedés tört ki az irodalmon és holmi költészeti irányzatokon kaptak hajba, oly hevesen, hogy egymás arcába fröcskölték nyálukat, és én már azt hittem, hogy a tábornok lepuffantja azt a költőt, de aztán lehiggadtak, és később egy írónőről kezdtek vitatkozni, akiről folyvás azt mondogatták, hogy összetéveszti a vaginát a kalamárissal, hogy boldog-boldogtalan az ő tintájába mártogatja a szerszámát. Aztán majd két óra hosszat egy írót pocskondiáztak, akiről azt mondta a tábornok, hogy ha ez az ember úgy értene az irodalomhoz, mint az idegen vaginákhoz, akkor mind az író, mind a cseh irodalom jól járna. És a költő az ellenkezőjét állította. Hogy ez egy igazi író, akiről elmondható, hogy bár Isten után Shakespeare alkotott legtöbbet, de Shakespeare után biztosan ez a mi költőnk, akiről szó volt.
És milyen szép volt, hogy a főnöknek rögvest a társaság megérkezése után zenészekért kellett küldenie. És ezek a zenészek megállás nélkül játszottak. A vendégek meg a kisasszonykáikkal együtt rengeteget ittak, és a tábornok nem csak szitkozódott minden korty és minden falat után, de iszonyúan sokat dohányzott is. S valahányszor rágyújtott, sokáig köhögött, és nézte a cigarettát, és üvöltött, hogy miféle szemetet raknak ebbe az egyiptomi cigarettába. De úgy telefüstölte a szobát, hogy a cigaretta vég félhomályban világított. És szólt a zene, és folyt az ital, és a két vendégen az is föltűnő volt, hogy az ölükben mindig kisasszonyok ültek, és sűrűn fölmentek szobára ezekkel a lányokkal, aztán negyed óra múlva visszajöttek, és nyerítettek a nevetéstől, csak a tábornok jaj veszékelt. Valahányszor fölment a lépcsőn, és kezét a felfelé lépdelő kisasszony combja közé dugta, hogy ugyan kérem, nem való már nekem a szerelem, meg hogy ugyan már, miféle kisasszonyok ezek itt, de azért fölment, és negyed óra múlva visszajött, és én láttam, milyen hálás és szerelmes az a kisasszony, és hogy pont úgy járt, mint tegnap az a két üveg ármanyak, mint a két üveg Henkel trokkenpesgő, meg a La Gordona, és újra a poétizmus haláláról beszéltek, meg a szürrealizmus új irányzatáról, ami immár második fázisába lépett, valamint az elkötelezett és a tiszta művészetről, és megint üvöltöztek egymásra, s már éjfél is elmúlt, és a kisasszonyoknak még mindig nem volt elég a pezsgő meg az étel, mintha azt az ételt beléjük tömték, aztán megint kivették volna, akkora étvágyuk volt. Aztán a zenészek bejelentették, hogy vége, nekik haza kell menniük, nem játszanak tovább. És a költő fogott egy ollót, lenyisszantott a generális zubbonyáról egy aranykitüntetést, és odadobta a muzsikusoknak. S azok újra rázendítettek. Cigányok vagy magyarok lehettek, és a generális megint szobára ment az egyik kisasszonnyal, és a lépcsőn most is azt mondta, hogy ő férfiként már kaput, és megint negyed óra múlva jött vissza, és a költővel kisasszonyt váltottak, és ismét csomagolni kezdtek a zenészek, hogy ők már mennek haza. Így hát a költő fogta az ollót, és levágott még két kitüntetést, és odadobta őket a muzsikusoknak egy tálcára, és a generális is ollót ragadott, és lenyisszantotta a maradék érdemrendeket, és odadobta a tálcára a többi mellé, és mindezt a szép kisasszonyok kedvéért tették. És mi ezt a legnagyobb merészségként könyveltük el, amit valaha is láttunk. Zdenyek azt súgta, hogy ezek mind a legmagasabb angol, francia és orosz kitüntetések az első világháború. És a generális mellényét levetve táncolni kezdett. És azt mondta a kisasszonynak, azért teremtette le, hogy vele csak lassan lehet, mert vacak a tüdeje meg a szíve. És kérte a cigányokat, játszanak csárdást. És a cigányok rákezdtek, és rákezdett a generális is. És kisvártatva, mikor kikrákogta és kiköhögte magát, szaporázni kezdett. S a kisasszonynak fürgébben kellett mozognia. És ekkor a generális szabaddá tette a kezét, egyiket a magasba emelte, a másikkal pedig a földet súrolta, olyan volt, mint egy kakas. És egyre gyorsabban robta, és valahogy meg is fiatalodott, és a kisasszony már nem bírta a tempót, ám a tábornok nem lassított, és táncolt, és közben a lány nyakát csókolgatta. És a muzsikusok körülállták a táncolókat, s tekintetükben megértés és csodálat tükröződött. Látszott a szemükön, hogy a generális helyettük is táncol, és a zene segítségével kapcsolatban álltak a katonával, hol gyorsították, hol lassították a tempót, az szerint, hogy miként alakult a tánc, hogy mennyire bírta erővel a tábornok. Ő azonban változatlanul lepipálta a párját. A lány hangosan szuszogott, arcán egyre nőtt a pír, és fönn a balusztrádon ott állt a kövér költő a másik kisasszonnyal, akivel szobán volt, és hirtelen a karjába kapta a lányt, és fölragyogtak az első napsugarak, és a költő levitte a szép kisasszonyt a csárdás táncolókhoz, és kiment vele a nyitott ajtón, és felkínálta az első napsugaraknak a félig mezítelen, pityókos kisasszonyt, akinek szakadt volt a blúza.
Aztán hajnalban, mikor már jártak a munkásvonatok, előállott a generális autója. Egy hosszú, nyitott masina, egy hatüléses Hispano Suiza. Elő szélvédő üveg, hátul bőrhúzatos ülések, és a társaság fizetett, az a költő egy kötetének teljes honoráriumával egyenlítette ki a számlát. 10 000 példány, akárcsak jódul könyve, a Krisztus élete. De jókedvűen fizetett, és azt mondta, hogy semmiség, hogy azon nyomban elmegy előlegért, hogy elutazik Párizsba, és ír egy újabb kötetet, még szebbet, mint amilyen ez volt, amit épp elittak.

lével ez a lány. Zdenyek azt mondta, hogy olyan ez, mint a Marseilles szobra, és így hajtatott a társaság a pályaudvarhoz. És miközben a munkások vonatra szálltak, a tábornok gépkocsija a peron mentén Prága felé haladt. És a kiöltött keblű leányzó kivont karddal így kiáltott: Prágára, fel! És így vonultak be Prágába. Milyen szép is lehetett. Később megtudtuk, hogy a tábornok a költővel, s a kisasszonyokkal, főleg azzal a tépet blúzú két keblét kimeresztő kivont kardúval így hajtott végig a Psikópin és a nálodnyit Sidán. És a rend őrei tisztelettek előttük, miközben a Hispano Suiza hátsó ülésén a generális lecsüngő kézzel aludt. És itt a csendességszállóba jöttem rá, hogy azt, hogy a munka nemesít, nem más találta ki, mint ezek az emberek, akik itt egész éjszaka örükben a szép kisasszonyokkal ettek és ittak. Ezek a gazdagok, akik olyan boldogok tudtak lenni, mint a kisgyerekek. És én még abban a hitben éltem, hogy a gazdagokon holmi átok vagy micsoda ül. Hogy csak a kunyhók, a kis tiszta szobák, a savanyú leves és a krumpli töltheti el üdvel és boldogsággal az embereket, hogy a gazdagság az valami átok. Ám úgy látszik, ezt a papolást is, hogy micsoda boldogság kunyhóban lakni, ezt is a mi vendégeink találták ki, akiknek teljesen mindegy volt, mennyi pénzt költenek el egy éjszaka, és akik csak úgy szórták a hasas bankókat a négy világtáj felé, és ettől jól érezték magukat. Sosem láttam olyan boldog férfiakat, mint ezek a nagyiparosok meg gyárosok voltak. Mint már mondtam, úgy tudtak rakoncátlankodni és örülni az életnek, mint holmi kis csibészek. Még ugratták is egymást. Kelepcét állítottak egyik a másikának, annyi mindenre volt idejük. És nagy vidámság közepette hirtelen megkérdezték a szomszédjuktól, nincs-e szüksége egy vagon magyar hízóra vagy kettőre, de talán egy egész vonatnyira. És mások, miközben az apró fát hasogató mindenest nézték, ezek a gazdagok ugyanis azt hitték, hogy a mindenesünk a földkerekség legboldogabb embere. Elábrándozva gondoltak erre a munkára, amit örökké magasztaltak, ám sohasem csináltak. És ha csinálniuk kellene, boldogtalanok lennének. Oda volna a boldogság. És ekkor egyikük egyszerre csak a szomszédjához fordult, hogy volna Hamburgban egy hajórakomány kongói tehénbőröm. Nem tudod, mihez kezdjek vele? És a másik, mintha nem is egy egész hajórakományról, hanem csak egyetlen tehénbőrről lenne szó, hány százalékot kapok? És az első azt mondta, hogy 5-öt. Erre a másik, hogy 8-at. Kockázatos a dolog, biztosan férges a bőr, a négerek mindig rosszul sózzák be. Erre az első oda tartotta a tenyerét, és azt mondta, legyen 7. És kis ideig farkas szemet néztek, és aztán kezet fogtak. És visszamentek a kisasszonykákhoz, és ugyanazzal a kezükkel tovább fogdosták a mesztelen nő kebleit, és a felfésült kis szőrpihedombot a hasuk alján, és úgy csókolták őket tele szájjal, mintha osztrigát elnének, mintha főt, csigát szürcsölnének. De attól kezdve, hogy megvették vagy eladták a vonatnyi sertést meg hajónyi tehénbőrt, attól a pillanattól kezdve, mintha 20 évet fiatalodtak volna. Némely vendégünk itt egész utcasornyi bérházat vett vagy adott el, sőt, egy vár és két kastély is mi nálunk cserélt gazdát. Adtak itt egy gyárat, a vezérképviselők itt egyeztek meg egy egész Európára kiterjedő boríték exportban, volt, hogy itt állapodtak meg egy 500 000 000 koronás kölcsönben valahová a Balkánra, eladtak itt már 2 vonatnyi lőszert, megegyeztek jó egy-néhány arab ezred felfegyverzésében, és mindig ugyanazzal a körítéssel. Pezsgő, kisasszonyok, francia korok, és egy pillantás az ablakból a felülről megvilágított fát aprító mindenesre. Az éjszakai séták alatt a holdfényes parkban, fogócskázás és szembekötősdi közben, ami általában a szénabogjákban ért véget, melyekkel a főnökünk, akárcsak a fát hasogató mindenessel, a kertet dekorálta. Ilyenkor aztán a vendégek pirkadatkor szállingóztak vissza, hajukat, ruhájukat száraz fűszál, széna borította, s boldogok voltak,
mintha csak színházból él.

Érkeztek volna. És a zenészeknek meg nekem százasokat osztogattak, telemarékkal, jelentőségteljes pillantások kíséretében, hogy semmit sem láttunk és semmit sem hallottunk, még ha valójában mindent láttunk és hallottunk is. Miközben a főnök a tolókocsijában hajlongott, csendesen gurulva a gumiabloncsokon szobáról szobára, hogy mindig mindenütt rend legyen, hogy minden kívánságot kielégítsünk, mert a mi főnökünk mindenre gondolt. Ha valaki hajnaltájt megkívánt egy pohár friss tejet vagy hideg tejfölt, az is volt itt mindig. Még az okádáshoz is volt a csempészet illemhelyeken egy berendezés. Aféle egyszemélyes rókázótál, krómozott fogantyúval. Meg egy közös rókázó fal, ami leginkább jászolhoz volt hasonlatos, fölötte egy rúd, úgy, hogy a vendégek odaálltak, fogták azt a rudat, és csoportosan hánytak. Így bíztatva, erősítve egymást, míg én, amikor okádtam, szégyeltem magamat. Még akkor is, ha senki se látta, hogyan vonaglom. De a gazdagok úgy rókáztak, mintha az a rókázás is a lakomához tartozna, mintha az is a jó modor része volna. És mikor kihányták magukat, könybelábadt szemmel jöttek vissza, hogy kis idő elteltével még nagyobb étvágyjal egyenek, igyanak, akár csak a régi szlávok. És Zdenyek a főúr igazi főúr volt. Prágában, a Fekete Sasban tanulta a szakmát, ahol egy öreg főúr tanította. Ez a főúr személyi pincér volt egy arisztokrata kaszinóban, ahová maga Deszte főherceg is eljárt. Zdenyek úgy szolgált föl, mintha az alkotás mámorában lebegne. Zdenyek egyszerűen vendégnek számított, és meg is vendégelték mindig. Minden asztalnál volt egy pohara, amiben éppen hogy csak beleivott, de azért mindenkivel kocintott. Úgy mozgott, úgy hordta az ételt, mintha álomban suhanna örvénylő mozdulatokkal. Ha valaki az útjába került volna, szörnyű lett volna az ütközés. Tetszetősen, elegánsan mozgott, bármit csinált is, és sohasem ült le. Mindig csak állt, és mindig tudta, kinek mi lesz az óhaja, és már előre kihozta, amire a vendégnek éppen gusztusa támadt. Egyszer elmentem Zdenyekkel mulatni. Zdenyeknek volt egy grófi szokása. Jóformán mindent elvert, amit megkeresett. Úgy rendelte másutt az ételt, italt, ahogy a mi vendégeink őnála. És mindig maradt annyi pénze, hogy amikor hajnaltájt hazafele igyekeztünk taxival, fölébresztette a falu legnyomorúságosabb csehójának kocsmárosát, és megparancsolta neki, hogy hozzon muzsikusokat. És a muzsikusoknak játszaniuk kellett, és Zdenyek házról házra járt, és hívta az alvókat, jöjjenek inni az egészségére, jöjjenek mind a kocsmába. És utána hajnalig szólt a zene, reggelig ropták a táncot, és amikor a vendégsereg már mindent megivott, ami a kocsmárosnak csak üvegben, hordóban volt, Zdenyek fölébresztette a gyarmat és rövidárú kereskedés tulajdonosát, és kosárszám vette a flaskákat, és megajándékozta az öreganyókat és öregapókat, és nem csak azt fizette ki, amit a kocsmában megittak, de az összes üveg rozsólist, és mindazt, amit szétosztogatott, és nevetett, és csak akkor volt teljes a boldogsága, amikor már minden pénzét elverte. És az volt az igazi, amikor megtapogatta a zsebeit, és már gyufája sem volt, ilyenkor kölcsönkért 20 fillért megvette a gyufát, és rágyújtott egy cigarettára. Ő, aki legszívesebben a kocsma kályha tüzénél lángra lobbantott, összesodort 10 koronással gyújtotta meg a szivarját. És aztán felszedelőzködtünk, a muzsikusok rázendítettek, és ha még jutott rá idő, Zdenyek fölvásárolta a kertészet minden virágát, és szórta a szegfűt, a rózsát, a krizantémot, és a zenészek elkísértek bennünket a falu határán is túlra, és a virágokkal felkoszorúzott automobil visszavitt minket a csendesség szállóba, mert aznap, vagyis hát azon az éjjelen, szabad napunk volt. Egyszer egy előre bejelentett vendéget vártunk, és a főnök nagyon nagy gonddal készült a fogadására. 10-szer, 20-szor is végiggurult tolószékében az összes termen, és még mindig nem talált mindent úgy, ahogy szerette volna.
Három főt jelentettek be, de csak ketten jöttek, bár három személyre volt terítve. És egyáltalán, egész éjszaka feltálaltunk mindent a harmadik vendégnek is, mintha bármelyik pillanatban betoppanhatott volna. Mintha valami láthatatlan vendég lett volna, aki itt ül, itt járkál, sétál a kertben, hintázik a hintaszékben, és így tovább. És először egy hölgyet hozott valami szép nagy autó. A sofőr franciául beszélt vele, Zdenyek úgy szintén. Aztán egy másik luxuskocsi gördült a szálló elé, úgy este 9 felé, és maga a köztársasági elnök szállt ki belőle, akit rögvest felismertem, és akit a főnök úr excellenciás uramnak szólított. És az elnök úr ezzel a gyönyörű francia hölgyel vacsorázott, aki repülőgéppel érkezett Prágába. És az elnök urat, mintha csak kicserélték volna, valahogy megfiatalodott. Nevetett, bőbeszédűvé vált, pezsgőt, majd konyakot ivott, és ahogy így felvidult, áttelepettek a Biedermeier bútorokkal berendezett, virággal földíszített szobába, és az elnök úr maga mellé ültette azt a szépséget, és a kezét csókolgatta, aztán megcsókolta a vállát is. A hölgynek mezítelen volt a karja, újatlan estélyi ruhát viselt, és az irodalomról társarogtak. Aztán egyszerre csak kacagni kezdtek. Az elnök úr halkan mesélt valamit a szép nő fülébe, és ő sikított a nevetéstől. És az elnök úr is nevetett. A térdét csapkodta nevettében, és maga töltötte ki a pezsgőt, és újra egymás felé nyújtották a pezsgős poharakat, a száruknál fogták őket, és vidáman csilingelve kocintottak. Egymás szemébe néztek, majd élvezettel ittak. És az a hölgy gyöngéden a fotel támlájának döntötte az elnök urat, és megcsókolta. Hosszan csókolta. Hosszú, hosszú csók volt az. És az elnök úr lehúnyta a szemét, és a hölgy végig simította a testét. Az elnök úr pedig a hölgy csípőjét simogatta. És láttam az elnök úr brilliáns gyűrűjét, hogyan csillog a francia szépség combján. És aztán, mintha csak álmából ébredne, most ő hajolt a szép hölgy fölé, és a szemébe nézett, és most ő csókolta a nőt. És egy pillanatra mozdulatlanná váltak az ölelésben, és mikor magukhoz tértek, hát az elnök úr a lelke mélyéből édesen felsóhajtott, és a hölgy is akkorát sóhajtott, hogy a hajából kibomlott fült rugózva rezgett a homlokán. Fölálltak, úgy fogták egymás kezét, mint két gyerek, akik épp körtáncot akarnak járni, és egyszerre csak kézen fogva az ajtóhoz futottak, és kiszaladtak a kertbe, el nem eresztették volna egymás kezét, úgy ugrándoztak, hancúloztak a sétányokon, és hallottuk a csilingelő nevetést, meg az elnök úr vidám hahotázását, és nekem ez sehogy sem illett ahhoz az elnöki arcképhez, amit a bélyegeken, meg a hivatalos helyeken láttam. Én mindig úgy gondoltam, hogy az elnök úr efféle dolgokat nem csinál. Hogy az ilyesmi nem való az elnök úrhoz. És mégis. Olyan volt ő is, mint a többi gazdag ember. Mint Zdenyek, vagy én. És most ott szaladt a holdfényben úszó kertben, aznap délután is felállítottuk a szárított szénából a bogjákat, és láttam, hogy a szépséges hölgy fehér estéje és az elnök úr fehér, keményített frak mellénye meg a fehér manzsettái úgy rajzolódnak bele az éjszakába, úgy szállnak ide-oda egyik szénakazaltól a másikig, mint a fehér porcelán. Láttam, hogy miként érte utol az elnök úr azt a fehér estéit, miként kapta el és emelte föl könnyedén. Láttam a két manzsettát, hogyan emeli föl azt a fehér ruhát, hogyan viszi tova, hogyan törik meg rajta, hogyan omlik rá a fehér estéi, mintha az a manzsetta most emelte volna ki a folyóból. Vagy mint mikor az anya viszi fehér hálóingecskéjében gyermekét a kiságyhoz. Úgy vitte a hölgyet az elnök úr a kertünk mélyébe, az évszázados fák alá, hogy aztán újra kiszaladjon vele, és egy szénabogjára fektesse. De a ruha kicsúszott a keze közül, és szaladt tovább, az elnök úr meg utána, és mindketten vele zuhantak egy szénabogjába, de az a fehér estéi újra felemelkedett, és futott tovább, míg végül elterült egy bogján, és az elnök úr ráesett. Én láttam azokat a manzsettákat.
Láttam, hogyan lesz egyre kisebb az az estéi ruha, hogyan tűri a két manzsetta egyre feljebb, hogyan zilálja és forgatja, mint ahogy mi forgattuk a mákvirág szirmait. És aztán csönd ült a csendesség szálló kertjére. És én nem néztem őket tovább, és nem nézte őket a főnök sem, lassan leeresztette a függönyt. Zdenyek a földet bámulta, akárcsak a szobalány, aki ott állt a lépcsőn fekete ruhácskában, és csak a hófehér kis kötény meg a sűrű hajában diadémként fénylő fehér bóbita látszott belőle. Senki sem nézett oda, de mindannyian fölizgultunk, mintha mi feküdnénk ott a széttúrt és letaposott szénán azzal a szép hölgyel, aki ennek a szénabogjás jelenetnek a kedvéért aeroplánon repült ide egyenesen Párizsból. Mintha mindez velünk történne. És főleg, hogy mi vagyunk az egyedüliek, akik részt veszünk ezen a szerelmi ünnepélyen, akiknek ez megadatott a sorstól, mely mindezért csak annyit vár el tőlünk, mint paptól a gyónó. Titoktartást. Éjfél után a főnök a babaházba küldött, hogy vigyek oda egy kristálykancsóban hideg tejfelt, egy véka frissen sült kenyeret és szőlőlevélbe bugyolált vajat. És vittem a kosarat, és reszkedtem. Mentem a szerte szét dobált bogják mentén, egyik olyan volt, mint valami nyoszolya, és én fejet hajtottam a széna előtt. Nem tudtam megállni, és belemarkoltam és beleszagoltam, aztán befordultam az ösvényen a három ezüst fenyő felé, és akkor már láttam a három világító ablakocskát, és amikor odaértem, láttam, hogy a házikóban, ahol ugrókötél, plédob, maci meg baba volt a polcokon, hogy ott egy kis széken fehér inkben az elnök úr ül, és vele szemben egy pontosan olyan kis széken a francia hölgy. Eképpen ült ott a két szerelmes, és nézett egymás szemébe. Az asztalon egymásra simulva pihent a kezük, és a házikót egy közönséges lámpás világította meg, és az elnök úr felállott, teljesen eltakarta az ablakot, le kellett hajolnia, hogy kijöjjön a ház elé, és én átadtam neki a kosarat. Olyan nagy volt az a mi elnökünk, hogy meg kellett görnyednie, miközben én állhattam. Olyan picike voltam, és nyújtottam felé a kosarat, és ő azt mondta, köszönöm, fiam, köszönöm. És megint behátrált az az ő fehér inge, a fehér csokornyakendője kibomlott. A frakjába pedig visszafelé menet baklottam bele. És aztán hajnalodott, és mikor felkelt a nap, a babaházból előjött az elnök úr, meg az a francia hölgy, csak úgy kombinéban. Gyűrött ruháját maga után húzta, és az elnök úr kezében lámpás volt, benne a gyertya, de ez a gyertya csak egy aprócska pont volt az éppen fölkelő naphoz képest. És aztán az elnök úr lehajolt, és ujjánál fogva felemelte a frakkabátot, és húzta maga után a szénával, szalmával, fűszállal tele kabátot. Ekképpen lépdeltek álmodozva egymás mellett, és mindketten boldogan mosolyogtak. És én elnéztem őket, és egyszerre csak megértettem, hogy pincérnek lenni. Az nem kis dolog. Hogy nagy különbség van pincér és pincér között, de hogy én olyan pincér vagyok, aki diszkréten felszolgált a köztársasági elnöknek. És hogy ezt igen meg kell becsülnöm. Pont úgy, ahogy egy életen át ebből élt Zdenyeknek az a híres pincére, aki az arisztokrata kaszinóban szolgált föl Ferdinand d'Este főhercegnek. És aztán az elnök úr elment az egyik autóval, a hölgy a másikkal, a harmadikkal pedig senki sem ment el. Nem ment el a láthatatlan vendég, akinek az egész lakomát rendelték, akinek felterítettünk, akinek a főnök úr föl is számolta az étkezést és a szobát, amiben az a harmadik nem aludt.

0: mi lesz ezután.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

a holló. Egyszer egy bús éjfél tájon még borongtam zsongva fájó, s furcsa könyvek altatgattak volt mesékből vénbazár. Lankat főm már lelet dobban, mikor én valami koppant, künn az ajtón, mintha roppant, halkan roppanna a zár. Vendég lesz az így tűnődtem, azért roppan künn a zár, az lesz, más ki lenne már. Ó, az emlék, hogy szívem ver, padlómon a vak december éjjén fantom rejtelemmel hunyt el minden szénsugár. És én vártam, hát ha virrad, s a sok vén betűvel írt lap bánatomra, hát ha írt ad, szép Lenórám halva bár. Fény leánya, angyal néven, szép Lenórám halva bár, s földi néven senki már. S úgy tetszett a függöny leng, és bíborán búsejmű zengés, fájó, vájó, sose sejtett torz iszony suhogva jár, rémült szívem izgatottan lüktetett, s én csitítottam. Látogató lesz az ottan, azért roppan künn a zár. Késő vendég lesz az ottan, azért roppan künn a zár. Az lesz, más ki lenne már. Visszatérve lelkem mersze, habozásom elmúlt persze, s uram kezdtem, avagy úrnőm megbocsátja ugyebár. Ám de tény, hogy már ledobbant álmos főm, és ön meg roppant halkan zörgött, alig koppant, alig roppant rá a zár, nem is hittem a fülemnek. Ajtót tártam, nyílt a zár, éj volt künn, más semmi más. És mély homályba elmeredtem, szívvel, mely csodákra rettem, látást vártam, mi egy gyáva földi álom sose tár. Ám a csend, a nagy kegyetlen csend, csak állok megszegetlen. Nem búgott más, csak egyetlen szó, Lenóra, halk sóvár hangon én búgtam, Lenóra. S visz hang kelt rá, halk sóvár, ez hangzott, s más semmi. S hogy szobámba visszatértem, s még tüzelt javába vélem, hirtelen már hangosabban újra zörrent halmi zár, szóltam. Persze biztosan csak megzörrent a rácsos ablak. Na te zaj, most rajta kaplak, híres titkod most lejár. Csicsilem még csak egy percig, most a nagy titok lejár. Szél lesz az, más semmi már. Azzal ablakom kitártam, s íme garral, hecske bátran, roppant holló léptetett be, mesebeli vénmagár. S rám nem is biccentve orrot meg sem állt, és fennen hordott sőrrel lédíts, büszke lordot mímelt. S mindkit helye vár, ajtón felett pallás szobrán megült, mindkit helye vár. Ült, nem is moccanva már. S ahogy guggolt zordon ében méltóságú tolmezében, gyászos kedve mosolygóra váltotta a vénmadár, szóltam. Bár meg vagy te nyesve, jól tudom, nem vagy te beste, zord holló vagy, ős nemes te, éji part küld vadhatár. Mondd, mi néven tisztelott lenn a plútói mély vadár? Szólt a holló, soha már. Ámultam, hogy ferde csőrén, ilyen tártam, ilyen főrén kél a hang, okos, komoly szó, alig volt a szava bár. Ám el az sem hallgatandó, hogy nem is volt még halandó, kit, hogy felnézett az ajtó vállán, így várt egy madár, ajtajának szobra vállán egy ilyen szörnyű vagy madár, kinek neve soha már. S fenn a csöndes szobron ülve az a holló egyedül ezt szót tagolta, mintha lelke ebbe volna ütve már. Nem nyílt más igére ajka, nem rebbent a toll se rajta, s én szólék alig sóhajtva, majd csak elmegy messzi szál, mint remény, mint barátok. Holnap ez is messzi szál, szólt a holló, soha már. Megriadtam, csendziláló replikája, mű találó, úgy leszóltam, ennyit tud csak, s kész a szó és igetár, gazdájának holmi hajszolt bús flótásnak
búra ajzott ajkán lette el a jajszót, más nem is hallhatva már, csak remények gyászdalát, csak terhes jajt hallhatva már, ezt, hogy soha, soha már. Gyászos kedvem újra szépen felmosolygott, spárnás széken szemközt húztam, ott, ahol várt ajtó, szobor és madár, s a lágy bársonyra dőlten, tarka eszmét sorra szőttem, elmerengtem, eltűnődtem, mi borongó nyitra jár, átkos ős vad furcsa, hollóm titka, mi bús nyitra jár, miért károgja soha már. Ekként ültem, szőve fejtve, bús eszméket, szót se ejtve, míg a madár szeme izzott, szívemig tüzelve már, s fejtve titkot szőve vágyat, fejem halkan hátra bágyat, bársonyon keresve ágyat, mint lámpán fénykörbe zár, s melynek bíborát a lágyat, mint lámpán fénykörbe zár, ő nem nyomja soha már. Ekkor úgy rém lett a légnek sűrűjén látatlan égnek füstölők, s a szőnyek bajhán angyaltánc kés muzsikál. Bús szív búgtam, ím a szent ég szállt le hozzád égi vendéghoz vigaszt, és önt nepentét s felejtést áld-e pohár. Idd, ó, idd a hűs nepentét, jó felejtés enyhe vár. Szólt a holló, soha már. Látnok, nyögtem, szörnyű látnok, ördög légy, madár vagy átok. Sátán küldött vagy viharvert, most te puszta partra bár, tépetten is büszke lázban, húsvarástól leigáztan. Itt a rémek járt a házban, mondd meg, lelkem szódra vár. Van balzsam Gileadban, mondd meg, lelkem esdve vár. Szólt a holló, soha már. Látnok búgtam, szörnyű látnok, ördög lény, madár vagy átok, hogyha Istent úgy félsz, mint én, s van hited, mely égre száll, mondd meg egy gyászterhes órán, messze mennyben vár-e jó rám, angyal néven szépen órám, kit nem szennyez földi sár, átölel még szépen órám, aki csupa fénysugár. Szólt a holló, soha már. Ez legyen hár búcsú dörgött ajkam. Menj, madár vagy ördög, menj, ahol vár vadvihar rád és plútói mély határ. Itt egy pejhet se maradjon, csöp setét nyomot se hagyjon, torz lelked már nyugtot adjon. Hagyd el szabrom rút, madár, tépd ki csőröd a szívemből. Hagyd el ajtóm csúf, madár. Szólt a holló, soha már. Szárnyán többé tol se lenni, és csak fent ül, egyre fent ül. Ajtóm sápat pallaszáról el nem űzi tél se nyár. Szörnyű szemmel ül a holló, alvó démonhoz hasonló, míg a lámpa sávja omló fényén roppant árnya száll, s lelkem itt elomha árnyból, mely padló elöntve száll. Fel nem rögt,

0: Pa Hullu, fordított a Babics Mihály. Egyszer unt évfél közelbett, bóbiskoltam elfelejtett tudományok furcsa körvén, ellankadva terhesen, fejem csüngge egyre jobban, s én egyszerre ajtón robban, mintha egy kéz félve koppan, dobban ajtón csöndesen, szóltam. Éj, vendég, toppan küszöbömre csöndesen, az lehet, más semmi sem. Jól emlékszem, valóban, tél volt, bús december hóban, szellemét a szén hunyóban földre hímzé, véresen. Lassan nyúlt az éj óra, könyvem nem nyújtott a búra enyhülést. Ó, holt Lenóra, érted, égi kedvesem, kit a mennyekben Lenóra néven hívnak. Kedvesem, itt lenn, nincs már nevesem. S bíbor kárpit sejmerezzen, bizonytalan zajra zizzen, fájó, vájó, sosem ismert féltés kínját érezem. S míg szívem dobbanva retten, mind ismétlem önfeledten. Éj, vándorvár, ilyetten ajtó előtt, azt hiszem. Késett vendég, kér, ilyetten bebocsátást, azt hiszem, az lehet. Más semmi sem. Most kicsit magamhoz térvén nem haboztam, így beszélvén. Jó uram! Vagy drága hölgyem, ne akadjon fenn ezen, tény, hogy kicsit szundítottam, és ön olyan halkan koppan, s amint könnyű lépte dobban, koppanott kün csöndesen, szinte képzeletnek vélném. S ajtót tártam csöndesen. Kün az éj. Más semmi sem. Hosszan néztem ott az éjbe bámulva, kétkedő, félve. Álmodva, amilyent nem mert még álmodni senki sem. De a csöndesség töretlen, s a homály nem ad jelet, nem hangzik más szó, mint egyetlen név. Lenóra? Kedvesem neve, melyet én rebegtem, s visszanyögte édesen a visszhang. Más semmi sem. Visszamenve a szobába, lelkem ég, a fejem kába, újra koppanást hallottam. Már nem is, hogy csöndesen. Valamitől bizonyára megzörrent az ablakzára. Rá kell jönnöm az okára. Nosza, mondtam. Meglesem. Lyukas szívem pillanatra, míg erejtét meglesem. Csak a szél. Más semmi sem. Széttárva a rácsos táblát, íve, furcsán verve szárnyát, egy nagy, őskort látott holló szállt be rajta, peckesen. Rám se viccent, meg se hökkent, csak jött, mint egy ide csöppent úr vagy hölgy. Ajtómra röppent, s megtelepült odafenn. Ott egy vén pallasszobor volt, a madár megült ezen. Ült, csak ült, és semmi sem. Akkor bánatom, mosolyra csalta, furcsa ében tolla, ahogy ott morc méltósággal ült, nagy ünnepélyesen. Bár megtépve, zord kóborló, szólta, te se vagy utolsó, éjj partok küldte holló. Úrnevet hadd kérdezem, hogy hívnak, ha ott lenn röpködsz a plútói búsvizen? Szólt a holló. Sohasem! Néztem a szárnyas bolondot, hogy egy szót így jól kimondott, s válaszolt szavamra, bárha nem is túl értelmesen. Meg kell adni, ilyet élő még nem ért, hogy egy beszélő madár ajtaja fölé jő, s rátelepszik kényesen, ajtó fölött egy szoborra rátelepszik peckesen, és a neve sohasem! De a holló fönn a szobron, csak ez egy szót mondta folyton, mintha abba volna lelke beleöntve teljesen. Másképp csőrét nem nyitotta. szárnyait sem mozdította. S nyögte. Hozzám senki sem hű, még szívem reményesem. Majd csak el, hogy a madár is, nem lesz reggel nyoma sem.
1: Szólt a holló.
0: Sohasem! Megdöbbentem. Hogy talál az elsírt szóra ez a válasz? Persze, mondtam, ennyi ennek kincset ára összesen. Tán egy régi búcs gazdája oktaták itt, sorsviszája dúlt és mart, míg sírószája erre járt rá, másra sem. Holt remények gyászdalához nincs is jobb rím, semmi, mint hogy soha sem. De a bölcsmadár mosolyra csalt a mél a lelkem újra, és egy zsöjjét gördítettem szembe, hogy majd ott lesem. S bársonyába besüppedve képzeletet képzeletre halmoztam, hogy hol szerezte, s miért ismétli vészesen ez a baljós, vén, vadholló. Miért ismétli rémesen ezt a szót, hogy sohasem? Ezen tűnődtem magammal. Noha egy betűt sem mondtam a madárhoz. S már szívembe fúrt a két fém élű szem. Ha titkát eltalálnám. S így fejem ledőlt a párnán, melynek bársonyára lámpán fénye hullott kékesen, viola szín bársonyára, melyen, ó, már kedvesem, nem pihed meg sohasem. Most úgy tetszett, langy szellőkkel, s lengve titkos füstölőkkel, angyaltánc a szőnyeg bolyhát csiklandozta kéjesen. Búj szív, nekte, égi vendég szállt le hozzád, lám a szent ég, angyalokkal küld nepentét elfeledni, kedvesem. Idd, ó, idd e hűs nepentét, és feledd el, kedvesem. Szólt a holló. Sohasem! Jós, hörögtem. Választ kérek. Jós, madár vagy gonosz lélek? Sátán küldött vagy viharvert hozzám, én nem keresem. Ki büszkén, bár megtépázva érkeztél a puszta házba, hol rémek dúlnak csatázva, mondd meg nékem kegyesen, van-e balzsam Gileádban, megenyül ez zord sebem? Szólt a holló. Sohasem! Jós! Hörögtem. Választ kérek. Jós, madár vagy gonosz lélek? Hiszen egy égbolt borul ránk, s egy urunk van odafenn. Mondd meg! Vár-e még-e búra messze mennyben, édes óra? Vár-e majd a szent Lenóra ölelése odafenn? Kit az angyalok Lenóra néven hívnak odafenn? Szólt a holló. Sohasem!
2: Legyen hát ez szót, utolsó!
0: Szögtem föl.
2: Sátán vagy holló! Menj! Röpködj az éjviharban, a plútói búzsvizen! Itt ne hagyd egy árva tollat, nehogy arról rágondoljak, mit hazudtál e szobornak vállán ülve, peckesen. Kép ki csőrödet szívemből, hagyj magam, míg elveszem.
0: Szólt a holló. Sohasem. És a szárnya meg se lendül, és csak fent ül. És csak fent ül, fent, ajtón fölött, a Pallas sápat szobrán. Csöndese, álmodó rémhez hasonló szemmel ül a szörnyű holló. míg a lámpafény elomló árnyát veti rémesen. S lelkem e padlómon ringó árnyba fulladt csöndesen. Nem szabad.

hollú, fordított a Lévai József. Egyszer egy bús késő éjjel, amint elmerülve mélyen, rég felett tankönyve mellett tört, s bágyasztott a tudás, amint főlehajtva ültem, szinte félig szenderülten, koppanás hallik az ajtón, némi gyönge kopogás. Talán vendég, így susogtam, övé az a kopogás, az lesz az, és semmi más. És igen, jól emlékszem, decemberben volt az éppen, árnyait a falra himzé minden hamvadó sugár. A hajnalt epedve lestem, enyhet hasztalan kerestem könyveimben bánatomra, hogy lenóra oda már. Angyalok közt a dicső, szép lány Lenóra néven jár, itt többé nincs neve már. S a lefüggő bársony leplek, amint búsan ott lebegtek, megragadott némi rémes, még nem érzett borzadás. S hogy szívemen csillapítsak, egyre azt ismételém csak, vendég áll itt az ajtómnál, övé ez a jeladás. Késett vendég az ajtómnál, övé ez a jeladás. Az lesz az, és semmi más. Mindjárt bátorodni kezdtem, s többé nem is révedeztem. Uram, vagy hölgyem, kiálték, bárki légy ott, megbocsáss. De kisé elszenderültem, s te oly csendel jársz körültem, oly halkan zörögve jöttél, oly lassú a kopogás, hogy csak alig vettem észre. Ajtót nyitok, ime láss! Sötétség volt. Semmi más. Mélyen nézve a sötétbe, ott álltam bámulva, félve, agva, álmat álmodozva. Nincs több ilyen álmodás. Ám de a csend nesztelen volt. A sötétben senki sem szólt. Csak az egy Lenóra szócskát ejté némi suttogás. Azt susogtam, s a Lenóra szó lett a visszhangozás. Csupán az, és semmi más. Majd szobámba visszanéztem. Lelkem földgyulladt egészen. Újra hangzott, s hangosabban, mint előbb a kopogás. Bizonnyal, szóltam, ott áll valaki az ablakomnál. Hadd lássuk hát, vaj, mi lesz ez a rejtélyes látomás? Hadd nyugtasson percre is bár a rejtélyes látomás. A szél volt, és semmi más. Ekkor ablakom kitártam. Nagy holló röppenbe hagyta. Régi, régi származás. Magát még csak meg se hajtva, nyakra, főre neki hajta, s úr vagy úrnő módon ült le, ajtón felett a csodás. Éppen egy pallas szoborra, ajtón felett a csodás. Szállt, s leült, és semmi más. És mosolyra bűvölé el, bölcs komoly tekintetével lelkem gyás sötét eszméit, ez az ében szín madár. Bár tollad zilálva, tépve nem vagy, mondám, gyáva mégse régi, rémes, ritka holló, kit az éj vidéke zár. Mondd, becses neved, mi légyen, ott, hol Plútó éje vár. Szólt a holló, soha már. Így szólván a furcsa állat, elfogadtam a csodálat. Bár szavában értelem sincs,

0: is elhagy, mint reményem tovajár.
1: A madár szólt, soha már. Így találom törve csendet, az a válasz megdöbbentett. Egész tudománya, mondám, amit fecseg abban áll, olyan gazdától tanult, akit a végzett átka dúla, s űze hajta zordan, amíg minden bajt egyhangba zár. Tört remények gyászdalából mindent ez egyhangba zár. Soha, soha, soha már. Míg a holló lelkem búját mosolygásá bűvöli át, én egy zsője székre dőltem, szemben a szobor s madár.
0: Szék bársonyán elheverve, képzeletet képzeletre halmozék, hogy eltaláljam, vajon mit vél, mire vár ez a baljós, furcsa, rémes, cinga, szörnyű, vél madár, így károgva, soha már. Ezt forgatva üldögéltem a madárhoz, egy igét sem szólva, ám bár tűz szemével szívemet égette már. Ezt, s több ilyet vetve, hányva fejem a szék bársonyára hajtottam le, melyen játszva rezg a lámpa fénysugár. Nő a bársonyt, melyen rezg a lámpa fénysugár. Nem érinti soha már. Ekkor úgy tetszett, hogy a lég sűrűbbé vált, s illatömlék látatlanul egyszer áfról, mely szobámban lengve jár. Isten külde, drága lélek, angyal társaidra kérlek, Lenóráért nyugtott enyhet adj egy pillanatra bár, a felejtés enyhe csöpjét, csak egy pillanatra bár. Szólt a holló, soha már.
2: Jós, rossz ellen vagy, jós, mégis, ördöga vagy madár légy is, légy kísértő vagy vihartól űzve, lát-e bús határ, e megbűvölt puszta kis hely, de mely félelmet nem ismer, ez a borzalom tanyája, mondd igazán, ugye vár majd ott, Gileádi balzsam, ó mondd, ugye vár.
0: Szólt a holló, soha már.
2: Jós, rossz ellen, vagy jós mégis, ördöga vagy madárlégy is, kérlek Istenünk nevére, kérlek az égboltra már, mondd-e búterhelte lélek, ha a távol mennybe érek, átkarolja még Lenórát, angyalok közt ugyebár, angyalok közt átkarolja még Lenórát ugyebár, szólt a holló, soha már. Ez tehát el, ez szabad. Repülj vissza a viharba, ahol Plutóé vár! Ne hagyd itt egy pejhetet se, mely hazugságot jelentse. Hagyd magányomat magára, e szobrot hagyd oda már! Gond ki csőrödet szívemből, s ajtómról szállj tova már! Szólt a holló, soha már!
1: És a holló megserezdül. Mindig ott ül, mindig fent ül a halvány pallas szobron, ajtón felett várva vár. Szeme úgy néz rám meredve, mintha démon szenderegne, s árnyával a lámpa fénye szobám padlatára jár. Lelkem ez árnyképtől, amely szobám padlatára jár.

0: A holló. Fordította 100 Károly. Egyszer néma, rideg éjjel ültem elmerülve mélyen, álmodozva valamely rég elfelejtett éneken. Bólingattam félálomban. Én egyszerre ajtom koppan. Félénk lépés zaja dobban, dobban halkan, csöndesen. Látogató, gondolám. Ki ajtómhoz jött csöndesen? Az lesz, egyéb semmi sem. Ah, oly jól emlékszem még én. Késő volt, december végén. Minden üszög hanvigégrém, árnya rezgett rémesen. Úgy vártam, s késett a hajna. Könyveim, bár nagy halommal, nem bírtak a fájdalommal. Érted? Elhalt kedvesem. Kit Lenórának neveznek az angyalok odafenn? Itt örökre névtelen. De az ajtós ablakoknak függönyei mind susogtak, és ismeretlen rémülettel foglalák el kebelem. S hogy legyőzhessem magamon a félelmet, váltig mondtam. Látogató csak ki ott van ajtóm előtt csöndesen. Valami elkésett utas vár az ajtón csöndesen. Az lesz. Egyéb semmi sem. S lelkem rögtön meg erősbül, kikelvéne kétkedésbül s. Uram! Szólik. Vagy nemes hölgy? Bocsásson meg kegyesen, megvallom, itt bólingattam. Kegyed meg oly szépen, halkan, lehető legfinomabban kopogtatott csendesen. Alig tudtam, jól halléke. S ajtót nyitok sebesen. Nagy sötét. Más semmi sem. És kibámulva a sötétbe csodálkozva, árva, félve, álltam. Álmot látva, mit még sosem látott földi szem. De a csönd még egyre tartott. Nesz se szó, azt nem zavartam. Csak az egy. Lenóra! Hangra, amint halkan tördelem. Csak az egy. Lenóra! Hangra szólt a visszhang szüntelen. Csak-e hang? Más semmi sem. S visszafordulék szobámba, egész lelkem izzó lángba. S újra hallom, amint dobban, most már jobban kiveszem. Úgy van, bizonyára, mondtam, valami van ablakomban. Hadd nézzem meg, mi az ottan, most egy titkot kilesem. Csak a szél, más semmi sem. Kinyitám az ablak szárnyát. És... azonnal, nyilatán át, százados holló csapott be, komoran, nehézkesen, anélkül, hogy meghajolna, sem köszönve, se nem szólva, mintha az úr ő lett volna, csak leszállt negédesen, ajtón felett egy szobor volt, arra szállt egyenesen, rászállt, ráült mesztelen. A sötét madár miképp ül, nem nézhettem mosoly nélkül. Komoly, büszke méltósággal ült, nagy ünnepélyesen. Bár ütött kopott ruhában, gondolám. Nem vagy te gába, vénbotor. Nem jössz hiába, élakod bólodalán. Szólj, neved mi, hogyha hon vagy, alvilági helyeden? Szólt a madár. Sohasem! Csak bámultam e bolondot, hogy oly tiszta hangot mondott, bár szavában bizonyára kevés volt az értelem. De példátlan íj madár, mely szobádba, mit négy fal zár el, ajtódnak fölébe száll fel, s ott ül jó magas helyen, s nevét mondja, hogyha kérded, biztos helyén ülve fenn, és a neve sohasem. És a holló ülve helybe csak az egy szót ismételte, mintha abban volna lelke kifejezve teljesen. Azután egyet se szól, meg se rezzent szárnyatolva. És én sugám, inkább gondolom. Minden elhagy Istenem, maradé csak egy barátom, lehet én remélem. A madár szó. Sohasem.
1: Megrendültem, hogy talál az én sohajomra a válasz. Ám de, ezt sugál a kétely. Nem tud ez mást, úgy hiszem. Erre taníták gazdája, kit kitartó sorsviszája, addig ülde, addig hánya, míg ez dallá szüntelen. Tört reménye omladékén, ez sóhajtá szüntelen, soha, soha, sohasem. Rám a holló merőn nézve, engem is mosolyra készte, és odaült ellenébe. Ő meg szembe ült velem. Én magam panglagra vetve, képzeletről képzeletre száll a elmém önfeledve, és azon törém fejem, hogy a rémes, víjogó,
0: vad, kopott holló szüntelen miért kiáltja? Sohasem.
1: Ezt találgatám magamban. A holló előtt azonban róla egy hangot sem mondtam.
0: S ő csak nézett mereven.
1: S kedvesem nevét sohajtván fejem a vánkosra hajtán, melynek puha bársony habján rezg a mécsfény kétesen, melynek puha bársony habját érinteni kedvesem, ach, nem fogja sohasem. S mintha most a szagos légbe láthatatlan tömjén égne, s angyaloknak zengne lépte szétszórt virágkelyeken. Ah, rebegtem. Tán az Isten küld angyalt, hogy megenyhítsen. S melyre földön balzsam nincsen, a bú feledve legyen. Itt ki a felejtés kelyhét, búd enyhet lel csöppiben. Szólt a holló.
0: Sohasem.
1: Jós, kiálték. Bárki légy te, angyal, ördög, madárképbe, vagy vihartól űzetébe pihenni ez enyhelyen. Bár elhagyva, nem leverve, kifáradva a keservbe, most felej meg nékem erre könyörgök, s követelem, van-e balzsam Gileádban, s én valaha föllelem? Szólt a holló.
0: Sohasem!
1: Jós, kiálték. Bárki légy te, angyal, ördög, madárképbe, hogyha van hited az égbe, és egy Istent félsz velem, szólj-e szívhez keservében, lesz-e a ma boldog éden, ahol egyesítve légyen kedvesével végtelen, kit Lenórának neveznek az angyalok odafent. Szólt a holló?
0: Sohasem! Menj te hát!
1: Pusztulj azonnal! Kiáltik a fájdalommal.
0: Vesz örökre semmiségbe a pokoli éjjel! Ne maradjon itt egyetlen toll! Emlékezteti engem, hogy fölverted néma csendem. Szállj tovább! Szállj hirtelen! Vondd ki körmedet szívemből, bár szakadjon véresen!
1: Szólt a holló.
0: Sohasem!
1: S barna szárnya meg se lendít, mint csak ott, mint csak fennül. Akár merre fordulok, csak szemben mindig velem. Szemei merett világon, mint kísértett rémes árny. És körülötte a húslámba fénye reszke, kétesen. S lelke, ah, e néma ártó, mely körülleg rémesen.
0: Nem menekszik.

Edgar Allan Poe halálának évfordulóján variációkat hallottuk a hullóra, majd egyéb szárnyasokra. Jó hallgatást!

Oholu, fordította Kosztolányi Dezső. Egyszer, elmúlt régen éjfél, ültem álmos lámpafénynél. Régi bűvös fóliáson tétovázott a kezem, s hogy nehéz fejem lehajtom, észrevétlen koppan ajtóm, roppan félve egy sóhajtón, zajmotozó leteszett. Éj vándor, így soktam, az babrál a leteszett. Az lehet, már senki sem. Télidő volt bús december, amilyen nem ért meg ember. Nőtt az árnyék lomha tenger, a parástól veresett. Lelkem a bánattól óván, olvastam az én órán, hogy feledjen holt lenullám, fényes régi kedvesem. Már az angyalok között van fényes égi kedvesem, itt lenincsen nevesem. Most a függöny bíbor öble megborzad, zizeg zörögve, félelemnek tőre szúrja, fúrja által a szívem. Nyugtatom, és egyre jobban várok, és ver egyre jobban. Éj vándor áll ajtomban, az motoz a reteszen. Éj vendég vár ajtomban, az babrál a reteszen. Az lehet más, semmi sem. Hirtelen felbátorultam, és hadartam, elborultam. Megbocsásson, jó uram vagy asszonyom, de azt hiszem, álmos fáradt voltam, roppant, és az ajtóm csöndbe roppant. A babráló halk lopott hang nem hallatszott septiben. Erre felnyitom az ajtót, szétvigyázva septiben. Kün az ég, már semmi sem. A sűrű sötétbe nézek, álmodok vadat merészek, mint az őrült, mint a részek, bódorokva kétesen. Csöndes az éjféli óra, szám susogja csak. S a visszhang a drága szóra halkan hívja kedvesen, hívja, hívja, hívogatja, szólogatja kedvesen. A visszhang, más semmi sem. A szobámba már fehéren mentem vissza, porta vérem, mert az ablak zára koppant, roppant újra érdesen. Meg kell tudnom minden áron, hogy mi zörren ott a záron. Most az ablakot kitárom, az okát megkeresem. Csöndesű szív, tébolyult szív, az okát megkeresem. Zúg a szél, már semmi sem. Nyílik az ablak, s az árnyal, méltóságosan beszárnyal, óriási lomha szárnyal, egy vén holló, peckesen. Mintha mi se volna ebben, a viharnál sebesebben, a szobám szobrára lebben, s úgy ül ott, mint a lesen. Pallas szobrán mozdulatlan ül, csak ül, mint a lesen. Nem történik semmi sem. Én nevettem őt, hogy ében tollal, talpik feketében, gőgösen gukkolt a szobron, és szóltam fölényesen, bár alig van rajta toll. Ó, fergeteg ver, csúnya holló, bús Heroldhoz vagy hasonló, mondd, miért jöttél, édesem? Mondd meg nékem, a pokolban hogy neveztek, édesem? Szólt a holló. Sohasem. Bámultam, hogy jár nyelve és folyékonyan perelve, annyi szent, hogy locska szájú, nem beszél értelmesen. Mégis furcsa, hogy a bátor, csúnya torkú prédikátor berpül az éjszakából. Bár nincs semmi oka sem, a szobám szobrára ül le, bár nincs semmi oka sem, és úgy hívják, sohasem. És a holló vár komorlón a fehér és néma szobron, s ez egy szóba lelke rezgett, reszketett rejtelmesen, mást sem mond, csak ül meretten, meg se rezzen, meg se retten. Végre halkan ezt rebegtem. Nem örök a csoda sem. Minden elszállt, ez is elszállt. Nem örök a csoda sem. A madár szólt, sohasem.
felriadtam, mert oly száraz kulta furcsa volt a válasz. Bamba, szajkó! Így beszéltem, nincsen egy épp sora sem. Bús különc volt a gazdája, bizton azt kapatta rája. Folyton erre járt a szája, és hörgött keservesen. Benne lelke átkazörgött, és hörgött keservesen, hogy már többé sohasem. Még nevettem, hogy az ében holló ott ül feketében, spárnás mézsőjén elébe gördítettem sebesen, bojtal-rojtal elmotoztam, és a zsibbat csöndbe hosszan tépelődtem, álmodoztam. Miért néz egy két csodaszem? Miért mered rám egy két sandakúsza, kósza csodaszem? Miért károgja sohasem? Lestem a sötét madárra, szótlanul vigyázva, várva, s a szemével a szívembe szúrt le, fúrt le tüzesen, süppedő bársonyra dűltem, s a violafény körülten, lengedezve szállt körültem, kimbálgattam mécsesem, itten ült ő, itt a párnán, pislogott a mécsesem, s nem ül le, sohasem. Most egyszerre száz ezüstből angyalok csapatja füstöl. Száll tömény, cseng a léptük, villázan ez édesen. Angyalok, hát végre Isten elküldött, hogy megsegítsen, elfeledni régi kincsem, eltemetni kedvesem, elfeledni, eltemetni régi égi kedvesem. Szólt a holló. Sohasem. Jós, felej nekem, könyörgök. Bármi légy, angyal vagy ördög, kit szobámba vert az orkán, és kísértesz rémesen. Mondd meg itt a szörnyű házban, hol a rémekkel csatáztam, hol a borzalom s a láz van. Nincs sebemre moha sem, nincs-e ír szívemre, nincs gyógyító moha sem. Szólt a holló. Sohasem. Jós, felej nekem, könyörgök, bármi légy, angyal vagy ördög, kérlek a mindenhatóra, mondd meg végre kegyesen, lát-e engem még a kedves, aki most a mennybe repdes, hajlik-e még a szerelmes szívre, régi kedvesem, hajlik-e még a szerelmes szívre, égi kedvesem. Szólt a holló, sohasem. Pusztulj innen a pokolba, ordítottam fuldokolva, száj a kárgó viharba, vár a bús éjpartja len, egy tollat se hagyd itt, vidd el, és ne ölj kétségeiddel, károgásodat te hidd el, ne maradjon nyoma sem, tépd ki csőröd a szívemből, ne maradjon nyoma sem. Szólt a holló, sohasem. És a holló meg sem otszan, néz reám meredve hosszan. A szoborról, a komorról tűz reám két tompa szem. Úgy ül, mint egy omladékon, mélyen alvó éjdémon. A padlón a lámpa vékon sávja himbál csöndesen. Nő az éjjel, nő az árnyék, terjed egyre csöndesen, s nem virrad meg.

madarak. Hó esett, a tarhegyorma habfehéren integet. Erdőkből a hó leűzött őszapókat, pintyeket. Almafánk és csipkebokrunk madarak tanyája lett. Walter von der Vogelweide lelke száll a kert fele. Titkos erdőn, vadcsapáson, babonás ösvényeken, ez a nyugtalan madárraj hányszor volt kíséretem, mennyi füttyös és bolondos, vígan cserregő barát. Megetetem Walter von der Vogelweide madarát. Most a ködből méla hangok hullanak, mint halk rimek, búspirók jel, csak varázsló és poéta érti meg, pinty felel rá, címke szó, most szállingózni kezd a hó, s Walter von der Vogelweide megölel a múlton át, mint mesebeli nagyapó. Apám emléke. Zengő patakvölgy, szirtes katlanos, szurdukja fentebb tisztásokra bomlik.

Jézus mit morál árulták, kezdett gondolkozni, hogy meg az emberiségnek nem tettem eleget, bújdoklok köztetek. De ezt minden áron el akarták fogni, és a bibic mindenütt a feje felett repült Krisztusnak, és mondta, hogy kuik, kuik, kuik. Szóval ez volt angolos, de bújik, bújik magyarra lett fordítva. Hát, és nyomba utána a katonák mentek, az oldosok is elfogták Krisztust, és meglátszóval keresztre vitték. Határunkban is volt elég. Jézus megátkozta, hogy ne legyen neked száraz földön nyugtod soha. Azért vides időben mindig csak szaladgál, és bújik, bújik, bújik.

Csóka. Ághegyről a csóka pislog a hóra. Ott üldögél már órák óta. Nincs egyéb dolga. Mert ha lett volna valami dolga, elrepült volna. Fekete Rigó. Ablakomban nagy a hó, hali hó. Ott sétálgat egy fekete rigó. Jár a szeme, oda néz, ide néz, sétálgat, mint egy igazi zenész. De most nekünk nagy a hó, hali hó, nem fúvaláz a fekete rigó, egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a telet. Veréb, hip-hop, itt vagyok, azt teszem, amit kapok, ha nem kapok, csip-csirip, koldulgatok egy kicsit, morzsát, maradék, kenyeret, megrakom jól a begyemet. Rigó. Tegnap egy rigó fönn a fán, füttyentett egyet, s azután tovaröppent a szomszéd fára. Ott várta a párja, és a párja is füttyentett egyet, és együtt a harmadik fára röppentett. Egy fa, egy fütty, így szálltak fáról fára, s reggelre kizöldült a környék minden fája.

0: mert a járása is olyan gyönyörű volt, mintha gyöngyszemeken lépegetett volna. Hát még a hangja, az volt csak igazán csodálatos. Hallatára még a zúzmarás téli ág is kizöldült, mert télen is énekelt, meg éjszakánként is, ha éppen akkor volt énekelni valója. Hol szomorút, hol vidámat zengett, mikor mire volt kedve. Ez bizony nem tetszett a környék urának.
1: Mit hangicsál össze-vissza ez a fránya madár?
0: Megszabta, hogy mettől meddig, s mikor mit énekelhet. A rendeletét kiragasztotta minden tisztásra. De a madárka fütyült az órarendre, fújta tovább a magáét. Hozzátok előmbe azt a tiszteletlen madarat! Elhatározta, hogy kalitkába záratja.
1: Megtanítalak én Móresre, te jó madár, majd akkor énekelsz, ha mondom, s azt fújod, amit én kívánok. Enyém a környék, enyém vagy te is. A hangod az én tulajdonom. Mit gyönyörködjék benned más is, a kapás is, a kaszás is.
0: Dohogta a környék ura, s már menesztette is az embereit, hogy minél előbb szín előtt legyenek a madárral. Mentek is, azok indultak, ahányan voltak annyi felé, mert hol innen, hol onnan hallatszott a madárka csodálatos éneke. Napokig, hetekig jártak utána, de csak a hangját hallották. Csak a lombot látták, vélték itt is, ott is megrezzenni, de megfogni nem tudták. Hívták pedig szép szóval, gyöngykásával, csalogatták volna lépre, törbe, fenyegették hurokkal, golyóval, parittyakővel, hiába. Hiába toporzékolt a környék ura, fogdostatott össze annyi madarat, hogy az ácsok s az asztalosok már egyebet se csináltak, csak kalitkát, de a csoda madárnak, a táltos madárnak csak az énekét hallották. Nyomára nem akadtak. Már-már föl akarták gyújtani az erdőt, hogy benne égjen a madár, de akkor a gyümölcsfák közül zendült fel a hangja.
1: No, majd a télen, ha a fák csupaszon állnak, s nem lesz ahová rejtőzzön, akkor majd nyakon csípjük,
0: vigasztalta magát az úr s a madárvadászok. Eljött a tél, és elkezdte a madár is a maga szomorú téli énekét.
1: Na most itt az alkalom,
0: indultak is seregestül a környék urának emberei. Meg is pillantották az egyik zúzmarás bükfa ágon. Zöld volt a tolla, kék a lába. Célba is vették. De a madárka most egy vidám énekbe kezdett.
2: S
0: a csupasz bükfa azon nyomban sűrű lombot hajtott. Ámulva engedték le a vadászok a puskájukat. Hallgatták a madárka énekét. Szemük láttára télvíz idején kizöldült az egész hatalmas nagy erdő. Ha akarták volna, se tudtak volna nyomára akadni a csoda madárnak. A környék ura, mondják, megpukkadt mérgében. A madarat pedig azóta se látta senki. De valahányszor fáradt kapások, kaszások dőlnek le egy-egy fa vagy bokor alá pihenni, félszendergésükben ott hallják fejük fölött a táltos madár csodálatos.

0: mi lesz ezután.
1: Kell takarulni.
2: Jó.
1: Kell takarulni.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarulni. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass!
1: Na kell takarulni. Kell takarulni. Kell takarulni.

Wielkie Delta Big. Nagy messziről ködölt a bükk, gőzölt a sík, áradt az ér, s fáradt testemben hirtelen ott a záporvertemezőn. Piros dalra gyújtott a vér, piros dalra gyújtott a vér. Szinte sercent, úgy nőtt a fű, zengett a fény, tüzelt a nap, szökkent a lomb, virult a föld, táncolt a föld, táncolt az ég, és csókolt minden az ég alatt. És csókolt minden az ég alatt. Káprázó városi szemem behúnyom ennyi csókelet. Rebegőn és nyugtalanul és halkan kérem az urat. Áld meg ezt a csókos mezőt. Áld meg ezt a csókos mezőt. Itt is, ott is asszonycsapat kapál, hol majd életterem. Ó, mégis, mégis élni jó. Erősek és fiatalok. A lábuk térdig mesztelen, és a lábuk térdig mesztelen.

újra bejárom kedvenceim lakóhelyét. Ma is ugyanott, kései utódok, ugyanolyanok, kiket tágra nyílt szemmel bámultam. Csodálkozó kisgyerek. Úgy hiszem, tőlük tanultam játszani. Halkan bevallom, az állatkert csodaszínház. Boldogságszínház, amelyre azóta is vágyom. A zóban ketrecbe zárt álmok necessitál. Álmok távoli világokról, a végtelen lendületről, harcról, szerelemről, földről, égről, nagy ősi vizekről és paradicsomi óriás fákról. Az állatok szomorúak, úgy emlékszem. Csak a madarak boldogok, talán mert röpülni tudnak. Az igazi színház is tud röpülni, és embernek röpülni boldogság. Elindulok az állatkerti nagykörön, és megértenek. A szarvasok bánatos titkukat őrző tiszta felnőttek. Meg nem értett naíva primadonnak. Az őzek szomorú ifjú hősök. A bölények ősi keleti fajta, bölcs és égető fájdalmú mozdulatlanságban emlékeznek megszaggatott ruháikban. A zsiráf dali bonviván. Soha nem tudtam emberszámba venni, elnézést, angolkoros gyerek jutott eszembe, vagy hirtelen nőtt nyakigláb, mint a csokornyakkendőt hordana ott fent. A zsiráf nem állat, állapot. A vízilovak öreg néger jazz énekesek. Lelkük pódiumán hallgatják az eldalolt slágereket. A kenguruk igazi naívából lett anyaszínésznők. Háziasszonyok otthon főznek. Az elefántok deklasszált portások. A gnú 19. századi hős. A zebra gátlásos táncos komikus. Vitája volt a jelmeztervezőnek. A tevék perverz öreg vagányok nikotinus fogaikat mutogatják. A lovak mindig gyanúsak voltak. Szép testű amerikai férfi sztárok. A pónik amolyan cirkuszi segédszemélyzet, egykedvűen tök magot rákcsálnak. Nyáron nyaralok, télen telelek, a trotechnikus az mindig elek. Mackók, drága bölcs tanítóbácsik elemi iskolai fokon. A juhok telekitéri árusok. Az oroszlán kiöregedett hős szerep, csak nagy egyéniség játszhatja, csak oroszlán játszhatja. Tigrisek, feudális fejedelmek, mediciek. Karakterszerep nehéz kiosztani. Pumák, jaguárok, negatív hősök, harmadik rián, nagy mozgáskultúra. Majmok, gusztustalanul szemérmetlen naturalista. A drága pulik, lihegő, kedves, ifjú Rómeó kalitkába. Agárok, szigorú, lojális lakány. A kuvasz igazi nem felejthete meg. A fókák ügyelők, jeges medvék, beletörődni nem tudó reakciósok. Muflonok, intézeti kamaszlányok, statiszták. A pingvinek szabadnapos régi pincérek csoportokban, lóversenyen két fogadás között. Virágház, paradicsomkert. Kár, hogy a szentélyben hüllők napoznak nyugágyaikban. Öreg imperialista. Keresem a régi hangversenypódiumot, nincs. A hajdani híres áriákat benőtte a gaz. Egyszerre szaladnak felém és belőlem képzet és képzelet, összefogódzó, kacagó gyerekek. Állok szomorúan, nézem őket, hogy szállnak egyre távolodón közelebb. Emlékek, kis fehér sónakok a ligeti tavon, ezüst korcsolyák a tükörré fagyott mosolyon. Beülök egy konflisba, átszállok a rakétába. Harkályként kopogtatok. Az igazi színházat keresem magamban.

Milyen is volt a debreceni színház, az a furcsa és rejtélyes sziget, annyi rágalom, pletyka, szitok és csillogás helye, Csokonai és Móric városában. Furcsa nagy család, cég, kisiparosok öntörvényű közösség, műhely, szentély. Lassan ismerkedem a kollégákkal, a mesterekkel és a műszakkal, a különböző tárakkal, irodákkal, zegzugokkal, avval a bizonytalan öntudattal, ami az emberekből árad. Furcsa, különös, különféle, bohócféle, művészféle, gyerekféle, aki bemegy a színpadra és más lesz. Valóban más lesz ottan benne a fények recsegő tüzében. Díszlettervező, díszletműhely, asztalos műhely, festők műhelye, fodrász boszorkány konyhája, Zakar István tanítómester, varroda. Nézőtér délután, tátongó széksorok, üres ruhatárak, kopott falak, régi szőnyegdarabok, elsárgult plakátok, régi pillanatok, régi előadásokból, régi szobrok, régi színészekről. Milyenek is lehettek, kövült üres kőszemekkel mereztik szemük. Milyenek lehettek, mikor szerettek, mozdultak, öleltek, öltek a színpadon. Hogyan énekelték át életüket valamely régi operetben, amelyet túlhaladt ma már az idő. Nem halljuk a régi dalokat, nem látjuk, hogyan gyulladtak ki a vágyak a szívisek páholyában, hogyan fonódtak egymásba a kezek, testek, szemek valahol fent a kakasüllőn, a régi kollégiumi diákok között. Száz éves színház és falaiban, mint a szúrágnak elröppen dalok, elsüllyedt szavak, híres tirádák, régen kihúnytak, a gyertyafények és a reflektorok. Száz éve hányan hevültek még régebbi szavaktól, vagy dühöngtek paradicsomot dobálva, mert nem tetszett. Nem tetszett a Bon Vivant vagy a Primadonna. Komikusan dübörgött a szó nagy melkasából a tragikus színésznek. Hangosan súgott a régen volt rossz színésznő a súgójukból. Hamis volt a hegedű a zenekari árokban, mert nem volt humora a buta buffónak. A szubret nem táncolt elég frissen, a C nem jött ki Don Joséból, bennmaradt egy B, mellé fogott a szerző, aki bizonyára bikában ücsörgött az előadás alatt, álmosan kortyolgatva kávéját. Nem jött be a közönség, régi lányok és nagymamák, kövér kupecek, nagykereskedők a piac utcából, nem jöttek el a régi diákok hónapos kosztkvártéjukból, masamódok és suhansztanoncok a műhelyekből. Máskor boldogok és boldogtalanak együtt harsogtak, könnyeztek, élték együtt és külön-külön bomlott húrokon a történeteket újra-újra, minden nap, minden este, minden áldott és átkozott este, minden este. Poros babérkoszorúk, fonnyadozó szalagok, régi sikerek foszlányai, agancsos ruhafogasok, elkoptatott márványintarzia, ledörzsölt falak, szaggatott tapéta maradványok, festett arcok, rölífek, öreg csipkék, maszkok, mosolyok, falakba rakva, öreg dévavára, ahol már az új vakulat is meséket tud mondani a múltból. Pályaudvaroknak, strandoknak, fürdővárosok szállodáinak, vagy akár a lóversenytérnek és katonai gyakorlóteleknek soha nincsen egy életük. Nincs olyan lelkük, mint a színháznak, írja Louis Jouvet. Ez a lélek lassanként alakul ki az előadások folyamán, valami drámai fekete por ivódik be a színház falaiba, és valamely furcsa íz, furcsa illat árad belőle. Minden színháznak megvan a maga akusztikája, és bátran mondhatjuk, hogy az mindig olyan, amint azt a színház megérdemli. Közre játszik itt minden, a színészek, az igazgató, a szerző, a közönség, a siker, a bukás. Ízlelem az ízeket, az emlékek ereje átfog, tátong a nézőtér, hűvös van az előcsarnokban. Emlékek nesze motoszkál a fejem. Jó világ, emberi világ, fájdalmasan boldog világ. Félénk menyasszony, próbálom magamra húzni, milyen is az a nászi ruha, milyen is a nász, amitől annyira óvott anya. És milyen utána a reggel? És hogy esik utána az étel? Milyen lesz, Istenem? Milyen is? Csodálkozó őszi gyerek, ez a vár, amit be kell venni.
Itt nem használ semmi.

0: Tízre befut az első látogató, égtelen jókedve van.
1: Na öreg, kitaláltál valamit, hogy lustálkodhass? Nagyra vagy azzal a kis fejfájással. Tudod, mind mentem én keresztül? Délre egész kis társaság verődik össze, mindenki hozott valamit, virágot, ennivalót, italt, déli gyümölcs, ananászkonzerv, pezsgő. Fél négy felé három újságíró kolléga a lapoktól zsivaj kiabálás. Nagyon is jókedvűek vagytok, gyerek, gyerek! Ez már túlzás. Kicsit feltűnő, hogy mindannyian egyformán ragyogtok a derűtől. Nagy csöndben voltatok ti, mielőtt bejöttetek hozzám, és nagy csöndben lesztek, mikor kimentek.

7 órakor ugyanabban a kávéházban, ugyanott percnyi pontossággal, mint tegnap, megindulnak a vonatok. Most már nem fordulok az ablak felé, tudom, hogy belül zakatol valami a dobhártyámon. Ahogy azt a délutánt felidézem, csodálkozva kérdem magamtól, hogy lehet az, hogy a délutáni mozi emléke nem társult bennem a furcsa új tünettel, aminek oka ma már tudom a Karotisz nevű ütőér izgalma volt. Eszembe se jutott párhuzamra gyanakodni. Kicsit bosszankodtam, és rögtön elhatároztam, hogy a fülemmel van valami baj. Így hát másnap beállítottam a klinikára a jó nevű fülspecialista tanárhoz. Orromba kedélyes csevegés közben hosszú drótot dugott vattával, ami az Eustach csövön át fülembe szaladt. Fogamat csik.

Ténynek állítom, amit csak szeretnék, hogy én például, ha figyelem magam, körülbelül meg tudom határozni, hogy az aktuális gondolat agyamnak melyik részén keletkezik. Mikor számolok, szójátékokat csinálok, szétbontok, analizálok valamit, elől, a homlokom alatt történik valami. Érzelmek, muzsika, indulatok a koponya hátsó részében keletkeznek. Évek óta áltatom magam, hogy kitartó gyakorlattal irányítani lehetne a gondolatokat belülről, mint az atléta az izmait, vagy zongoraművész az ujjait. Ezt az álmatlanság ellen eszeltem ki évekkel ezelőtt, hogy el lehetne aludni minden külső szer nélkül, ha rátalálnék valahol a nyúlt agy felé arra a pontra, ahonnan gépiesen el lehet zsibbasztani az egész központot. Futóan eszembe jutnak a délutáni vonatok, de rögtön elfelejtem. Másnap délután egy amatőr filmegyesület előadására ígérkeztem, ahol pompás keskenyfilmet mutatnak be zárt körben. Rajongok ezért a műfajért, a jövő filmjét látom benne, igazi egyéni művészet lehetőségét, a jövő zenéjét. Néhány pályadíjnyertes keskenyfilm kerül a vászonra, gyönyörű felvétel. Nini, ez nagyon érdekes lesz. Orvosi film, amerikai amatőr vette föl. Cushing professzor bostoni műtőjében koponya műtétet végez. Az asztalra szíjazott betegnek csak a fejét látni, a tanár neki megy, elegáns mozdulatokkal előbb megskalpolja, a fejbőrt hátrahajtja, aztán egy perforáló nagy fúróval körbejukasztja a koponyát, majd leemeli a fejről, mint valami sapkát. Az agyhártyát olyan, mint egy hajlekötő háló, tisztán, gusztusosan szétvágja,

0: Őről álmodtak szegény kopott költők, midőn a budai leányt ábrázolták munkájukban. Ő könyökölt ki a magas ablakon, midőn az őszi bortól boldoggá, és boldogtalanná lett fiatal emberek éjszaka énekeltek a mély utcában. És ő jutott eszükbe a közvényes öreg uraknak, a császár fürdő aranyárnyékos platányai alatt.
1: Már régtől, nagyon régtől fogva ismerem.
2: A nagyanyja? Az anyja?
3: Tessék, parancsolni, Rezeda úr! Sört vagy piros bort tesz?
1: Őt kereste a határszéli algimnázium kisdiákja, a Kárpát alatt, a híd kőpárkányára könyökölve a kőszent mellett, alul a barna híd ódon ívei alatt színes kavicsok felett láttató paprác folyó. Őt látta a podolini kolostor fölött a messziségben alvó kékerdőkben.
2: Anyja? Nagyanyja?
3: Mivel szolgálhat?
1: Őt kerestem a vidéki udvarház őszi bolthajtásai. Után alkonyattal megállapítja magában, hogy mégiscsak egyedül kell tovább élni, s a nappali sugár lopva elhúzódik a messzi jegenye fasor mögött, mint egy jó kedves, aki még a távolból is visszatekinget.
3: Nagyságos uram!
1: Hozzáindultam egykor, 25 éve Budapestre.
2: Antóniához.
1: És a régi Pest, ami mind messzebb tűnt az utcákról, amiért mindig úgy éreztem, hogy megcsaltak.
4: Itt van! Itt megtalált!
5: Vajon van-e még
6: nagyobb
5: bacska
6: is, de csontosok
5: retákból, amelyeket legutoljára itt.
6: Fagyos káposztát ennék, olajjal...
3: Hozhatom a velős csontot.
1: Csak arra akarom figyelmeztetni, barátom, hogy a velős konchoz kenyérszeleteket pirítsanak, mert ilyesmihez a zsemje nem egészen alkal. És forró legyen, mint a babám szíve.
3: Nagyságos úr, tessék a sör.
1: Ezt nem sörnek híják, barát.
3: Van nem?
1: Ser. Mintha a komló virágozna ki benne. Van valami rejtély a ser körül, amely rejtélyre sohasem jő rá ember. A teremtési csak nem elfelejtett. Mondja, volna odakünn a konyhán egy kis darab csontos vagy csont nélküli marha hús. Nem bánom, ha bordás is, de a gerincet jobban szeret. Tudja, ezt tenném én paradicsom mártással, fiatal hagymával, melyet minden jobb vendéglőben termesztenek a pincében. Ha a vendéglős ád magára valamit, van fiatal hagymája? Különben várjon. Maradjunk inkább a jó, könnyű rántott csirkénél, de olyan ízes legyen, mintha nem is korcsmában készült volna, hanem... Olyan ez, mint azoknak az asszonyságoknak az elemózsiás kosarából lenne, akik egykor háznépükkel kirándultak a budai hegyek közé. És a frissen csapolt sárga serhagja úgy megy fel és alá a füles poharakban, mint a harmonikát húzzák boldog népies mulatságokban.
7: De Rezeda úr, nem szabad, ne tessék harapni.
1: Retkek, vöröslenek, mint falusi kisasszony.
7: Ó, Kázmi, maga itt?
1: Fagylaltok illatoznak, mint ifjú delnők.
8: Nem kell sietni, kérem. Egyszer úgy is meghalunk.
1: A sajt, mint elővigyázatos öregember cúgos cipőben, meggondoltam ballag mindenféle ennivaló.
0: Rezeda úr bonviván hangulatokban rinnatózott. egyedül maradván a tornácon egy sajthéjjal és egy kiürített seres kriglivel. Egyszerre csak ibolya illat jött egy nagy nyitott ablakon át az erdő mélyéről. Valaki hátulról befogta Rezeda úr szemét, és gyorsan megcsókolta bal oldalról az arcát. Édes kis csók volt, melegebb, mint a fülemüle fészek, és mohó, amint a kis hal ugrik fel a folyóból a napsugár után.
1: Antónia,

te lo szedł. A keltakarót hallgatjátok. És ha meglepő, ha nem, ismét évfordulók. A napokban ünnepli valamiféle évfordulóját az eddig hallott Latinovics Zoltán, aztán jön még Béres Ilona, egy kis Kafka, Ellen Ginsberg, a zenészek közül pedig Hamis. És programajánló egészen jövő hét péntektől az utána következő szombatig Tilos Rádió Maraton. A vasárnapi műsoraink éppen a stúdióból lesznek, de a Mainstrip Show-k két hétig átadják helyüket a maratonnak majd. Szóval gyertek a Dürer kertbe. Én jövő hét pénteken játszom. Zocskával, Adam Salmonnal és Zalánnal. Gyertek enni, inni, adakozni, bulizni, összeismerkedni. Na, tovább utazunk Béres Ilonára. Jó hallgatást!

A hóba fagyba dermedt ország 4 éve nem látott napot. A korom sötét éjszakában fáznak az árva csillagok. Didergő tájak csontkeményen derengenek a holdsütésben, s az éjszakai ég alatt sötéten világít a fagy. Ember csak néha-néha mozdul, gyereknép csúszkál a havon, kóborkutyák árnyéka surran, kering, megáll, továbboson. Meggyújtják oda benne a gyertyát, remeg a gyenge világosság, nagyokat pislogat a láng, sehogy se látja a szobát. Öreg király a palotában, 1000-nyi ránc a homloka, mécse mellett ül egymagában, hideg verem a trónszoba. Csak rá se érez illatára, belefagy kanala a tálba, befagy a zsíros, fűszeres, aranyszegélyű tyúkleves. Pedig valaha dőlt a napfény, rég volt, igaz se volt talán, hogy itthon élt a palotában a szépséges király leány. A várfalat szapora repkény, melegen lepte be a napfény. Király leánya, amikor végig sétált az udvaron, gyönyörű volt a király lánya, hosszú a haja, lobogó, amerre ment, úszott utána örökös aranyfolyósó. Akadt is kérője, temérdek, elébe mind oda se fértek, távol hazából érkezett poros cipőjű hercegek. Aztán egy forró délutánon, az árnyas kerti fák alatt pihentek épp a fáradt kérők, mikor heves zajt hallanak. Beront a kertkaput kitárván, bezúg egy óriási sárkány, s kérői közt a zöld gyepen a királylány előtt terem. Vasveretű markába kapja, és már is száguld el vele. Sokáig zúg villámló szárnya, mint távozó viharszem. Éjfél borult akkor a földre. Veszve a királylány örökre, elszállt vele, eltűnt a nap, hó fedi az országodat. Stán még ma is éjszaka volna, örökös tél, hó és sötét, ha erre nem veti a sorsa Áront, a vándorló legényt. Ez mikor hallja a királynak búbánatát, okát bajának, percig se búsuljon tovább, visszaszerzi ő a leányt. Azzal megy is a tengerpartra, nézi Áron a nagy vizet. Holmi kis palló, azt kutatja, hajlik-e át a mély felett. S íme, nem messze a homokban, egy alvó óriásra bukkan, mint mozdulatlan kőhalom hever a puha homokon. E fiú éppen arra termet, hogy átvigyen a tengeren, s már rázza is, nógatja Áron, hogy kellene, hogy támadna fel. Akár a városháza tornya oly árnyékot dob a habokra, midőn haraggal homlokán az álmos óriás talpra áll. És odaüt, azaz csak ütne, ahol a legény állt elébb, akkorra már elkapja Áron, a földre is teremti rég. Majd szolgálatába fogadja, vinni által a túlsó partra a mérhetetlen vizen át, mint paritája a huszár. Fölzúg a víz, fölcsap a tenger az óriás térdeit veri, mély álmából, hogy fölzavarják a roppant szolgálatot. Álmodva sok furcsaságon, így ér a túlsó partra Áron. Álmodja csak, nincs is talán olyan különös az a táj. Feneketlen gödörrel elnek. Fon az óriás egy kosarat, sodor hozzá embernyi nádból, kötöz rá erős fonalat. Beül nyakig a kosárba, indul Áron az alvilágba, s hogy épp kifogyna a fonál, földet ér íme a kosár. Ballaghat most már egymagában, mérföldes itt a némaság, magányosan suhog a lépte a szótalan mezőkön át. Majd meg egy aranyerdőn által, részszínű lombok árnyékában vezet az útja, amikor feltűnik egy aranytorony. Aranytornya az aranyvárnak, hol a királylány fogva van. Mindenik szeglete a várnak, minden téglája színarany. Aranya pincéje, padlása, ablakain az ablakráma, aranya rács az ablakon, hol a királylány fogó.
Belül is csupa aranytermek, aranyfolyósók és szobák. Siet Áron a folyosókon, a lángarany szobákon át. Arancsiga lépcsőn kopogva szaladt föltele a toronyba. 4 éve ide zárva már rabként a szép királyjá. Rányik Áron a bús fogolyra, ágyán ül az és sírdogál. Megáll a legény szeme rajta. Percre a szava is eláll. Aztán előadja Sietre, miért is jött, vetődött erre, s már szöktetné is a leányt, mikor zajt hall a kerten át. Féltékenyen a szárnyas sárkány sétáján vágtat a torony tetejébe, remeg belé a palota. De föl se érkezhet lihegve, föl se az első emeletre, állván a lépcső tetején, derékon kapja a legény, megdönti, mint hatalmas sziklát, mintha fatörzset döntene. Inog a roppant sárkány törzse, a torony is inog vele. Reszketnek a picinke hangok toronyhegyében a harangok, midőn a sárkány súlyosan a lenti mélységbe zuhan. Szabad az út, szabad hazáig. A dermet alvilágon át sietve menti hozza Áron karján a szép királyleányt. S már szállnának is a kosárba, de szűkös nagyon a kosárka. Annyi annak a belseje, elébb a lány fér csak bele. Vigyázva húzza föl az óriás a kis kosárban, és midőn megpillantja a szép királylányt, Áront dehogy segíti föl. Akár a nap, haja a lánynak gondolja, megtartja magának. Pusztuljon oda a legény Gödörországnak legfenekén. S bizony hiába topog Áron, szabadulást hiába vár, tüzesegével rásötétül lassan az alvilágitáj. Haragos felhők magasából meredeken csap le a zápor, mérkőzik a nehéz vihar zúgó erdő lombjaival. Lombok között fedetlen fészek, hányódva rínak, inganak, áznak benne a kis fiókák, a pejhedző griffmadarak. Áron, hogy szél eső ne érje, köpenyét borítja fölébe, fészek fölébe köpenyét, ne ázzanak a csempék. De nem is marad el a hála, hogy megjön a nagy griffmadár. Készséggel tüstént fölajánlja, segít ő a fiú baján. Csak üljön hátára nyugodtan, hazaviszi ő akárhonnan, s már indul is, röpül vele a sárkány gödrön fölfele. Villámként szeli át a tengert, a mélység fölött biztosan röpül a kékszínű magasban a szárnyas griff a fiúval. S már látni is a túlsó partot, karéban a hazai halmok, föltűnik az otthoni táj. Földre lép akkor a madár. Mindenfelé jó szagú nyár van. Itthon a szép királyleány meghozta a napot magával, megérkezett vele a nyár. Könnyeit mégis egyre ontja, ma is fogoly, az óriás fogja. Ma is csak szótlan rabmadár a nappali királyán. De mikor híre fut, hogy Áron a város felé közeleg, szökik az óriás, szepegve pucol akár egy kisgyerek, szalad mezitláb, szívszakadva. Tolvaj zsivány, midőn a gazda hazatalál, fut így a házból, fut az óriás a palotából. Királyleánya akkor sírva a legény vállára omol. Szól a madár, azt mondja, nyár van, nyár a fákon, a pázsiton, hogy süt a nap, süt földön égen, minden és mindenki szívében, s nem is válnak el soha már Áron s a szép királynő.

Élt egyszer egy indiai faluban három kereskedő. Ősszakálú, szakáltalan és kopasz. Áruikat egy raktárba rejtették. Szőnyegeket, sejmet és drága ruhákat. A tolvajoktól nagyon féltek. Ezért felfogadtak egy embert, Annit, hogy őrizze a raktárt. De nem tolvajok jöttek, hanem egerek szaporodtak el a raktárban, és rágcsálni kezdték az árut. Ekkor a kereskedők megparancsolták az őrnek, hogy vegyen egy macskát. Otthon van nekem egy jó macskám, eladom nektek. Mennyit kérsz érte? Kérdezték a kereskedők. Nem sokat. A macska négy lábáért, egy-egy krajcárt. Erre a legfösvényebb, ősszakállú azt mondta. Nekünk elég három is. Jó macska három lábon is kergetheti az egereket. Itt van neked három krajcára három lábért. A negyedik lába az enyém marad, kérdezte Anni. Legyen úgy, helyeseltek a kapzsi kereskedők. Első éjszaka, ahogy a macska kergette az egereket a raktárban, ráesett egy magas polc, és eltörte a jobb első lábát. Amikor a kereskedők ezt megtudták, egyhangúan kiáltották. Gyorsan hívd az orvost! Teljesítem a parancsotokat, mondta Anni, de ki ad nekem pénzt, hogy megfizessem az orvos fáradozását. Én nem, jelentette ki sietve ősszakálló. Én tőled csak a bal hátsó lábát vettem meg. Én meg a jobb hátsóért fizettem, mondta szakáltalan. Én meg a bal elsőért, kiáltotta a kopasz. Tehát az eltört láb Anié, jelentette ki ősszakálló. Aninak kell megfizetni az orvost. Ani egy zsákba rakta a macskát és elment a városba. Az orvos bekötözte a macska lábát. Egy hét múlva a macska jól lesz, mondta. Addig három lábon is ugrálhat. Ani kifizette a három krajcárt az orvosnak. Azt a három krajcárt, amit a macskáért kapott a fösvénykereskedőktől, és hazament. A raktárban ismét elengedte a macskát. Ezen az éjszakán különösen sok egér volt. Észrevették, hogy a macska eltörte a lábát, és nem féltek tőle. Szegény macska, kergetve az egereket, folytonosan egyik polcról a másikra ugrált, és lám, amikor a legarcátlanabb egeret kergette, véletlenül hozzáírt farkával az égő mécseshez is felborította. Tűz keletkezett, és rövidesen nem maradt más raktárból, árukból, mint hamu. Amint a kereskedők értesültek erről, kijelentették. A bűnös a macska. A macska négyünké. Ez annyit jelent, hogy Ani fizessen nekünk 250 rupiát, a veszteség negyed részét. Tőlem semmit sem kaphattok, tiszteletre méltó uraságok, mondta Ani. Egész vagyonom ez, a foltozott nadrág. Ha nem fizetsz, kiabált az ősszakálló. A bíró rabságba vett téged, és életed végéig ingyen dolgozhatsz neki. És a kereskedők elhurcolták Anit a bíróhoz. A bíró előtt ősszakálló felmutatta az átkötözött lábú macskát, és azt mondta. Ó, igazságos bíró! Ez a macska tüzet okozott. Minden árunk odaveszett. Mondd, ó bölcs! Vajon a macska tulajdonosa nem kötelese bennünket kártalanítani? De köteles, mondta a bíró. Hallod, te ostoba, mit mond a tiszteletre méltó bíró? Kiáltották a kereskedők. Fizess 250 rupiát! Ekkor a bíró megkérdezte. Miért van bekötve az állat jobb első lába? Eltörte, amikor az egereket kergette, magyarázták a kereskedők. És az orvos bekötözte a lábát. Mondd, ősszakálló, mennyit fizettél az orvosnak a macska gyógyításáért? Kérdezte ismét a bíró. Ó, a macska nem azt a lábát törte el, amelyik az én tulajdonom volt, így én semmit sem fizettem. Mennyit fizetett a kopasz? Kérdezte tovább a bíró. Ó, jó uram, a macska azt a lábát törte el, amelyet én nem vettem meg. Te fizetted az orvost? Szakáltalan. Ó, nem! A macska azt a lábát törte el, amelyik Anié volt. Anni fizette meg az orvost. Tehát a macska eltört lába
Az ő tulajdona, kérdezte ismét a bíró. Az övé, kiáltották a fösvények. És a megmaradt három láb? A miénk, kiáltották egyetértésben a kereskedők. A bíró elgondolkodott, majd ismét így szólt. Vagyis a macska akkor borította fel a mécsest, amikor a három egészséges lábán ugrált. Igen, úgy volt, helyeseltek buzgón a vádlók. Akkor nektek az őr semmivel sem tartozik, jelentette ki a bíró. A baleset azért történt, mert a macska kergette az egereket. És azokon a lábakon kergette, amelyek a tiétek. A negyedik lába be volt kötve, és nem vett részt az egérvadászatban. Menjetek el békében, és többé ne háborgassatok. Meghallva ezt a beszédet, ősszakálú lehajította a macskát a földre, dühében a szakállát tépdest, és elrohant. Utána baktatott a kopasz és a szakálltala. Ani pedig fogta a macskáját, és az igazságos beszéd miatt elégedetten hazatért a kunyhójába.

0: A brémai muzsikusok. Egy embernek volt egyszer egy szamara, mely régóta hordta már a malomból a zsákokat. De a szegény jószág ereje egyre fogyott, mind kevesebb hasznát lehetett venni, a gazda elhatározta, hogy lebunkózza. Azonban a szamár megneszelte, hogy készül ellene valami, és egy óvatlan pillanatban megszökött. Úgy tervezte, hogy eljut Brémába, és ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment, mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és úgy lihegett, mintha halálra loholta volna magát.
1: Mi a baj, fogd meg? Miért lihegsz úgy?
2: Hagyd le, öreg vagyok. Napról napra gyengülök. Vadászni sem tudok már. A gazdám nagyon akar ütni. Alig tudta megér utat nyerni. Az irhámat megmentettem ugyan, de ilyen vén fejjel. Mihez kezdjek? Miből éljek?
1: Tudod mit? Én Brémába tartok. Ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem. Majd beszegülsz te is a zenekarba. Én majd a lantot pengetem, te meg dobolsz hozzá.
0: A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Hanem egyszer csak...
2: De! Szűrni komár! Macska illatot hord felém a szél!
3: Én rátelek! Biztosan kilázom a bundájából!
2: Erre szürke koma! Itt van ez a bajszos cirmas!
4: Ne bántsatok, van én, nekem elég bajom!
1: Mit keseregsz, bajszos?
4: Okinek van jó kedve, ha egyszer a nyakán a kötél? Megvénültem, a körmeim már megkoptak, a fogaim kicsorbultak. Jobb szeretek én már a kályha mögött dorombolni, mint egereket hajkurászni. De az emberek hálátlanok. A gazdaasszonyom vízbe akart folytani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy nehezen tudtam csak eliszkolni, hanem ezután mihez kezdjek, miből éljek?
1: Gyere velünk Brémába! Felcsapott városi muzsikusnak!
2: Szegődjél te is a zenekarunkba!
3: Úgyis jól értesz az éjjeli zenét.
0: A macskának megtetszett a tanács, és velük tartott. Így most már hármasban mentek céljuk felé. Útjuk közben egy major mellett haladtak el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és rikoltozott.
1: Hát tégetek, Vilem! Mit rikoltozom olyan érgalmatlanul?
5: Hiába jósoltam jó időt holnapra. A gazdaasszonyom vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, hogy levest főzzön belőlem. Estére elvágják a nyakamat. Hát amíg lehet, kiabálok, ahogy a torkomon kifér. Úgyse tehetem már sokáig.
1: Ne jajkas, Arajoskova! Inkább gyere velünk! A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lelhetsz magadnak.
2: Brémába megyünk, városi muzsikusnak, szegődjbe te is a zenekarba.
4: Tarts velünk, neked jó a hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk.
0: A kakasnak bíz nem kellett kétszer mondani a dolgot, így hát négyesben igyekeztek most már tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, a nap pedig lemenőben már. Estére egy erdőhöz érkeztek. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig a fára telepedett. A kakas egészen fölröpült a tetejéig, onnan szemlélgette a környéket, meg hát biztonságosabb is volt ott a magasban. Ahogy így körülnézett elalvás előtt, egyszer csak világosságot látott, nem messzire tőlük.
6: Fény csillog a marra. Házanak kell ott lennie.
1: Szedjük a sátorfánkat és menjünk oda, mert ez bizony nem valami kényelmes szállás.
2: Ahol ház van, ott vacsorát is esznek, nekem pedig már el kellene egy-két csont.
4: Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint itt a fán.
6: Akkor induljunk hát! Mit látsz, szürke?
7: Mikor mit látok? Terített asztal, rakva minden jóval. Körülötte ülnek és kalatoznak a pegyár.
6: Terített asztal, ez kellene nekünk.
4: Hozzám, én is szívesebben ülnék a helyükben, de hát mit tegyünk?
7: Hogy mit?
3: Gyertek csak közelebb. Elmondom én nektek, azt kell tennünk, hogy...
0: A betyárok a szobában először nagyon megijedtek ettől a váratlan koncerttől, azt hitték kísértet ront közébük, ijedtükben hanyathomlok kimenekültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz, és magukba tömték a maradékot. Azután elpihentek, kiki szokása szerint. A nagy úttól elfáradva hamarosan el is aludtak, és a gyertya is csonkig ég. Éjfél táján a betyárok, látván, hogy minden csendes a ház körül, egyiküket a banda vezér tanácsára elküldték, hogy kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan lopóckodott a konyhajtóig, de mivel semmi gyanúsat nem talált, bemerészkedett a konyhába. Ott a macska szeme parázslott csak a sötétben, a betyár pedig azt hitte, hogy igazi parázs, és világosságot akarván gyújtani, oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot. Fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza tarmolta. A marton a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, de a küszöbön a kutyába botlott. Az fölugrott, mordult egyet, és beleharapott a hivatlan vendég lapába. Betyár most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Kivergődött a házból, elloholt a szemétdomb mellett, ott meg a szamár rúgott bele egy nagyot a hátsó lábába. A jajgatása fölriadt a kakas, és lekiáltott. A betyár lélekszakadva szaladt vissza a sűrűbe, és halára váltan jelentette a banda vezérnek.
2: A házban egy borzalmas boszorkány ült. Rám fújt és összekarmolt az arcomat, az ajtónál az ördög áll, kés van a kezében, azzal szúrt a lábamba. Az udvaron pedig egy fekete szörnyeteg, majd agyon vert a furkosával, fönt a tetőn pedig egy vitéz virraszt.
0: A betyárok ettől úgy megijedtek, hogy még a környék tájékára sem merészkedtek többé. Jó messzire költöztek. A brémai muzsikusok meg véglegesen birtokukba vették a házat, és még ma is ott laknak, ha azóta meg nem hagyott.

0: aprók lettünk, mint a sakkfigurák.
1: Talán mert megérintettük a virágokat.
0: Majd csak megnövünk, mire hazaérünk.
1: Remélem.
2: Kislány, hogy kerültél az országunkba?
1: Nemrégiben már találkoztunk. Akkor a sakkirállyal voltál. Hol hagytad a sakkirályt?
2: Ez nem tartozik rád. Különben nézd rám, ha hozzám beszélsz. Tartsd egyenesen a fejed, és ne babrálj az ujjaiddal.
1: Igen. A nővérem is mindig ezt mondja.
2: A nővérednek igaza van. Nos, hogy kerültél ide?
1: Hát,
2: az nem felelet. És bókolj, mielőtt megszólalsz.
1: Hát, tulajdonképpen otthon kellene lennem ebédre.
2: Ne dadok, kérlek, és beszéd közben nyisd ki a szád alaposan. Manapság sokan hajlamosak arra, hogy elharapják a szóvégeket. A tiszta beszéd fontos és szép. Különben szólíts felségnek.
1: Igen, felség. Azt szeretném kérdezni, megnézhetjük-e a kertet a domboldalról?
2: A kertünk valójában óriási sakktábla.
1: Felmehetünk a domboldalra?
2: Lemehettek a domboldalra. A domboldal tulajdonképpen völgy.
3: A domboldal tulajdonképpen völgy?
2: Hozzátartozik ez a neveletlen macska.
1: Igen, felség. Szeretném azonban megjegyezni, hogy a völgy az len van, a domboldal pedig fenn.
2: Amit mondasz, annak annyi értelme sincs, mint a szótárnak.
1: A domboldalról és a völgyről beszélgettünk, felség. Különben azt is szeretném megjegyezni, hogy a szótár igen fontos, ha nyelveket tanulunk.
2: Elég, maradj csendben. Kinevezlek gyalognak. Ismered a sakkjáték szabályait?
1: Igen, a gyalog az egyenesen lép, a futár...
2: A többi nem tartozik rád. Figyelmeztetlek, ha elindulsz, gondosan lépj. Ne tartsd kifelé a lábad, inkább kicsit befelé. Ez így szabályos.
1: A nővérem is ezt mondja.
2: Indulás! Utánam!
1: Ne olyan sebesen! Álljunk már meg!
2: Ne beszélj futás közben! Az nem egészséges! 1, 2, 3! Utánam!

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: Őszológiai gyakorlatok. Írta Dumpf Endre. Nem is kell más írásjelem. Tollam s füzem, meg a csillag, aki vezem. Én közben csak következem. Hus, és ősz van a kórházkertben. Az égen szép herélt polóim úsznak a múltat kergettemben. Utol se érnek ápolóim, hisz künn az ég, és itt a kertben, honnan kiszáll a gyönge lélek, míg orvosságot nem vettem ben, kanalasat elődögélek. Ám bátor fakókosztom van, nem sírok sóhajtosztomban, sőt, pille-pille jó flakon. Szállok szinte a pizsamámban, szabadság, szerelem a számban, mikor kólával jól lakom. Egy fényképész, az őszi nap aranyfürdőjébe mártalak arcképem, bamba ostyám, amely az égen áthalad, elestén és borostán. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan az udvar mélyén, hogy jár a hűtő vaslapátja. Na. Egy őszológián az ember kinéz, és dől a vers rakásra. Fogom és megírom, ó, te szép miméz is, meg vagy a hatása. Csak kinéz ablakán, ott úsznak a versek, szép rácsos papíron, az égbolt hablatján. Itt van az ősz, itt van újjé, és szép, mint mindig énekem. Isten tudja, hogy mi végből jövök haza a büféből, s húzgálom a zörgő avarban, mint kiskocsit, az életem. Kórházam nyájas, reszkető, meg-megereszkedő salétrom sárga ház. Egy omlatag dús hasfalán a vadszöllő érrendszere, egy elvirágzott haskötő, szűk cekkere. E nyugton égő lomha napra mi jó kiülni rád, nadír, zenit, te dőzső lánggyári dél. Az elme partján lágy vonszó le mi jó, mi kúraszerűen levegőzöl, magukra száradt gondolák zörögnek, út nyári bél. Vannak szavak, amikkel itt az ember a sírig elfog telve, a körözött, a finom főzelék, vagy épp az elme. Kisbögre ősz, avarcsorom, legyek gépparkja, őrzománc. Az élet hús, és gyorsan erbüfé, veres körmével föl le dobrokol, mert jön érte a róka lelkű féri, ágómén, nagyseggű motrokon. De néha enged sorban állani, kisi alája nézni néki, kávégépénél inhalálani az élvezeteket fenékig. Míg él az ember, folyton így cseleg. Az osztályon bár csöppet sincs meleg, hajszál híján kihűltem. Rám csomózták a pizsamám, és mint a tejberizsa máma déltől, egy tömbben ültem. Tűbe fűzve, mint az Isten, szike pumpa, fesigany szál, doktor hideg, műtő lámpa, fecskendő fény, mint az Isten. Előcsörgök a vállamon, kopasz vállap egy kázubonyon, komplett majom. Nézem az őszt a tévében, az Úristen 2001. évében, minden hónapban a magyar egyen rengeteg szart látni. A női bárány menten eljő, mint rakott szoknya gyapja, kelengyéjét blisszírozó varó leányka forma felhő, hajtását hajtására rakja, és lassú, szép gyarapja a szűz, fakó remény, elél, amíg elél, elmojlik alkonyatra. Van itt egy bácsi, egy 1000 éve nagyon kíváncsi a jobb kezére, körmenetet tart, nagy-nagy pumpával viszi a jobb kart, balban katéter, a Pista bácsi. Engem a nyelv a számba lóbál, jaj, büfés néni fáj nagyon, veri az elmém minden szónál, ezt mondhatom, s a habzó szálkás deszkos tégén rugózok én el, pápon dekli, egy kömény maga röppenése, mely a világot nem érdekli. Parázslani sóvár és lankadatlan büfék teraszán lád nem elég, aranyzölden az alkonyatban, mire megy a keresztül nézett párizsi vég. Alkonyi felhők füstös taraján, életem lángolt karaján, mert a szépség oly rebbenékeny, mint a gyékeny, lábát mindenki beletörli, de leszarja. Ó, vérveres klub délutánok gombócágyűr zsebkendeje, ki később mennyit sírt utánuk, ki freccsent mennyi endeje. Semmi mása, senki mása, károm lássa, Isten lássa, szegény dumpfnak magom lássa. Mint egy lapos tehervonat, üresen jött, üresen ment, elment a nap. Csak az este vízszintese, arany, kese és fekete. Ó, ti csöppet sem nikotin sárga, kórház trafiki őszök, izzik a fák szarvas bőrnadrágja, s a horkanások oly ismerősök. Csak rágni, rágni, mint a nyúl, répát, ropit vagy avarillat. Én ezt szeretem mondhatatlanul, már ami engem illet. Szem rokona, szem boldog ősze, nem vagyok szent kinek, nem vagyok szent kinek, mondta a bősze. Mint a disznó vissza dökönyzi, nem ám melegítő, nem felkeverő, semmi espresszó, cappuccino, semmi fino. Potyaleső bácsink álma beűzi, mint kávépor az ideges eső. Ülünk egymás, angyalok, pad vagyol és pad vagyok, akik szépen andalok, ám bár ideiglen, Géza gélben vagy gyalog, élten élni nagy dolog. Tiszta kár, hogy meghalunk, pedig nem. Az ablakon túl gyászfák, őszi fitness. Nincs más a halló és látó terembe, csak a papír és rajta kis grafitness. Miután behoztak a kórterembe, felhorgad itt benné, ha még a nyár. Úgy hussan által, miképp egy beöntés, mely a beutaltnak fejenként kiár, hogy fel sem tudja kapni a köntöst, bár az úgyis csak leletolni gátol, az én múltam fájdalmas irrigátor, zománcos kehét sírva pumpolom, miképp most lickom el a pizsamától. Üfés néni, ne dobjon el magától, csárdásos kezi csokkolom. Egy háromlábú apáca futott utánam éjjel, volt nála nyalók, a bélyeg. Kisfiú, kiabálta. Sütni való öcsikénk, kiabálta. Hogy hívnak? Nem mondtam meg. Azt mondtam, Lalika. Az ősz családja. Elfek menye, elfek hője. Sír a hold. Van rá nincs oka, véndedóvó oszlop csarnoka, álló fasz éj, ahol a halál angyaltollal szilofonizál. Bejön hatalmas kezdőbetűvel, bejön böllérném lázlappal, tűvel, lepedőm meglássa. Ne nézzen úgy rám, nézzen szépen, körömhintóm a szürke égen, hajnali sírás, ó. Első sugárát távolsági buszon, a hajnal épp préseli magát át, dubusom, dubusom, gurkulánt robajjal ingyulladását, mint a nyíl, korzodik. Nem őszül máma szépen, egy néni áll a járdán, vérében, kérem szépen. Egy nagy csontos kerti pad van szembe vélem, de nem ül hónap számra senki abban, csak az őszül egyedül, fütyörész is. Elterpeszked rúdhűtő szekrény gyanánt, ám hogy minden cinkereszket arra rá se ránt. Az élet kontyos és gonosz dagály, büfésnök pláne, mint egy papagáj. Feltartott fején úszó sapka van, viszont alantyán rúg, mint vad bivaj. De várjátok csak, cifra kentagálják, azért a víz az úr. Odafönt már vadlodaznak, vadlodaznak, s az utazók elutaznak, csak a rigók reggeliznek, nem boláznak, nem biliznek, már a nap is kisütőben, az udvar mélyi hűtőben. Kimulatoztál annyi szar diván, és tested és heved, és mérged már alig van. Te őszi nap, te féltekénkre ömlő fakó piroska asszony kardigán. Te láss el engem orvosiglan, ne ám, doktor hideg. Ebédem ízes tésztára volt rugó, sejhaj nem éden, mint zsebórában összebújt rugó. Az életem úgy élem, beteg társak jertek, ketyegjetek vélem. bensőmből hallom hangomat, morgányát egy betegnek, két bátyám, lélek és szomat, sértetten elketyegnek, s a szív, az őszi gipszónat, csühögő meg-megálló, elrakcsálom a csipszomat, pizsamás, bús daráló, nem hasít már semmi csendes pihenőmbe, csak a csipsz, mit enni számba, kezem tőmbe. Jobb szeretnék lenni már a temetőmbe. Ó, hordatag levél, ugyan hová levél, kit sivatagi szél, hol két púpú, hol egy se, melltartó őszi rónán, peder hegyesre, gyürkél laposra, elment a posta. Egy körte szőre nőhet-e? Ezt kérdezem egy bő hete, bár nem tudom, miért érdekel, hogy írnom is le kell. Másrészt ez azt is fölvette, hogy hát egy körte ölhet-e? Úgy értem, persze túl a tényen, hogy nő lesz őr a fényen. Na is, ha sörte nőne rajta, na is, ha lompos nagy kövér, az őszi ém a főnövér, vonul fejét lehajta, de én jól látom holdos szűz inát, anélkül, hogy elnagyzolom, bármikor le is rajzolom a putyinát. Minden toaletten csendül, papír egy szálka se lendül, éled az esti domestos, nincs kosz, ne félj. Fagylalt kötény, szalonkabát, műsorán Chopin és Schöller, a szél kifújja a rossz dohos ballon szagát, ha őszi

egészet elfogyasztottam. Na ja, sok isat. Mi sajnos gyomortükrözéshez használatos. Míg nővéreim, magyar proletárok nézték a vadangyat. Hely pillangó, pillangó. Ha folyton szalonnát eszel, magad is egy nagy disznó leszel. Röfförésszel, szárnyal, lógol. Siába eszel pillangót, nem segít el hely a dolgon. Az egészség nem vice versa. Az űzzakóján mennyi sárga folt, egész álló éjjel borsót abrakolt. Sárga borsó vére nézlek szótlanul. Békés barna lombok hasmenése hull. A Pista bácsi jön, megy és mondja, most meg mi van, drótom ki van, varjon az asszony piros zászlóból, mint klotgatyát. Ki hordja el? Tán a tűzoltók, munkásőrök pucája őszi éjjel, izzik a galagonya, csattog a závár, a Pista bácsi nappali foga. A költők, Dáriusi perrák, kikifakadnak, mint egy verzsák. Még annyi sor és rím zörögne bennem, de el kell EKG-re mennem. Felverde szívem cimbalomra hát, s hangszert okom, derék ballon kabát. Bár tejber is a rizssel szép ebéd volt, s tornác kedvében bukfencet hányt az égbolt, hányt mindenféle. A külsérelmem fájton fájva kékül, mivel vascsőből zuhany rózsa nélkül foly rám az élet. Elhussanó regények kényai már, költés nékem őrlemény rímtár, virágok hajj, te nő nyár, és te hím nyár, nem érdekeltek. Ti őszológiában oly jártas bamba kertek, ti tarka tűrt pojácák, ti kékre, zöldre vertek, kik híg azúr között nagy nyögtömben hevertek. Szerbusztok, immár! Trotzden Béla, tiroli zakóban járt ránk, mint az Isten, minden gimnáziumi cigaretta úgy szagú, s májkrém a szájcsók, ezt tudni kell, szól a tilinkó. Tiroli zakód, az őszi ég, micsoda csillagokkal ég, micsoda csillogó lukak verik az apró nyálukat, nap és hold, hím és nő csiga fogja magát a kocsiba, s e szerte von. Ezüst batár, a szemhatár. Az értől az óceánig szegény vénám körülállom, rongyos kutya, egy pungányi vatta pompon se elég rád, Duna Delta. Te jó cukor, te jó csoki, ki olvadsz holdas éjjelen, te lelki és te comboki. Naponta légy jelen, kávés csészénben reggelen, te háti és te homloki, te kender és te len, kiért elomlok én, az vagy nekem. Dumpf-e, kenyér. Egy rongy, rima, timsós teste, kéne reggel, kéne este. Csúszson engem, hája rengem, masírozzon tarkón engem. Őszi reggel, könnyű súlyú tejföl, kifli végünk, dumpf beutalt kejföl. És járj, fel ma költő, fel ma versre, lelkem repül, mint a virsli, vágyódva egy büfés társra, semmi másra.

0: álmodtam éppen. Lenge, édes álmot, és szándékosan felköhögött, mint egy slájmot. Büfés néni torkába a holt por belerekedt, és bizony kiköhögi olykor a gyerekeket. Terhes anyák üstöllést, hagyjátok a füstöllést. Merő rémbolt volt az éjjel, jött és engem kergetett karszallaggal engedéllyel, hogy megsüthet, megehet. Én futottam fél pucéron, fülem, farkam lefektek, aztán túllőttek a célon. Megfogtak és megettek. Ahogy sütöttek kórteremben, hát nem egy bicikli teremben? Jaj, de nehéz élni. A rúdján, mint egy tünemény, véné, habos sütemény, ül a büfés néni. Ha megyek visszaváltani, álmomban megkérdezem, hurcem eltartót büfés néni, mert nekem itt a két kezem, tiszta sejem, meg lehet nézni. Bocsássál meg, ha zavarom. De mondani ezt nem merem. Magától értse meg nekem, ahogy nézem, cici ügyetlen, csomó flakonnal az ölemben, mint kólanász az avaron. Nővéreim, ti vad angyalok, ha folytatás van, mehetek gyalog a kútvölgyibe, hová a király, csak neki nem csak pucércsésze jár, nem csak a hivatalos gyárilag szaros, csak neki tussolóján virít a rózsa, és van papírja, lehúzója. De erre valók a TB kártyák, erre valók a rőzse dalok. Kitörlöm én, hely ti vadangyalok, nővéreim, magyar proletárkák. Odállt a fehér padon, nem ül senki, csak a kedvem. Van rajta egy sötét balon, ott ül ebben, hol vadul, hol szelédebben, hol árad, hol elapadom. Sötét balon ül a kedven, és a padon. Kanári sárga helikopterek, istennők, büfésnők, zörgő lengetek, kik lángajakkal már lelengetek a fákról lassan, tömegesen, az értelemre merőlegesen. Ebéd után kávét melengetek. Madártej lett az osztályon, nem is kimondottabban ócska, ami csak inger szemszájon, 8 kanál vékony napocska, mondjuk levében szerteázott, de még annál is folyósabb, és tetejéről fájón hiányzott haldokló hattyunk a tojásrab. Jelzem, bizonyos P. bácsi bögréjét csurompuposáig kellett rakni. Ő élvezze ki mindannak kéjét, amit csak egy madártej tud adni. Ki tudja, ha nékem ilyen jobbom lenne. Én is kiélveznék biztos a helyembe. Kórtermeinkből száll a csoki gipszpor, hasig lobog az ősz barhent ruhája, leéve fűrjel, csalogánnyal, e mély park fülig van madárral. Kékítőt old az ég vizitkor, nem zerge a haraszt, ha a szél nem fújol, ha szeretsz egy araszt, pizsamámba bújol. Az avar a gondnokságnak folyton bezavar. Bezzeg, ha a fákról söprű hullna is lapát, nem ez az izgága lombkosz, megoldaná a problémát. Jő az este, tompa dárda, át meg át, verdesi az esőcseppek fátyolát, áll az esőben Kródi Gyula, zárva az összes gyógyiroda. Nemrég történt egyszer, szegény Jézuskának a fasz Pilátussal kis feszkója támad, mi csinálja, lefejelje? De ha nem egy verekedős, majd elhúzott szerencsére, mi megkaptunk kemény tojást. Árva orcán belétek fúrom immár, ti száraz könnyek, forró vacakok, ti tejszínhabba forgó kukacok, ti hű ebebbek megcsalt vágyaimnál, elsziszenő szerelmes űrgiliszták, borítsátok rám égi tálatok, hisz minden este bál van nálatok. Itt lenn az ember gyorsan alkonyul, lecsapja, mint egy baseball sapka siltjét, és már sötét van, akárhova nyúl. A mély fasorba lelkem belerémül, amint a sír, a büfészája zárva. Vadkesztenyék, ti értek halk pürémül, ragyogjatok rám, burdé kis király. Két sömlémet, egy kiflimet sétáltatom, mint egy himet, más azt úgysem sétáltati, étkezdében holdsütéskor beszállnak a konyhalányok. Béki holdfény rontok rájuk, tőlem nem kell sikongatni, csak viccelek. Egyszer éjjel azt álmodta, vezetett egy repülőt, de egy kicsit elkapkodta, és bizonyos férj belelőtt, benzinszagú vére folyt a hátán, föl se vette, sőt, elegánsan kiugrotta, melynek folytán zárnya nőtt. Ó, őszi kikerics, ó, űrtartalmi ég, fekszel a fűbes fával, nem szép, ami szép. Már a nap is lemenőben, a vérnyomás egy büfésnőben, kötött tarkóját nincs ki meglazítja, nem mondja néki alkony vagy ilyesmi, és nem fogja a raktárban kilesni, ahogy betétjét igazítja. Csörög morog a gyönge elme, a márga szürke gyöngykavics, én gyöngy vagyok, melyet lenyelve más szempontból a garat is. A gondolatom gumitalpon, nem ilyen kényszer félcipősen, szalad a kerti úton halkon, szalad csodáron és velősen, nem ilyen kényszer pizsamással, nem kérném szépen és alással, a szív nekem nem lételem, bizonyos szemét sose lássam, a kert mélyén az elmúlás van, hol búvok, büfés nőtelen. Fél uzsonnányi mosolya a fogszabályzó intim ketrecében, kiflis szivárvány, fölragyog nékem az örökíró kicsi nyál, velem átja, ír egy verset, mély, költő mit csinál. Járó beteg az ontológián, a létipar, a végtelen bezár, hűs gyermek pisszoár, ácsorogtom a csillagok alatt. Azt álmodtam, púpozott kanál, Nescafé voltam nagy hújával, helyjel jött a nővér. Miért éppen feketében? Mert engem vitt zuhanyozni gyászzenekarral, állami tejjel. Szép mézvirág, jó nézni rád, piciny bödön, mely sírba dön. ziháló forró kofferek, herpeszben ég a rózsa ajkuk, mennek magányos csapatokban a csúszós és nyikorgó szabadság, gyógy és strandfürdők felé. Döcög a rakott szoknya rajtuk, s meleg, sikolytó orkándzsekik járnak nekik. Orvosilag fáj és feszül az ínyuk, múlt heti ifjúsági magazinjuk rejti a nagy alakú retikül, amely jut osztályrészükül a virágos fürdősapka mellett, s zöld alma szappan. Egy őszi légy ma megbolondult, cicanadrágot húzott és zajos fésűjével sétálni indult, mert a halál oly illatos. Kiáltozott és ordinári molesztálta a vendégeket, akkora volt, mint egy kanári, papucssal kellett agyon dobálni, csak úgy nyekett. Mint egy derűs orángután mágnes patkóba léptem, s négy égtáj széjjel rángatán, itt csipszezek középen, a két kezem kitárt irány, tűvérző lombesésben, pirgek pörgök magam után, mágnes patkóba lépten. Izlalok egy másnis állat, melynek neve önsajnálat, s a konyha szárnyon szeppenten lesem a vértelen nagy combokat sétáltató bús konyhalányokat. Én önnön marhám, önnön hentesem, ki nem segíthetsz büfésném, te sem. Nem jár világ kedvébe, büfés néni elege van, kirakja a lófasz táblát mindenkinek sekkébe. Itt van az ősz hús egy-kettőre, maró sötét cseppel tele, mint kéményseprők zsebkendője vonul az ég csepel fele. Repül az ősznek szarva tőgye, torkomig csigg a bőnye le, bárnátaimnak szárnya nőne is, elrepülhetnék vele. Hisz életemnek semmi jója, lehull az este vasgolyója, kisülget kémény és kalács, de én nekem nem sül ki, ó jaj, csak szám előtt a vipla sóhaj, s kályhám ölén a puszta rács. A kulcslukandó néma éjjel, reám szökkent a szégyen, a harisnyája résén, büfésnőm kilesém én. Pirosra néztem szememet, de mit tegyek, se nem hord, se nem szeret. Egy kórház büfé vitrinébe égek, vak minyonok közt, e-papírra és jégkrémre várva, szégyen lobogó hattyú az orcám, löknek tolongánt, sorra kerülnek engem. Kirúgom a kunyhóm ólát, ide a legjobbik kólát, aranyvirág miért mond nemet, és miért extra sorban állat büfésnő létre engemet, a büfében sej engemet. Lábam kőből, fejem kábul, sárga csikóm, fakó lovam, porcelánodon aláhull, hello uram, fakó lovam én de facto rád támasztom, és a hideg porcelánon sárga csikóm alá csurran, néném asszony. Március idusán Táncsics cipőjéből színésznők ittak, amíg csak tudtak, kiket a lovak elé fogtak, azok se nyafogtak, sőt, költők édes tele szájjal járnak, benne sebbel, lobbal, égett vasaló zsinórral, régi bakelittal, csoki koporsóval, hogy este felé egy vasárnap a rohadt alma végett. Szaros vasárnap délutánok, titeket úgy utálok, nincs büfé, ügyelet se, köptetőm egy nyelet se, melyre vágyom, s eldobható kólás flakon, lefölgurul az ágyon, csendes pihenő alakom. Te szelíd sivatag, puha dűne, nem fog rajtad hétköznap ünnep, te a kórház szőke hajója, köpenyedben a lenge porban, úszol két ciciteve a laborban, te szép higiéné, kornilonka, kukutevéné. Az őszológiában olykor gyakori a névváltoztatás, ki tudja miért. Az idő doktor Takony Tihamér, de úgy mutatkozik be, Takoni. És félrehívja azt, ki félreérti, bár ki merné félreérteni, ránéz, és már remegnek térdei, hogy ne őt szúrja ki az Istenért. Az idő csak megy, gúnyos, lakoni, kushadnak mind a fűben, mint a baltak. Na most mi van, ti bamba, beutaltak? Frissen kiáltsátok, hogy Takoni! És nincs a Pellát völgyön is hegyen, dörög a kórus, mert ez így megyen, és ráfelel a visszhangos bakony. A teszomba belecsuktam egy kis törpét éjszakára, mise törpét, ott zakatol, gyufavarró, kiskönyvíró, liliputi írásszabó, kisiparos cserebogár Imre. Kórházai kopasz parkerdőben meddőhányók állnak eredően, meddőhányók, mutassátok híven, mely oldalon konzerv dobok szíven. Mira vize, mira vize, diaré, összevize, összevize, s beszaré. Lágy göngyölegjük csörgetik a lombok, itt van az ősz, már két rekesz traubitó csütörtököt mondok, és kinevet egy durva szekeres. A nyers erő mit ér pedig, bolondok? Kánkán csomót büfésném ne keres. Ragd neki szét, aki egy pondrok, de szekurigyban sikeres. Nagy ház a világ, rossz a gondok. Ne kérdezd hát, hogy miért szeres. Amért a szoknyakorca gombot, amért a málló őszi lombot, csak mert szemem szám véreres, amért májust az óvszeres, azért szeres. Gőgök mérges trombitát, a természet züllött zörög, de mikor lefekszek, és egyéb nyugtalan lombú csipszek, meg kekszek. Egyszer egy pilóta torkomra ment, no hát. Én szerettem magát, meg a nugát. Bele vagyok hazám, törődve a sprőd avarba, mint egy koffer, melyet a szívem térde ütver, szamára dobját őszről őszre. Az élet jön-megy, mint a gólya, de az én pakkom költözetlen, de púpom s szárnyam öltözetlen, felszabdalta az ősz ollója. Befűz megint az obligát bú, legkisebb fokomon is átbú, rám tevegel, s én tarlok ott, mint kerti bábú. aki a farszín holdra bámul, lengő tekel. A kós hordóban nyúlfül hosszú árnyak, sétám rovom a vörös kórház kertben, ég is kutellák kissé összeverten, fennröpködő zománcok, égi pillék, mindazt ziogják én már messze szájak olaszba, ám bár nyíregyháza is szép, csak az embert ne hagyja a reménység, mi nő és nő, mint gránátalma fákon, s fanyarkorom lesz fönn a barna ágon, melyet leráz a puffanó sötétség. Leeresztett melluszoda vagy őszi ég, szellős légkombiné, szemúszom innen és oda, a könnyem sarkig ég beléd sejem csoda. Feljön a hold, nagy lefolyója messze ellát, mint aki jól végezte dolgát. Azt álmodtam, hogy gyógy és fölkenőcs, hogy kötparasztok mofettát pipálnak, hogy kénnel élt és halt meg minden ős, s a kis puják mézes ként inhalálnak. Lobog batárunk forró sárga ház, az űri hévben horkoló salétrom, s mert fürdőn fokról fokra nő a láz, ég s föld között már készen áll a létrom, százpunga csillag pezsg és sistereg, tessékelnek a fürdőmesterek, s én forgolódom itt csak eltemetve, az éjszabban, mint a fing, a medve, és még a fürdőjegyem se találom. Ez az álom. Ó, kertem, vadvidékem, mit vetkeztetben ad rádam a hatalmas úr, a lógó öltönynadrág sós, jódos farzsebében ücsörgök éppen, amikor benyúl értem. Útra kelünk, megyünk a gőzbe, izzadva, sírva, kergetőzve, csak ami jár, beutalatlan fakultatíve, hidegebb édecs uzsonnát víve, dúlnak a csókos ütközetek. Kis nagybetű is jártán nékünk, akik az élet héján élünk, kifogyatollal, szerelmesen, hazafelé, ha szála búszunk, egymás kólába belehúzunk, s büfézünk az őszi avaron. Mint kis piros, mint sóhajvalagú, mókásan világos piros, meg annyi angyal bikini, mert máma úszoda volt, mennek a napköziből haza a légi tehénkék, klór és pinácska szagú, mennek az alkonyattal. A Hádész termálfürdőben vajon mikor kell surlóden? A Szent Mihályi víziló mikor nyikor? Uram, hadard be őket is a híg gyönyörbe, mint a copfos kislányokat, kiket a plébi nagy nevettükben összefogdos, vagy mint egy fújva letegedző, bordásfal forró, intim torna edző. Hadard, uram, be néha-néha őket, bizonyos egészségügyi nőket. Segreverősdét játszanak a lombok, saját dugámban nem tolongok, szemem mágia rakása lángol, kibújok méltatlan rossz pizsamámból, amit kivert a félsz, e nagyhatalmú só, egy osztály, sőt egy világbajnoka, megnézhetsz majd az Eurosporton, ahogy csak kiférek a torkom. cogito ergo sumo. Gecim, Dumfendre tulajdona nem szanatóriumi tárgy. Gecim, te forró pádlikám, sejem halál szökő kutam. Egy holdvilágos éjszakán betöröm véled a tévé képernyőjét. Ezen a fürdő furcsa esten, hol nyikorgat a zárórámi vágy, e lombok futta önfelett nyugágy, tejném és vajnám, bánnám is én, ha ezer évvel becsapna szőrös parizerével, csak mondott büfésnő a dajnám volna, ő ápolt, s én az ápja, szekuritja és istápja, ki boldog, hogyha díványára vont, sors, nyisd nekem masszás szalont. Ó, ember és büfés, de nagy, felöltözött, lágy trágya vagy. Fodrásztól jövet az a sok gesztenye purdé, hogy kopogott hideg hajlakon, hideg daueren. Ó, mahagóni bukós isakok, körömcipősök, orkánka bántak, de rá se rántak. Nyikorgó kosaras melltartóban igyekezett haza meghatóan, egy őszi estben mind ahány kató van, s Erzsébet, s Mária. Utazni kellett, automatába beraktam a poharam, mosolyogtam, kivettem a poharam, belenéztem, benne voltam, fekete-fehér, Nestlé, útlevél. Egy teáskanállal Szent János bogarat világítson éjjel, amikor bagarol. Két kezem ügyébe rakom a poharat. Mibe kapaszkodjam, amikor kiürül? Egy őszológus fél cipőbe jár, csak meg fél kabátba, fél s negyed balomban. A túrt avar a pizsama alá csap, és mesztelen bokánnyal intj a nyomban. Az őszológiában egy a napszak, se délután és este közti sávban a szívig ér az édes rothatag szag, hol andalog a lélek elmúlása. Az ember felnő, felnő és lelappa, még rá sem lép egy gyűrött irkalapra, már kucorodhat össze, mint hiában. Kezében ernyő, fején nyúlkalapja, s a kórház kert, a nedves kurta mappa rácsukódik lassúdan és puhádan. Most sajtos tészta lett, mint mámoros harabdány női haj, mit konyhalány nagy sebbel hátradob, és úgy aranylott a kevés olaj, mint egy sohaj, amelyre sajt is omlett. Ha torkigérő boggal érkezel, foggal kötöm ki, mint a farkasok, színspiritusban alszunk éjszaka, csúszkálunk piros tamburán. A hunyt szemed mögött te szürke kis veréb, ki mind Emmanuel, ti előtt papagáj, összeszorított lélek, színes ceruzával a hunyt szemem mögött, beh befűtenélek. Ha megy a bankba, nem néz rám, szinte föllök, nagy nyeregmarta combok, nagy jégipari tüllök, alatt belényilalva vidám bicikli küllök. De hogyha én kihűlök, ott fog majd sírni. A bankba. Szökőkutak, ti park kakok bús bidéi. Sikolcsatok-e Kongó őszi éjjé kollektív fürdőszobában. Magány ceruzák. Ifjú szőke lépcső voltam, jártam rajtam fel alá, kánikulában köpenyek alatt, nem volt korlátom. Belém tettek egy liftet, többet nem láttam, beleszorultam, itt az ősz, elborultam. Mint eltévedt és meghökkent fiúcskák, halkangon sírlogálnak a szelek, rőt ékszerboltjuk zörgetik a csókák a kórházkertben, melyet átszelek. Az őszológián az jött divatba, hogy minden tréfás délutánon kigurítják a babpumpát a napra, majd két vadangyol fülig alányom. Következtükben fölfuvalkodom, és sírdogálnak bennem a szelek a seprűhort a belső udvaron. Repülnék, ám a sorsom visszanyom. Téged, szabadság, eleresztelek, zavarva lelkem, bomló luftbalon. A déli nap ma gyúlott és heves, az ínyvicsorgó őszi égen, a pattanásán viccesen lecsorgó lebbencs leves. Na-na, majd madártej az én eleségem, e helyt, hol sajnosan lakom, pizsamám új a földig ér, szögdelve nézem ablakomból, ahogy a lombok ravat alatt tombol. Merett klottfényben áll az aszfalt, hullák alatt terítik így az asztalt. Sose jön vonat, felbakolt őrház, őzbakolt felház, kesereg a vasutas, mindkettőnek szőrös lába, egy sincs benne tévé, besüt rajta hold, kovászos ilonkánk sütős vasaló, hely-haj, nincs benne a szabályzatban semmi, ami jó. Jó lenne végre valami, valami jó kis valami, nyári kolbász, téli szalami. A forró ölfa itt is nyitton jajgat, Kásztor János és Sósné itt nem különben üzekednek, a vér se alávalóbb a papírvattán, csak be kell hozni vagy beküldetni hozzátartozóval, de épp úgy rendelkezésre bocsátja nővérünk alapos okkal, vagy köhögéskor nem különben. Ha jajgat a forró ölfa nyitton, Kásztor János és Sósné. B. levesemben dől a vér. Én már nem udvarolok sajna. Halk combok alatt, aki becsapott parizerrel, szalad velem egy főnövér a Szent Mihály lován, kis bajca leng, akár a tenger, egy szál központi fűtéses köpenyben, hogy fut a szajna. Az alkony göngyölegje ott zörög gyöngy öledbe, egy nagy túró buszon, kólás üveg, skutella, forró szerbuszom. Zárás előtte bogja húsbolt, ajkám még alvadt déli rúzs volt, a számban mélyen beledúdolt, szép emlékek vér aláfutása, kedélyemnek az alagút ássa, ami szokása, szép tor lesz, nagy büfé, F. májjal, rizsleves sodó, datolyakása. Egy őszi disznó bő hasából, a hold zsigerek magasából, ha rád szakad a tiszta kékség, ha felhasad-e bélszalonna, s a lélek habzó szélbe lobban. Bélmosó nőké a reménység. Meghalt szegény WH-né, ordítozott WH-val, be ne csinálj te baba vénység, hiába egy-egy vasárnap zengett a kórház. Vágytál és étel, két próbatétel. Az én fogmosó poharamba sokat nézek magamba, eszegek vattát, iszogok könnyet, egyezek kávémba ceruzát, fehéret, feketét, tarkát. Ölelő karom árván, nyitásra várván, emelgetem kitárván, csak el ne repüljek, mert akkor, ha jövel, pont nem leszek sehol, hanem elrepülvel. Ezért aztán ezennel, egyik szabad kezemmel megfogom a büférácsot, a másik csak repkedgessen, ám bár nehogy úgy tűnessen, hogy én rá-rá legyintek szerelmetes kedvesemre, pláne lófaszt intek, amit nehogy zokon venne, s dafke ki se nyitna. Ó, be nehéz várni! Elszáll a csöpnyi alkohol a rúmos megyből, s a medve barna alkony óla üres egyből. Aranypapírját már a nap mindet lehányta, s a gondos ápolónk az éj nagy szodésztában ráharap, lesz gurranó kacagda, nőnap, sejehéj. Eurosporton, 3 óra tájban, mikor a nővér tátott szájjal alszik. Kis öregember golfozik magában, nem túl ügyes, bár lohol és igyekszik. Kifakaf néha, bele-bele rúg villanyszervíz kocsiába. Ilyenkor felhorkan a nővér. Isten barna papírzacskója. Én ujjam májkrém libidóm, de cakkos féme éle megvág. Konzervnyitó bácsi följön a konyháról, nagy van neki, lőcsei fehér ember. Jézus Máriám zenit, s nadír, csak a nullám kerekedik, hiába is tárogatom madárszárnyú fiókomat. Hát én mivel etesselek? Hát én nekem ki a fasírt? Mint a széklet elrekedek, összecsukom tárogatóm, Isten hozzád üres papír. Meleg van, mint a zsírszalonna tüzében úsznék, bírja volna, sejem volna, mégis kitöpörtyű. Én nékem már a földi ház kicsi, ha feldobom, a felhők talpmasszázsa, egy hernyóbársony tömpe gyászkocsi vesz kezelésbe, marka, mint a mázsa. Roppant kezéből csüggök majd alant, s bár félek kissé, nehogy eleresszen, himbálóztomban zengek, mint a lant, szemüveg, lázlap, kis bajuszka, dresszem, szép déli báb az őszi délután, gurul velem az égi ágyú talpon, s ha kérditek majd fülbe súgva halkan, az ott kezedbe úszó sapkatán, én odavágom néktek vérfagyaltan, há, csak a skalpom.
1: Irodalmi lépegető. Lépegető.

az angyal habja. Mi 2000-ben nem élünk, szegénykém. Ékeli Zoltán. Lám, élünk 2000-ben, s túl lesz lám élve ezredünk, e jó kis ezred, bévül sűrű, dúlt szesz, kívül papír és indigó, s mint plafon felé vágtató dugó mögött az angyal habja, múlt lesz jövendőnk, nem nagy durranás. Talán majd összerakja más. Egy bőrön repülő. Átirat 81-ből P, nak, meg. Vagy ki tudja már. Vékony kötek papír 10 forintos, elcédulásodóban. Cirka 15 éve fektetem ezt az összerakhatatlan verset. Az én időmből elég sok idő, egy nylon dossziéban tárolom, akár a tüdőröngent, sárgás emlékkönyvi vonatfüstöt. Vagy a keleti, vagy a nyugati, innen nézve kicsikét mindegy, pályaudvar. Egy elnagyolt vershelyzet indulási oldala, ötemeletes harmonika, gyöngyház berakású vastüdő, szuszogó nyárral, császárkörte permettel teli csarnok. Ama P, nem én, nem én, múrisan kapkodja a lábát. Mossák a peront fabulonnal, csúsznak a műanyag talpú cipők, és mintha egyenest a forró keramitba szállna alá a nap, olvadnak a sínek. Akár bele is nyomhatná a hüvelykujját. Mindenki belenyomhatná a hüvelykujját 81-ben tökig a renyhe alkonyatba. Lenne riadalom, PB, tabukizás. Nem nyomja, nem nyomom. Ki, ha nem én, hanem tűnődni hirtelen, akár erdőben mások vagy nyoma. Nehéz ma helyből távolugrani, motyogja maga elé, s ki neki fut, a rossz műbőrcipőkben lapjára eshet, mint egy félmosoly. Aztán ültében elragaszkodik P, ki egy bőrönd repülővel vonatra száll a rongyos kéziratban, egy hosszú és mély gyors vonatra, melynek beláthatatlan eleje, vége, bár tán csak archivált időnk túl mákos és havas. Lépcsőket lát, mondjuk egy ajtót, egy búcsút intő, homlokával pindúr, üveggolyókat izzadó kalauzt, majd megmoccan a sok-sok tonna vas, reszketni kezd, halk szamovár sóhajjal elindul, és ideje, mint egy kenhető és boldog kockasajt, betelvén, kihúz a csarnoké alóla tőkehúspiros szerelvény. Nicht hinauslehnen. Nicht? Hová hinaus? A kívülünk a bent? A kéziratban éppen bent hiányos, hogy mit keres, ki mit e verspanoptikumban, az ok hiányos épp, hogy miért-e forró céltalanság, mitől törődik végül el bőröngyét átölelve P, mi végre nyomja szét az ablakon tekintetét, hogy mit keres a cirkulárison, e körbeérő, lüktető szerelvény peronzatán, a naphanyatló prémes félhomályban, hol tengerparti kis hotelszobák gyulladt szemekként futnak versenyt véle, bár leggyorsabban most fut a vonat, és minden sürgöny pózna véle egy irányba. Haladni 81-ben így alternatív. Bocsánat, jó felé megyek? Hová tart, kérem? Látja, épp ez az, motyogja P. Vidám parki tikettet mutogat a kalauznak, Dodge-emre szól, tudom. De hát az óriás kerék felé ma nincs vonat, motyogja P. És hogy nem megy sehova. Majd mély lukak a kéziratban,
követhetetlen változatok peronra, pére, pékre, nosztalgiára, folytonos költözködésre, guanó repülésre, vagonról vagonra vadul harmonikázó alagutakon cibálja át famadárházát, csak akad végre valami hálós étkezőkocsi ebben a cintányérban, fülkék, kusettek, mind meg annyi kaptár, viasz kenyérrel, viasz csirkecombot, viasz családok szemlesütve esznek, viasz neonszitál sovány viasz festetlen életükre, s minden fülkében mind meg annyi P izeg mozog, nem én, nem én, s nem ő. Mindegy ki már. Ne szólj szám és személy, motyogja P. Ha egyszer sajtkukacnak végleg itt maradtál, mi önmagából, mintha önnön húsán fúrja át magát a malomkerék bamba éjszakában. Hát, hagyd az aviatikát. Egy bőründ repülő, amiről nem derül ki immár soha semmi. Fejem fölött sokáig semmi sem forog, csak a bőründ, kinyitva, csukva, mint a tompa szárnyam. Egy furcsa érintésű kézirat, motívumok, melyeket csontig elszívtam, elhasználtam. Hajdani Szent János bogarak, csík szigetek az ablakében. Egy kockasajtnyi rádió Hongkongból, reszelős Mickey Mouse ária, és valami rímhívó pincérnő, P szerint bizonyos Mária, Szamovária, ki fahamuthoz távoli tálcán vodkás paharak félholgyával, dekoltázzal, tengeröböllel, lobogó teatükrével, borostával, és a bőre alatt vékony, cincorgó zene szól, mint egy egérke. Zögykölődnek P vulkán fíberén. Nem má, hogy ezzel ügynököl, de má, kisasszony, hiszen a holdra szállás apró fáján utazunk, szegény Armstrong makettjén kismadárkorából. Nem érzi, hogy néha-néha szárnya nő? Nem én, mondja a nő, nem én, ha becsinálok sem, mondja, bazd meg. Majd érdesen sípolva elalszik, tálcája földre hull, pirog, szamócalekvár, albatrosz velő. Aztán csak a hamuszuszog a keramitan, a bezárt repülőkből szivárog lassan a kondensz csík, s csönd van, mint egy csigában. Mázsás nyári derengés, szemüveges, fekete, szinte a testi stréberségig finom ember imbolyog át a csarnokon. Kár a gőzért, én úgy se leszek többet az Úristen bérkocsi zsírja, eléggé sajnos, uram, motyogja P. Soha se üljön tangó harmonikára, zsúgja a szúrós ember, mert az a hosszú, nyívó sóhaj a végé. Itt fut ki a mákos és havas film, csörömpölve kinyit a resti, versemnek hőse erre ébred, bőröngye alatt megtapogatja ázott nadrágját, s vacog a hányingertől. Megint egy padon éjszakázott. Drótváz zöld. Gyászollak Lajos, Gerber a 20 szál, drótváz zöld, október 19-14H fizetve. A nézésed még szétragyog, még szétgurul a sóhaj, kopogásod még én vagyok, kórházruhád, hűs lázlapod, a mankó és a hónai. A távolságot itt hozom egy kockasajtnyi rádióban, de mozog lábam, két kezem, beszélek, tehát vétkezem, hol tér van és idő van, s hiába ráz az okogás, ha tovább élek nálad, hisz a világon semmi más nem fogja, mert a semmi más nem fogja vers halálod. Merlin Gerlever. Ezek hideg saláták, mind ügyesség,
Gundel Imre. Jobb, ha bár itt te tollas gerlever, senyer, seveszt, hogy el ne szabja már is, keres valami exkaliburális örökírót, s ha nincs, hát térdre er. Lehet a szárnyas, fényes klotrever alatt arany a lyuk és a fonális, hogyha a gomb 14 sor banális, csak maskarádé, zsúr és nem zsiger. S mert örökírót nincs hol venni, Merlin, tinten penődöm, síkos fineliner, helyére szánkál minden elkevert rím, hideg szonettem íme itt hever, s csak vár a grára imbisz és gigerlin, hogy jön Babics, s bepójál Berliner. Nyár, néma film. Ma bolyhos csönd a nyár, keringő vatt a zápor, válik a nyár, fehér bohóc a cirkuszától, a cintányér, a dob, a síp, a kasztanyét, cihát lobogtat érte, párdunya tolpihét, meleg szél szórja szét prüszkölve és kacagva, vedlik a nyár, az ágynak, asztalnak is vacak fa, bár kormos és vörös szemed az éjszakától, s nem látottál-e boldog fehér erdőt a fától, szeretnek, mind szeretnek, hajlong a kába rost, majd fognak és kifőznek, irkába papírost. Vedlik a nyár szívem, lenyergelt vatta póni, na bumsz tarára bum, hát nem fogsz folytatódni, pofozgatsz, mint a szél, cihát és tolbabát, na bumsz tarára bum, nyitsz ugróiskolát, kis ródlizú anyák, kis kölykök szája kapkod, mi hát a fulladásod e sürgő vatta hathoz, az ugra-bugra hóhoz, egy nyári néma filmen. Mind elmegyünk, na bum, ma épp te mégy el innen, hol forrón és puhán kering a vattazápor, s válik a nyár, fehér bohóc a cirkuszától. Dalszöveg. Zsákkal, ha tükröt borítok elébed, s zizzen az arcod, nem te vagy, s nem én. Ha lehajolsz a foncsorhoz, cseréphez, egy habzó ég van mélyén és tején. Hát mi tartoznék, mond a szövegéhez, s mi dallamához zúzott üvegén. Gugolj közel, de akárhonnan nézzed, nincs egyrészt látvány, s másrészről a fény. A dallam nem változtat szövegén, külön sem ez, sem az nem posztulálja, darált egész mi úgymond költemény, és nincsen honnan kétrét nézni rá, ha egy test az ég, s az izgő őrlemény. Dallam s szöveg precíz tükör darája. Medvendel. Körbe hullámzik némán a porondon. Régen ki kellett volna vetnie, de húz, csak húz magába folyton. Bezár a tisztás szív középre, rossz táncosát egy madár hanglemez. Magamra hagy és nem ereszt el, forgok velem. Szép házi őrizet. Süket köröket sarkam a teraszra, kicsi pumpáját nyekteti az asztma, tátva a szám, és nem szól senkinek. És legbelül kaparászok ezzel a verssel. Az a fényes a kaszahúgy, legnagyobb édes vizem egy szegecsebb csillag körül, helyben fut, karcol, mint fut, karcol, mint a tű. Mókus bugdácsolát a sét.

ifjú kabátka az este. Mi lehet a szemükön az a táska? Mi lehet más, mint látványhordozásra, raktározásra kísérott titok? Telemorzsáznak a limlom emlékeikkel, elmedvésedik már a kezemben az írás, indigó és fecskemész a körmem alatt. Kezem a korlát kőrvörös revén, mint rossz kovácsé szuszog a parázs, és szárnyam nő az úszóguminát. Ez egy posztfeszt a fürdőlevél, iszappakolás az alkonyatról. Azt tartja össze kissé, hogy vagyok. Dajkálkodnak a medve liliomban. Bundájukban reszket a törpe csontváz, királyné szoknyája vérborbolyák. Belefúrom a fejemet a parba. Nem sír, és nem bolond. Legnagyobb édes vizem. Ki mondja majd, hogy szemed volt a szád, és lelkem tisztásán már elhiszem. Györöknél látvány volt, megálltam. Tátott fekete óvodástáska. Elröpülök, hisz gyakran gondolok rá, és kihull az uzsonna fonyódon. Hát, ránk van dobva a sötétség újra, mondják. Gyújtsunk a test középen harmatot. Nyitva a szánkban tej, tehén, bazalt, guruljunk szerte, pitypang forma szódát. Lapozza a szél a nádast badacsonynál, bőrzik a nap a pecsenye olajozóban, televény, lombfix, dobogó medvehagyma, fúrják a fejüket a parkba, harmat nyilall a kavicsonát, kaparáz a cipőm, parazsam, cigarettám. Hát belehal a szájunkba a holt fény, kamerád. Titkos, reves bauxit volt az ajka, egy tárgy, amelyben annyi hasada szép van. Minden völgy tál, füstpuha tál, gálic halál a kotorékban. Elmegy a nap Ausztráliába, Vantu Airlines, a rókarántón háttal, foncsoratlan. Egész 24 órát napsütés legyen, és épp csak nevető vállagyapjú az este. Nápolyi membrán, mondja is, nevet rajt. Egy pónilak, tébláb uzsonnatáska. Dajkálkodik a medve liliomban. Átfut az allén egy vékony ecset, sete kaligram a napszállatról. Azt tartja össze, hogy vagyok. Bátrak, mutánsok, szépek és nagyok. Félnek a koalák a denevértől. Vastag sapkában járnak és füles, egy kedves lomha gyapjú holmiban. Óvodástáska az oldalukon. 37 éve készülődnek felvonulásra, és egy jotta harmatjuk sincs transzparens. Nem sír, súgják, és nem bolond. Vantu elrepül Ausztráliába, ahol a struccok élnek, bálagóják, és a vállukon gyapjú kabátka. Belefúrom a fejemet. Nem is lesz holdvilág, súgják. Nem is. Korlát revét se ütve át, oly óvatos. A tátott szája nem szól senkinek. Körben van, súgják. Mégis vége van. Hullámzó széna illatot sodor, és ellapul, hogy végül prése lett, süketté hallgatott lakrekviem, tasaklakó, esthajnaló.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Szerb Antal, utas és holdvilág. Negyedik fejezet. Az osztály tisztelte Ervin szerelmeit, mert érezte az intenzitást és a költőiséget. De mikor katolizált, természetesen a szerelemről is lemondott. A fiúk akkor kezdtek nyilvános házakba járni. Ervin undorral fordult el tőlük. Pedig a többiek, azt hiszem, inkább csak hecből és dicsekvésből jártak a nőkhöz. Ervin volt az egyetlen, aki már igazán tudta, mi a testi vágy. Akkor ismerkedett meg Évával. Bizonyára Éva kezdett kivenni, mert Ervin nagyon szép volt, elefántcsont színű arcával, magas homlokával, izzó szemével. És árad belőle a különösség, a dacalázadás. És amellett kedves és finom volt. Én az egészről már csak akkor vettem tudomást, amikor Ervin és János beállítottak az Ulpius házba. Az első délután rettenetes volt. Tamás tartózkodó és főhercegi volt, csak időnként mondott valami egyáltalán nem odavaló dolgot, hogy megdöbbentse a burzsoákat. De Ervin és János nem döbbentek meg, mert nem voltak burzsoák. János beszélt egész délután bálnavadászati tapasztalatairól és nagy üzleti terveiről a kókuszdió termelés ügyesen felhasználása körül. Ervin hallgatott, cigarettázott. És nézte Évát. Éva pedig egészen más volt, mint egyébkor. Nyafogott, kényeskedett, nőies lett. A legrosszabbul én éreztem magam. Úgy éreztem magam, mint a kutya, aki azon veszi észre magát, hogy mától fogva két másik kutyával kell megosztania eddigi monopóliumát, hogy az asztal alatt ülhessen, mikor a család ebédel. Morogtam, de sírni szerettem volna. Akkor ritkább vendég is lettem. Igyekeztem olyankor jönni, amikor Ervin és János nincs. Különben is érettségi előtt álltunk. Komolyan neki kellett látnom, és azon kívül Tamásba is igyekeztem beleverni az elkerülhetetlen tudnivalókat. Valahogy meg is úsztuk az érettségit. Tamást sikerült erőszakkal odahurcolnom, pedig egyáltalán nem is akart aznap felkelni. És azután újra kezdődött a nagy élet az Ulpius házban. De eddigre minden jóra fordult. Az Ulpiusok voltak az erősebbek. Teljesen magukhoz asszimilálták Ervint és Jánost. Ervin engedett zordságából, valami nagyon kedves, bár affektált modort vett magára, úgy beszélt mindig, mintha idézőjelben beszélne. Hangsúlyozva, hogy nem azonosítja magát teljesen azzal, amit mond és tesz. János csendesebb és szentimentális lett. Lassanként a játékhoz is visszatértünk, de a játék sokkal kidolgozottabb lett. János kalandori és Ervin költői fantáziájával meggazdagodva. János természetesen kitűnő színésznek bizonyult. Állandóan túlszavalt és túlzokogott mindenkit, mert főképp reménytelen szerelmes szeretett játszani, úgyhogy meg kellett állni a játékban és bevárni, amíg lecsillapodik. Ervin kedvenc szerepe a vadállat volt. Kitűnően bevált, mint az a bölény, amelyet Ursus, én, legyőzök, és nagyon tehetséges unikorn is volt. Hatalmas egyszarvával minden akadályt, függönyöket, lepedőket mi egymás szét tudott hasítani. Ekkoriban az Ulpius ház határai lassanként kitágultak. Kezdtünk nagyokat sétálni a budai hegyek közt, fürödni is jártunk, és azután az ivásra is rákaptunk. Az ötlet Jánosé volt, aki már évek óta mesélt kocsmai kalandokat. Rajta kívül Éva volt a legjobb ivó közöttünk. Rajta szinte meg sem látszott, ha ívott, csak valahogy még Évább lett. Ervin az ivásba épp oly szenvedélyesen vetette bele magát, mint a dohányzásba. Nem akarok fajelméleti igazságokat mondani, de te is tudod, hogy furcsa dolog, ha egy zsidó sokat iszik. Ervin ivása épp olyan furcsa volt, mint katolicizmusa. Elkeseredett fejesugrás, és mintha nem is egyszerű magyar boroktól részegedett volna meg, hanem valami sokkal szörnyűbb dologtól, hasistól vagy kokaintól. És egyúttal mindig, mintha búcsúzott volna, és mintha éppen utoljára ivott volna, és egyáltalán utoljára csinált volna mindent ezen a világon. Én hamar megszoktam a bort, és élet szükségletemmé vált az az érzelmi feloldódás, fegyelemlazulás, amit kivált belőlem, de szörnyen szégyeltem oda az a másnapi gatzeljám merjeimet, és mindig megfogadtam, hogy többé nem iszom. És azután. újra ittam, és egyre növekedett bennem az a tudat, hogy gyenge vagyok, és az a veszendőség érzés, ami a legfontosabb érzésem volt az Ulpius éveknek ebben a második felében. Úgy éreztem, hogy vesztembe rohanok, különösen olyankor, amikor ittam. Úgy éreztem, hogy véglegesen kihullok abból, ami a rendes emberek rendes élete, és amit apám elvárna tőlem. Ezt az érzést minden szörnyű lelkiismeret furdalásom tacára nagyon szerettem. Ebben az időben szinte bújdostam apám elől. Tamás keveset ivott, és egyre hallgatagabb lett. Ekkor kezdett hatni ránk Ervin vallásossága. Már kezdtük látni azt a világot, azt a realitást, ami elől mindez ideig elhúzódtunk, és megrémültünk tőle. Éreztük, hogy az ember szükségképpen bepiszkolódik, és áhítattal hallgattunk Ervinre, aki azt mondta, hogy ennek nem szabad bekövetkeznie. Mi is épp olyan szigorúan és dogmatikusan kezdtünk ítélkezni az egész mai élet fölött, mint Ervin. Egy időre ő lett közöttünk a hegemón, mindenben őrá hallgattunk, és János meg én igyekeztünk lefőzni egymást áhítatos cselekedetekben. Minden nap új szegény szerencsétleneket fedeztünk fel, akiken segíteni kellett, és újabb halhatatlan nagy katolikus írókat, akiket meg kellett mentenünk a méltatlan feledéstől. Szent Tamás és Jacques Maritain, Chesterton és Canterbury Szent Anselm úgy röpködtek a szobában, mint a legyek. Templomba jártunk, és Jánosnak természetesen jelenései voltak. Egyszer Szent Domunkos benézett hajnal előtt az ablakán, és felemelt mutató ujjal mondta, Herát pedig egész különösen vigyázunk. Azt hiszem, János és én ellenállhatatlanul komikusak lehettünk ebben az attitűdben. A két Ulpius kevéssé vette ki részét a katolicizmusból. Ez a periódus talán egy évig tarthatott. Akkor következett be azután a dezintegráció. Nem lehetne pontosan megmondani, mivel kezdődött, de valahogy kezdett a mindennapi realitás beáradni, és ugyanakkor az enyészet is. Meghalt az Ulpius nagyobb. Hetekig szenvedett, fuldokott és hörgött. Éva meglepő türelemmel ápolta. Ott virrasztott éjszakánként az ágya mellett. Mikor később egyszer mondtam neki, hogy ez szép volt tőle, szórakozottan mosolygott, és azt mondta, hogy nagyon érdekes nézni, mikor valaki meghal. Azután apjuk elhatározta, hogy valaminek történnie kell a gyermekeivel, ez így nem mehet tovább. Évát sürgősen férjhez akarta adni. Leküldte egy gazdag vidéki nagynényéhez, aki nagy házat vitt, hogy ott megyebálozzék, és nem tudom, mit csinál. Éva persze egy hét múlva visszajött nagyszerű történetekkel, és flegmatikusan vágta zsebre az apai pofonokat. Tamásnak nem volt ilyen szerencsés természete. Apja hivatalban lette. Rettenetesen rágondolok. Most is könnyes lesz a szemem, ha rágondolok, hogy szenvedhetett Tamás a hivatalban. A városházán dolgozott normális kispolgárok között, akik nem tartották épelméjűnek. A lehető legbutább, legsablonosabb munkákat bízták rá, mert nem tételezték fel róla, hogy meg tudna valamit csinálni, ami némi gondolkodást vagy önállóságot igényel. És talán igazuk is volt. A kollégák részéről rengeteg megaláztatásnak volt kitéve, nem mintha bántották volna, ellenkezőleg. Sajnálták és kímélték. Tamás sosem panaszkodott nekünk, csak Évának néha. Így tudom. Tamás csak elsápadt és elhallgatott, ha a hivatalát említettük. Ekkor történt Tamás második öngyilkossága. A második? Kérdezte Erzsi. Igen. Az elsőről már előbb kellett volna beszélni. Az tulajdonképpen fontosabb is volt, és sokkal rettenetesebb. Még 16 éves korunkban történt, tehát barátságunk elején. Egy nap szokásom szerint beállítottam hozzájuk. Évát egyedül találtam, szokatlan elmélyedéssel rajzolgatott valamit. Azt mondta, hogy Tamás felment a padlásra, várjon meg, mindjárt lejön. Tamás akkoriban gyakran ment fel a padlásra, kutató expedícióra, a régi ládák közt sok mindent talált, ami a régiség kedvelő fantáziáját foglalkoztatta, és amit játékainknál felhasználhattunk. Különben is egy ilyen régi ház padlása, nagyon romantikus hely. Nem voltam tehát meglepve, és türelmesen vártam. Éva, mondom, Szokatlanul csendes volt. Egyszer csak elsápadt, felugrott, és sikítva hívott, hogy menjünk fel a padlásra, nézzük meg, mi van Tamással. Nem tudta, miről van szó, de rémülete rám is átragadt. A padláson már meglehetősen sötét volt. Mondom, zegzugos, óriási régi padlás volt, mindenfele titokzatos deszka ajtók nyíltak, és a folyosón időnként ládák és deszkák álltak keresztbe, a fejemet is beütöttem alacsony gerendákba, és váratlan lépcsőkön kellett fel és lerohanni. De Éva habozás nélkül szaladt a sötétben, mint aki tudja, hogy hol lehet Tamás. A folyosó legvégén egy alacsony és nagyon hosszú fülke volt, és a végén egy kis kerek ablak világossága látszott. Éva megtorpant, és sikoltól kapaszkodott belém. Az én fogam is vacogott, de már akkor is olyan voltam, hogy éppen a legnagyobb félelem tesz váratlanul bátorrá. Bementem a sötét fülkébe, magam után vonva belém kapaszkodó Éva. A kis kerek ablak mellett ott lógott Tamás, vagy egy méter magasság. Felakasztotta magát. Még él, sikította Éva, és egy kés nyomott a kezembe. Úgy látszik, nagyon jól tudta, hogy Tamás mire készül. Egy láda állt, hogy nyilván Tamás erre állt fel, hogy a hurkot fent a gerendához erősítse. Felugrottam a ládára, elvágtam a kötelet, és a másik karommal átöleltem Tamást, és lassan leeresztettem Évának, aki kioldotta a nyakán a kötelet. Tamás nem sokára magához tért. Csak pár perce lehetett, hogy felakasztotta magát. Nem történt semmi baja. Miért árultál el? Kérdezte Évától. Éva nagyon szégyelte magát, és nem felelt. Idővel azután óvatosan megkérdeztem, hogy miért tette ezt. Kíváncsi voltam, hogy milyen, mondta Tamás egykedvűen. És milyen? Kérdezte Éva tágra nyílt szemű kíváncsisággal. Nagyon jó volt. Sajnálod, hogy levágtunk? Kérdeztem most már én is némi lelkiismeret furdalással. Nem. Ráérek. Majd egyszer máskor. Tamás akkor még nem tudta elmagyarázni, hogy miről van szó. De nem is kellett, megértettem úgy is. Megértettem a játékainkból. Megjátszott tragédiáinkban állandóan öltünk és haltunk. Játékainkban csak erről volt szó. Tamást a meghalás állandóan foglalkoztatta. De értsd meg, ha ugyan meg lehet érteni. Nem a halál, az enyészet, a megsemmisülés, nem. Hanem a meghalás aktusa. Vannak emberek, akik ellenállhatatlan kényszerből új és új gyilkosságokat követnek el, hogy élvezzék a gyilkosság izzó gyönyörűségét. Ilyen ellenállhatatlan kényszer vonzotta Tamást saját meghalásának végső nagy extázisa felé. Valószínűleg nem tudom neked megmagyarázni, mint ahogy a botfülűnek hiába magyarázod a zenét. Én megértettem Tamást. Évekig nem beszéltünk többet erről a dologról, csak tudtuk egymásról, hogy megértjük egymást. Mikor 20 évesek voltunk, akkor következett be a másik kísérlet, amiben már én is részt vettem. Ne ijedj meg, hiszen látod, hogy élek. Akkoriban nagyon el voltam keseredve, főképp apámmal. Az érettségi után beiratkoztam az egyetemre bölcsésznek. Apám több ízben megkérdezte, hogy mi akarok lenni, mire azt feleltem, hogy vallástörténész. És miből akarsz élni? Kérdezte apám. Erre a kérdésre nem tudtam felelni, és nem is akartam gondolkozni rajta. Tudtam, hogy apám azt akarja, hogy dolgozzam a vállalatnál. Egyetemi stúdiumaim ellen nem volt súlyosabb kifogása, mert úgy gondolta, hogy csak díszére fog válni a vállalatnak, ha az egyik beltag doktor lesz. Az egyetemet végeredményben én is csak úgy tekintettem, mint néhány évi haladékot. Időt nyerni, mielőtt felnőtt leszek. Az életkedve ebben az időben nem volt erős oldalam. A veszendőség érzés egyre erősebb lett bennem, és akkoriban már a katolicizmus sem vigasztalt, sőt, csak növelte bennem a gyengeségem tudatát. Nem voltam szerepjátszó természet, és akkor már tisztán láttam, hogy életem és lényem mennyire gyógyíthatatlanul távol áll a katolikus életideáltól. Én voltam az első, aki elhagytam a társaság katolicizmusát. Ez is számos árulásaimnak egyike. Szóval egy délután beállítottam Ulpiuszékhoz, és hívtam Tamást, jöjjön sétálni. Szép tavaszias délután volt. Kijutottunk Óbudára, és beültünk egy üres kiskocsmába, egy Szent Florián szobor alá. Sokat ittam, és közben keseregtem apám miatt, kilátásaim miatt, az ifjúság egész rettenetes szomorúsága miatt. Miért iszol annyit? Kérdezte Tamás. Mert jó. Szeretsz szédülni? Hogyne. Szeretsz nem tudni magadról? Hogyne. Az egyetlen dolog, amit szeretek. Hát akkor nem értlek. Képzeld el, mennyivel nagyobb élvezet lehet egészen meghalni. Ezt én is beláttam. Részegen az ember sokkal logikusabban gondolkozik. Csak az az ellenvetésem volt, hogy nagyon irtózom minden fájdalomtól és erőszaktól. Nincs kedvem felakasztani, megölni magam, vagy beugrani a hideg Dunába. Nem is kell, mondta Tamás. Van nálam 30 centigram morfia. Úgy tudom, az kettőnknek is elég, bár egyedül is meg lehet halni tőle. Tudnélik, én úgy is meghalok a napokban, most már itt az ideje. De ha te is velem jössz, akkor még sokkal jobb. Természetesen nem akarnak befolyásolni, csak úgy mondom, ha éppen kedved van. Hol szerezted a morfiumot? Évától kaptam. Éva az orvostól kunyerálta ki. Azt mondta, hogy nem tud aludni. Mind a kettőnkre nézve végzetesen nagy jelentősége volt annak, hogy a mérget Évától kaptuk. Ez is hozzátartozott a játékunkhoz, azokhoz a beteg játékokhoz, amelyeket Ervin és János csatlakozása óta kénytelenek voltunk erősen módosítani. Az extázis mindig az volt, hogy Éva által vagy Éváért halunk meg. Hogy Éva adta a mérget, végleg meggyőzött arról, hogy be kell vennem. Meg is történt. Nem is tudom elmondani, milyen egyszerű és magától értetődő volt akkor egy gyilkosnak. Részek is voltam, és akkoriban az ital mindig valami, hiszen úgyis minden mindegy hangulatot váltott ki belőlem. És aznap délután felszabadította bennem azt a leláncolt démont, amely azt hiszem minden ember tudata mélyén ott alszik és a halál felé hívja. Gondold meg, meghalni sokkal könnyebb és természetesebb, mint életben maradni. Inkább meséld tovább, mondta Erzsi nyugtalanul. Kifizettük a bort és sétálni mentünk nagy, meghatott derűvel. Elmondtuk, mennyire szerettük egymást, és hogy ez a barátság volt a legszebb az életben. Egy ideig a Duna partján ültünk, ott kint Óbudán a sinek mellett. A nap akkor ment le a Dunán, és vártuk a hatást. Egyelőre nem éreztünk semmit. Egyszerre csak ellenállhatatlan, sírós vágyat éreztem, hogy elbúcsúzzam Évától. Tamás először hallani sem akart róla, de azután győzött benne az az érzés, ami Évához fűzte. Villamosra ültünk, majd a kis lépcsőkön felrohantunk a várba. Most már tudom, hogy abban a pillanatban, amikor Évát látni akartam, már elárultam Tamást és az öngyilkosságot. Öntudatlanul arra számítottam, hogy ha visszamegyünk az emberek közé, majd már megmentenek valahogy. Tudat alatt nem volt kedvem meghalni. Fáradt voltam halálosan. Olyan fáradt, amilyen az ember csak 20 éves korában tud lenni. És én is vágyódtam a meghalás titkos, sötét mámora után, de amint a bor által okozott veszendőségérzés oszlani kezdett, meghalni mégsem volt kedvem. Az Ulpius házban ott ültek Ervin és János. Én jókedvűen előadtam nekik, hogy fejenként 15 centigram morfiumot vettünk be, és most rövidesen meg fogunk halni, de előbb még el akarunk búcsúzni. Tamás már egészen fehér volt és tántorgott. Rajtam nem látszott semmi más, mint hogy sok bort ittam, és sűrűn beszélek, mint a részegek. János azonnal elrohant, telefonált a mentőknek, bejelentett, hogy itt van két fiatalember, akik fejenként 15 centigram morfiumot vettek be. Élnek még? Kérdezték a mentők. János igenlő válaszára azt mondták, hogy azonnal hozzanak be minket. János és Ervin taxiba dugtak minket, és elvittek a Markó utcába. Én még mindig nem éreztem semmit. Annál többet éreztem a mentőknél, akik irgalmatlanul kimosták a gyomromat, és elvették a kedvemet minden öngyilkosságtól. Egyébként nem tudok megszabadulni attól a gondolattal, hogy nem is volt az morfium, amivel megmérgeztük magunkat. Vagy Éva csapta be Tamást, vagy az orvos Évát. Tamás rosszul léte, lehet autószuggesszió is. Évának és a fiúknak egész éjjel fenn kellett maradniuk, és vigyázniuk, nehogy elaludjunk, mert a mentőknél azt mondták, hogy ha elalszunk, nem fogunk többet felébredni. Különös éjszaka volt. Nagyon nagy zavarban voltunk egymással szemben. Én boldog is voltam, mert öngyilkos lettem, ami nagy szenzáció, és boldog voltam, mert életben maradtam. Rendkívül kellemes fáradtságot éreztem. Mindnyájan nagyon szerettük egymást. Az ő virrasztásuk nagy, áldozatos baráti gesztus volt, és nagyszerűen illett akkori vallásos és baráti lelkesültségünkhöz. Meg voltunk mindnyájan rendül, és Dosztojevszki ízű beszélgetéseket folytattunk, és egyik fekete kávét a másik után ittunk. Jellegzetesen az az ifjúkori éjszaka volt, amire az ember felnőtt korában csak bizonyos émelygéssel tud visszatekinteni. De tudja Isten, úgy látszik, én már megöregedtem, mert nem érzek semmi émelygést, ha visszagondolok rá. Csak nagy-nagy nosztalgiát. Csak Tamás nem szólt egy szót sem, és hagyta, hogy hideg vizet öntsünk rá, és csipkedjük, nehogy elaludjék. Tamás csak ugyan rosszul volt, és azon kívül összetörte az, hogy megint nem sikerült. Ha én szóltam hozzá, elfordult és nem felelt. Árulónak tartott. Azon túl nem is voltunk már igazán jó barátok. Ezt a történetet később sosem említett. Oly kedves és udvarias volt, mint azelőtt, de tudom, hogy sosem bocsátott meg nekem. Úgy halt meg, hogy én már nem tartoztam hozzá. Mihályt elhallgatott és tenyerébe hajtott a fejét. Aztán felkelt és kibámult az ablakon a sötétbe. Majd visszajött és szórakozott mosolyjal simogatta Erzsi kezét. Még most is ennyire bánt? Kérdezte csendesen Erzsi. Nekem azóta sem volt egy barátom sem, mondta Mihály. Megint hallgattak. Erzsi azon tűnődött, vajon Mihály csak boros szentimentalizmusból sajnálja így magát, vagy vajon csak ugyan akkor az Ulpius házban valami megszakadt Mihályban, és azóta ilyen közönyös és távoli az emberekkel szemben. És mi volt Évával? Kérdezte végre. Éva akkoriban szerelmes volt Ervinbe. És ti nem voltatok féltékenyek? Nem. Természetesnek találtuk. Ervin volt a hegemón. Őt tartottuk magunk közül a legkülönbnek. Úgy éreztük, az az igazság, hogy Éva őt szeresse. Én különben sem voltam szerelmes Évába. Jánosnál pedig igazán nem lehetett tudni. Akkoriban a társaság egy kicsit szét is hullott. Ervin és Éva mindinkább eledek voltak egymásnak, és keresték az alkalmat, hogy kettesben maradhassanak. Engem meg az egyetem és a vallástörténet kezdtek őszintén érdekelni. Tudományos ambíciók töltöttek el. Az első találkozás a tudománnyal olyan részegítő, mint a szerelem. De hogy visszatérjek Ervinre és Évára. Éva akkoriban sokkal csendesebb lett. Templomba járt az angol kisasszonyokhoz, ahol valamikor iskolás lány volt. Már mondtam, hogy Ervinnek egészen különös diszpozíciója volt arra, hogy szerelmes legyen. A szerelem úgy hozzátartozott, mint szepet neki ez a kalandorság. Meg tudtam érteni, hogy még Éva sem maradt hideg mellette. Megható szerelem volt. Költészettel, budai várral és 20 évességgel átitatott szerelem. Tudod, Olyan, hogy mikor ketten végigmentek az utcán, szinte vártam, hogy az emberek tisztelettel félre fognak húzódni előlük, mint mikor a szentséget viszik. Mi legalábbis így tiszteltük, határtalanul tiszteltük kettejük szerelmét. Valahogy az egész társaság értelme ebben teljesedett. És milyen rövid ideig tartott. Hogy mi történt közöttük, pontosan sose tudtam meg. Úgy látszik, Ervin megkérte Éva kezét, és az öreg Ulpius kidobta. János úgy tudta, hogy meg is pofozta. De Éva csak annál jobban szerette Ervint, és bizonyára szívesen a kedvese lett volna, de Ervin számára a hatodik parancs kérlelhetetlen valóság volt. Még sokkal sápadtabb és hallgatagabb lett, mint addig. Az Ulpius házhoz nem járt, én egyre ritkábban láttam. És Évában akkor mehetett végbe az a nagy változás, ami később olyan megmagyarázhatatlanná tette a számomra. És azután Ervin egy szép napon eltűnt. Tamástól tudta meg, hogy szerzetes lett. Tamás megsemmisítette a búcsúlevelet, amelyben Ervin tudatta vele elhatározását. Hogy ő tudta-e Ervin szerzetesi nevét, és hogy hol, melyik szerzetben van, az titok, amit magával vitt a sírba. Talán csak Évának árulta el. Ervin bizonyára nem azért lett szerzetes, mert Évát nem vehette feleségül. Hiszen előzőleg sokat beszélgettünk a szerzetesi életről, és tudom, hogy Ervin vallásossága sokkal mélyebb volt, sem hogy szerzetesnek ment volna a belső elhivatás valami határozott jele nélkül, pusztán kétségbeesésből és romantikából. Bizonyára magasabb új mutatást látott abban is, hogy Évát nem vehette feleségül. De hogy ilyen hirtelen és menekülésszerűen ment el, abban nagy része lehetett annak, hogy Éva elől akart elmenekülni, az elől, a kísértés elől, amit Éva jelentett számára. Így, menekülve bár, és talán kissé József módjára, de mégis megtette, amiről annyit ábrándoztunk akkoriban. Ifjúságát töretlen áldozatként ajánlotta fel Istennek. Csak azt nem értem, mondta Erzsi, hogyha, amint mondod, annyira diszponálva volt a szerelemre, miért hozta meg ezt az áldozatot? Édes, a lélekben az ellentétek egymás mellett vannak. Nagy aszkéták nem hideg és szemtelen emberekből lesznek, hanem a legtüzesebbekből, azokból, akiknek van miről lemondani. Ezért nem engedi meg az egyház, hogy egy herélt pap legyen. És mit szólt mindehhez Éva? Éva magára maradt, és ettől kezdve nem lehetett vele bírni. Ebben az időben Budapest a Síberek és az Antant tisztek kezében volt. Éva, hogy nem, az Antant tisztek körébe került. Nyelveket tudott, és a viselkedésében volt valami nem magyaros vidéki, hanem igazán világvárosi. Úgy tudom, nagyon népszerű volt. Ekkor lett egyik napról a másikra kiskamaszlányból gyönyörű nővé. Ekkor került a szemébe az addigi pajtásos és nyílt kifejezés helyett az a másik tekintet. Mindig úgy nézett, mintha közben valami távoli, halk hangokra figyelne. Ebben az utolsó korszakban Tamás és Ervin hegemóniája után János hegemóniája következett. Évának ugyanis pénz kellett, hogy elegánsan jelenhessék meg az elegáns emberek között. Bár nagyon ügyesen tudott a semmiből eleganciát varni magának, azért ahhoz a semmihez is kell egy kis pénz. Itt következett szepet neki János szerepe. Mindig tudott Éva számára pénzt előteremteni. Hogy honnan, azt ő tudta. Sokszor éppen azokat az Antant tiszteket vágta meg, akikkel Éva táncolt. Bekaszíroztam a társaság pénzt, mondta cinikusan. De akkor már mi is cinikusan beszéltünk, mert mindig a hegemón stílusához alkalmazkodtunk. János aggálytalan módszerei nekem nagyon nem tetszettek. Nem tetszett például, hogy egy nap felkereste Reich urat, apám vállalatának öreg könyvelőjét, és egy borzasztó bonyolult mesével az én kártyaadósságomra és tervbe vett öngyilkosságomra hivatkozva egy elég komoly összeget vágott ki belőle. Később persze vállalnom kellett, hogy kártyaadóságot csináltam, holott soha életemben nem volt kártya a kezemben. És különösen az nem tetszett, hogy ellopta az aranyórámat. Ez egy nagy mulatság alkalmával történt, valahol kint egy akkor divatos nyári vendéglőben, a nevére már nem is emlékszem. Sokan voltunk. Éva társasága, két-három külföldi tiszt, inflációs gazdag fiatalemberek, furcsa nők az akkori évek rendkívül merész ruháiba és viselkedésébe öltözve. Veszendőség érzésemet már az is kiváltotta, hogy Tamás meg én ennyire nem nekünk való társaságba keveredtünk, emberek közé, akikkel semmi más közösségünk nem volt, mint éppen ez az érzés, hogy most már úgyis minden mindegy. Mert akkor a veszendőséget már nem csak én éreztem, hanem az egész város is. A levegőben volt. Az embereknek rengeteg pénzük volt, és tudták, hogy hiába egyik napról a másikra el fog veszni. A katasztrófa úgy lógott a kerthelyiség fölött, mint egy csillár. Apokaliptikus idők voltak. Nem is tudom, józanok voltunk-e, amikor leültünk inni. Az emlékemben úgy él, mintha az első pillanattól fogva részeg lettem. Tamás alig ivott, de ez az általános világvége hangulat annyira megfelelt lelki állapotának, hogy szokatlan otthonossággal mozgott az emberek és cigányok között. Tamással sokat beszéltem aznap éjjel, illetve szóban keveset, de iszonyú érzelmi perspektívája volt a szavaknak, amiket mondtunk. És újra nagyszerűen megértettük egymást. Megértettük egymást a veszendőségben. És a furcsa lányokkal is jól megértettük egymást. Legalábbis én úgy éreztem, hogy a keltákra és a halott szigetekre vonatkozó enyhe vallástörténeti fejtegetéseim élénk visszhangot váltanak ki abból a színi növendékből, aki nagyobb ára mellettem. Azután Évával félreültünk kettesben, és úgy udvaroltam neki, mintha nem is ismerném sovány és nagyszerű kamaszkora óta, és ő is teljes női komolysággal fogadta udvarlásomat, félmondatokkal és messzire nézve, akkori pózának teljes fényében. Mikor világosodni kezdett, nagyon rosszul lettem. És hogy utána kissé kijózanodtam, észrevettem, hogy az aranyórám eltűnt. Rettenetesen meg voltam döbbenve, kétségbeesésem extatikus volt. Meg kell értened, egy aranyóra elvesztése magában nem olyan nagy szerencsétlenség, még akkor sem, ha az ember 20 éves és más értéktárgya ezen a világon nincsen, mint az aranyórája. De mikor az ember 20 éves és hajnalban arra józanodik ki, hogy ellopták az aranyóráját, hajlandó arra, hogy a veszteségnek milyen szimbolikus jelentőséget tulajdonítson. Az aranyórát apámtól kaptam, aki egyébként nem nagyon ajándékozó természetű ember. Mondom, egyetlen értéktárgyam volt, egyetlen szóba jöhető magántulajdonom, és szememben éppen vaskos és közönséges, nagyképű nyárs polgárisága által képviseltem mindazt, amit annyira nem szerettem, de aminek az elvesztése most, hogy szimbolikus formában megjelent előttem, páni rémülettel töltött. Az volt az érzésem, hogy most már végleg el vagyok jegyezve az alsó hatalmaknak. Ellopták azt a lehetőséget, hogy valamikor mégis kijózanodjam, és visszatérjek a polgári világba. Odatántorogtam Tamáshoz, közöltem vele, hogy ellopták az aranyórámat, mondtam, hogy telefonálok a rendőrségre, és szólok a vendéglősnek, zárják le a kapukat, minden vendéget meg kell mondozni. Tamás csillapította maga módján. Nem érdemes. Hagyd. Persze, hogy ellopták. Tőled mindent el fognak lopni. Mindig te leszel az áldozat. De azt szereted. Csodálkozva néztem rá. De csak ugyan nem szóltam senkinek sem az óra eltűnéséről. Mi alatt Tamásra bámultam, egyszerre tisztában voltam vele, hogy az órát csak Szepet neki János lophatta el. Az est folyamán volt valami átöltözési munka. Szepet neki meg én kicseréltük kabátunkat és nyakkendőket. Valószínűleg, mikor visszakaptam a kabátomat, az óra már nem volt benne. Keresni kezdtem Szepet neki Jánost, hogy kérdőre vonjam, de már nem volt ott. Másnap és harmadnap sem láttam. És negyednap már nem kértem számon az órát. Átláttam, hogyha csak ugyan ő vitte el, akkor azért vitte el, mert Évának pénzre volt szüksége. És valószínűleg Éva tudtával vitte el, hiszen az egész átöltözés mókát Éva indítványozta. És az a jelenet, amikor kettesben ültem Évával, talán arra való volt, hogy ne vegyem mindjárt észre az óra eltűnését. Mikor erre a lehetőségre rájöttem, bele is törődtem a dologba. Ha Éváért történt, jól történt, akkor ez is hozzátartozik a játékhoz. A régi játékhoz, az Ulpius házban. Attól kezdve szerelmes voltam Évával. De hiszen mostanig a leghatározottabban tagadtad, hogy valaha is szerelmes voltál belé. Vetette közbe Erzsi. Persze. Igazam is volt. Csak jobb szó hiány nevezem szerelemnek azt, amit Éva iránt éreztem. Ez az érzés semmiben sem hasonlított ahhoz, ahogy téged szeretlek, és ahogy egy-két elődödet szerettem. Ne haragudj. Valahogy egészen a negatívum annak. Téged azért szeretlek, mert hozzám tartozol. Őt azért, mert nem tartozott hozzá. Az, hogy téged szeretlek, önbizalmat és erőt ad. Az, hogy őt szerettem, megalázott és megsemmisített. Persze ezek szónokias antitézisek csak. Akkor úgy éreztem, hogy a régi játék valósággá válik, és én lassan elpusztulok a nagy beteljesedésben. Elpusztulok Éva miatt. Éva által, úgy, ahogy megjátszottuk kamaszkorunkban. Mihály felkelt és nyugtalanul járkált a szobában. Most bántani kezdte, hogy így kiadta magát Erzsinek. Egy idegen nőnek. Erzsi megszólalt. Az előbb valami olyasmit mondtál, hogy azért nem lehettél szerelmes belé, mert túlságosan is ismertétek egymást. Nem volt meg köztetek a szerelemhez szükséges távolság. Jól van, nem érti, gondolta Mihály. Csak annyit ért belőle, amennyit egészen primer féltékenysége fel tud fogni. Jó, hogy ezt említed, mondta megnyugodva. Addig az emlékezetes éjszakáig nem is volt távolság. Akkor fedeztem fel, amikor kettesben ott ültünk, mint egy hölgy és egy úr, hogy Éva már egészen más nő. Idegen, nagyszerű és gyönyörű nő. Ugyanakkor, amikor még a régi Éva is elveszíthetetlenül hordja magában ifjúságom beteg és sötét édességét. Egyébként Éva fütyült rá. Ritkán sikerült látnom, és akkor sem törődött velem. Nyugtalansága már valahogy patológikus volt. Különösen amióta megjelent a komoly kérő. Egy híres, gazdag, nem egészen fiatal régiséggyűjtő, aki egyszer-kétszer megfordult az Ulpius házban az öregnél, látta néha Évát, és régóta foglalkozott azzal a tervvel, hogy feleségül veszi. Az öreg Ulpius kijelentette Évának, hogy semmiféle tiltakozást nem fogad el. Éva már eleget volt a nyakán. Menjen férjhez, vagy menjen a fenébe. Éva 2 hónapi haladékot kért. Az öreg a vőlegény kérésére beleegyezett. Minél kevesebbet törődött velem Éva, annál erősebb lett bennem az az érzés, amire jobb híján azt mondtam, hogy szerelem. Úgy látszik, egészen különös hajlandóságom volt akkoriban a reménytelenségre. Ácsorok éjszakon kapuja előtt, hogy meglessem, amint nevető és hangos kísérettel hazajön. Elhanyagolni tanulmányaimat, minden pénzemet elkölteni hülye ajándékokra, amiket észre sem lesz jóformán. Nyálasan ellágyulni és férfiatlanul jelenetezni, ha találkozom vele. Ez volt az én formám. Akkor éltem igazán. Semmi, ami öröm azóta jött, nem ment olyan igazi mélységekbe, mint az a fájdalom, az a boldog gyalázat, hogy el kell vesznem miatta, és ő nem is törődik vele. Vajon úgy hívják ezt, hogy szerelem? Miért mondom el ezt? Miért mondom? Megint sokat ittam. De egyszer el kellett mondanom, és Erzsi úgysem érti. Közben végéhez közeledett az Évának adott haladék. Az öreg Ulpius néha bedobbant a szobába, és rettenetes jeleneteket csinál. Ekkoriban már sosem volt józan. A vőlegény is megjelent ősz hajjal, és bocsánat kérdésem. Éva még egyet mondja, hogy egy hétre nyugodtan elutazhassék Tamással, és elbúcsúzhassanak egymástól. Valahonnan pénze is volt az utazásra. El is utaztam. Hallstattban. Késő ősz volt. Nem volt ott rajtuk kívül egy lélek sem. Az ilyen régi történelmi fürdőhelyeknél semmi sem halálosabb. mert hogy egy vár vagy egy székesegyház nagyon öreg, teljesen időszerűtlen és itt-ott omladozik, az természetes. Az a dolga. De mikor egy olyan hely mutatja mulandóságot, ami a pillanatnyi örömök számára készült, például egy kávéház vagy egy gyógysétány, annál nincs rendeletesebb. Jó, mondta Erzsé. Mesélt tovább. Mi történt az Möbiusokkal? Édes, azért haboztam és filozofáltam, mert innen kezdve nem tudom, hogy mi történt velük. Soha többé nem láttam őket. Ulpius Tamás Hallstattban megmérgezte fel. Ezúttal sikerült. És mi történt Évával? Hogy Évának része volt Tamás halálában? Talán semmi. Nem tudom. Nem jött tőle vissza. Azt mondják, Tamás halála után érte jött egy magas rangú idegen katonatiszt, és elmondta. Talán találkozhattam volna még vele. A következő években egyszer-kétszer lett volna alkalma. János néha felbukkant, homályos célzásokat tett, hogy esetleg meg tudja csinálni, hogy láthassam Évát, és szívesen látná, ha szolgálatait honorálnám. De én akkor már nem akartam találkozni Évával. Ezért mondta az előbb János, hogy én vagyok az oka, hogy elszakadt a mi fiúságomtól, holott csak a kezemet kellett volna kinyitani. Igazán. Mikor Tamás meghalt, azt hittem megvalósult. És azután elhatároztam, hogy megváltozom. Kirántom magam ebből a bűvöletből. Nem akarok úgy járni, mint Tamás. Én rendes ember leszek. Ott hagytam az egyetemet, kitanultam az apám szakmáját, kimentem külföldre, hogy jobban értsek a dolgokhoz. Azután hazamentem, és igyekeztem olyan lenni, mint más ember. Ami pedig az Ulpius házhoz tartozott, nem hiába éreztem olyan veszendőnek. Minden elpusztult, nem maradt belőle semmi. Az öreg Ulpius nem élt azután soká. Agyonütötték, amint egyszer hazafelé tartott részegen egy külvárosi kocsmából. A házat már előbb megvette egy Munk nevű gazdag ember, apámhoz nem látja. Voltam is egyszer náluk borzasztó. Gyönyörűen berendezték, úgyhogy sokkal régibb, mint igazából. Az udvar közepén egy valódi florenci kút áll. A nagyapa szobájából Altdeutsch ebédlőre töltve burkolattal, és a mi szobánk, Isten, valami ős magyar vendéglőnek, hogy mi csodának rendezték be, tulipános ládákkal, göcsögökkel és műtyürkékkel. Tamás szobája. Ez a mulandóság. Szent Isten, milyen késő van. Ne haragudj, hogy most egyszer el kell mondanom. Akármilyen szamárság hangzik esetleg így kívülről. Na, most lefekszem. Mihály, azt ígérted, hogy elmondod, hogyan halt meg Ulpius Tamás. És nem mondtad el. Sem azt, hogy miért halt meg. Nem mondtam el, hogy hogyan halt meg, mert nem tudom. És hogy miért halt meg. Talán életút volt, nem? Az életet nagyon meg lehet tudni, nem? Nem. De aludjunk. Nagyon késő van már.
1: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.
0: Ötödik fejezet. Firenzével nem volt szerencséjük. Egész ott létük alatt esett. Áldogáltak esőköpenyben a dóm előtt, és Mihály egyszerre elnevette magát. Hirtelen megértette a dóm egész tragikumát. Hogy itt áll páratlan szépségében, és senki se veszi komolyan. Idegenforgalmi és műtörténeti nevezetesség lett, és senki sem gondolná róla, senki sem hiszi már el neki, hogy azért van itt, hogy Isten és a város dicsőségét hirdesse. Felmentek Fiesoléba, és nézték, amint egy zivatar fontoskodó gyorsasággal futólépésben jött a hegyeken át, hogy még idejében utolérje őket. Bemenekültek a kolostorba, és megnézték a sok keleti ócskaságot, amit a jámbor barátok a századok folyamán misszióikból hazahoztak. Mihály hosszasan elgyönyörködött egy kínai képsorozatban, amelyről csak egy idő múlva tudta megállapítani, hogy mit is ábrázol. Mindegyik kép felső részén egy dühös és riasztó kínai trónolt, előtt egy nagy könyv. Arcát különösen ijesztővé tette az, hogy haja két oldalt a halántéka fölött felfelé borzadott. A képek alsó részében pedig mindenféle hátborzongató dolog történt. Valami kellemetlen folyadékba dobáltak be embereket vasvillákkal, némelyiknek éppen a lábát fűrészelték, egyiknek nagy gonddal húzták ki éppen kötél alakú beleit, és egy helyt egy automobilszerű szerkezet, amelyet egy halántékán felfelé fésült szörnyetek hajtott, nekiment egy tömegnek, és a gépezett orrán elhelyezett forgóbárdok feltrancsírozták az embereket. Rá eszmélt, hogy ez az utolsó ítélet, ahogy egy kínai keresztény látja. Micsoda szakértelem és tárgyilagosság. Szédülni kezdett, és kiment a térbe. A táj, amely oly csodálatos volt a vonatból nézve Bologna és Firenze közt, most ázott és ellenszenves volt, mint egy nő, aki sírt és lemállott arcáról a festék. Mikor leértek, Mihály elment a főpostára. Ide címeztették leveleiket, amióta Velencét elhagyták. Az egyik neki címzett borítékon megismerte Pataki Zoltánnak, Erzsi első férjének az írását. Talán olyasmi van benne, amit Erzsinek nem kellene elolvasnia, gondolta, és leült a levéllel egy kávéház elé. Íme a férfi szolidaritás, gondolta mosolyogva. A levél így szól. Kedves Mihály! Jól tudom, kissé émelygős dolog, hogy hosszú és barátságos levelet írok neked, miután elcsábítottad és megszöktetted a feleségemet, de te sosem voltál a konvenciók embere, és ezért talán nem is fogsz megütődni rajta, ha én, bár mindig vén konformistának neveztél, ez egyszer szintén nem törődöm a viselkedésünket irányító szabályokkal. Írok neked, mert másképp nem volnék nyugodt. Írok neked, mert őszintén megvalva nem tudom, miért ne írnék, hiszen azzal mind a ketten tisztában vagyunk, hogy nem haragszom rád. A látszatot csak tartsuk meg a világ előtt, mert Erzsi önérzetének bizonyára jobban esik az a romantikus beállítás, hogy mi miatta halálos ellenségek vagyunk, de magunk közt, Mihályom, tudod jól, hogy mindig nagyra becsültelek, és ezen nem változtat az a tény, hogy elcsábítottad és megszöktetted a feleségemet. Nem mintha ez a tetted nem tört volna teljesen össze, hiszen azt sem kell tagadnom előtted, de persze ez is maradjon közöttünk, hogy mennyire imádom most is Erzsit. De tisztában vagyok vele, hogy te nem tehetsz semmiről. Általában nem hiszem, ne haragudj, hogy te tehetnél valamiről ezen a világon. És éppen ezért írok neked. Őszintén megvalva egy kicsit aggódom Erzsért. Látod, annyi éven át megszoktam, hogy gondoskodjam róla, hogy állandóan evidenciában tartsam, hogy ellássam mindennel, amire szüksége van, és főképp amire nincs szüksége, hogy vigyázzak, vajon elég melegen öltözötte fel, ha elmegy este. Most nem tudok erről az aggódásról leszokni egyik napról a másikra. Ez az aggodalom az a kapcsolat, ami annyira Erzsihez fűz. Bevallom neked, nemrég olyan hülye álmom. Azt álmodtam, hogy Erzsi nagyon is kihajolt az ablakon, és ha nem fogom meg, még kiesik. És akkor jutott eszembe, hogy nem vagyok biztos benne, vajon te észrevennéd-e, ha Erzsi nagyon kihajolna az ablakon. Hiszen olyan szórakozott és befelé fordult ember vagy. Ezért gondoltam, megkérlek néhány dologra, hogy különösen vigyázzál. Felírtam mindent egy cédulára, ahogy eszembe jutott. Ne haragudj, de letagadhatatlan tény, hogy sokkal régebben ismerem Erzsit, mint te, és ez bizonyos jogokat ad. 1. Vigyázz, hogy Erzsi egyék. Erzsi, talán te is rájöttél már, nagyon fél a hízástól, ez a félelem néha pánikszerűen jön rá. Ilyenkor napokig nem eszik, és utána súlyos savbántalmai vannak, ami viszont az idegeinek tesz rosszat. Arra gondoltam, talán evésre fogja ihletni őt, hogy neked, Umberufen, olyan jó étvágyad van. Én sajnos öreg gyomorbajos vagyok, és nem tudtam jó példával előjárni. 2. Vigyázz a manikűrös nőkre. Ha utazás közben Erzsi manikűröztetni akar, vállald magadra, hogy gondoskodsz manikűrös nőről, és csak a legjobb céget vedd igénybe. A szállodaportásától kér információt. Erzsi rendkívül érzékeny ebben, és már többször előfordult, hogy a manikűrös nő ügyetlensége miatt meggyűlt az ujja. amit bizonyára te sem szeretnél. 3. Ne hagyd, hogy Erzsi korán keljen fel. Tudom, hogy utazás közben erős a kísértés az ilyesmire. Mikor utoljára Olaszországban voltunk, magam is beleestem ebbe a hibába, mert az olasz város közti autóbuszok nagyon korán indulnak. Hagyd a fenébe az autóbuszokat. Erzsi későn alszik el, és későn ébred. A korai felkelés nagyon rosszat tesz neki. Napokig nem tudja kiheverni. 4. Ne engedd, hogy Scampit, Frutti di Márét vagy más vízi szörnyet egyék, mert attól kiütést kap. 5. Nagyon kényes dolog, nem is tudom, hogy írjam meg. Talán fel kellene tételeznem, hogy te is tisztában vagy ezzel, de nem tudom, az ilyen elvont és filozófikus természetű ember tisztában szokott-e lenni ilyesmivel, a női természet mérhetetlen törékenységével, és hogy mennyire uralkodnak rajta bizonyos testi dolgok. Arra kérlek, jól jegyezd meg magadnak Erzsi dátumait. Egy héttel a dolog bekövetkezés előtt légy elnéző és türelmes a végletekig. Erzsi ilyenkor nem egészen beszámítható, keresi a civakodást. Legokosabb, ha csak ugyan civakodsz vele, az levezeti az ingerültségét, de ne veszek egy komolyan. Gondold meg, hogy csak egy fiziológiai folyamatról vagy miről van szó. Ne ragadtasd el magad. Ne mondj olyasmit, amit később megbánnál, és főképp ne engedd, hogy Erzsi mondjon olyant, mert később nagyon megbánja, és az rosszat tesz az idegeinek. Ne haragudj. Még 1000 dologról kellene írni, 1000 apróságról, amire vigyáznod kellene, ezek csak a legfontosabbak. De így nem jut eszembe, nekem nincs semmi fantáziám. Mégis, mit tagadjuk, nagyon aggódom. Nem csak azért, mert Erzsit ismerem, hanem elsősorban azért, mert téged ismerlek. Kérlek, ne érts félre. Ha én nő lennék, és kettőnk közül választanom kellett volna, habozás nélkül téged választottalak volna, és Erzsi bizonyára éppen azt szereti benned, hogy olyan vagy, amilyen vagy. Olyan végtelenül távoli és elvont, hogy senkihez és semmihez közöd nincs, és mintha egy átutazó idegen, egy marslakó lennél ezen a földön. Hogy semmit sem tudsz pontosan megjegyezni, hogy senkire nem tudsz komolyan haragudni, hogy nem tudsz odafigyelni, ha mások beszélnek, hogy inkább csak jó akaratból és udvariasságból csinálsz néha úgy, mintha te is ember volnál. Mondom, mindez igen szép, és én is nagyon tudnám értékelni, ha nő volnék, csak az aggaszt, hogy most mégis Erzsi férje is vagy. És Erzsi ahhoz szokott, hogy férje minden tekintetben gondoskodjék róla, a széltől is óvja, hogy neki semmire se kelljen gondolnia, csak a szellemi, a lelki életére, és nem utolsó sorban a testápolásra. Erzsi luxusnő természettől fogva, otthon annak nevelték, én annak tiszteltem, és nem tudom, te melletted nem kellem majd szembenéznie olyan realitásokkal, amelyeket apja meg én gondosan elleplesztünk el. Még egy kényes kérdést kell itt érintenem. Jól tudom, hogy te, illetve kedves édesapád, akinek a vállalatánál működsz, jómódú emberek vagytok, és feleséged nem fog semmiben sem hiányt szenvedni. Azért néha mégis aggódom, mert tudom, hogy Erzsi mennyire el van kényeztetve, és félek, hogy az ilyen elvont ember, mint te, nem számol kellőképpen Erzsi igényeivel. Te magad, tudom, kedvesen, bohémesen igénytelen természet vagy, mindig igen szolíd életet éltél, más életnívón, mint amihez Erzsi hozzászokott. Már most egyikteknek alkalmazkodni kell a másik élet standardjához. Ha Erzsi alkalmazkodik a tiédhez, az előbb-utóbb meg fogja bosszulni magát, mert déklasszénak fogja érezni magát abban a pillanatban, amint régi milliójével érintkezésbe jön. Mit tudom én, Olaszországban találkozhatok egy barátnőjével, aki felhúzza az orrát, amikor meghallja, hogy egy nem egészen első rangot elvallogtok. A másik lehetőség az, hogy te alkalmazkodsz az ő standardjához. Ez meg előbb-utóbb anyagi következményekkel fog járni, mert ne haragudj, én valószínűleg jobban ismerem vállalatotok tehervírű képességét, mint te, aki olyan elmúlt ember vagy, és amellett 4 vagytok testvérek, és kedves édesapád is konzervatív, meglehetősen szigorú felfogású úriember, inkább a tartalékolásnak, mint a jövedelem felélésének a híve. Szóval, hogy rövid legyek, nem vagy abban a helyzetben, hogy Erzsi szokott életstandardját a te oldaladon fenntarthassa. Minthogy pedig nekem nagyon

Tehát még egyszer, nichts für ungut, érezd jól magad. Szeretettel köszönt, igaz tisztelő, Zoltán. Mihályt a levél mélységesen kihozta a sodrából. Nagyon émeítette Pataki férfiatlan jósága, ami tulajdonképpen nem is jóság, csak férfiatlanság, de ha jóság, akkor sem sokkal rokonszenvesebb, mert Mihálynak nem volt valami nagy véleménye a jóságról. És ez az udvariasság. Hiába Pataki csak kereskedő segéd maradt, akárhogy meg is gazdagodott. De mindez Pataki Zoltán dolga, és az ő baja, ha még mindig szerelmes Erzsibe, aki igazán gyalázatosan viselkedett vele szemben. Nem ez hozta ki a sodrából, hanem a levélnek ő rá és Erzsire vonatkozó részei. Először is az anyagiak. Mihály a gazdasági szükségszerűséget mérhetetlenül tisztelte. Talán éppen azért, mert neki oly kevés érzéke volt hozzá. Ha valaki azt mondta neki, anyagi okok arra kényszerítenek, hogy így meg így cselekedjem, Mihály mindjárt elhallgatott és minden aljasságot igazolva látott. Éppen ezért rendkívül nyugtalanította a dolognak az az aspektusa, ami előtte már régebben is felmerült, de Erzsi mindig tréfásan elütötte, hogy tudnélik Erzsi anyagilag nagyon rosszul járt vele. Azelőtt egy gazdag ember felesége volt, most pedig egy polgári közepesé. Ez előbb-utóbb meg fogja bosszulni magát, amit a józan és anyagiakban oly otthonos Pataki Zoltán már is tisztán lát. Hirtelen egy csomó dolog jutott eszébe, ami már eddig is nászútjukon is kiélezte a kettejük élet standardja közt lévő különbséget. Itt volt mindjárt, hogy ne menjünk messzire a szálloda, amelyben most laktak. Mihály, miután Velencében és Ravennában látta, hogy Erzsi mennyivel jobban tud olaszul, mint ő, és mennyivel ügyesebben beszél a portásokkal, akiktől ő úgy is iszonyodott, Firenzében már teljesen Erzsire bízta a szálloda és egyéb földi gondokat. Erre Erzsi minden további nélkül az Arnópart egyik régi, de igen drága kis szállodájában vett ki szobát, azzal a megokolással, hogy ha már az ember Firenzében van, akkor feltétlenül az Arnópartján kell lakni. A szoba ára Mihály homályosan érezte, mert lusta volt számolni, egyáltalán nem állt arányban az összeggel, amit olaszországi tartózkodásukra szántak, jóval drágább volt, mint velencei szobájuk, és ez egy pillanatra belenyilallott Mihály takarékossághoz szokott szívébe. De azután undorral üzte el magától ezt a kicsinyes érzést. Végre is nászúton vagyunk, mondta magában, és többet nem gondolt rá. De most, hogy elolvasta a Pataki levelét, ez is előtte állt, mint szimptóma. De a legnagyobb baj nem az anyagiak voltak, hanem az erkölcsiek. Mihály, amikor fél évi kínos töprengés után arra a határozatra jutott, hogy Erzsit, akivel akkor már egy éve viszonya volt, elválasztja az urától és feleségül veszi, azért szánta el magát erre a következmény teljes lépésre, hogy mindent jóvá tegyen továbbá, hogy komoly házassága révén végleg bevonuljon a felnőtt komoly emberek sorába, hogy egyenrangú fél legyen, értelmében Pataki Zoltánnal. Éppen ezért megfogadta, hogy minden erejéből igyekezni fog jó férj lenni. El akarta felettetni Erzsivel, milyen jó férjet hagy el a kedvéért, és különben is mindent jóvá akart tenni, kamaszkorára visszamenően. Pataki levele most meggyőzte vállalkozása reménytelenségéről. Olyan jó férj sohasem tud lenni, mint Pataki Zoltán, aki íme, hűtlen és távol levő feleségét is, a távolságon át is, több gonddal és hozzáértéssel tudja megvédelmezni, mint ő, aki itt van vele, és a védelmező szerepére annyira alkalmatlan, hogy még a szálloda és egyéb földi gondokat is Erzsi nyakába varja, azzal a nagyon is átlátszó ürüggyel, hogy Erzsi jobban tud olaszul. Talán igaza van Patokinak, gondolta, hogy nagyon is elvont és befelé fordult természet vagyok. Persze, szimplifikáció, az ember sosem ilyen megfogalmazható, de annyi biztos, hogy rendkívül ügyetlen és inkompetens vagyok a világ dolgaiban. Egyáltalán nem vagyok az a férfi, akinek nyugodt felelősségében megbízhat egy asszony. Márpedig Erzsi az a nő, aki szereti teljesen rábízni magát valakire. Szereti tudni, hogy valakihez feltétlenül oda tartozik, nem az anyáskodó asszonyok közül van, talán ezért is nincs gyereke, hanem azok közül, akik a szeretőjű gyermeke szeretnének lenni. Istenem! Milyen szerencsétlen lesz előbb-utóbb mellettem, aki azt hiszem még tábornak is könnyebben lehetnék, mint hogy apa szerepet játszak. Ez az a

harmónia teljesen hiányzik belőlem többek közt. Nem bírom, ha valaki függ tőlem, akárha kiszolgáló személyzet formájában. Azért csináltam mindent egyedül legénykoromban. Nem bírom elviselni a felelősséget, és rendszerint meggyűlölöm azokat, akik várnak tőlem valamit. Őrület ez az egész. Őrület Erzsi számára, hiszen 100 ember közül 99-en jobban járt volna, mint velem. Minden átlagos, normális ember jobb fér lett volna, mint én. És most nem a magam szempontjából nézem, hanem tisztán az övéből. Miért nem gondoltam mindenre, mielőtt megnősültem? Vagyis inkább, hogy lehet az, hogy Erzsi, aki olyan bölcs, nem gondolta meg jobban a dolgot? De Erzsi persze nem gondolta meg, mert Erzsi szerelmes volt Mihályban. És vele szemben nem volt bölcs, nem ismerte fel Mihály hibáit, úgy látszik, mindmáig nem ismerte fel. De ez csak az érzékek játéka. Erzsi egészen nyers, gátlástalan étvágyjal kívánja a szerelmi boldogságot, amit Pataki oldalán nem talált meg, de hát ha egyszer jól lakik. Mert az ilyen érzéki szenvedély nem szokott túlságosan sokáig tartani. Mikor hosszas bolyongás után visszatért a szállodába, már elkerülhetetlennek látta, hogy Erzsi egyszer elhagyja őt, mégpedig retteretes krízisek és gyötrelmek után, csúnya férfi ügyek után, a nevét is megkurcolva, ahogy az ilyesmit nevezik. Bizonyos fokig bele is nyugodott az elkerülhetetlenbe, és amikor vacsorához ültek, kissé már úgy nézett Erzsire, mint múltjának egy szép darabjára, és ünnepies meghatottság fogta el. Múlt és jelen mindig különös játékot játszottak Mihályban, egymás színezve, ízesítve. Szeretett képzeletben visszahelyezkedni múltjának egy pontjába, és annak a szemszögéből átcsoportosítani mostani életét. Például, mit szóltam volna Firenzéhez, ha 16 éves koromban járok itt? És ez a visszahelyezés a jelen pillanatnak mindig gazdagabb érzelmi tartalmat adott. De lehetett fordítva is, a jelenből múltat csinálni. Milyen szép emlék lesz 10 év múlva, hogy egyszer Firenzébe jártam Erzsivel. Milyen tartalma lesz ennek az emléknek, érzelmi uszája, amit ma még nem is sejtek. Ünnepi érzését hatalmas ünnepi étrend összeállításában és drága bor rendelésében fejezte ki. Erzsi ismerte Mihályt, tudta, hogy a nagy vacsora nagy hangulatot jelent, és igyekezett ő is felemelkedni a szituációhoz. A beszélgetést ügyesen úgy irányította, egy-két kérdést téve fel Firenze történetére vonatkozólag, hogy Mihály gondolatait történelmi irányba terelje, mert tudta, hogy Mihályt a történelmi asszociációk a bornál is jobban és ünnepélyesebben átlelkesítik, sőt ez az egyetlen dolog, ami Mihályt közönyéből kiragadja. Mihály csak ugyan lelkes, színes és adataiban megbízhatatlan magyarázatokat adott, majd csillogó szemmel azt próbálta elemezni, mit jelent számára, mennyi csodát és extázist maga ez a szó Toszkána. Mert ennek a földnek nincs egy darabja sem, amit történelmi hadseregek, császárok és francia királyok nagyszerű kosztümös csapatai ne tapostak volna. Itt minden ösvény valami nagyon fontos helyre vezet, és Firenze egy utcájára több történelem esik, mint odahaza hét vármegyére. Erzsi gyönyörködve hallgatta. Toszkána történelmisége ugyan pillanatnyilag egyáltalán nem érdekelte, de nagyon szerette Mihályt, amint így áttüzesedett. Szerette, hogy éppen ilyenkor, történelmi révedezéseiben, tehát amikor a legtávolabb járt az emberek itteni és mostani világától, ilyenkor felengedett közönye, és ő is olyan volt, mint egy ember. A rokon szenv Erzsiben csak hamar erősebb érzésekbe ment át, és örömmel gondolt az este várható folytatására, annál is inkább, mert előző este Mihály rossz kedvű volt, és Mihály lefeküdt, elaludt, vagy legalábbis úgy tett. Tudta, hogy Mihály áttüzesedett hangulatát a történelemről milyen könnyen magára irányíthatja. Elég volt, hogy rátette kezét Mihály kezére, és erősen Mihály szemébe nézett. Mihály elfelejtette Toszkánát, és bortól kipirult arca egészen elsápadt a hirtelen rátörő megkívánástól. Azután udvarolni és hízelegni kezdett, mint a most küzdene először Erzsi szerelméért. Milyen különös, gondolta Erzsi.
egy évi intimitás után még mindig olyan hangon udvarol nekem olyan belső nyugtalansággal, mintha egészen bizonytalan volna, hogy meghallgatom-e. Sőt, minél inkább megkíván, annál távolibban, annál választékosabb modorban udvarol. Mint egy kidekorálja a vágyát ezzel, megadja neki a kellő tiszteletet. És a legnagyobb közelség a test közelsége sem hozza közelebb. Csak akkor tud szeretni, ha távolságot érez közöttünk. Így is volt. Mihály vágya a távoli Erzsinek szólt. Annak, akiről tudta, hogy majd eladja őt, és aki már inkább úgy élt benne, mint egy szép emlék. Azért is ivott annyit, hogy megőrizze magában ezt a hangulatot, hogy elhitesse magával, hogy nem Erzsivel van együtt, hanem Erzsi emlékével. Erzsivel, mint történelemmel. De közben Erzsi is ivott. És rá a bor mindig erősen hatott, hangos lett, jókedvű, és igen-igen türelmetlen. Mihálynak eléggé új volt ez az Erzsi, mert házasságuk előtt ritkán volt Erzsinek alkalma, hogy Mihály jelenlétében nyilvánosság előtt ennyire szabadon viselkedjék. Mihály ezt az Erzsit igen vonzónak találta, és mindketten siettek fel szobájukba. Ezen az éjszakán, amikor Erzsi új Erzsi volt, és egyben történelmi, emlék Erzsi is, és amikor Pataki Zoltán levele és az Ulpiuszok körülötte kerengő emléke mélyen megrendítette, Mihály megfeledkezett régebben tett fogadalmáról, és házas életébe olyan elemeket vitt bele, amiket Erzsitől mindig távol akart tartani. A szerelemnek bizonyos kamaszos, fiatal fiúk és szűzlányok közt divatozó módjára gondolunk, amellyel a gyönyört kerülő úton meg lehet szerezni, és minden felelősség nélkül. Vannak emberek, akik, mint Mihály, ezt a felelőtlen gyönyört jobban szeretik a teljes komolyságú és szinte hivatalos jellegű élvezeteknél. De Mihály önmaga előtt is mérhetetlenül szégyelte ezt a hajlandóságot, mert tisztában volt kamaszosságával, kamaszkori kötöttségével, és mikor Erzsivel, igazán komoly felnőtt szerelmével intimitásba került, elhatározta, hogy Erzsivel mindig csak a hivatalos szerelmi formák közt fog érintkezni, mint ahogy illik, két komoly, felnőtt szerelmeshez. Ez a firenzei éjszaka volt az első és egyetlen kivétel. Erzsi csodálkozva, de szívesen fogadta és viszonozta Mihály szokatlan gyengétségeit, nem értette a dolgot, és nem értette utána Mihály égtelen rossz kedvét és szégyenkezését sem. Miért? Kérdezte. Hiszen nagyon jó volt így is, és különben is szeretlek. És elaludt. Most Mihály volt az, aki nagyon sokáig nem tudott elaludni. Úgy érezte, most végleg és faktikusan beismerte házassága csődjét és összeomlását. Beismerte, hogy még a házasságában sem tud felnőtt lenni, és ami a legszörnyűbb, arra kellett ráeszmélnie, hogy Erzsi soha ekkora gyönyörűséget nem okozott neki, mint most, amikor nem úgy szerette, mint felnőtt és szenvedélyes szeretőjét, hanem mint egy fejletlen kamaszlányt, egy tavaszi kirándulás után. És ekkor Mihály kikelt az ágyából. Miután meggyőződött róla, hogy Erzsi alszik, a toalett asztalhoz lépett, amelyen Erzsi retikülje feküdt. Megkereste benne a csekkeket, mert Erzsi volt a pénztáros. Megtalálta a Nemzeti Bank 2 lira csekét, mindegyik egyforma összegről szólt, az egyik az ő nevére, a másik Erzsiére. Kivette a saját csekét, és helyébe egy ugyanolyan alakú papíros csempészet be, a csekket pedig nagy gonddal eltette a tárcájába, és visszafeküdt. Hatodik fejezet. Másnap reggel tovább utaztak Róma felé. A vonat kiszaladt Firenzéből, és bent volt a Toszkán tájban, zöld és tavaszias dombok között. Lassan haladt, minden állomáson 10 percet állt, az utasok kiszálltak, és délszaki kényelmességgel szállingúztak vissza, mikor indulni készült, és közben beszélgettek és nevettek. Nézd meg, mondta Mihály.
mennyivel több dolgot lát az ember, ha itt kinéz az ablakon, mint a más országban néz. Nem tudom, hogy csinálják, a horizont nagyobb itt, vagy a tárgyak kisebbek, de fogadok, hogy az ember ötször annyi falut, várost, erdőt, folyót, eget és felhőt lát itt, mint a mondjuk Ausztriában néznek ki a vonatablakon. Igaz, mondta Herzsi. Álmos volt, és idegesítette már Mihály olasz rajongása. Ausztria mégis szebb. Oda kellett volna menni. Ausztriába? Kiáltotta Mihály. Úgy megsértődött, hogy nem is folytatta. Tedd el a passzusodat, mondta Erzsi. Megint kint felejtetted az asztalon. A vonat megállt Kortonában. Mihály, mikor meglátta a kishegyi várost, úgy érezte, hogy valamikor már sok ilyent látott, és most a viszontlátás boldogságát élvezi. Miért érzem úgy, mintha ifjúkorom egy részét hegyi városokban töltöttem volna, mond? De Erzsi nem mondott semmit erre vonatkozólag. Unom már ezt a sok utazást, azt mondta. Szeretnék már Capriban lenni, ott majd kipihenem magam. Ugyan Capri. Sokkal érdekesebb volna kiszállni itt Cortonába. Vagy akárhol, programon kívül. A következő állomás például Arezzo. Arezzo. Fantasztikus, hogy Arezzo csak ugyan a világon van, és nem Dante találta ki, amikor tornászait összehasonlította az ördögökkel, akik trombitát csináltak alfelükből. Gyere, szálljunk ki Arezzóba. Jön eszembe. Szálljak ki, mert Dante ilyen disznóságokat ír. Arezzo poros kis fészek. Biztosan van benne egy dóm a 13. századból, egy Palazzo Comunale, a Duce arcképe minden sarkon és megfelelő nemzeti feliratok, sok kávéház és egy Stella d'Italia nevű szálloda. Nem vagyok rá kíváncsi, unom. Szeretnék már Capriban lenni. Érdekes. Talán azért, mert te már sokszor voltál Olaszországban, már nem álljulsz el, ha egy Fra Angelico képet vagy egy Bel Paese sarkot. Én meg úgy érzem, hogy halálos vétket követek el minden állomástál, ahol nem szállunk ki. Nincs frivolabb dolog, mint vonaton utazni. Gyalog kellene menni, vagy legalábbis postakocsi, mint Goethe. Hátborzongat, hogy voltam Toszkánában, meg nem is. Hogy íme elutaztam Arezzo mellett, és hogy arra van valahol Siena, és én nem mentem oda. Ki tudja, eljutok-e még valaha Sienába, ha most nem megyek el. Mondd már, otthon sosem árultad el, hogy ilyen sznob vagy. Mi baj lesz abból, hogy nem nézted meg a szénai primitíveket? Ki kíváncsi a szénai primitívekre? Hát mit akarsz csinálni Sienában? Mit tudom én? Ha tudnám, talán már nem is izgatna, de ha kimondom ezt a szót, Siena, az az érzésem, hogy ott megláthatnék valamit, amitől minden rendbe jönne. Bolond vagy, az a baj. Lehet. És éhes is vagyok, van nálad valami? Miá? Retteretes, mennyit eszel, amióta Olaszországban vagyunk, hiszen most reggeliztél. A vonat egy Terontóla nevű állomáshoz ért. Itt leszállok és megiszom egy kávét. Ne szállj le, te nem vagy olasz, még elmegy a vonat. De hogy megy el? Minden állomáson negyed órát áll. Szervusz is te veled. Szervusz majom, aztán írjál. Mihály leszállt, megrendelte a kávét, és mialatt az eszpresszógép cseppenként kisisterekte magából a nagyszerű, forró italt, beszélgetni kezdett egy benszülöttel Perugia nevezetességeiről. Azután megitte a kávét. Jöjjön gyorsan, mondta a benszülött. A vonat már indul. Csak úgy, amire kiértek, a vonat fele már kint volt az állomásról. Csak éppen, hogy fel tudott kapaszkodni az utolsó kocsira. Ez régi módi harmadosztályos kocsi volt, nem volt rajta folyosó, minden kupé külön világ volt. Nem baj, majd a legközelebbi állomáson előre szaladok, gondolta. Most megy először Perugiába? Kérdezte a barátságos benszülött. Perugiába? Nem megyek én Perugiába, sajnos nem. Akkor bizonyára tovább utazik Ancónáig. Nem jól teszi. Szálljon ki Perugiába, nagyon régi város. De én Rómába utazom, mondta Mihály. Rómába? Az úr tréfál. Mit csinálok? Kérdezte Mihály abban a hiszemben, hogy rosszul érti az olasz szót. Tréfál, kiáltotta az olasz. Ez a vonat nem megy Rómába. Na, maga nagyon vicces ember, mondta megfelelő olasz kifejezéssel. Miért nem menne ez a vonat Rómába?
Firenzében szálltam fel a feleségem, mert ki volt írva, hogy Rómába megy. De ez nem az a vonat, mondta az olasz olyan gyönyörűséggel, mint a élete legjobb tréfáját hallaná. A római vonat már előbb elment. Ez a Perugia-Anconai vonat. Terottólában van a szétágazás. Óriási. És a színyóra nyugodtan utazik a Róma felé. Szenzációs, mondta Mihály. És tanácstalanul nézett ki az ablakon a Trasimiran túra, hát ha ott valami megoldás Evesz felé. Mikor éjszaka magához vette csekét és passzusát, arra gondolt, persze nem egész komolyan, hogy útközben esetleg úgy alakulhat, hogy elszakadnak egymást. Mikor Terontólában kiszállt, megint átfutott fején, hogy hagyja Erzsit tovább menni a vonattal. De most, hogy csak ugyan megtörtént, meglepődött és zavarban volt. De minden esetre megtörtént. És most mit fog csinálni? Sürgette az olasz. Kiszállok a legközelebbi állomáson. De ez a gyors vonat Perugiáig nem áll meg. Hát majd Perugiában szállok ki. Ugye mindjárt mondtam, hogy Perugiába utazik? Nem baj, megéri, nagyon régi város, és nézze meg a környékét is. Jó, mondta Mihály. Én Perugiába utazom. Mit csinál majd Erzsit? Valószínűleg tovább utazik Rómába, és ott vár a következő vonatra, de az is lehet, hogy már a következő állomáson kiszáll. Esetleg visszamegy Terontólába. Akkor sem. Az nehezen fog eszébe jutni, hogy én a Perugiai vonattal utaztam. Igen. Ez nehezen fog eszébe jutni. Ha most Perugiában kiszáll, egészen biztos, hogy egy-két napig senki sem fogja megtalálni. Tovább is eltart, ha nem marad Perugiában, hanem valami valószínűtlen útvonalon elutazik onnét is. Még szerencsé, hogy a passzusom nálam van. Hogy ez? Majd veszek magamnak inget és mi egymást. A fehér nemű Olaszországban jó és olcsó, úgy is akartam lenni. És a pénz. Hogy is állunk a pénzzel? Elővette tárcáját, és megtalálta benne a Nemzeti Bank líra csekjét. Igaz, hiszen tegnap éjjel... Majd Perugiában eszkomt áltatom. Ott biztosan van olyan bank, ahol elfogadja. Igen. Behúzódott a sarokba, és mélyen elaludt. A barátságos olasz keltette fel, mikor megérkeztek Perugiába.

irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Szerb Antal Utas és Holdvilág feldolgozását, amit a jövő héten a Keltakaróban folytatunk.

Tilos Rádió, Antibulvár híreit halljátok, hírességekről. Beyoncé is csatlakozik a Flinti vízügyi válság megoldási erőfeszítéseit támogató sztárokhoz, Matt Damonhez, Mark Wahlberghez és Big Showhoz. És a vízügyi válságban segítően fellépő hírességek névsora egyre nő, számol be az alternet.org oldalain Lorraine Chao. Az Egyesült Államokban a sztárok fontos ügyeket is támogatnak. Beyoncé a Super Bowl-os félidős fellépése közben új turnéja kihirdetése mellett azt is közölte, hogy segíteni fogja a vízvezetékekből folyó mérgező víztől szenvedő flinti lakosságot. Amint múlt heti speciális vasárnap délutáni híreinkben Matt Damon Water.org szervezetének tevékenysége kapcsán már arról beszámoltunk, a katasztrófa 2014 áprilisában kezdődött, amikor egy nem választások útján hatalomra került hivatalnok a Huron-tóról a Flint folyóra állította át a városi fővezeték vízvezetéket pénzspórolás céljából. Ez az eleve kudarcra ítélt lépés szétmarta a város öregedő vezetékcsöveit, és a 102 000 lakosát, főként a gyerekeket, ólombérgezés bénító hatásának tette ki, és azóta kétszer kitört légiós betegség járvány már 10 ember halálát okozta. Az énekesnő a United Way of Genesee County szervezethez társul, akik szűrőkancsók, csaptelepre szerelhető szűrők, csereszűrők ezreit és több kamionnyi ivóvizet szállítottak Flintbe. Beyoncé a Community Foundation of Greater Flint nevű szervezettel is összefog egy olyan alap létrehozására, ami a flinti vízügyi válság által érintett gyerekek hosszú távú fejlesztési, oktatási, élelmezési és egészségügyi szükségleteivel foglalkozik. Aki a flinti válságban szenvedőkön szeretne segíteni, még Beyoncé Be Good című Twitter csatornáján is megtalálhatja az infókat. Beyoncé tehát nem csak maga segít, hanem rajongóit is erre buzdítja. Az énekesnő Be Good kezdeményezésével ugyanis a United Way programjait támogatják, nyilatkozta a koncerteket szervező Live Nation. Beyoncé a múlt héten említett Matt Damon mellett például a Pearl Jam mellé sorakozik fel, akik 100 000 dollárt adományoztak a megoldás kezelésére. Jimmy Fallon, Madonna és az egykori Saturday Night Live-os Seth Meyers 10-10 000 dollárt adtak. A detroiti rapper Big Sean a Beyoncé által is támogatott Community Foundation of Greater Flint online adománygyűjtésén keresztül adományozott, a gyűjtésben összegyűlt 58 000 dollárból 10 000-et. Mark Wahlberg színész és Sean Diddy Combs hip-hopper 1 millió üveg Aqua Hydrate vizet adományoztak a városnak, míg Cher több mint 180 000 üveget. Vagy flakont. A United Way egyébként egy közel 3 millió önkéntest és 10,3 millió adományozót összefogó nemzetközi szervezet, ami évente 5 milliárd dollár adományt gyűjt és oszt szét, ezáltal a világ legnagyobb magánadományokból gazdálkodó non-profit szervezeteként tartják számon. Több mint 40 országban 1800 közösséget támogatnak, közösségi összefogásban segítenek az oktatáson, bevételi forrásokon és az egészségügyön. Partnereik között nemzeti és helyi vállalkozások, non-profit szervezetek, kormányzati és civil szervezetek, hitközösségek, valamint tanítók, szakszervezeti vezetők, egészségügyi szolgáltatók, idősek és tanulók egyaránt szorgoskodnak. A Tilos Rádió Antibulvár.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

aki bejárta a világot. Ismertem egy öreg urat, aki bejárt szinte az egész világot. Látta, mit a földön ember csak láthat, pontosabban, mint látni érdemes. A rákos patak medrében a hajnal, a kormos lábnyomát, a tűzfalakon, a fáradtság végtelen vonulását, a szelszámládás szatyros árnyakat, de nem csupán az angyalföldet, dehogy. Ismerte József város valamennyi odvas kapuját, s a gyulladt szemű házmestereket, kik a föld alól hosszú alsónadrágban és papucsban buktak föl bérkaszárnya szellemek, és ismerte néha már arra gondolt, kezet kellene nyújtani neki, az egyetlen budai tulipánfát, s azt a kéményekkel békét kötő ecetfát a ferencvárosi bérház asszony sikolytó lucskos udvarán, s még mennyi táj, mennyi feledhetetlen világrész, a bosnyák téri piac, sikátorai, a lóhús mészárszék, s a káposztás hordók sorfala az ősz csöpögő eresze alatt, a délutáni utcák áradása, s a hullámok közt imbolygó sziget, a Klauzáltér, ahol ha föltűnt, jön már a mi gibicünk, kiáltottak a snapszizó csarnoki ládadobálók, s a világjárni fáradt öregek, kiknek szemében 64 sakkocka, kitelt az élet, annyi a világ, s ki tudná felsorolni talán még ő sem, hol s merre még, hiszen oly otthonos egy tájakon, hogy szinte egy időben a hajnalban nyitó macskaszagú kávémérésben s a telekitér rozsdát okádó ószeres bódéi s Margit-sziget platányai között. Margit-sziget, ott látta Krúdit egyszer, mint fenséges lassú mondatai, sétált oly fenséges lassúan, a többi már satöbbi, meg satöbbi, meg satöbbi, meg satöbbi csupán.

0: Dios a Dios.
1: Az irodalmi népegető halljátok. És ahogy a múlt héten a Keltakaróban ismét Zelk Zoltánnal vezetjük fel Szőlősi Balást, akit reméljük ezen a héten hallani is fogtok. Jó szórakozást!

Boris Pasternakhoz. A jelenségek megőrzik titkukat. Mi csak pogácsolunk, meg kotkodácsolunk köröttük. Fények és naplementék, tájak és szerelmek, ez mind te vagy. Főleg, ha hideg van, nyárfák fehére, és különleges, nekünk mozgalmára elnevek. Eső. Ha úgy érzed, hogy cserben hagynak a szavak, leírod őket. Talán úgy több esélyed van ellenük. A harc a lényeg, nem a győzelem, Boris. Kapargatás az elmerült határokon. Tömötten álló, vattakék magány. Ez megtanulható végtére is. Nincsen titok, amíg nem szembesülsz vele.

látom a színeket. Olyan az életem, mint az álom, olyan édes és bizonytalan. Olyan a május, mint a platán a parton. Olyan szikrázon gyanútlan, mégis mióta áll, szilárd. Olyan valóságosan balesetmentes a gesztenyefákon a sok óriás virágpamacs. Mint mikor a legtisztebb, legpontosabb ívet próbálom kiszámítani a kiskör kanyarjában, járókelők között. Mint bárányfelhők cikáznak lenn a völgyben mindenfelé virágágyások kavalkádjai. A szerelem érett gyümölcsként ölembe pottyan. Merengetem. Még nézhetem, mielőtt végleg egyesülnénk, tapogathatom. Hamvasan ragad, nyomot hagy. Mint jól olajozott, simán forgó biciklilánc, olyan a mozdulat összhangja most. A hídon fölfelé egyel könnyebbre váltok, hadd suhanjanak mellettem. Addig én gondolok neked még dolgokat. Egy cédrust például. Áldogál a völgy felett, a napsütésben, bogjait ősereg zúzmó lepi, és nem változik, nem változik. Egy fejkendőt, mintája lobban, a könnyű szélben talán itt repül nem sokára. Lefelé elfelejtek visszaváltani, minek, úgy is csak gurultam. Amíg nem voltam itt, a szobrokat borostyán nőtte be. Látod a színeket? Hallod őket? Körbevesznek, mint a május, a gesztenyék virágai. Az életem.

mint kék bársonyon. Tekintetén, mint kék bársonyon futtatott arany, tükröződött a felkelő nap. Mint csillogó fonál az ég felé, ringatózott, szűkült a tér körötte. Halványzöld mezőn, téglafal köré fonódó narancsvörös lián a szaggatott lüktetés. Milyen idegek, milyen génállomány mozgatja így a testre rendezett szövet gyűrődéseit. Puhán lépdel, mint kék bársonyon, egy halvány árnyalattal a göröngyös, murvás út fölött. Remélem, rám borul még egy ilyen reggel, remélem átölel egy ilyen fenyőfa árnya, mikor majd újra eltűnik. Tudom, hogy otthon talál. Szemközt. Táj, tájak. Az ablakon kinézve, sosem volt gyerekkor rajzolódik magától. Az üres BMX pálya kacskaringóján mosódik össze tisztára az idő. A szemléletben összegyűlik, a távolba fókuszál a panelsorok összefüggés rendszere, meg a tévétorony piros háromszög fényei. Szábreklám sasül egy házfalon. Nézed a szemközti ablakok sárga pontjait. Elnyúlnak messze fel, egész a képet lezáró domboldalig. Csillagok folytatják a sort. Ha szellőztetsz, az ablak lehet, hogy megremeg. Elfordul, de a távolság megmarad. Csak a hideg jön be. A bőrérzékenyek öt össze most a kintivel. De biztonságban tudhatod magad. Régi versek szitálnak rád a homályban. Ráncokban megbújnak, szemük csillog, vidámak. Felbudjan belőlük, kuncogva, egy-egy féloldalas vagy sutácskarím. Az ablak mögül meg csend vagy halk suttogás. Az otthonosság meleg párás illata. Ebbe dőlsz belé majd, remegős csodálkozva. Kíváncsin, mit hozhat még az éjszaka. Míg el nem jön nagyon puhán, vele is egymásban a lényeg. A feloldódás, a megnyugvás, a reggeli kurta ébredésig. Tábortüzek között. Csiszolt lapokkal álmodom. Tábortüzek között, rohanvást ide, oda, mindig új áruhában, koncentrikus körökben meghitkedő sátorlakók közé. Ing nyakkendő szorosra fűzve, ez se jobb. Kötötten, célra tartva siklani, mocsárba süppedő háztömbök között, csiszolt lapokkal álmodom. Egy ott felejtett koccanásra rezzenek fel. Szél dülöngél a metró szerelvény ablakon. Rágyújtok egy már félig kiszáradt emlékemre. A kátrány visszahúz, de már a füst és pernye száll. Ha szerencsém lesz, és én nem pihenhetek meg, a tábortüzek közti indás rengetegben eljutok egy sokkal végérvényesebb magányig.

Életünk s a kettes metró. Őrsvezértere. Itt jártam 2 hete. Egy spanyol barátom lakást vett, és most bebútorozza IKEA-val. Néztünk pár cuccot. Rendeltünk pirosat, kéket, barnát, feketét. Pillangó utca. Itt mindig csak elmegyek. Már jó pár éve egyszer, hogy a Gödöllői hévig kísértem ki egy lányt. Úgy döntöttem, lesétálok. Kihagyom azt a délelőttöt. Pont ahogy most teszem. Végül a Krúdi utcánál kötöttem ki, a sarkon. Elég keserves állapotban. Pont ahogy elindultam. A Pillangó utca pont semmilyen se volt. Két helyi forma furcsán figyelt, és összelőhentett mellettem. Stadionok. Meccsek, koncertek. 1-3 a portugálok, 1-2 a Bázel ellen. Szamszó futás. Évek óta nem szálltam le itt. Keleti pályaudvar. Itt jártam 1 hete. Most máshonnan. A bejáratot lezárták, kacskaringós vonalban kell lejutni, mert állítólag másik vonal is lesz ide. Jól bepiált anyóka csöves újságot próbált rám tukmálni. Épp róluk beszéltünk előző este azzal, akitől jöttem elfele. Reggel volt. Blaha Lujza tér. Itt jártam tegnap délután. Zsebemben 100 arany. Váltottam jegyet. Az ellenőrt nem érdekelte. Akkor meg minek? Astoria. Itt szálltam le most. Zsebemben nincs arany. Volt jegyem, de elfelejtettem megváltani. Az ellenőrt nem érdekeltem. Az ellenőr nem érdekelt. Pont úgy, ahogy akkor régen egyszer. Úgy döntöttem, kihagyom ezt a délelőttöt. De most rögtön a Dohány utca felé kerülve, célirányosan beültem. De már késésben vagyok. 12 óra van. Deák Ferenc tér. Itt mindig jár az ember. Csak leszállni stresszes, mert van másik vonal. Habár volt idő, hogy minden áldott délután metróztam, és pont idáig, 7:30 felé. Kossuth tér. Itt jártam tegnap este 6-kor. Zsebemben 80 aranyjal, kicsit késésben voltam, de mivel pont előttem ment el a 2-es villamos, úgy döntöttem, lesétálok. Meg jó, hogy ő is késett. A Lánchídon állva egy képet is készítettem egy japán turistáról. Megkért, jó béna lett. Batthyány tér. Itt jártam tegnap éjszaka. Zsebemben 20 arany. Egy török sráccal futottam össze. Adtam belőle, szüksége volt rá, azt hiszem. Remélem, akkor már szép lesz neki ma éjszaka. Moszkva tér. Itt szálltam föl ma délelőtt. Direkt vettem jegyet, nehéz volt nagy címlettel, zsebemben 10 arany, de az ellenőrt nem érdekeltem. A felfelé jövőkre várt. Akivel jöttem, az óránál a munkásokról azt kérdezte, hogy ők is homeless-e. Déli pályaudvar. Itt elhaladtam 2 napja biciklivel. Zsebemben 100 arany. A lakás kicsit feljebb van, a domboldalon. Késésben voltam, még ebédeltem egyet. Lentemben néztem a pályaudvart. Ez itt marad. 2 magyar, 1 szlovén, 2 spanyol, 1 lengyel, 1 francia. Az IKEA-s cuccokat szerelgettük össze. Piros, kék, barna, fekete.

19. Abfahrende S-Bahn.

Tina Radio. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És benne Szőlősi Balázs saját verseiből olvas föl, és utazunk tovább különféle zenei stílusokba, különféle országokba. Meglátjuk ezúttal, mi fér még bele az elkövetkezendő egy órába. További jó hallgatást!

két Bugge Wesseltoft koncert között. Két Bugge Wesseltoft koncert között a város öntudatra ébredt. Utcái virágos mintájú, kapucnis pulcsis lányok mindig más alakban. Édes vizmossa arcuk hajnalonta. A hegyalja út hátra csapja sötét fürtjeit. Ereszkedik. Lent hordalékszag, úsztatott fák, rekedt sirályok doppergő kórusa. A fekete hajú lány a Rákóczi útra ér. Körömlakján a lámpafény aranyhíd. A dombokon szemét lehúnyva fészkelődő nappal összeér a vackáról kisandító éjszaka. A környezet, mint regiszterekre lúpolt, átkevert futam egy iPaddel összekapcsolt zongorán. 4 év alatt a város otthonommá érett. És otthon az, ahol ha nincs is rend, tájékozódsz. Endrézen hangja hasít át a múltból, és Kornstadt szaxofonja innen válaszol. Később a tört ütemben úszva arra gondolok, hogy ennyi idő alatt csak az nem voltam épp, soha, akinek éppen kellett volna lennem. Alig emlékszem, honnan érkezik a nyárfák suttogása. Az olajos erezetre csurranó eső, mint vodka szóda torkomon, sejmesen lecsúszik. Alig hallható, fülemben őrzöm reggelig. Kicsit fáradt vagyok már, és kicsit kiábrándult. Mosolygunk, tartjuk a frontot, épp aki ráér, szemem lehunyva, hogy legyen hely. A fekete hajú lány éppen elteker, vagy pultban áll, ha mégsem, akkor is. Mint langyos átmenet a hegedű szó halk foszlányain. Ha van is, tán ő se tudja már, mi mindent éltem túl. Két Bugge Wesseltoft koncert között.

Én láttam őket. Láttam a nagy, pecsétes viaszkokat, amikkel el voltak zárva az ember szívelől. Hatalmas, sóhajtós páncélzatokkal takartak el múltat és jövendőt. De láttam őket is. Egy másik alkalommal. Az Asztórián egy fickó szembe jött velem, akiről majdnem azt hittem fukó. De erről talán egy másik alkalommal. Én láttam őt. Egyszer, az utcán, elmenőben. Talán az utolsó pillanatban kaptam el. Már háttal volt felém. Haja csapzott volt, a szembeszél fölé tornyosult, és egyáltalán nem hasonlított senkire. Ballonkabátján kövér kávépecsét dagadt, az öv fölött, derékban, rendezői jobban. Mintha orvlövésszel számolt volna el. De ment. Világgá, köddé, és tovább. Egyenletesen csillogó pontokra osztódott szét a nyelvben.

Legyen ön is valószínű. A világ nem célszerű. A célszerűség látszat. Kap magadra vékony fájtladat, a vágyat, akarattal sűrűsödj bele.

meghatározatlan, mint minden jó fogalmunk, de mérhető. Adott elem együtthatója mindig az állandóság és a rendszer szinten érvelhető alakulás arányában utólag megmondható. Mindig utólag. Ez állapot. Ez vagy, mint a világ. Nem célszerű.

Egyszer csak betörik a kirakatokat. Egyszer csak ellepik a járdát a szórólapok. Bokáig hegyi szél forgatja, egyengeti. Egyszer csak kiürülnek mind a pályaudvarok. Egyszer csak nem visznek el sehova sinek. Egyszer csak leverik a reklámtáblákat. Egyszer csak leszaggatják a rendjeleket. Egyszer csak betörik a kirakatokat. Egyszer csak bennégnek a magas feszültségben. Jéghideg perzselésnyomok, a dróthuzalba gabajodott, bőrtelen testek húsára fagyva. Egyszer csak rádugranak éhes oroszlánok. Egyszer csak elcsitul a szél. A csökkenő esőcsepp nyomásban. Egyszer csak zöld árnyék borul a parlament fölé. És egyszer csak rád borul a csönd. És nem lesz folyó, és nem lesz nap és virág. Egyszer csak morzsák maradnak mindezek után.

Eridia. Hozzávalók. Egy tálca porfehér. Csészényi kincs, esetleg zaj, nem feltétlenül. Abált vagy füstölt szív is megteszi. Bár lenne még idő, de nincs. A világ végén meg mit tehetsz? Tekerj egy ócigit. Leszívod, mélyen tartod, álmodol. Csendesebb létet, maroknyi hullámokat. A világ vége szélesen sodor. Repülsz az égen, hó bele. Előbb is szórjál felőre némi porcukor. Ne legyen mégse tök sötét. Ügyelve, figyelmesen szórd, jusson mindenfelé, de néhol legyen hol több, hol kevés. Ez ízlés dolga. Tudnod kell jól, mi mennyit ér neked. Elegáns habzás kell, észszerű alakzatok. Stabilan tündököljön, hosszú lesz az út. Készen vagyunk. Most hátradőlhetsz, élvezd ki egy kicsit. Mert aztán mindig újra kell majd keverni. Nem árt, ha tekersz egy párat jó előre.

Uruguayban nincsen semmi baj. Hogy legyen olyan hely, ahol nem omlanak gátak, mert nincsenek folyók, a síkság népe kiharcol egy köztársaságot. Hosszú a part, üres. Az emberek szeretnek apró cseprő gondjaikkal élni. Indiánok nincsenek. Tragédiák vannak. Ha néha, mert kinéznek olykor-olykor, sőt, szükségszerű, hát sajnálattal, fejcsóválva eltekintenek. Elküldik, megérkezik akkor is, mikor már rég nem kézbesítik. Minden reggel 8-kor megy a hírközpontba távirat. Uruguayban nincsen semmi baj. Uruguayban hallgatnak a némák. Uruguayban nem látnak a vakok. Uruguayban nem járnak a bénák. Uruguay már rég volt világbajnok. Van valami állat, ami folyton kaparász egy csomó ember padlás szegletén. Uruguayban rengeteg titok. Uruguayban nincsen semmi baj.

Az oroszlánok Rómába mennek. Összepakolják a vitt almaik, zsákmányállatok csontjait, szakadt töltényhüvelyt, hosszúkás fűcsomót, tájak szagát szavannától dzsungelik, az árnyék, az ejtőzés, a lesbenállás, a napvilág ízét. Kölyküket vállukra veszik, és elé gyárulnak fenséges teremtő. A Piazza San Pietro meg sem telik velük. Hiába érkeznek Indiából is, és minden úton, mert minden út hozzád vezet. Nem is üvöltenek, sörényük mozdulatlan, ájult tekintettel figyelnék pápád minden moccanását. Ha lenne itt, csak szobrok néznek vissza rájuk. Szétszélednek, fegyelmezetten falkákba rendeződve. A Navónán, a spanyol lépcsőn, a Kolosseumnál elnyúlva, lustán figyelnek, várnak. Ott maradnak még néhány napig. A szökőkutakban játszadoznak kölykeik. Nem szólnak, nem nyúlnak hozzá emberethez. Elmenet búcsúzóul, bosszúféleképp megszaggatják mediterrán domíniumot

A kilátó presszóban. Vajon hány évig tart még ez az átkozott november? És meddig várjuk még az örök zöld esőt, mi elmossa mind a neon színeket? Riadt csonkokra lát a löszfalon lezúduló anyag. Nem éri el, és nincs már vissza út a lejtőn fölfelé. Hány évig körösítjük még a négyszöget, míg áthajlik végre teljesen? Nehéz falak. Ne vágj beléjük óvatlan biztosító kötéltelen. A tetőről, már felülről kell csinálni. Lent lángoló kardjába dől az elgyötört föld. Szikkad megfele. Elül a köd. Lenőnek rólam. Kisimulnak göcsörtös körmeim. Lustán elomló hegyvonalba pendül be egy-egy rianás. Ülünk. Néhány esetleges kődarab kirajzol. Kiró egy büfét, már összerakva. Ember vagyok, én is. Ölelést iszom, ölést eszem. A saját gyengeségre már senkitől nem várok bíztatást. Egy fröccsöt még kikérek. A kilátópresszóban mégis elemelt a naplemente. Szemüveges, nyugalmas bácsit képzelek tulajnak. Ülünk a valódi fáradalmak kezdetén. A kilátópresszóban az életem már nem egy harc. Az életem a szabadban telik.

Mit kell tudni Kubáról? Kubában választások vannak. Kubában választások nincsenek. Területe 110.861 négyzetkilométer. Kubában időnként az emberek döntenek, hogy a választott vezetőség és pártja helyén maradjon-e. Kubában sem az emberek döntenek. Kubában támaszpontok is vannak. Vannak betiltott pártok, és van nem betiltott. És vannak illegális, meg fegyveres csoportok is. Legmagasabb pontja 2005 méter, de többnyire termékeny síkságok borítják. Július 26 mozgalom. Kicsit olyan, mint nálunk egy amatőrligában játszó kispályás csapat neve. Fontosabb sziget még Pindos, mostanában Isla de la Juventud, magyarul ifjúságsziget. Hogy miért, ez nem derült ki. A sportolóinak viszonylag nagy hányada szokott emigrálni, főként az Egyesült Államokba. Egyesek szép sikereket érnek el. Haszonnövények, kávé, cukornád, dohány.

pillanatnyi csend. Urfában esténként feltámad a szél. Felrebbennek a ketrecbe zárt galambok. A pusztában ördögszekér kalimpál. Egy-egy sólyom kutat hiába kopasz varjakat. A nap vörösen hirtelen bukik le. Mintha csak, de nem történik semmi több. Csak mintha eloltaná. A forgószelek leejtik homoktestüket. Elpihennek a ketrecbe zárt galambok. Forrong a város, nőzaja. A mecsetből imára hívnak, mintha nem történt volna semmi sem. A bazárok kiürülnek, a teázók megtelnek emberekkel. Éjjel dobszóra ébredek. Ki tudja, milyen kísértetek rázzák a táncot? Milyen történetek nyitnak kaput? Harcolnak ébresztőre hívó hanggal. Ki tudja, szembeszáll vele. Neszek, ajtók, ablakok csapkodása, riadó tollak berzenkedése, a pusztákon harkály, pirkadat. De hat felé, felülről nézve, simán világos van, próbálod megbecsülni, hűvösebb lesz-e ma. Mikor még üres a város, még nincsenek kísértetek. A ketrecbe zárt galambok, fejük tollukba hajtva, mélyen alszanak. Olyankor tisztán látszik, hogyan vonja be erősebben gyémántnál, perzselésnél, a bazárokat, teázót, szemetes utcaköveket, egy csomó közös történet kezdete.

Szabadság két jelentése. Hányszor találkozzak még Mehmet Atessel? Hogy ne csak megértsem, hanem tudjam is. A szabadság jelentések mindig érvényesek. Másodjára is, mint egy véletlenül futottunk össze. A hegyi falu kocsmájában ott volt a bátyja is. Először nem ismert meg. Kicsit már be is rúgott. De két év után is könyörtelen természetességgel ültetett maga mellé, aztán a kocsiba, amivel érte jöttek, elmondott szabályokat, épp hogy csak rám tekintve. Csak ismer. Ne igyál sokat. Ennyit kiáltott csupán fiának, aki elvitt aznap este a haverjához, legény búcsúba. Másnap reggel 6-kor együtt reggeliztünk mindhárman szédelegve. És találkozom-e még valaha Bába Szábriével, hogy biztos lehessek benne, a szabadság milyen finom alkatrészekből áll. Húzal, csavar, palló, milyen bonyolult összefüggésrendszer feszül, tart a bizonytalan partok között. Én nem állítanám a világért sem azt, hogy elsajátítottam. A WC-jébe ingyen mentem be, az igaz, Szófiában. Mikor Miklóska, ő nevezte így, bemutatott neki. De ő erősködött, hogy nem fogad el pénzt, és végre is 30-40 éve volt övé a plac, mióta férje meghalt. Hozzám nem is beszélt törökül, a férje nyelvén. Csak tapogatott, hogy milyen szép szállegények vagyunk. Ezt mondta Miklóskának, meg hogy szégyelni a kiejtését. Ajándékot nem tud adni, mondta. De bármikor jöjjünk, mikor csak szükségét találjuk. Még megteszem. A pontatlanság az istenek erénye. Nekünk halandó mód kell megpróbálni nagyvonalúnak maradni, önmagunkkal szemben is. Akár a völgyekben a felhőpamacsokat, mint fejleményeket kezelni. Óvatosan figyelni meg, hogy feljut-e a cédrusig. A csúszásokat meglátni, helyükön kezelni. Nem birtokolni, használni mindazt, mit elveszíthetsz. Egy azon minőség 100 és 100 árnyalatát úgy nézd, hogy áttűnjenek a lehetséges világok forgószelei. Hogy itt, hogy ez lehetnél, de nem vagy ez, de itt vagy. Ez vagy, a múló részletekkel együtt. Próbáld meg hallani, mit mond a táj, a valóságos játszótér. Ne csapjon be könnyű látszat megoldásokkal. Ne fejtsd meg, amikor megpihensz, akkor is vegyél részt. Úgy nézd, hogy áttűnjenek a lehetséges világok forgószelei, a változó díszletekkel együtt. Hogy egyetlen egyszer biztos az, hogy itt lehetsz. Hogy kezedbe vedd és tartsd sajátodat. A szabadságnak nem csak két jelentése van. Én hányszor találkozhatok még Mehmet Atessel, Bába Szábriével, hogy mindez megjelenjen? Ideje volna inkább eszünkbe vésni. Ha mindezt megéltük, ha már ideig eljutottunk, és mindezt végig zongoráztuk. Már úgy sincs visszaút. Ne is gondolkozz rajta. Nem tudunk visszazárkózni önmagunkba.

Niki ai töredékek. Istenek vagyunk. Az Olimposzról nézzük Hélioszt felszállni szekerén a tengerekből, a hegytetőn épülő szálloda emeletén. Kizárólag ezért keltünk fel ilyen korán. Te, ő, meg én. Végtelen fergeteg feszíti vitorlánk. Nincs modern, csak halhatatlan perspektívák. Amíg üres, amíg az első napsugár be nem tör hátra a kráter túlsó pereméhez, érezhettük a nagyszerűség egy frissebb fuvallatát. Aztán kecskék jelentek meg. Bókláztak, füvet kerestek kőtörmelék között. Aztán munkások kászálódtak ki a betonváz melletti vas konténerekből. Egy év múlva elkészült a felvonó. Az út tél volt. Fakon csillogó hó gúnyolódott a talppal. Ha nem lettem volna ott, talán egy harmadik baráttal. Később egy fával beszélgettem. Egy iskola udvarának árnyékában, éjszaka. Panaszkodott. Azt mondta, elmentek rég a görögök. Helyükbe dzsiv-dzsiv cserfelő, habkönnyű nép került. Gitárjuk, mint ő maga, oly mélabus dalokra pendül napkeletről. Szájról szájra jár köztük, azt mondja, még fent a cédrusok között is. Ezt megerősíthetem, magam jártam utána, Olimposzra mentünk előtt az éjszaka. Xantippos, az utolsó görög tragédiája. A kalózok felprédálván városát, ő visszatért követségéből, Níceából, és bánva-bánva mind a gyöngyöket, míg segélykérés céljából a püspöknek adattak. Életét egymaga élte le a romos Farceliszben. Elmentek a görögök, ez biztos, hogy igaz. A napsütötte ész görögjei, kik annak mondanák maguk ma, csak gyökértelen szószátgyárok, hazugcsalók. De ihletett pillanataiban az úr még néha csodás dolgokat teszen. Vehetjük annak azt a reggelt, vagy azt a nem kiszáradt patakot egy erdőlepte völgyben, hol mesztelen fülöttünk két orosz zsidóval. A távolságot. Pydnáj, Mira, Efes Pilsen. Ezekkel vigasztaltam azt a fát is. Vigaszgyanánt, meleg, maroknyi, elrohadt faágakból, nekünk az éjszaka. Fél egyfelé aludtunk el, hogy háromkor már induljunk a csúcsra. Előtte bambán nézegettük a fényt és a távol ormokat. Utána, szendergés rezzenetlen, virágos földön, délig. A hegy túloldalán kaptunk vizet egy pásztorcsaládtól.

kisváros. Tiétek az az üres 389-es? Akkor hozzátok előre. Csöndszag, lombsusogások. A vámvizsgálaton hamar túlesünk. Egy-két erősebb szívdobbanás. Erősebb fájdalom, hogy fáj most visszalépni itt. Más nem hozok haza. A többi ott maradt az úton. Két puha dobozos Marlboro még másnap reggelig. Hamar elosztogatom. A kamionossal Belgrád mellett ismerkedtem össze. Egy csupa homok éjszakázós parkolóban, este 10 felé. Néhány sör mellett elhülyéskedünk. Nem kérdeztük meg egymás nevét. Az útlevele tele van egzotikus határátkelő helységnevekkel. De azt mondta, másnap elvisz az Üllői útig. Végül kiegyezünk a Népliget metró megállomásban. Állapotok, helyek csupán ezek. Én az érzésekre lennék inkább dühös. Az elvesztett, fakuló jelentésekre, a bizalom végső, utolsó cseppjein mind jobban, egyre csak magány. Olyan nehéz megválni tőlük. Mégis ők taszítanak távolabbra, azonos-azonos töltésűt. Emberek, fogalmak úsznak el, összegombolódva. Régóta halhatatlan, kipusztíthatatlan, fárasztó szó. Haza. Én őszintén mondhatom neked. Kis kényelmetlenséget, mást semmit nem jelentett ott, ahogy beléptem kamionok és egyenruhák között. Nyáj meleg, egymás szaga, arcunkban egymás van. Kiáltozások és szorongatások, bizonygatás, ki inkább, ki jobban, és kinek kevésbé. Kinek ez, kinek az? Hogyan találkozhatnánk önmagunkkal? Még nyár volt, délelőtt, sütött a nap, és ez történt meg ott velem. Délfelől érkezem. Amit találok, kis telek. Kisváros, határátkelő, unalmas fasorok, zöldek, búzamező és napcsobogás, kisszerű komposztba hallgatás. Fáj az is, hogy ennyi csak. Mi más lehetne itt? Nem igazságos vagyok, csak összerendezem. Újságpapírfoszlányok, üresség, dombok között. Ezt most a rózsadomb oldalából írom. Akarjam, nem mond el semmi titkosat. Túl könnyű térkép, néhány szelíd vonal, egyszerre látkép és szégyenlős takargatás. Mégis szeretni, ha bár csak múlt idő, itt mostanra minden üres, vagy poros, vagy megbízhatatlan. Itt nincsen megállás, itt nem tudok megállni. Gyerekkor van itt kötődés, gyűlölet. Akárhogy is. Most érzem az ősszagát. Nem mintha bajom lenne tőle. Kicsit jobban fel kell majd öltözni, tanulmányozni hullóleveleket, a felhők rohangását. Állapotok, helyek csupán ezek. Ég veled, Budapest! Hová tűntek el álomszép lányait? És hová lett a rengeteg idő? Az elpazarolt fényes délutánok. Még nyár volt. Káprázó, ódon fogalmak keringenek. Ég veled, Isztambul! Mecsetek, fejkendők, Galata, kandalló, Taksim, Fatih, Tömer. Tengerek, parkok, török nyelv, otthon, autóstop. Nem igazságos ez, csak összerendezek. Mindig csak arcképek, tájak és helyek. Kérdezzek? Kérdezek. Ha lett volna esélyem megmaradni, mondd meg, jobb lenne úgy? Ha még egyszer elmegyek már, de innen jöjjek el? Mondd meg, ki vagy te? Kihez beszélek? Mondd meg, kit kezelsz? Minek?
ne csak hallgasd az értesítéseket. Megint csak arcok, tájak és helyek. Mozdíthatatlan függönyök. Ha jó kezekben tudhatom, az megnyugtatna mégis. Ha elhagytam is valahol csillanó álmaim felőle. Kezeld a liftet. Repíts magasra. A mozgásban volt a csillanás. Kisváros, így vagy úgy, tiéd marad. Formálhatod. Tégy belátás szerint. Tiéd az ország.

0: Tilos Rádiót hallgatjátok. És ezennel vége lett az irodalmi lépegetőnek. Köszönjük Szőlősi Balázsnak, hogy bejött hozzánk.
1: Én köszönöm.
0: És elnézést a múlt heti incidensért. De tulajdonképpen ugye már sokkal régebb óta tervezik ezt a felolvasást.
1: Így jobban is jártam, meg kétszer is beszélhetem. Mondhattam és tulajdonképpen.
0: Köszönjük szépen, és meséld el nekünk, hogy miből olvastál fel.
1: A kötetem a Szabadság két jelentése, 2009-ben jelent meg a Fiatal Írók Szövetsége fizikönyvek sorozatában. Második kötetemből készülő második kötetem verseiből is olvastam, most egy ilyen keverék volt.
0: És az mikor fog kijönni?
1: Hát azt majd reméljük, hogy egyszer.
0: De úgy tudom, hogy a Fiatal Írók Szövetségéhez egyéb szálak is kötnek.
1: Igen, hát ott abban elnökségi tag vagyok, és szoktunk szervezni különböző eseményeket. Remélem, hogy még
0: tehát az interneten vagy lehet találni.
1: Az interneten lehet versenyek.
0: Köszönjük szépen, és további jó rádiózást mindenkinek. Sziasztok!

0: vet du.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
2: József Attila, Tomás Mann üdvözlése. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj, így nem szökik rá hirtelen az éj. S míg kis szíve nagyot szorongva dobban, tán ő se tudja, mit is kíván jobban, a meséte, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk, ülj le közénk is mesélj. Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, és együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valód. A fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castorp, Madame Sosa testén, hadd lássunk át magunkon itt ez estén. Párnás szabadon át nem üt a zaj. Mesélj arról, mi a szép, mi a baj, emelvén szívünk a gyásztól a vágyig. Most temettük el szegény Kosztolányit, s az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörnyállam iszonyat a rág, s mi borzadva kérdezzük, mi lesz még, honnan uszulnak ránk új ordas eszmék, fő-e új méreg, mely közénk hatol, meddig lesz hely, hol fölolvashatol. Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nősek, s mind ember, mert ez egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged.

kirakták. És ellokolt az Isten adta, s hogy megszerződött minden akta, hol meg volt írva, hímleje volt-e, s nő-e, vagy hímneje, s a szomszéd szúnyogra nem orról, s mi a véleménye a nagy francia revolúcióról, és kijelenti-e kemény,

s a főhangya fogadta végre, s ő előadta, hogy mi végre, miért, mivel, hogyan, gyanánt, s kérvényezett napi 500 g angyabanánt.

és gyújtott dalra dal után, és elmondotta, hogy a hangya életeknek ő a visszhangja, és visszhangdalai a lelkek kuckóiban visszhangra lelnek, visszhangoktól visszhangos a világ, s az ő szavától hevül át minden, ami hevülni képes, mert ő

0: a tücsök és a kaszálógép.
1: Vidáman cirreget, cirpelt a tücsök a fűben, amikor nagy durrogással, burrogással, csörömpöléssel megérkezett a kaszálógép. Szedd az írhát, tücsök, különben összetörlek! A tücsök csak húzta a nótát, mintha nem is hallotta volna a kaszálógép fenyegetőzését. Pusztulj, hé! Hallod, hé! Villogtatta meg éles fogait a rettentő masina. A tücsök csak húzta tovább, mintha semmit se hallott volna, pedig. Jaj, pedig dehogy is nem hallott. Hallott

hallotta ő már, messziről hallotta a nagy durrogást, burrogást, csörömpölést. Reszketett is rajta a nadrág, s álla alatt igen a hegedű, de csak húzta, húzta egyre elszántabban. Az én dolgom, hogy muzsikáljak, nyugtatta magát a remegő tücsök. Ez a kaszáló az én szülőföldem, nincs hova ugranom, lesz, ami lesz, maradok. Lehúzódott a földre, magára hajlította a fölötte remegő lapos fűszálat, hogy legalább ne lássa a közelgő szörnyeteget. Mert közeledett már. Előbb neki helyezkedett, még várt is egy keveset, talán azt várta, hogy a tücsök odább álljon, de mivel a tücsök nem tágított, dír, dur és nyiszi, nyeszi, belevágott a fűbe, és ment,

Olyan szépen, ahogyan talán még soha életében. Húzta, míg el nem nyomott mindent a hatalmasan burrogó-durrogó, diadalmas kaszálógép. Volt tücsök, nincs tücsök. Töfögött-röfögött tova a gép, széles utat vár. Füst szállt a nyomában, már jó hajításnyira járhatott, amikor az egyik lekaszált fűcsomó alul, tikogva, prüszkölve, előkecmergett a tücsök. Kicsit megrázta magát, kapta a hegedűjét, és húzta újra, mintha mi se történt. A táltos madár.

0: tompa a hangyákhoz. Jó reggel, csürgő hangyané, korán munkához láttatok. Henyélő nincs közöttetek?
1: Nem.
0: Nem így valamit. Egyik törvény kemény ugart, napestig izzadt dolgozik. Másik rugalmas pamlagán végig nyúlván unatkozik. A munka nálatok közös. Az a jószág, a szerzemény. Mindenki dolgozik, s eszik. Ja, nálunk ez más rendben én. Itt a henyélő potrohos, bőrébe csak szuszogva fér. De a meghámlott markú nép, ó, az pagányul ösztövér. Ti nem versengetek, de egy békés család országotok. Ott nincs enyém, nincsen tied. Nálunk másképp van a dolog. Egymást felfalni, érdekünk csatáiban készek vagyunk. Fordítjuk a köpönyeget, eladó lesz hitünk, szavunk. Ha veszély van, ti nálatok mindenki vinni halni kész. Tojás itt nem készül. Nálunk a honfi szóvitéz, nem áll meg emberül helyén, de félre áll, s uram fia, az asszonynak elébb való az ékszere, mint a fia. És jó hangyák, ti rajtatok a külső köntös fekete. Nálunk belől hordozza ez sok ember lelke érzete. Hanem, hogy itt is annyi sok csúszó-mászó férget lelünk a ronda porban, véletek, na már ebben megegyezünk. Blake,

Kosztolányi, állatok beszéde. Medve. Mindig ölel mindent. A világot, a fát, a sziklát, a kisgyereket. Vagyok a lompos és otromba jóság. A láncra vert, esetlen szeretet. Nyúl. Bátor vadász, ki átlövöd acéllal alázatos és tiszta szívemet, tiszteld az én százszor szent gyávaságom, ki meghalok az életért zokogva, mint az egyéves, síró kisgyerek. Hattyú, hogy énekelnek mindenféle fattyúk, pimasz, verét, csicsörke, banka, vattyúk. Mi hallgatunk az űrzavarba, hagyjuk csivogjanak, legyen meg akaratjuk. Csodásan úszunk a csodás halálba, de ottan az igaz dalt megtalálva, az égre sírunk, gőgös néma hattyúk. Kolibri. Kincs voltam, el nem múló fényes ékszer, de szárnyra keltem élni csélcsap ésszel. Bolond is vagy, ha hírrel megelégszel. Csókolni itten nem lehet elégszer. Örjöng, röpülj, s örülj, ha lázban égszel. Japán verset. Csalogándal. Estente hallani, és éneke mégis oly édes, friss, és hajnali. Légy. Ne üsd agyon a kis legyet. Nézd. Tördeli kezét, úgy kér kegyet. Szent János bogár. Szerelmes tücskök énekelnek, de a kis fénybogár nagyobb. Az némával szerel. Ragyog. Sirály. Ha kérdezed, áre, apály van, így víjog a sirály. Kérdezd a víztől, én a fellegekben vagyok király. Pille. Jaj, mi csodás is volna, hogyha egyszer a hópihék közt a fehér idillbe röpülne egy fehér parányi pille, fehér pillangó. Fehér pillangó szállt a gyöngyvirágra, s én szinte félek, nem lélek. József Attila, hangya. A bábok között elaludt a hangya. Szél. A bábokat most el ne fúrd. Különben jó az is. Kis fáradt fejét csillámokra hajtja, és alszik véle csöpp árnyéka is. Egy szalmaszállal fölkelteni szépen. De jobb, ha már indulunk haza, erősen beborul. A bábok között elaludt egy hangya, és hopp, egy csöpp már a kezemre út. József Attila, a kanász. Az én falkám olyan falka, andolálva van a farka. Orrukban csak magyar mód, csillog egy kis aranydrót. Van egy pösze kis malacom, fővárosi gróf kisasszony. Sóhajtott is egy ízbe, nézi magát a vízbe. Van nekem egy oly kis kanom, szelít szóra, kezes nagyon, assza fogjas egyet túr, a kőkastély felfordul. Van egy semmi kis furujám, nem nőtt, az csak datolya fán, azt, ha fúl a hullamak, a fák táncra állanak, s ahány felhő, összeszalad, ha csördítem ustoromat, rész a nyele szikrázik, de sok szoknya megázik.

tavaszi virrada. Kakas kukorít, hajnal kivirít, a réti rigó dala röppen, aranybivajok gerince ragyog márványeres égi ködökben. Maládd a himes föld lánghabos ég, csak láztünemény, csak híg buborék, széthull tenyeredbe csöppen. A lábadon itt topánka szorít, ez a föld a gyökérölű erdő. A homlokodon kék pántlikafon, ez a mennye a fejedre tekergő. És közbül a szív a kalitka madár, kit féltésed vasrácsa bezár. Ha elszáll, vissza sosem jö. Túl, túl, messze túl.

harap. Árva gúlya áll magában, egy teleknek a lábja. Felrepülne, messze szállna, messze-messze tengerekre, csak hogy el van meccve szárna. Tűnődik fél lábon állván, elelunja egyik lábán, váltogatja, cserélgeti. Abban áll a múlatsága, ha belém újra kezd. Szárnya mellé dugta orrát, messze nézne, de ha nem lát. Négy kerítés, négy magas fal. Jaj, mi haszna, bár akarna, kőfalon nem lát. Még az égre fölnézhetne. Arra sincsen semmi kedve. Szabad gólyák szállnak ottan jobb hazába. De hiába, ott maradt ő elhagyottan. Várja, várja, mindig várja, hogy kinő majd csonka szárnya, s felrepül a magas égig, hol a pálya nincs elzárva, s a szabadság honja ki. Őszi képet ölt a határ, nincsen rajta gólyamadár. Egy van már csak, ő az árva, mint az arab, ki nem szabad, keskenyket recibe zárva. Még a darvak hátra vannak, mennek ők is, most akarnak. Nem nézi, csak hallja őket, mert tudja jól ott fenn mi szól, ismeri a költözőket. Megkísérté egyszer, kétszer, nem bírná-e szárnya még fel? Hely, de hogy nem bírná szárnya, csak ne volna hosszú tolla, oly kegyetlen megkoszál. Árva madár, gúlya madár, sose nő ki tollad, ne bár. Soha többé fagyos élig, mert ha éppen nő is szépen, rossz emberek elmegy. Eldorádó. Van egy ország, Eldorádó. Innét a nagy királyhág. Kelletig van benne minden, az nem is kell, ami nincsen. Boldog egy nép, aki lakja, árnyékon a legyet csapja. Búzájától, mikor terem, dohossá lesz minden verem, s mind magának kell megenni, mert nem tudja hova tenni. Ha pedig nem termet elég, eladhatja mind vagy felét, bezzeg akkor van vevője, s jó hasznot kapar belőle. A kenyérre, a haszonra, melyet tele zsebje, gyomra, fel is önthet, mert az ecet, Isten bocsáss, ez ráfogás, a sok jó bor rajta veszett. Vagy ha nem bort, vizet óhajt, boldog ország, az se nagy baj. Egyet sem lép érte lába, felmegy a víz ablakába, vagy az Isten fellegéből, míg új háza fel nem épül, ingyen ömlik a nyakába. De ki bolond innék vizet? Bort ihatik, mégsem fizet, sőt, aranykor tért-e vissza, még fizetnek, amért issza. Részek fűvel, ha lefekszik, elhorkolhat holnap esti. Más kisöpri házatáját, fel sem költi a gazdáját, más megfeji a tehenét, el sem viszi csak a tejét. Mindent más csinál helyette, úgy álmában, mint imette, bízta másra, vagy nem bízta, mire ébred, minden tiszta, minden megvan, minden jól van, csak a borjú nincs az óvban. És minthogy tenni már nincsen mit, legfeljebb fejét vakarja, száját tátja, ha akarja. Másután nem is képzelik, ott a száj túl mennyi telik, úgyhogy a kéz és az elme szinte rozsdát kap hevel. Mert csak száj kell és nagy torok, hogy rendin menjen a dolog. Száj kell hozzá, hogyha raknak füstalapot légváraknak.
szájjal áldoz a közjúra az országnak, dúslakója. Hát a hazád, ó, azt pedig majd megeszik, úgy szeretik, mégse tettel, szájjal védik, pipálgatva örökkétig. És valóban, amely ennyi jó dohányt bír megteremni, méltó is a honjavára, bátran kelni, szálpipál. De ki győzne mindent hosszan elsorolni, ami ott van? Az iszonyú boldogságot nyert ember sose lát. Aki Tamás a dologban is akarja tudni jobban, menjen oda, üssön tanyát, nem kérdik ott apját, anyját. Boldognak, boldogtalannak uraságot, földet ad.

0: irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.
1: Voltaire, két nagyszájú. Két nagyszájú pimasz, én, meg De Vos. Csudamód lármáztunk egy estebéden, és sorra bolházgattuk, mi a rossz, és mi a szép. Racine és Corneille. Még most is óbégatnánk, úgy hiszem, ha nem nézünk föl a kettős halomra, hol a nagy Corneille és lágy Racine ragyogva áll, s fittyet hány De Vosnak és neked.
2: Leibniz arcképe alá. Híre műveinek bejárta minde földet, s honában is kijárt neki a tisztelet. Királyok fénye volt, és bámulták a bölcsek. Bölcsek volt náluk. Kétkedett.

Kis Benedek kiment meg a galamboktól. Csak 2 hétig nem voltam itthon, s csupa galamszar az ablakpárkány. Béke galamszar. Az autók szélvédőjét meg mintha direkt azért találták volna ki, hogy szétpletcsenhessen, lefolyhasson rajta a madárfos. Zabálnak és szaporodnak a galambok, mind-mind a békét prolongálja. És életünkre rakódik közben keményen, vastagon a békeguánó. Félelmetesek, mint egy mangalica lombokkal égre emelkedő, csapdosult rópusi erdő. Örökké tigristől, vadbikától, általában nagy vadaktól óvakodunk, de kiment meg a galamboktól. Egy oroszlán legfeljebb felfal, ám a galambok mindegyre megaláznak. Hiába vagyunk okosabbak, erősebbek, nehéz úgy élni, ha nap mint nap azt tapasztalja az ember, hogy hiába most fogat, szidoloz részkilincset, hiába él a mentálhigiéne újkori áldásaival. Le van ő szarva.

0: 名前はサーカスはイタリア語でチルクスと言います。フェリーニのチルクスです。
1: Volt egyszer, hol nem volt, mert ha nem lett volna, senki sem mesélne róla. Nem vagyunk ám egyidősök a mesékkel, hanem fiatalabbak, legalább egy héttel. Az időtájt jöttünk a világra, amikor még patkót vertek a bolha lábára. Vaspatkót, 99-et. Mégis panaszolta, hogy 100-ra nem tellett. Hírlik, hogy volt egyszer egy ember, és annak a felesége. Mivel ennek az embernek anyósa is volt, azzal közös házban lakott. A feleségének szoptatós gyermeke volt. Esze már nem igen. Ugyanígy az anyós, okosság dolgában az sem jeleskedett. Egy napon a mi emberünk, mint minden ember, ügyei bajai véget elmegyen hazulról. Az asszony megfürözti a gyereket, pólyába rakja, megszoptatja, s télidő lévén a kemence mellé fekteti a tekenőbe. Ringatja, babusgatja, míg el nem altatja. Kis időre rá, hogy elaltatja, eszébe ötlik valami, s rázendít a siránkozásra, ahogy csak kifér a száján. Ó, ja Istenem, drága gyermekem, édes gyermekem! Megijedt erre az anyja, ki a kémény mellett fonogatott. Guzsajt, orsót szertehaigálva, ész nélkül rohant oda hozzá, s kérdi nagy rémülten. Mi történt, édesanyám, mi bajod? Anyám, édesanyám, az én gyermekem meg fog halni. Mikor, mitől? Látja azt a sókoloncot a kémény párkányán? Hát attól. Látom. De hogy? Felhág oda a macska, egyenest a gyerek fejére dönti, s úgy. Úgy bizony, jól mondod, édes leányom. Jaj nekünk, a jelek szerint valóban vége a gyerek életének. És azzal, mint két összekötözött, görcsösen karbavetett kézzel, és egy végtében a koloncra meredve szörnyű sírásba fogtak. Bömböltek eszeveszetten, hogy esett széjjel a ház. Hát, ahogy ott idétlenkednek, csak belép éhesen, gondterhelten, lesújtott állapotban a gyermek apja is. Mi van itt? Kérdi. Mi jött rejátok, ti agyavesztettek? Az asszonyok erre kisé magukhoz térve, s a könnyeiket törülgetve elmesélik nagy bánatosan az esetet, ami nem esett meg. Halván ezt az ember így szól megütközve. No hát, sok buta embert láttam életemben, de ilyet, mint ti ketten vagytok együttvéve, ilyet nem láttam. Ettől én világgá megyek. Aztán, ha valahol nálatoknál kötözni valóbb ostobára lelek, hazajövök. Ha meg nem, vissza ne várjatok. Imígyen szólva, nehéz sóhajtással kilépett a házból, s keserű haragosan, hogy jaj szegény fejének, úgy elment, hogy azt se mondta Bikmak. Ahogy ment a méregtől megzavarodva, cél és irány nélkül, egy idő után valahelyt megállva, mit lát megint, amit sohasem látott még. Egy ember üres vékát igazgatott szájával a nap felé, aztán csak felkapta hirtelen, s rohant befelé vele a kunyhójába. Majd újra kijött onnan, a vékát újra szájával a napnak fordította, s megint futás, és megint kijövetel. Adj Isten, jó ember! Viszont kívánom, barátom, mit mivel kend itt? Hát itt né, már harmadik napja kínlódom ezzel a fránya világossággal, hogy behordjam a kunyhomba, s még sehol semmi. Okos egy kínlódás, mondja a vándor. Van kennek kéznél egy fejszéje? Hogy ne volna? Akkor ragadja meg a nyelét, vágjon ide nyílást a falba, s a nap besétál majd magától a kunyhóba. Hallgatott rá szó nélkül az ember, a nap pedig besétált szépen a kunyhóba. Ez már igazán nagy csoda, jó ember, mondta a gazda. Ha nem hozza kendet mifelénk az Isten, vénsége, míg hordhattam volna a napot a vékával. No, ez is meg van hőbörödve, gondolta magában a vándor, és tovább ment, mendegélt, míg egy másik házhoz nem érkezett. S mit lát újólag? Egy ember vasvillával próbálja a diót a pitvarból a padlásra felhányni. Azt mondja erre magában a vándor. Egyre több az ostoba ember, annyi bizonyos. Mire való a nagy küszködés, jó ember? Ittné a diót szeretném a padlásra felhányni, de hát ez a villa semmire sem jó, a föld emészze meg. Hiába való a fáradozásod, bátyám. Átkozódhatsz is, még a világ. A villát az átok nem fogja. Vékád van-e? Már hogy ne volna? Akkor azt töltsd meg dióval, úgy hord fel ügyesen a padlásra. Szalmához, szénához való a villa, nem dióhoz. Réá hallgatott az ember, s egy-kettőre végzett a munkával. A vándor ilyen formán egy újabb hígeszük számba vételezve, itt sem győzött sokat, hanem folytatta. Addig ment, míg másút újabb bolondságra nem bukkant. Egy ember kötelet vetett a tehén nyakába, s erőnek erejével fel akarta húzni a csűr tetejére, hogy ott tegye meg azt a kis szénát, ami oda volt fölhaigálva. A tehén bőgött rettenetesen, az ember esett már össze a fáradtságtól. Hé, emberfia, mondta a vándor keresztetet. Mit akarsz tulajdonképpen? Hogy mit? Még kérded is? Nem látod? Látom, de nem értem. Nézd, ez a koldus jószág csuklik össze az éjségtől, de az Istennek sem akar utánam kapaszkodni, hogy szénát egyék a csűr tetején. Nyughas jámbor lélek, mindjárt megfullasztod, dobd le azt a szénát a tehén elejébe. Hát úgy nem pocsékolódik-e? Hát te nem a lisztet, hanem a korpát sajnálod. Így valahogy reáhallgatott az ember, s a tehén nem jutott akasztófára. Okos tanácsot adtál, jó ember. Szinte, hogy megfojtsam a tehenemet egy ilyen semmiségért. A mi vándorunk pedig látván ezt az épületes ostobaságot is így szólt magában. Valóban megeshetett volna, hogy a macska leverje azt a sókolondot a kéményről. De hogy egyesek vékával hordják a napot a házba, villával hányják a diót a padlásra, a csűr tetejére húzzák fel a tehenet legelni, hát ezt igazán nem gondoltam volna. Azzal visszafordult, és hazament az övéihez. Velük élte tovább az életét, mert be kellett ismernie, hogy mégiscsak több sütnivalójuk van mindazoknál, akikkel vándorlása közben találkozott. Üres nyergen ültem, nektek úgy meséltem. Kocsi s jó lóhíján, fakereken ültem, azon is repültem. Főszfa vesző paripám nem kéri az abot. Mondtam nektek, jó emberek, egy nagy hazugságot.
2: Kukoriku nagy bolyár. Élt egyszer egy öreg asszony, meg egy öreg ember. Az öreg asszonynak volt egy tyúkja, a vén embernek pedig egy kakasa. A tyúk minden nap kétszer tojt, s így az öregasszony annyi tojást evett, amennyi belé fért. Az öregnek ellenben soha nem adott egyetlen egyet sem. Addig-addig, amíg az egy napon kijött a béketűrésből, s így szólt. Úgy eszel te, vénasszony, mintha a kremenei vásáron volnál. Adj már nekem is abból a tojásból, hogy legalább elüssem az éjségemet. De hogy is adok, mondta az öreg asszony, aki fösvény volt erősen. Ha elfélére fáj a fogad, vernek te is a kakasodat, aztán tojni fogsz, lesz neked is tojásod. Én is meggyámbáztam a tyúkomat, s nézd meg, hogy tojik. Az öreg ember úgy tette, hogy a vénasszony tanácsolta. S amilyen kapzsi volt és mohó, neki hamar a kakasnak, és elverte istenesen. Nesze, mondta. Vagy tojsz, vagy eltakarodsz a házamtól, de az ételt nem fogod hiába pusztítani. A kakas, ahogy kikerült a vénember kezei közül, elfutott hazulról, és az úton kezdett kódorogni. Hát, ahogy ment, mendegélt, talált egy erszényt, s benne két krajcárt. Felkapta hamar, s futott vele vissza a vénember házához. Útközben egy hintóval találkozott, bolyár ült benne, s valami nagyságák. A bolyár csak nézi a kakast, aztán észreveszi a csőrében az erszényt, s így szól a kocsishoz.
3: Te szállj csak le, nézd meg, mi van annak a kakasnak a csőrében.
2: Le is ugrik az hamar a bakról, s hogy nem, A kakas megfogja, kiveszi csőréből az erszényt, s odaadja Bolyárnak. Bolyár pedig, mintha ő szerezte volna, szépen zsebre vágja, s a hintó megindul. A kakast ez erősen elkeserítette. De nem hagyta annyiban, hanem a hintó után vetette magát, s elkezdte kiabálni.
4: Kukurikú, nagy Bolyár, a két kalcár nekem jár!
2: No, dühös lett a Bolyár, s mikor elértek egy kúthoz, azt mondta a kocsisnak.
3: Te, fogd csak meg azt a szemtelen kakast, s hajtsd a kútba!
2: Az megint leugrik a bakról, fogja a kakast, és a kútba hajítja. Szegény kakas, mit csinálhatott akkor a nagy veszedelemben? Elkezdte felszívni a vizet. S szívta, szívta, még egy csepp sem maradt a kútban. Aztán kirepült onnét, újra nyomába eredt a hintónak, s kiabálta.
4: Kukkorikú, nagy Bolyár, a két kalcár nekem jár!
2: Mikor ezt a Bolyár meglátta, erősen elcsodálkozott, és így szólt.
3: Hínye, de pokolra való kakas ez. Na várj csak, ellátom én a bajodat, te sarkantyus tarajos.
2: Meg is parancsolta mindjárt, hogy hazaért egy vénasszonynak a konyháról, hogy fogja meg a kakast, dugja be a kemencébe, s tegyen követ is a kemence szájára, nehogy kirepüljön. Kutyamájú vénasszony úgy is tett, ahogy a Bolyár parancsolta. Nagy igazságtalanság volt ez is, de mit csinált a kakas? Elkezdte begyéből a kút vizét a parázsra engedni, s addig engedte, míg az egészet el nem oltotta, s a kemencét le nem hűtette. De ezen kívül a házat is úgy elárasztotta vízzel, hogy a konyhabeli szipírtyót a guta majd megütötte. Aztán csak neki a kőnek, amit a kemence szájába tettek, és kirepült éppen a tűzből is. Azzal repült egyenesen a Bolyár ablakához, és elkezdte csőrével az ablakot verdesni.
4: Kukkurikú, nagy Bolyár! A két kajcár nekem jár!
3: Na, én jól megjártam ezzel a rusnya kakassal,
2: mondta Bolyár, s nem tudta, hova legyen a csodálkozástól.
3: Kacsis! Vidd a nyakamról ki a csordába, s hajítsd az ökrök és a tehenek közé! Hát, ha valamelyik döfös állat felszarvalja, s a méreg nem fog enni többet!
2: A kocsis fogta megint a kakast, s bével a marhák közé. Csak ez kellett neki. Ha láttátok volna, hogy nyelte magába sok ököt, borjút és tehenet, az egész csordát elnyelte. De lett is akkora hasa, mint valami hely. Aztán újra az ablak elé állott, két szárnyát a nappal szembe tárta, sötétség lett az egész házban, és elkezdte megint.
4: Kukkurikú, nagy Bolyár! A két kalcár nekem jár!
2: Na, mikor a Bolyár ezt is meglátta, majd széthasadt a méreg. Már azt se tudta, mi csináljon, hogy valahogy megszabaduljon tőle. Aztán gondolkozott, amit gondolkozott, még újból ki nem talált valamit.
3: Bedobom a kincses kamrába. Hát, ha nyelni kezdi az aranyakat, s megakad vagy egy a torkán. Megfullad, s eltakarodik a nyakunkon.
2: Fogta is mindjárt a kakast a félszárnyánál, s bével egyenest a kincses kamrába, mert annak a Bolyárnak annyi töménytelen aranya volt, hogy meg se tudta számolni. Az meg nekiállt nagymohón az aranyaknak, s addig nyelte, míg amennyi láda mind üresen maradt. Aztán ő tudja, hogy s miként, de kikerült onnét is. Odállt a Bolyár ablakához, s elkezdte megint.
4: Kukkurikú, nagy Bolyár, a két kajcár nekem jár!
2: Ezek után a Bolyár is látta már nincs mit csinálni, oda vetette neki hát az erszényt a két krajcára. A kakas örömmel kapta fel a földről, a Bolyárt ott hagyta békében, és elment dolgára. De megindult erre az egész majóság is a Bolyár udvaráról, s ment a hős kakas után, hogy az ember azt gondolta, lakodalom az nem egyéb. A Bolyár meg csak nézte nagy szomorúan, hogy mennek el a kakassal a szárnyas állatai, és aztán így szólt sóhajtva.
3: Bánom is én, menjen az összes. Jó, hogy megszabadultam tőle, mert hogy ez nem volt tiszta dolog, az bizonyos.
2: A kakas pedig csak ment, nagy büszkén, és utána mind az egész majorság. Egyszer aztán elérkezett az öregember kapuja elé, és elkezdte nagy hangon.
4: Kukkurikú! Kukkurikú!
2: Ahogy az öreg a hangját meghallotta, Jött ki mindjárt nagy örömmel. Hát, mit lát, mikor szemét a kapura veti? Olyan volt a kakasa, hogy megijedt tőle. Az ember még az elefántot is bolhának nézte volna mellette. Utána pedig megszámlálhatatlan hosszú sorba jöttek a majorságok. Egyik szebb, kövérebb és kongyosabb a másiknál. Hogy az öreg látta, milyen istentelenül nagy és kövér az ő kakasa, s körülötte mennyi rengeteg majorság, egyszerűbe kinyitotta a kaput.
5: Gazduram, teríts pokrócot az udvar közepébe,
2: mondta a kakas. A vénember térült, fordult serényen, akár a pereszlen. Kiterítette hamar a pokrócot. Aztán a kakas elhelyezkedett rajta, megcsattogtatta szárnyait, és az öreg udvara és kertje egyszerűbe megtelt marhákkal. A pokróc pedig egy nagy rakás arannyal, mely úgy ragyogott a napon, hogy majd elvette az ember szeme világát. Mikor ezt a nagy gazdagságot az öreg meglátta, azt se tudta, mit tegyen örömében, csak simogatta, csókolta folyton a kakasát. De honnét nem, egyszer csak eléjött az öreg asszony is nagy csintre. Mikor a vén rosszaság ezt mind meglátta, csak elkezdett a szeme villogni, s majd széthasadt a lélektől. Ide hallgas, öreg, mondta megszégyenülten. Hagyd nekem is néhány aranyat. De bizalkass csak szegre a kívánságodat. Mit mondtál te nekem, mikor tojást kértem tőled? Verd meg te is atyúkodat, hogy toljon aranyat. Úgy vertem én is a kakast, és tudod jól kinek az okából. Most látd, de mit hozott. Na, fogta magát a vénasszony, hátrament az istállóba, elé atyúkot a farkánál fogva, és elverte. De úgy elverte, hogy nézni is rossz volt. A tyúk szegény mihelyt kiszabadult a vénasszony kezéből, vette is fejébe a világot, és futott ki az utakra. És ahogy ment, talált ő is az úton egy gyöngyszemet. Bekapta hamar, futott vele vissza az öreg asszonyhoz, és a kapuban elkezdte.
4: Kot-kot-kot-kot-kot-kodács!
2: Jött is az elébe nagy örömmel, a tyúk ellenben csak átrepült a kerítésen, elsírult a vénasszony mellett, és hamar a fészekre. Úgy egy órai kotlás után jött elé megint nagy kotkodácsolva. Na, futott a vénasszony, hogy lássa, mit tojt az ő tyúkja. Hát, mit lát, mikor benéz a fészekbe? Egy gyöngyszemet. Mikor ezt a csúkságot észrevette, elé megint a tyúkkal, s addig ütötte, gyámbázta, míg az utolsó szusz is kiszorult belőle. Így maradt aztán ez a fösvény bolond vénasszony, továbbra is szegény és földhöz ragadt. Guvathatott azután a szeme, bár egy tojás után nem volt, ha egyszer csúfot üzött a tyúkjából, s ha minden ok nélkül elpusztított a szegény. Az öreg ember pedig erősen meggazdagodott. Nagy házakat építtetett, szép kertet vásárolt, és élt boldogan. Az öreg asszonyt sajnálatból megtette tyúkfelügyelőnek, a kakast pedig minden üré magával vitte. Nyakára aranyláncot kötött, lábára sarkantyus csizmát vásárolt, hogy az ember királyfinak vélte, nem pedig kakasnak, akit cibrébe főznek.

egyszer egy faluban egy nagyon szegény öregember a feleségével. Volt egy fiúk is, Ivanuska, aki kicsikorától fogva nagyon szeretett furujázni. Olyan szépen játszott a furuján, hogy aki hallotta, napestig elhallgatta volna. Ha szomorú nótát fúj Ivanuska a furuján, mindenki búslakodik, mindenkinek könny pereg a szeméből. Ha talpalávalót fúj, mindenki táncra kerekedik, senki nem maradhat veszteg. Ivanuska felnőtt, és egy napon így szólt a szüleihez. Elmegyek én, apácskám, anyácskám, beszegődöm béresnek. Amit keresek, mind hazahozom nektek. Elbúcsúzott, aztán útnak indult. Elért egy faluba, itt nem fogadta fel senki. Ment a másikba, ott se kellett béres senkinek. Ivanuska hát tovább ment. Addig ment, mendegélt, még egy messzi faluba nem ért. Sorra járta a gazdagabb portákat, és mindenütt megkérdezte, nem akartok-e bérest fogadni? Az egyik házból végre kilépett egy gazda, és megszólította. Beszegődnél-e birkapásztornak? Beén. Nem nagy mesterség az. Nem nagy mesterség, az igaz. Csak hogy nekem van egy kikötésem. Ha jól őrzöd a birkákat, kétszeres bért fizetek. De ha csak egy báránykát is elveszítesz a nyájamból, semmit se kapsz, és nyomban elkergetlek. Majd vigyázok. Hát úgy legyen. Megegyeztek, és Ivanuska elszegődött a gazdához birkapásztornak. Kora reggel alig, hogy megvirradt, kihajtotta a nyájat, és csak napszálltakor terelte haza. A gazda meg a felesége már ott várták a kapuban, és számlálták a birkákat. 1, 2, 3, 10, 20, 40, 50. Megvan mindegy szálig. Így telt el egy hónap, így 2, 3. Közeledett a fizetség napja. Miféle titka lehet ennek a pásztornak? Törte a fejét a gazda, hogy egyetlen birkát se veszít el. Tavaly meg azelőtt mindig megfogyatkozott a nyájam. Egyik juhomat a farkas tépte szét, a másik elbarangolt, eltévedt. Valami titka lehet ennek a legénynek. Megnézem, mit csinál a legelőn. Virradat előtt, amikor még mindenki aludt, a gazda fogta a bárány bőrbundáját, szőrével kifelé fordította, belebújt, és besurrant az akolba. Négy kézlábra ereszkedett, és megbújt a birkák között. Ott kuporgott, várta, hogy a pásztor kihajtsa a nyájat a legelőre. Amint felkelt a nap, Ivanuska kapta magát, és kihajtotta a birkákat. A birkák béget veszaladtak előtte. A gazda akármilyen nehezére esett, nem maradhatott el tőlük, szaladt velük, és hangosan bégetett. Közben pedig azt gondolta, most majd mindent kifürkészek, mindennek utána járok. Azt hitte, hogy Ivanuska nem vette észre, pedig Ivanuskának jó szeme volt, rögtön meglátta, csak nem mutatta. Terelte a birkákat, egykedvűen lépegetett, meg-meg csapta őket az ostorával. Mindig a gazda hátán csattant az ostor szíja. Ivanuska kihajtotta a nyájat az erdőszélre, egy bokor tövébe letelepedett, elővette karaj kenyerét. A birkák békén járkálnak az erdőszélen, füvet csipegetnek. Ivanuska jól ügyel rájuk. Ha észreveszi, hogy valamelyik birka el akar barangolni az erdőben, megfújja a furujáját, és nyomban odaszalad hozzá minden birka. A gazda négy kézláb jár kell, fejét lelekuppantja a földre, mintha legelészne. Igen, elfáradt már, de mutatkozni restelt. A pásztor még elmondja a szomszédoknak, és mindenki rajta nevet. Amikor a birkák eleget legeltek, Ivanuska azt mondta nekik, no, legeltetek, jól laktatok, most táncolhattok egy kicsit. Azzal kapta a furujáját, és fújta a talpalávalót. Szögdeltek, keringtek a birkák,
Csak úgy kopogott a patájuk. Táncra perdült a gazda is. Ő ugyan nem legelt, jól se lakott, hanem azért kiszökkent a nyájból, és már járta is a gugolós táncot. Járta, ropta, cifrázta, nem tudta abba hagyni. Ivanuska meg egyre szaporábban fújta. Szaporázták a birkák is, szaporázta a gazda is. A gazda már halálra fáradt. Úgy hullott róla a veríték, mint a záporeső. Vörös volt a képe, mint a rák, csupa kóca haja. Nem bírta tovább, rákiáltott Ivanuskára. Hallod-e, pásztor? Hagyd már abba, nem bírom tovább. Ivanuska, mintha nem is hallotta volna, csak fújta, fújta. Végül megállt, és így szólt. Te volnál ez, gazdám? Én vagyok. Hát hogy kerültél ide? Erre tévedtem, véletlenül. Hát a bundát minek vetted föl? Hűvös volt a reggel. Azzal eltűnt a bokrok között, már ott se volt. Hazaván szorgott, és azt mondta a feleségének, no, asszony, hamarosan kitesszük ennek a béresnek a szűrét. Kiadjuk a bérét. Mi ütött beléd? Senki sem kapta meg a bérét. Miért adnánk ki ennek? Ennek kell, mert úgy csúffá tesz bennünket, hogy nem is mutatkozhatunk az emberek előtt. És elmondta az asszonynak, hogy táncoltatta meg a béres, majdnem belehalt. Azt mondta a gazdasszony. Ó, te féleszű! Minek kellett neked táncolni? Engem ugyan nem tudna megtáncoltatni azzal a furujával. Majd, ha hazajön, megmondom neki, hogy fújjon egy nótát. Meglátod, hogy nem bír velem. Kérlelni kezdte a gazda a feleségét. Ha már ezt vetted a fejedbe, engem csúkj a ládába, vígy a padlásra, és kötözd a keresztgerendához, nehogy én is táncra perdüljek veled. Nekem elég volt. Úgy kitáncoltam magam reggel, hogy alig állok a lábamon. Úgy tett a gazdasszony, ahogy az ura kérte. Beültette a nagy ládába, és oda kötözte a gerendához. Aztán várta a pásztort, alig várta már, hogy hazaterelje a nyáját. Este, alig, hogy Ivanuska hazaért, megkérdezte tőle a gazdasszony. Igaz-e, hogy olyan furujád van, amelynek szavára mindenki táncra perdül? Igaz. No, fújj egy nótát rajta. Ha engem is táncra kényszerítesz, kiadom a béredet. De ha nem, elkergetünk. Jól van. Állt rá Ivanuska. Úgy lesz, ahogy akarod. Elővette a furujáját, és fújni kezdte a talpalávalót. A gazdasszony éppen tésztát gyúrt. Nem tudott veszteg maradni. Táncra kerekedett, járta, ropta, s közben egyik tenyeréből a másikba dobálta a tésztát. Ivanuska egyre gyorsabban fújta, egyre hangosabban. A gazdasszony is egyre szaporábban pörgött, forgott. Meghallotta a furulya szavát a gazda is a padláson. Hányta a kezét meg a lábát a ládában, táncolt, ahogy tudom. Csak hogy szűk volt neki a láda, minduntalan beleütötte a fejét a láda fedelére. Addig-addig fészkelődött, míg a láda leszakadt a gerendáról. A gazda kiütötte a fejével a láda fedelet, kiugrott és rákezdett a padláson a gugolós táncra. Legurult a padlásról, beszökkent a házba, odarepült a felesége mellé, együtt ropták, hányták kezüket, lábukat. Ivanuska pedig kiment a tornácra. Leült a lépcsőre, és fújta, fújta szakadatlan. A gazda meg a felesége utána, ki az udvarra, ott pörögtek, forogtak a tornác előtt. Elfáradtak mind a ketten, alig szuszogtak, de megállni nem tudtak. Ahogy nézték őket, rákezdték a tyúkok is, a birkák is, a tehenek is, kák is, a tehenek is, meg a kutya is a láncán. Ivanuska akkor felállt,

A birkák, a tyúkok még sebesebben járták a táncot. Kerültek, fordultak, lelegugoltak, felfelpattantak. Összeszaladt az egész falu. Újjal mutogatott rájuk a falu apraja nagyja. Nevették őket. Ivanuska estig fújta a furuját. Aztán megkapta a bérét, és hazament apjához, anyjához. A gazda meg a felesége pedig megbújtak a házban. Az orrukat se dugták ki. Mutatkozni se mertek. Szégyen.

0: Körúton állt egy telefonhűtő. Ajtaja sűrűn nyitódott, csukódott, az emberek megtárgyalták ügyes bajos dolgaikat, fölhívták a lakáshivatalt, megbeszéltek egy találkát, pénzt kértek kölcsön a barátaiktól, vagy féltékenységükkel gyötörték kedvesüket. Egy idős asszony, miután visszaakasztotta a hallgatót, egyszer nekidőlt a készüléknek és sírt. Ilyen eset azonban csak ritkán fordult elő. Egy napsütéses nyári délutánon a fülkébe lépett a költő. Felhívott egy szerkesztőt, és így szólt. Megvan az utolsó négy sor! Egy piszkos papírszeletről felolvasott négy verssort.
1: Áj, milyen leverő, mondta a szerkesztő. Írd át még egyszer, de sokkal derűsebben.
0: A költő hiába érvelt. Hamarosan letette a hallgatót, és eltávozott. Egy ideig nem jött senki, a fülke üresen állt. Aztán megjelent egy javakorabeli asszony, feltűnő kövér termettel, feltűnő nagyságú keblekkel, nagy virágos nyári ruhába öltözöttem. Ki akarta nyitni a fülke ajtaját? Az ajtó nehezen nyílt. Először nem is akart kinyílni, de aztán hirtelen kivágódott, úgyhogy valósággal visszalökte az utcára a hölgyet. A következő kísérletre az ajtó olyan módon válaszolt, hogy az már rúgásnak is beillett. A hölgy hátratántorodott, és nekiesett egy postaládának. Az autóbuszra várakozó utasok oda csoportosultak, kivált közülük egy aktatáskás, erélyes fellépésű férfi. Megpróbált benyitni a fülkébe, de olyan ütést kapott az ajtótól, hogy hanyat esett a kövezeten. Mind többen és többen gyűltek oda, megjegyzéseket tettek a fülkére, a postára és a nagyvirágos hölgyre. Egyesek tudni vélték, hogy magas feszültségű áram van az ajtóban. Mások szerint a nagyvirágos hölgy meg a cinkosa el akarták rabolni a készülékben levő érméket, de idejében lefülelték őket. A fülke egy ideig némán hallgatta oktalan találgatásukat. Aztán megfordult, és nyugodt léptekkel elindult a Rákóczi úton. A sarkon éppen pirosat jelzett a lámpa. A fülke megállt és várt. Az emberek utána néztek, de nem szóltak semmit. Mi nálunk semmi sem csodálkoznak, legfeljebb azon, ami természetes. Megjött az autóbusz, elvitt az utasokat. A fülke pedig is sokat. A fülke pedig is sokat. A fülke pedig is sokat. A fülke pedig is sokat. A fülke pedig is sokat. A fülke, de lehet, hogy összetévesztették valaki mással. Egy mellékutcai italboltban felhajtott egy kupica rumot, aztán végig sétált a Dunaparton, és átment a Margit szigetre. Az egykori kolostor romjainál meglátott egy másik telefonfülkét, tovább sétált, aztán visszafordult, végül átment a másik oldalra, és tapintatosan, de kitartóan szemezni kezdett a túlsó fülkével. Később, amikor már sötétedett,

belegázolt egy virágágyba a rózsák közé. Hogy éjszaka mi történt a romoknál, mi nem, azt nem lehet kideríteni, mert a szigeten rossz a közvilágítás. De másnap a korai járókelők észrevették, hogy a romok előtti fülke tele van dobálva vérvörös rózsával, a telefonkészülék pedig egész nap tévesen kapcsolt. A másik fülkének akkor már hűlt helye volt. Ő pirkadatkor elhagyta a szigetet és átkelt Budára. Fölment a Gellért hegyre, onnan hegyen völgyön át a hármas határhegy csúcsára kapaszkodott föl, aztán leereszkedett a hegy oldalán és nekivágott az országútnak. Soha többé nem látták Budapestet. A városon kívül a Hűvösvölgy utolsó házain is túl, Nagykovácsi községtől azonban jóval innen, van egy vadvirágos rét, akkora csak, hogy kifulladás nélkül körbe tudja futni egy kisgyerek, és olyan rejtve él a magas törzsű fák közt, mint egy tengerszem. Túl kicsi még ahhoz is, hogy valaki lekaszálja. Ennél fogva nyár közepén már derék magasságig nő rajta a fű, a gaz meg a virág. Ez az a hely, ahol a fülke letanyázott. A kirándulók, akik erre vetődnek vasárnaponta, nagyon megörülnek neki. Kedvük támad megtréfálni valakit, aki még az igazak álmát alussza, vagy eszükbe jut hazatelefonálni, hogy tegyék a lábtörlő alá az otthon hagyott kulcsot. Belépnek a fülkébe, amely kissé rézsút dőlt a puha talajon, miközben az ajtón utánuk hajolnak a hosszú szárú vadvirágok, fölveszik a telefonkagylót. A készülék azonban nem ad vonalat. Ehelyett négy versor szólal meg a telefonkagylóban, olyan halkan, mintha hangfogós hegedűn. A bedobott pénzt a készülék nem adja vissza, de emiatt még senki sem tett panaszt.

Pont a régi világban, amikor az állatokról beszélni tudtak, egy öreg parasztember. Az az öreg egyszer a kését köszörült a konyhában, és odajött hozzá a disznó, megkérdezte, mit akar abban a késsel. Disznót vágok, mondta az ember. No, megijedt erre a disznó, és elszaladt, futott, ahogy tudott. Szembe jön vele a macska, és kérdi, hová futsz, miau? Mondja a disznó, az öreg le akart vágni, de én inkább elszaladtam, és futok, ahogy tudok. Hadd fussak én is veled, miau, hát ha engem is le akar vágni. Nem bánom, mondja a disznó. Így már ketten voltak, futottak együtt. Szembe jön velük a medve, kérdi, hová, hová? Felelik, az öreg ember le akart vágni, hát elszaladtunk, és most futunk. Mondja nekik a medve, hadd fussak én is veletek, hát ha engem is le akar vágni. Jó, nem bánjuk, mondták azok. Most már hárman voltak, futottak együtt. Akkor az ökörrel találkoztak. Kérdi az ökör, hová futnak. Az öreg ember le akart vágni, felelik, hát elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd fussak én is veletek, hát ha engem is le akar vágni. Futottak együtt, most már négyen voltak. Jön az úton egy fajt kakas, kérdi, hová sietnek. Az öreg ember le akart vágni, mondják, mi meg elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd hussak én is veletek, gok, gok, gok, mondja a fajt kakas. Futottak együtt, most már öten voltak. Odaértek az óriás házához. Az óriás nem volt otthon, elment a két bátyjáért, hogy meghívja őket, mert aznap akarta megülni a lakodalmát. Az ajtókat jól bezárta, a kulcsot meg a küszöbre tette az ajtó elé. Az állatok bementek a házba, a medve a pitvar ajtó mögé állt, az ökör a szoba ajtó mögé, a disznó beült a kemence sudba, a macska felült az asztalra, a fajtkakas meg a polc elé állt. Jön az óriás a két bátyjával. Azt mondja nekik. Én előre megyek, meggyújtom a gyertyát, várjatok meg itt. Benyit a pitvarba. A medve rácsap a talpával. Szalad az óriás a szobába, de hogy az ajtót kinyitja, az ökör nekiugrik, döfködi a szarvával. El akarja venni a gyufát az asztalról, a macska összekarmolja a kezét. Szalad a kemence mögé, hogy egy kis nyírfakérget összeszedjen, amivel tüzet gyújthat. Visítozni kezd a malac. Odábugrik az óriás, megáll a szoba közepén, és tanakodik. Kik ezek, és hogyan kerültek ide? Akkor rákezdi a fajt kakas a polcról. Gok, gok, gok, ide, dob! No, megijed erre az óriás, ugrik ki az ajtón, és azt mondja a két bátyjának, jaj, kedves bátyáim, fussunk innen! Most nem érek rá mindent elmondani, majd csak, ha az ötödik dombon túljárunk. Futottak együtt, és mikor az ötödik dombon túljártak, elmondta az óriás a bátyjainak, hogy a pitvar ajtó mögött egy kovács állt a pörőjével és rávágott, a szoba ajtó mögül egy tímár ugrott neki, és a ványoló késével döfködte, az asztalon egy cipész volt, és a tűző árral összeszurkálta, karmolta a kezét, meg is mutatta a bátyjainak, hogy csupa seb a kezefeje. A kemence mögött egy trombitás állt, és a fülébe trombitált. De a legfélelmesebb az volt, aki a polcnál állt. A mester gerendáig ért a feje, és azt kiabálta, gok, gok, gok, ide dobd! Ha megvártam volna, míg odadobnak neki, azóta már régen nem volnék, mondta, és akkor végre kiszuszogta magát.

0: Teve egy napon izgatottan ügetett ki házából a többi állat gyülekező helye felé. Ide figyeljetek! Mindnyájan ide figyeljetek! Kiáltotta. Míg náthásan ágyamban feküdtem, köhögtem és tüsszögtem reggeltől estig, és egy falat sem ment le a torkomon, valaki ellopta a púpomat. Ez felháborító. Tudni akarom, ki tette. Ugyan teve, koma. Ezt senki sem tehette. Nyugodj meg, itt valami tévedésnek kell lennie. Csillapította a tevét elefántné asszonyság. Tévedés, mordult rá a teve. Rablás ez, semmi más. Be is jelentem a rendőrséget. Ezt alig, ha teheted, mondta elefántné asszony. Különösen azért, mert nekünk állatoknak nincs rendőrségünk. Különben meghívlak benneteket a házamba, kaptok egy kis jó ízű haraptivalót, és megpróbálunk valami megoldást találni. Kétlem, hogy sikerül, dünnyögött a kárvaló teve. De azután kordult egyet a nyomra, nem akadékoskodott hát tovább, ment a többiekkel, és csak hamar megtelt a bendője elefántné asszony ízes főztjével. Amikor a zebra megkérdezte őt, hogy az ágy alatt megnézte elvezett púpját, csak megvetően keresztül nézett az oktondi állaton. Felháborodott a legyintett melső lábával, amikor a zsiráf kisasszony szerényen megjegyezte, hogy biztos-e abban, hogy volt púpja egyáltalában. És miután a rinocérosz rejtélyes szemhunyorítással megkérdezte, hogy hol látta legutoljára az elveszett púpot, a teve mérgesen ledobta a szalvétáját. Ugyan hol láttam volna? Természetesen a hátamon, vágott vissza. Ahol mindig lenni szokott, rendes körülmények között. Éppen itt. Ezzel hátranyúlt a megszokott helyre, és csodák csodája, a púp ott volt. Épp úgy, mint máskor, a háta közepén. Kitette oda? Kitette vissza, amíg nem néztem hátra? Kiabálta a megzavarodott teve. Senki sem tette oda, felelt a rinocérosz, mert én egész idő alatt figyeltem, azt vettem észre, hogy minél többet eszel, annál nagyobbra nő hátadon a púp.
1: Hát persze, örvendezett a teve. Teljesen elfeledkeztem róla, hogy a púp a tartalék táplálék tárolására való.
0: És mivel én napokig nem ettem, az egész tartalék elfogyott, és így nem maradt púpom. Elolvadt, mint a hó a tavaszi napon. Olyan ártatlanul nézett elefántné asszonyságra, hogy a sietve odatolt elé még egy tányér főzeléket. Edd meg, akkor nem fordulhat még egyszer elő ilyesmi, mondta mosolyogva. Igazad lehet, hagyta rá a teve, és jó ízűen megette az egész tányér ennivalót.

0: Music of colors. Music.
1: Mesélik, hogy élt valamikor furcsóban egy szegény diák, bizonyos mi nevezetű. Olyan szegény volt, hogy még egy bögre tejára sem
0: tört.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Folytatjuk. Závada Pál, Jadviga párnája című regényének, illetve hangos könyvének feldolgozását. Ez a harmadik rész, a többi már fent van a Mixcloudon, aki lemaradt.

0: virággal vártam, de szánt szándékkal csak egy kis vegyes marokra valót választottam, és nem vettem zokon, hogy Jadvigának a csokor, bár orca fürdetve hajolt az illatába, gondot okozott, hisz a hivatalba kell szaladnia, azután meg haza, és a virág miatt magyarázatokra kényszerülne. Semmi baj, feleltem, s ahogy sétáltunk a parton, kivettem szépen kezéből a bokrétát, és nevetve behajítottam a tóba. Hadd ússzon csak, ott is a magáé marad. Ezen elmosolyodott. Kérdéseire kedvel beszéltem neki otthoni dolgokról, a maturálásról, Winkler Béni bácsiékról, majd utazásainkról, s felgázti élményekről is. Ellenben elhallgattam, hogy gazdálkodást gyakorolni itt most nincs sok kedven, s a jogi pályát illető kétségeimről se szóltam. Ráhagytam Jadvigára, hogy ősztől már ezt fogom tanulni. Miután kivártam, míg odafönt időzött a cégirodán, én kérdeztem őt, hogy tetszik-e neki ez a kereskedelmi levelezés. Lette belőle angol kisasszony, vagy inkább német kisasszony, tréfálkoztam. És hogyan megy a sora? Miként bánnak vele? Hogy idegen nyelveken írni szeret, ha csak abból állna ez a munka, de hát az asszonyával nem könnyű neki. És tudja, Ondrisko nézett rám, bármilyen kisasszony is az, nem lehet itt németté, hogyha egyszer idegen. Örülhet, ha a szemébe nem lágják, hogy csak szívességből tartják. Lábjegyzett, hát ez a német kisasszony engem is próbált gyakorló leckézni. Aztán mindenféle miatt ez abba maradt, jegyzett vége. Az úr 1915. évében április hóban kőrisfát, akácot, meg nyárfát fűrészelt nekünk deszkának, Medovárszky Mihály és Koleszár István. A tönk fölött egy öl hosszan, egy col vastagon. Annyi krajcárt fizettünk, amennyi col hosszú volt a deszka. Az egész fűrészelés idejére kaptak egy-egy harmad véka búzát, 2-2 kiló szalonnát. Összesen lett fűrészelve 63 darab kőr is, 84 darab akác és 59 darab nyárfadeszka. Kint vagyok, már megint a tanyán. 5. napja, egy húzamban itt időzöm Gregornál, és várok. A kamrában alszom különben, bevittem szalmazsákot, rongypokrócokat, és boltból hoztam ide nagy petróleum lámpát. Jegyzett közbe, hogy tanyán csak 23-ban lett villany bevezetve. Mivel, hogy gondoltam olvasni is. Telehaigáltam a homokfutó ülés alját könyvvel, Mixát, Brody, Lovik, Herceg, Gárdonyi, Balzac, stb. De mindez ideig akárhányba kezdtem, fejezet félúton elejtem, tépelődvén, hogy ez vagy az, amiről írnak, hogyan van én velem, s aztán megint és megint csak Jadvigán az eszem. Legalább gondolatszabadságom volna. Ha kiszakadhatnék a folyvást ugyanazon körbe nyomtató lónak a jármából, mert a csupasz szenvedély idegek istrángján vagyok én odakötözve nőmhöz, s ő futtat maga körül. Engesztelést nem ad, és nem is fogad el, közelébb nem ereszt, hidegséggel űzel magától, s kínjaim iránti közönnyel. De kijjebb sem, egyéb gondolatokra, hasznos munkálkodásra se juthatok, mert e futószárak közte és én köztem nem eresztenek. Jámborságot parancsol rám, s vezeklő bűnbánó fogadkozást, holott tudja, hogy annak nem fog hinni. Egyéb vergődéseimmel neki dolga nincsen. Ő maga engesztelésre okot nem lát, s formáját sem ismeri. ma egy hete térden könyörögtem. Bocsássa meg, hogy megtébolyulva több heti kívánkozásomban, mely szétszaggatott már, erővel tettem asszonyommá őt. Kértem, igazgassuk életünket másképp, és jussunk jegyeskori szerelmünk egyetértő békéjére végre. Azt felelte, nem ő vele, hanem csak nekem kéne önmagammal helyes egyességre jutnom. De bizony, nézett el fölöttem szomorúan, épp erre kezdi sejteni már a képtelenségemet. Mert ő egyebet nem tehet, mint hogy tűr, ameddig csak bír. És nem tudja, meddig fogja bírni. És kelljek már fel. Micsodát, hogy tűr? Mit pattantam fel? Bűnbánásaimat? Az esdeklésemet? Hát csak én nekem van bárnivaló, neked pedig semmi? És amit előlem eltagadtál, azt nem kéne bevallani? Léptem hozzá, és vártam, de ő nem felelt. Engem egyszer iden kiengesztelni, hogy én is megenyhülhessek, ha egyszer én a te jó indulatodért mindent megtennék? Hogy mindent, nevetett föl keserű megvetéssel. Hogy csak vádol és megaláz, sértetten elszögdösít, mindent idehagy én rám, és az anyjától se óv meg. Látja, sóhajtott föl. Most is csak vádaskodni és követelni tud. Nem száll magába lelkét megvizsgálni, és nem a más, hanem az önmaga feletti uralkodás erejét megtalálni. Micsoda, hogy én nem, bődültem rá, kis ilyen ríva. Szüntelen őrjöngésének és támadásainak csillapítása véget is, szakított félbe magából kikelten, amit elviselni tovább már nem fogok. Elegem volt, sikoltott. Elegem van. Neked van eleged? Rontottam rá. És mivel fenyegetsz? Hogy el nem viselsz, nem tűrsz tovább engem? Ordítottam könnyek közt. Engem, aki a tenyeremen hoztalak ide? Na hiszen jó helyre. Engem, aki elsorvad már te érted, te miattad? Elszökném előlem? Akkor most a lelkedbe vést. Utoljára könyörgök neked bűneim bocsánatáért. Én téged mindennél jobban szeretlek. Hogyan csillapodhatnék le, ha el nem érhetlek, meg nem követhetlek? Én most kimegyek innen, és addig engem nem látsz, amíg te is megbánással, szeretve el nem fogadod férjednek a te törvényes férjedet. Vagy tudassod az ellenkezőjét, és akkor ne lássuk többé egymást. És avval rácsuktam az ajtót. Lábjegyzett, akkor még a konyhai ajtó a gang felé nem volt üvegezve. Csak később lettek vágva rajta ajtószemek, hogy a konyha világosabb legyen. Jegyzett vége. Fölkapkodván a legszükségesebbeket, befogtam a szellőt, és eljöttem. Mamovka szerencsére nem volt otthon, nem zaklathatott kérdéseivel. Azóta itt vagyok. Gregor csak rám nézett a motyomban, és nem kérdezett semmit. Én is annyit mondtam csupán, csináljon nekem helyet a kamrában. Jó, hogy Gregor erre se kezdi a csicskást adni, szobáját ajánlani föl a gazdának. Tudja, ha kamra, akkor kamra, mert zavartalanul akarok magam lenni. Mondom, olvasni próbáltam, de legtöbbet a mennyezetet néztem. Gregor főzött néha, ám étvágyam hozzá nem igen támadt. Olykor jártam egyet alkonyatkor, ahogy ha aludni nem bírtam hajnalonként, az erdősoron vagy az érparton. Munkákba bele nem szóltam, Gregor egyszer próbálta jelenteni, hol tartanak, de mert rámordultam csak, hogy jól van, nem abajgatott vele többet. Naplómhoz se nyúltam máig. Pohárhoz annál gyakrabban. Szlyuhovicát és vadkertit is raktam fel bőven a homokfutóra, s ágyékomhoz egy ízben, egy hajnalon, érzékeimet és kínzó álmok után. Ám magát a tényleges álmot visszaidézni, magyarán mondva, hogy ki volt a nő, aki megjelent benne, nem tudta. Ábjegyzett be, hogy ezt egyszer ki akartam radírozni, de nem ment, csak luk lett. De volt már egy ilyen, és pont a lap alján egy sor, és azt ollóval vékonyan levágtam. Mondjuk, hogy megrágta kisegét. Mert őszintén, ilyeneket én nem bírtam olvasni. Mert inkább csinálni, és olyankor máshova lapoztam. Mikor még ifjú koromban cetliket is betettem az amolyan részekhez. Bár legtöbbször mindjárt föl is rém lett, ahogy a cseléd Kusnyarik néni rajtam üt, hogy csarabíts csak! Hogy szégyeljem magam, mit csinál. De adjuk. Szegény ember teste, mint a templom egere. Harmadnaptól már nagyon csak Jadvigára gondoltam. Enyhültebb képzetek után újra csak haraggal, ahogy írjam így, fortyanásig dühös szerelemmel, hogy így leszkésztetőn, keményen, hosszan várat. Legelébb még arról képzelektem, hogy mindjárt másnap, és ő maga jön utána. Gyalog, poros lába. Tudtam, hogy tudja, itt vagyok, hisz Gregor még aznap bement a faluba, és tudom, hogy hírul adta otthon. Aztán embéli reményeim szertefoszlottak, és már csak az üzenetére vártam. Máma, Gregor Krasiak bácsiékkal bikákat ment herélni, mert hogy vraj, az nagy pénteken kell, hogy úgy szenvedjenek, mint Krisztus. Vraj, hogy az ondja. Ilyen babonaságot még nem is hallottam bika herélésről. Jegyzet vége. Visszafelé az öreg benézett haza is, ahonnan avval tért meg, hogy amint elindult, vett észre a sarogjában egy abroszba betekert sonkát. Na, Andrisko, főzhetünk húsvétra. De megmondani nem tudta, hogy mamovkám rakta ebbe oda, mert szokott szigorában gyakorta álcázza el ő is jótékonyságát. Vagy Jadviga volt az. Szívdobogva reméltem, hogy ez nőm gondoskodása, békülésének jele, és át is vizsgáltam az abroszt, majd az egész szekér alját írott üzenet után, de hiába. Később az jutott eszembe, hogy a sonka ezt jelenti. Jussom van jól lakni ünnepkor a sajátomból, de maradjak csak idekint húsvétra is. Ő aztán nem bánja, vagy akár az idők végezet. Éjszaka folyvást felriadtam, és oly tomboló nyugtalansággal, hogy szétrúgtam magam körül mindent. Egy ízben meg a sonkát kaptam föl, és akkorát sújtottam vele a szerszámos ládára, hogy a deszkája beszakadt. Hogy nem és nem ért meg engem. Nem bírja elképzelni sem, miféle állapotba tud kergetni valakit szerelmesének hiába való áhítása. Kivált, ha nem a távolság választja el tőle, pedig mennyit tűrtem vőlegényként is, mert az se volt csupa boldog, viszont szerelemben biztos epekedés, hanem az ő megvető haragja. Tetejébe, orca elfordítva viszonyog szerelmes kétségbeesés sem láttán, hát, ha bűnösnek tart, nem akkor kéne megvetnie, ha megbántottságára rá se hederítve mutatnék arcátlan közönyt? Az én fájdalmaim, idegeimet szétszagató vergődéseim miért visszataszítóak neki? Hiszen ha bűnbánó nem volnék, akkor se, s ha szenvedélyesen szerelmes nem volnék, akkor se ezekbe az állapotokba esnék, és ő neki mindkettőről tudni kell, hogy az vagyok. És ennek is, meg Amannak is örülnie kéne. És ezért megbocsátania. De bűnbánásomra fittyet hány, mert a szerelmemnek nem örül. Erre kell gondolni. Nagy szombat éjszakája van. A lámpát a repet fedelű ládára állítom, de mizsomból savanyát töltök, fölhajtom, és hanyat dőlök szalmazsákon. Ma még csak ittam, enni nem ettem. Habár nem a böjti nap kedvéért. Remete életemben itt alig veszek magamhoz étket, de már annak előtte is elég gyengén ettem. Utoljára tán a boszák pörköltjéből lakmároztam jót. A lakodalma. Mennyire eltöltött ott engem az én rozmarin virágommal eljövendő boldogságunk, bizodalma. És most itt sorvadok, feleségem haragjától kitaszítva. Vagy kétségbeesésben, vagy ha reménysugarat is képzelek, olykor kamrámban földerengeni kétségek között. Hogy például a kokáért mit higgyek a mai nap után. Mert az öreggel ma üzenet érkezik. Anyám dühös. Elég legyen most már a kujtorgásból, korhelykedésből. Húsvétra takarodjak haza. Keresztapáék jönnek, vasárnap templom, hétfőn locsolkodás. Gregor persze nem e szavakkal adta át, de vissza tudom én fejteni, miként szólhatott. Hát a felesége, nem mondott semmit. Álljed, Ácsonyi, nyögte az öreg, hogy de, mert ő is odajött aztán, se potom hát, aj ona visla, no Ácsó, aj ona vrávelá, úgy mondja, sztári, ahogyan ő mondta, megértetted? Csak úgy. Hát se nyevje, ako sa môžeš takto správať, že s ňou pred všetkou rodinou. Toto mi odkázala, a ni tak, že odkázala, a nevravela. Nábiedzetbe magyarul, de hogy is nem, hogy utána hát ő is kijött. Na és mit mondott? Ő is mondta, úgy mondjad öreg, ahogyan ő mondta. Hát, hogy nem tudja, hogyan lehet neked magadat így viselni, hogy ő vele így az egész rokonság előtt. Ezt üzente nekem? Hogy hát nem úgy, hogy üzente, hát én nekem mondta. Különben itt azt, hogy onávra vele, ő mondta, azt nő mondta, mert ona. Magyarban rossz, hogy nem lehet így mondani, hogy tudnánk, hogy nő mondta vagy férfi. Vagy olyat se, hogy moja. Szerintem szép szó, csak így egy szóval, hogy moja. Ami annyit tesz, hogy az én nejem. Vagy hát nő nemű valaki, aki enyém. Ezen a szavon többször el is morfondírozok, mert olyanom nekem sose volt. Csak anyusom. De arra nem lehet így mondani, hogy moja. Csak feleségre a férj. Mondjuk, ha kocsmában hallom tótul, megyek asszonyja, mert moja már vár ebédelni. Moja ma csaká už na obed. Na de, lábjegyzet bezárva. Így tépelődhetek, hogy ez most mit jelent. Mert bizony közel sem ez az, amire várok. Megint szemrehányás csak. És hogy a rokonság előtt. Hát az Isten rogyassza rájuk az eget. Az számít mostan, mit visz a rokonság? Nem a mi egész életünk sorsfordulása? Hát miért nem tudod küldeni Gregorral legalább egy cetlit, ha mondani szégyellette volna? Hogy vár, hogy jöjjek, nem haragszik, ne haragudjak, etc. Iszok még egy pohárra, de csak bort, pálinkát most nem. savanyú, mint az ecet. A keresztfán szenvedőnek jut eszembe. Épp e napokban teljesedik be a sorsa. Ledobom az inget, letolom a nadrágot. Fekve, föntről nézek magamon végig. A hasam beesett, bordáim, csípő csontjaim kimeredeznek. Szikár lettem. Külsőre is olyan, mint belül, magamat sorvasztó. Jegyzet, de nem volt alacsony. Én viszont alacsony vagyok. Jegyzet vége. Kínom a hátamra nőben nem ereszt, bűnömre, fájdalmamra szögezett rá ez az asszony. Ha örökre így maradnék, stárt karú tetememből kikelve rugaszkodnék el oda átra, nyerhetnék-e bűnbocsánatot. De ahhoz nem én kéne, hogy előbb megbocsássak, hasít belém a kérdés. Mert én most engesztelődésemet az ő bűnbánásához és megbocsátásához kötöttem. Vajon Jadvigának van-e valóban is ellenem elkövetett bűne? És meg lehet-e, vagy meg kell-e bocsátani látatlan, tudatlan mindent? És e pillanatban ez a fohász bukik ki belőle. Istenem, hiszen látod, hogy vezekelve bánom védkeimet. Segíts hozzá! Kulcsolom könyörgésre a kezem, hogy itt most én mindent megbocsássak neki, bármi kikötés nélkül. És ahogy ezt írom, leletéve a tollat, már elmúlt éjfél, érzem, hogy amint e mondat végére érek, imádságom óhaja be fog teljesülni. Nem kell várnom már semmire se tovább. Megmosdok a kútnál, s már is elindulok, gyalog, hogy majd a küszöbön ülhessek, míg fölébred és meglát. Elmúlt az ünnep, s én azóta csöndes boldogságban vagyok, és úgy vélem, Jadvigám is ugyanúgy. Egymást kevés szóval fokról fokra közelítjük, és békülésünk, ez a húsvéti engesztelés, minket végtelen nyugalommal, megtisztulással és reményt adó türelmes várakozással terít. Hazatértem, úgy történt, ahogy elterveztem, a vasárnap hajnali irgalmas órában, elindítva magam. Pirkadatra érkeztem. Besettenkedtem, s hálószobánk küszöbére kuporodtam első derengéskor. Ő megemelte dunnáját, s föltámasztom magát, kukkantott ki alóla. Hetek óta először angyal arca a mosolyodott el. Közelébb húztam magam egy csusszanásnyit, fölült, s letette lábát az ágyra. Megint vonszoltam magamon egyet, lecsúszott az ágy mellé a földre. Ismét húzóckodtam felé, és ő is én felé. Már érintésnyire voltunk, de nem érintettük egymást, csak összefújtuk lassan tekinteteinket. Ott pusztj, súgtam. Jegyzed be azt, hogy ott pusztj, mifelénk így nem mondják. Nekem is szótárban kellett megnézni, mert van szótár. Azt találtam rá, hogy bocsássál meg. Pedig szó szerint, ha veszem, akkor hagyjad, vagy engedjed el. Nálunk itt csak inkább olyat mondanak, hogy nyehnye vajsza, ne haragudjál. Nem nagyon van olyan, hogy bocsánatkérés. De biztos szépen akarta kifejezni. Nagyon is szeretné, ha szépen kifejezni. Lábjegyzet vége. Súgtam, hogy bocsásson meg, de már az ő ujja alól, amit csitre lendített a szám elé. Markomba fogva e fürge madárkát megcsókoltam ezt az ujjacskát. ám ő, mintha játékosan, de szomorúan derengő mosolya sebesen kikapta kezemből. Majd egymás szeme kutyába ereszkedve próbáltunk lelkeinkbe látni, vagy a tükrükbe legalább. Akkor vállára vonta a fejem, és elengedve hagyta ott. A sírni vágyó boldogság borított el, és hála könnyei meredtek, de karjaink ernyedtek voltak, mint a bábuki. Tudtam, hogy még nem ölelhetem át, hogy mostantól várnom kell, amíg ő maga ér. Később reggelit adott, s vasalt inget, sötét ruhát készített nekem. Őt magát először láttam asszonynak való ünneplőbe öltözni, de kék selyem ruhájának szemérmes pompájában szebben tündökölt akármely leánynál. Hódoló mosolyjal némán néztem a tükör előtt, s ő észlelte és elfogadta rajongásomat. Mamovkát meg se vártuk, kettesben karunkat összefűzve indultunk a templomba. Jobbján ültem, hogy a balra eső oltárral együtt őt is nézhessem. A Mamovkának utána, hál' Istennek, mielőttünk az első padban kínáltak helyet keresztapáink. Bacovszky tisztelendő kitett magáért. Ábjegyzett, nem ismertem, mert utána el lett távolítva. A pap az ő lelki nyájának terelő pásztora. De van, hogy ő bitangol el, nem a nyáj. A tisztelendő kitett magáért, és oly zengzetes szlovák körmondatokban állította elénk a megváltó kínszenvedés meg a mennybe menetel példázatát, hogy a régi paraszt nyelvet beszélő nép azt nem is igen értette. De magam se a papot figyeltem, hanem nőm arca, nyaka, válla vonalát, behunyt szemem sötétjébe is berajzolva képzeletben azt. Ábrándozásaimból Bacovszky fülsértő kántálása riasztott csak fel. Képtelen megtanulni a liturgia elbeszélve énekelendő egyszerű dalamát, de hát botfüle van. Szerencsére kántorunk és presbitereink hangjukat tisztán zengetve dicsérik az Urat, és mindig pontosan vezetik a gyülekezetet végig a Tranastius aznapra rendelt s gót betűkkel kinyomtatott zsoltárjain. Az evangélikusoknak azt a nagy régi kapcsos, rezes sarkú énekes könyvét hívják úgy, hogy Tranastius. Én se tudtam sokáig, hogy miért, de egyszer csak megnéztem az öreg apámét, és ott volt, hogy Tranastius által egybegyűjtött zsoltárok. De őróla csak azt tudom, hogy valami pap volt a régi időkben. A megreparált orgona pedig így fenségesen talán még soha nem szólt. Végre Martin kántor is megmutathatta, mit tud, még egy darab Bachot is játszott. Négy fiú felváltva fújtatott neki buzgó. Lábjegyzett, én is szerettem karzaton fújtatgatni. Csak keveset hagytak, úgy inkább az erősebb fiúk. Jegyzett vége. A kitódulókat a főkapuban áldásával elbocsátó tisztelendő mosolyogva hajtotta meg magát feleségem előtt, aki erős vár a mi istenünkkel, de magyarul búcsúzott, ám Bacovszky még félre mond. Počkaj že trochu, Ondro, hogy várjál csak kicsit, Ondris. Nem jöttél el Hruskához a múltkor, fordult oda hozzám, ahogy szétszélett a gyülekezet. Csak nem vonnád ki magadat? Mi mindannyian számítunk te rád, de hát, miről lenne szó? Nekem a Hruska nem mondta, mondtam már. És csak Jadvigát néztem, aki a templomkertben nyíló, tömött fürtű fehér jácintokhoz guggolt oda éppen. Azokat szagolgatta még akkor is, amikor megkerülvén a templomot értünk vissza hozzá, amely sétán Bacovszky kurtán fölvázolta, hogy a háború után újra fognak rajzolódni az országhatárok. Nemzetek kelnek föl majd tetsz halálaikból, s így ébredünk fel mi, szlovákok is, s hogy a mi végvárainkban nekünk, nám, dolnozemszkim szlovákom, mármint mi nekünk alföldi szlovákoknak, akik Mária Terézia alattól vagyunk etájon letelepedve, jegyzetbe zárva, szintúgy kötelességeink vannak föltámadó hazánk, a mi édesanyánk iránt. Én mind értetlenül bámultam a papot, mire az súgva közölte velem. Azon fáradozunk, hogy a szlovák állam megalakulása után mi se maradjunk tétlenek. Ez az egész térség a maga szlovákságában. Na, de erről beszélünk. Keddestére itt nálam gyűlünk össze a parókián. Ne keressél kifogást, fiam! Már csak édes atyádra gondolva se. Emelte rám az ujját, soha nyájasabb csöpött. Vasárnap hajnal óta Jadviga mind szebben és szebben néz rám. Az istentisztelet után családi ünnepi ebédre gyűltünk a régi házba, Mamovkához. S noha nőmet most is feszélyezte ugyan anyám, cseléd nyanyáit egzecírozó közönségessége, Jadvigám mégis gyakran simogatott megpillantásaival. Míg unottan beszélgettünk keresztapámékkal, s összetekintve bosszankodtunk Erka unokahúgom harsány butaságán. S azután is körbeölelt a feleségem többször az ő drága tekintetével. Délután vizitre szaladtunk át a homokfutóval Szpevács tisztelendőjékhez, mert Jadviga vágyott már nevelőanyjára, kivel a lakodalmon kevés ideje maradt szólni. Lábjegyzett, áttelepültek, mint szlovákok, 947-ben, lakosság csere során Szlovákiába. Vagyis akkor Szpevács tisztelendő úr már nem élt, csak a család. Mondta is nekem útközben Jadviga, annyira bántja, hogy nem kérte meg, legyen neki Judit mama aznap édesanyja helyett férjhez adó örömanyja. Csak hát tartania kellett Mamovka rosszallásától. A papék s aznapra összesereglett gyermekeik a családjaikkal mind oly szeretve és büszkén néztek mi ránk, hogy még sohasem éreztem így. Bennünket jó akarúink nagyon erősen és szépen látnak összetartozni. Este együtt készültünk némán lefekvéshez. Ő vezetett az ágyhoz, maga mellé fektetett, közel húzottunk egymáshoz. Fölém hajolva meg-megérintkezett, mire én vállára tettem a kezemet, ám ő elmondta. Simogatta a hajamat, majd a párnára dőlve fordulva felém tovább az arcomat. Sokáig, boldogítóan szépen és sokáig, nekem annyit engedve, hogy közben a karján nyugtassam a kezem. Így is aludtunk el, úgy hiszem egyszerre, hogy mindkettőnk feje az ő vánkosán.
1: Irodalmi lépegető. Lépegető.
0: Hétfőn gyorsan kergettem magamat végig a máskor kedvel bejárt locsolkodó úton. Lábjegyzett, én nem nagyon szerettem locsolkodni sose, mert apussal és főleg bátyámmal kellett. És a rokonok mindig csak a bátyámra mondták, hogy ügyes, szép, nagy fiú. Én rám meg, hogy nem. És mindig a kevesebbik osztályt találgatták, mikor kérdezték, hogy hanyadikba járok. Téged kéne inkább locsolni, álljak az esőre, meg segíjenek. Lábjegyzet vége. Már keresztanyáméknál is tűkön ültem. Szerencsére legény kompánia jött az RK-hoz, aki úgy kezdte nekik illegetni magát vihorászva, mintha csiklandoznák, így hamar ott hagytam őket. De Kohut Ivkától, Zsofka nővérem hajdani jó barátnéjától már csak nem menekültem. Először voltam vele kettesben, az anyja közben kiment, azóta, hogy másfél éve, nem sokkal Zsofka halála után megmondtam neki, ne gondoljon úgy rám, ahogy én soha se gondoltam. Mert most már van is választottam. Szegény, akkor majdnem sírt. De később kevésen fordult el tőlem, ha látott az utcán. Csak hamar pedig Zsofka volt vőlegényével, rossz a palival kezdték emlegetni. Én sem magától Palitól hallottam erről, aki pedig jó cimborám. De nem bántam a titkolózást, örültem, hogy így esett. És meg is esküdtek alig egy év múlva. Így hát Ivka is pár hónapos újasszony. Most mégis meghőköltem. A reám szinte sóváron vetett tekintetétől. Jegyzet. Ivka néniéknél, Rosszáné, mi gyerekkorunkban sokat játszottunk az ő bityujával. Úgy hívták, hogy Bityka. Nagyon szeretett minket, és mikor családunknak volt valami haragfélesége férjével, Rosszapali bácsival, akkor Ivka néni ragaszkodott, hogy a gyerek nem tehet semmiről, és engedett játszani. Jegyzet bezárva. Valósággal futottam a páromhoz haza, ahol persze ott ültek még ismerős férfiak, Rosszapali búcsúzkodott éppen, és újak is érkezvén ki se akartak fogyni. Ondriska, súgta oda Jadvigám, dőljön csak le a hátsó szobában, majd én letagadom magát. Szerettem volna nyomban átölelni kedvességéért. Elég hosszan alhattam, hisz előtte jó pár éjszakán át szinte semmit. Homályos késő délután volt, mire fölnyitottam a szemem. A házban csend, na hál' Istennek, elment már az összes locsoló vendég. Kijöttem a pitvorba, és szobánk ajtajának csipke függöny ablakán át megláttam Jadvigát, amint az asztalnál ül. És akkor előre dől a látómezőmbe egy férfi alak, és a feleségemhez beszél. Mereztettem a szemem, hogy ki lehet. És végre fölismertem. Winkler francia. Csak bajusz növezte. Olvasva utána mindig bajusszal képzeltem el, pedig állítólag, hogy ez csak rövid ideig volt neki. Megtudtam az ügyvéd irodában. Majd az álbakteri időkben növesztett megint. Jegyzet vége. Egészen közel hajolnak egymáshoz, és nagyon halkan beszélhetnek, mert még mormogást se hallok. Franci vörösbort tölt magának. Nem vár kínálásra. Már jó ideje ülhet itt. A lábam a kőhöz ragadt szinte. Na de hát, nem nevettetem itt ki magam eleselkedéssel. Mindjárt észrevennék az árnyékomat úgyis. Krákogok hát, és benyitok hozzájuk. Franci fölpattan, elkacagja magát, s beborozva széles kedéllyel tárja ki karját, átölelve csapkodja a hátam, majd ugratva, szemével csippentve kezd korholni a lustaságomért, ahelyett, hogy végigöntöznéd máma a szép asszonyokat, és közben Jadvigát nézi, mert ő rá és magára érti. És ezért nem szép lányokat mond, és ezért volna jobb neki, ha magam is locsolkodnék.

fiatalok, lefogytál, barátom, rázogat meg Franci a tarkómat markolva, ahogy leülök. Kicsikét nyúzottnak látszol, és oly hosszan tart így heherészve, hogy már le kell fejtenem magamról a tenyerét. Sose szerettem, ha a nyakamat fogdossák. Mamovkám vezetett így, a tarkomnál fogva, mindig az utcán, és én nem mertem kibújni alulva. Ám most azért mosolygok. Jól vagyok, Francikám, ne aggódjál érte. Na, azért is jöttem, mert a jegyzőjék hoztak át. Oda csatlakoztam, mikor meghallottam, hogy készülnek, mert még nem is gratuláltam, néz rám a Franci. Hiszen hát nem épp a lakodalmatkor kellett elutaznom. Pont akkor. Jadviga ez alatt éppen kifordul, hogy valami süteményt hoz még. A társalgás nem tartott sokáig, csak Franci emlegetett még egy-két rég nem látott, vagy a frontra került embert, s Jadviga tett úgy, mintha az érdekelné, hogyan szolgál Béni bácsi és Mici néni egészsége. Felsóhajtottam, mikor Franci végre vette a kalapját, hogy na, akkor még eléri a 7 órási vonatot. És úgy láttam, feleségem is föllélegzett, ahogy a vendég után betettük a kaput. Szerencsére megálltam kellemetlen megjegyzés nélkül, és elhessentettem a fejemből Francit, kivel a kontaktus eljegyzésünk óta valahogy meglazult. És ő lekezelő lett velem, és nyegle. Jegyzem. Nem tudom, hogy nem lehetett sejteni, hogy miért. Jegyzet bezár. Jadviga fáradtnak látszott, és most ő dőlt le az ágyra. Aludt egy órácskát, de ahogy melléje feküdtem, fölébredt, és rögtön az álmából hozott kedvességével nézett rám, melyet azután később, már hálóinkben, ugyanúgy, mint előző éjjel, csak tetézett. Simogatta a kezem, átülelte a fejem, tapintgatta arcomat, karomat, mellkasomat, és én magam alig érintettem őt. Bal kéz fejemet 2 kézzel fogta álla alá, és néha megcsókolgatta, míg én jobb karommal a derekát tartottam átölelve, s így is maradtunk végül. Még egy éjjelen át csitított kedvesen mozdulatlanságra, míg ő maga érintgetéseivel szeretgetett csöndben. Persze hálóruháinkban maradtunk mindvégig. A 4. éjszakán végre úgy értettem, mert szólni mondom, alig szóltunk, hisz folyton odaemelte mosolyogva a mutató ujját a számra, hogy kövessem, tegyem azt, amit ő. Végigvonta a tenyerét az arcomon, nyakamon, és várt. Föleszmélvén ugyanúgy simogattam meg őt, én is. Akkor még egyszer, még egyszer. Így vezetett aztán keze más felé az enyémet, és megint más felé. Ezt a felelgető, majd pedig már egy időben ugyanazon úton járó, tapogató tenyérsiklást játszottuk sokáig. Utána kigombolta, s levonta rólam az inget. Ő is kibújta magáéból. Sejem bugyikában, gatyában borultunk szembe egymással. Ölelve simogattuk egymás hátát. És akkor először csókolóztunk hosszan, szabadjára engedve egymás arcán, ajkán s szájában nyelvünket, ezt hajnalig sem múlva meg. Végezetül rám mosolygott, végig csókolgatta az arcom, megfordított, s hátulról átölelve hozzám simulva aludt el. Én sokáig moccanatlanul hallgattam, s éreztem tarkomon szép lassú alvó szusszanásait, hátamon pedig csupasz keblének emelkedése, süllyedéseit. 5. napon hazatérve Jadvigát, mint húsvétkor a templomkertben, most is a napos virágágyásban nyíló jácintokhoz guggolva találtam. Összelelkeztünk,

És már mind a ketten tudtuk, éjszakára végre elszánhatjuk magunkat, hogy minden estül megtaláljuk egymást. Ebben telt az egész napunk is. Amint csak összenéztünk, s hál' Istennek gyakorta néztünk össze, újra és újra azzal a mosolyjal tekintve a másikra, ígértük egymásnak ezt. V tomto živote takto som nebol radosťou bez seba, mint azon az éjszakán. Magyarul, hogy ebben az életben az örömtől még így nem voltam magam kívül. Arra meg már nyilván nincsen szó se, hogy eme gyönyörűséget kifejezze. Lábjegyzet bezárva. Ágyunkba kerülvén a feleségem nem akart már többé mozdulataival én előttem járni. Habár olykor lassítva kezemet, tudatta, hogy azt sem óhajtaná, ha én futnék előre. Csupán egyben mozdult ő elébb, hisz odáig, ahová előző éjjel jutottunk el, ma már egyszerre értünk, beleértve ingeink közös levetését is. Ahogy félig mesztelenül és mind forróban csókoltuk, öleltük egymást, végre ő volt az, aki elfordulva tőlem magára húzta a dunnát, s alatta először vetette le nadrágocskáját. Alja, drahí moj, merkujte, hogy de én drágám, vigyázzon. Súgta a fülembe, hogy vigyázzak, csak lassan és nagyon-nagyon szelíden tegye. De hát én tudtam ezt, és már előre igen el is határoztam magamat erre. Úgy tettem. És itt most már nem is tudok többet írni erről, mert a papíron is megnémít a gyönyörűség és megrendülés, miket nem csak azt táplál, hogy végre közös akaratunkból lehettünk egyek, hanem az is, amit ezen a legdrágább arcon, inkább csak megérezve, mint látva, észre kellett vegyek. A gyönyörön és odaadáson is átütő fájdalmát annak az emléknek, amit Jadvigám abban a percben leküzdeni volt kénytelen magában. Amikor eltorzult arccal vont engem legvégül beljebb, és hogy talán némi testi fájdalmak dacára is, szeretve, megbocsátva, szemembe mosolyogva fogadta mégis utána hálámat, s némán ujjongó örömmet. Azt persze kifelejtettem a fentebb írt napokból, hogy kedd este mégiscsak elmentem a békétlenek, a Bacovszkinál összegyűlt szlovákok közé. Kedvem most se volt hozzá, mert ezt az estét is Jadvigám keblén óhajtottam volna tölteni, de nőm ösztökélt, hogy csak menjek, megláthassam legalább, mi fő a fazekukban, s a tisztelendőt se kéne megbántani. Noha egyikünk se rajong, az orrát a fölkapaszkodott a gőgével fennhordó Bacovszkiért, aki a hit és a nemzeti öntudat szigorú, ostoros pásztoraként csak épp a lelkétől maradt távol azoknak, akiknek lelki atyául rendeltetett, s aki az áldás megvonásával is képes fenyíteni azt, akire megneheztel. Az pedig szégyennel tölt el bennünket, hogy annak idején a közelgő esküvünk ügyében már jó előre értünk üzenő papnak nem mertük megmondani. Jobban örülnénk, ha inkább Jadviga hajdani gondviselője, Spevács tisztelendő jöhetne át a szomszéd faluból összeadni minket. Abban a vagy 18 fős jeles férfi társaságban, amely állott falunk virilis krémjének azon rétegéből, mely se magyar, se zsidó nem volt, a következők jelentek meg. Gyurovszki, Kohut, Számuel, Moravszki, Kolyeszár, Lestján, Adamik, Szlávik, stb. A legnagyobb gazdák. Én voltam a legfiatalabb. Plusz Ruska disznókupec, Pán Budzinski, az evangélikus iskola direktora, továbbá ennek tanára, Rosszapali barátom, aki Kohutnak a veje, aztán Cseplán Rőfös,
Vajasdi Jankó bácsi, Gabonás, aki apácskám jó barátja volt különben, valamint Roncsok doktor és Szvetlik Pista aljegyző cimborám. Lábjegyzett ezeknek a családjait, mindet, meg még egy csomót nekem is nagyon is kellett ismerni. Csak itt nincs hely, melyikről mit írni. Ahogy beléptem közéjük, először is arra jöttem rá, mennyire jó, hogy darab ideje nem ezen a földön járok. Nem olvastam újságot a szörnyű híreivel, se elöljárósági hirdetményt, se mást, s nem kellett ezeket az embereket se unnom, bólogatnom véleményükhöz, velük politizálni, sopánkodni. Szinte azt se vettem észre, hogy háborúban, és szégyenszemre nem figyeltem, hogy értesülhettem volna róla, falunk belé is oda veszett már vagy 10. Köztük egyik a lestyám fia, nemrég. Ismertem is a Jancsit, most gondoleált az apának, aki még nem tette. És ebből is eredt el aztán az elején a szó a háborúról. Szóba került a tavalyi júliusi Anna napi mozgósítás, amit itt a piacon doboltak ki, meg hogy kiket vittek el már rögtön azon a héten a szerbek ellen. De hogy milyen célokért is ontják fiaink a vérüket? E váratlan, fölharsanó szózattal fordította orcáját Baszovszky Reánk a gyülekezést meg a napi rend felé. Mely kérdését nem válaszolta meg, de hogy az áldozat ne legyen hiába való, soha ne felejtsük el, és bizonyosodjunk is meg róla, hogy szlovák szív dobog mi bennünk. Mellettem a mókára mindig kapható Vajasdi Jankó bácsi be is kukkantott, megemelt kabát hajtókája alá, mire Szvetlik Pista fölkuncogott. De tisztelendőnk nem zavartatva magát belefogott, hogy fölidézze az előző században a nyelvért és kultúráért, Stúr, Hodzsa és Hurbán vezetésével folytatott áldozatos harcot, rámutatván, hogy most azonban már a nemzet föltámadásáról és egységéről van szó. Majd példákat sorakoztatott fel. A monarchia magyar közigazgatásának megátalkodottan nemzetiség és szlovák ellenes jogtiprásaira az elmúlt évtizedekből a legutóbbi időkig. Ha pedig, ha meg, abból a 400 parlamenti képviselőből az az egy-két szlovák, aki bekerülhetett, elsérelmek miatt fölemeli szavát, emelte a feje fölé az ujját a tisztelendő, lehurrogják őket. Ha viszont bárki, aki akár beszél az erőszakos magyarosításról, akár írni merésze róla, azt nemzeti gyűlölet szítása címén bebörtönzik. De most már recseg, ropog ez a nemzeteket elnyomó uralmi építmény, és e háború apokaliptikus villámcsapásokkal felperzselt földjének porából. Felröppen majd a néplélek főnix madara. Vajasdi bácsi a mennyezetre néz. Többen követik kis tekintetét. Erősebben és büszkében, mint valaha. Ám ebben nem csak bíznunk kell, hanem érte tenni is kötelességünk. Most egy kis vizet, súgja maga elé Jankó bácsi. És Baszovszky, mintha csak engedelmeskedne, kortyol a pohárba. Össze kell tehát fognunk, szlovákságunk védelmében, szorítja össze az öklét rögtön aztán. Nemzetiségünk e szigetén, melyet körös körül vesznek azok, akiknek a kása nem étel, a tót nem ember, és akik úgy csaholnak ránk gyűlölettel, Tostyeka Juzse butatót. Ezt Baszovszky is magyarul idézte, kiváltva Vajasdi bácsi elismerő hümmögését. Tostyekajú, azt ugatják, hogy butatót. Bizonyos személyektől sokat lehet ezt hallani. Van még pár ilyen mondás, hogy üveges tótnak a hanyattesés, meg hogy dur neki, mint tót az anyjának, stb. És állítólag a szlovákok.
papoknak ez a csúf neve is, hogy Tóth, ez meg abból jön, hogy halál németül. Nem valami jóindulatú szólásmondások nemzetiségi szempontból, lábjegyzet bezárva. Álljatok hát készen, szlovák testvérei! Zengette föl tisztelendőnk a hangját, akárha a szószékről. Ti, a népünk anyatestéről hajdan elszakított telepes vándorok hű utódai, őrizzétek meg őseitek nemzeti érzését és hitét, és védelmezzétek meg a reátámadóktól. Avagy tétlenül akartok várni újabb és újabb csernovai tragédiákra? Micsodára? Bocsom, hovori! Hajoltak össze értetlenkedve a jámbor gazdák, mert nem értették, hogy miről beszél. Én se hallottam erről a csernovai esetről különben, jegyzet bezárva. De tisztelendő uruk megvilágítá rögtön, miről van szó. Hogy belétek lövessenek a magyar urak, mint 1907-ben a ma kis szlovák falu béketűrő népébe, akik közül 15 odaveszett, 60 pedig megsebesült, csak mert nem akarták hagyni, hogy új templomukat idegenek szenteljék föl, s nem váltak meg papjuktól, dörögte Baczowski, de itt már levegőt kellett vennie. A nagy Hlinkától, akit csak is a szlovákságáért vetettek azután börtönbe, és aki a szlovákok vezére lett? Én, ütött a mellére háromszor Baczowski, én nem akarlak benneteket csendőrsor tűzbe vezetni. Janko bácsi, azt nagyon jól tetszik a tisztelendő úrnak tenni. Más útra kell lépnünk, de hogy a kudarcot is megelőzzük, s a megtorlásnak is elejét vegyük, idejében kell cselekednünk, s erre titokban készülnünk. Talán értjük egymást, urak. Hát, annyira bizony nem értettük, és akadt is egy-kettő, aki ráköszörülte torkát, hogy akkor most miként is vélekszik a tisztelendő úr? Hogy szóval mit kéne tegyünk? Ám Baczowski úgy felelt, hogy őriznünk és szüntelen táplálnunk a szívünkben nemzeti hovatartozásunk tüzét. Majd a további okvetetlenkedésnek avval vette elejét, hogy atyai derűvel nézve körbe biztosított bennünket, nyugtalanságra nincs ok, csupán arra, hogy mindig résen legyünk és készen álljunk, és majd mindent a maga idejében. De akkor már hordta is föl a szolgálólány a tepertős pogácsát és a pálinkát a pohárkákkal, majd a újabb fordulókban a bort és a tvarosnyíkát, mik aztán rögtön máshoz csináltak a gyülekezetnek kedvet. Tvarozsnyéka már volt emlegetve a Stralsundi résznél is, hogy túrós lepény, különben sós túr, és rákenve a rásült tojás sárgáj, zárója bezárva. Ám mielőtt hozzáfoghattunk volna, Baczowski rosszalóan tekintve a Szlyuhovicába már is belenyalók felé, ezt a magyarok is tudják, hogy Szilva pálinka, még egyszer fölállt, s hosszú imába fogott, mibe nehéz sorsú népünkért való fohászát is belevette. Majd ahogy elmarmogtuk vele a hiszek egyet és az áment, pálinkát töltve magának, kocintáshoz való áldást is mondott még ráadásul. Na, megadtuk a módját ennek a kupica Szilvának. Sóhajtja mellettem a poharába, megint csak úgy, hogy csak én halljam, Vajasdi Jankó bácsi. Hát, meg Jankó bácsi, meg, mondom, és összenézek, és kocintok vele. De amint végig kóstolok mindent, pálinkából, borból is szigorúan csak egy-egy pohárral, azt lesem már, amire eddig is legtöbbet gondoltam, hogyan szökhetnék mi hamarébb haza az én feleségemhez. Szerencsére Roncsok doktor búcsúzásra emelkedik, hogy neki még beteghez kell menni, s ezt kihasználván én is elköszönök, így ágyazásra már haza is érek.
Hogy lejegyezzem, legnagyobb részt Gregor emlékeztetései szerint, hogy az 1915. esztendő tavaszán hogy folytak a mezei munkálatok. Sokáig fagyos volt az idő, és a búzák igen gyengén, ritkán nőttek. És mi bosszantó, Gregor mondja, hogy még a régi fajta lovászpatonai kell ki jobban. A bánkúti 1201-esből megtán hiába volt annyit tenni, mert az nő gyatrába. Árpa alá is csak tavasszal szántottunk, mert a télen nem volt arra alkalmas időjárás, sem pedig még az ősszel, mert akkor is hamar elérkeztek az esők, és hideg lett igen korán. Március első felében is nagy esők hátráltattak. Március hó 20-án kezdtünk szántani az árpa alá, a tükör a cél kormánylemezessel végig, 25-én bevetettük a zabot is, 30-án pedig beborraláltuk a búzákat. 31-én répát és mákot vetettünk, valamint beültettük a krumplit. A laposokon még víz állt, azt ki kellett hagyni. Április 1-én kinyitottuk a szőlőt, a tanyait és a kenderföldit is. 2-án dudva trágyát hordtunk ki, pótlásra még ahol kellett. 3-án pedig az összes kukorica gyökér kórók ellettek pucolva a búzából. Közben erősen lehűlt, 3-án és 4-én szinte egész nap esett a hó, néha meg eső, hideg idő volt. 7-én lemetszettük a kenderföldi szőlőt, és a tanyán még ültettünk szőlővesszőt, meg sárga dinnyét. 13-án beállítottam még egy hónapost szolgálatba, koszttal együtt. 14-én elkezdtünk kukorica alá szántani, a vetőgép alá. 22-én kezdtünk kukoricát vetni. 24-én a tanyán, ahova most először Fleischmann félét tétettem. Molnár úr küldte, ki hajdan apácskám mellett kezdte még a gabonakereskedést. 27-én bevégeztük a kukoricavetést a melindaiban is. Április 30-án kezdődött a kukorica morzsolás. Gyurkovics átjött megnézni, hogy szuperál, Hoffer-Schranz, nagy lentkerekes morzsolónk. Apovkám utolsó beszerzése, hogy vegyene ő is. Május 1-én borult idő, kevés eső esett. De már 2-án szép, hosszú esőt kaptunk. Na de aztán 6-ától 10-ig bejött megint a hideg, tetejében még fagyott is, mindenféle károkat csinált nekem. Amely kukoricák hamarébb kikeltek, azok mind lefagytak, de legjobban a szőlők fagytak meg, s a gyümölcsfákat is alaposan megcsípte a dér, na meg a krumplit, és az összes zöldségeket, a babot, de még az akácfákat is. Még ilyen időt. Úgy írja, mintha ő csinálta. Pedig hát a tekintetes úr nem igen nyúlt mezei dologhoz. Nekem sajnos már nem volt ilyen jó dolgom, és cselédem. Munkálati rend mondjuk nagyjából megmaradt. Míg persze hagyták. Lábjegyzet vége. 1915. május 28-án fényes napsütésben már. Az áprilisi összetalálkozás reménye és gyönyöre után a május a kivirágzás hónapja mi nekünk. Ma döbbentem rá, hogy így volt ez tavaly is. Stralsundba küldött leveleimre húsvétkor kaptam Jadvigától az első olyan választ, amely valóságos bizakodást is megengedett nekem, mire én rögtön utaztam, futottam hozzá. Akkor találkoztunk először úgy, mint akik már nem valamely gyakorlati külső okból, hanem egymásért akarják látni csak egymást. Májusban pedig már szerelmesek voltunk. A megelőző, a 1913-as év augusztusában, amikor hosszú évek múltán először láthattam, ő pedig gyámapját akkor utoljára,
s visszaszöktem hozzá, nem akart engem megérteni még. Hazaküldött, mint egy elcsavargott, szófogadatlan kölyköt, hogy aztán itthon újra csak Erzsit keressen föl, aki mindig úgy tekintett rám, mint egy férfira, ahogy a Lotte kaland óta már én is önmagamra. Jártam hát titkon, dologi fizetségek fejében Erzsihez, menekültem Kohut Ivka sóvár tekintete elől, és mindeközben egyre epekedőbben írtam a leveleket Jadvigának, melyekre ő csak képes lapokon válaszolgatott. És emlékszem, októberben, amikor Zsófka nővérkémet temettük, aznap este is nekiültem, hogy szenvedésemet a velem azt könnyek közt megosztani kész Ivka helyett odaképzelt szerelmesem elé öntsem, de nem tudtam írni. Érzéseimet viszonzó válasz, vigasztaló simogatás nélkül már nem bírtam ki ezt, és összetéptem a félig írt levelet. Azon az éjszakán is Erzsi ölében nyerhettem oltalmat megint csak. Fájdalmas, mély szeretettel Jadviga először akkor írt nekem, amikor apácska meghalt 14. februárjában. Hogy annak, akit most elveszítettünk, mi ketten voltunk a szívében igazán. És ez már örökre összeköt minket. És onnantól egyre szaporodó levelekben vigasztaltuk, és sorainkkal simogattuk egymást. Még nem húsvét után kiutaztam hozzá. 2,5 hónapon át laktam a tavalyi tavaszon és nyár elején a felgázti Winkleréknél. S habár erősen kellett spórolnom, amikor csak tudtam, beszöktem Stralsundba, a Mecklenburger Hofba, s Jadvigával a tóparti fűzesbe. Idillünk, melyet addig csak Mamovkám hazaparancsoló lapjai háborgattak, azért szakadt félbe, mert kitört a háború. És már vendéglátóim is jobbnak látták volna, ha hazautazom. Hanem az addigi hónapok. Talán egyszer majd a tavalyi naptáram bejegyzései szerint megpróbálok leírni találkozásról találkozásra mindent. Ahogy egymással mindinkább felszabadultá és örömtelivé váltunk. Különösen, ha elutaztunk, és így a legzsugoribbnak az időnek is éppen bővében voltunk, mint májusban kétszer is. Ha erre gondolok, csak a vérpesdítő szemű, boldogan kacagó Jadvigát látom, ahogy a derekát ölelem, és ő fejét hátravetve nevet, de úgy, hogy egész testét rázza a kacagás. És persze sose feledhetem azt a délutánt, amikor a tengeren, egy hajón fogadtuk meg, hogy egymáséi leszünk. És azt mondhatom, hogy ez végre mostanra, a következő májusra teljesedett be igazán. Jadviga kacag és kacag, míg én ölelem, és egymáséi vagy. Az a szeglet a templomkert kerítésénél. Épp ott álltak meg ezek ketten, egymást kerülgető évődésükben, és ott tipródtak, tapották a követ vagy fél órán át, azon a helyen. A nagy gesztenye alóli padról jól ide látszottak. Alattuk ma is csak az óriás tüskék becsapódásának rettentő sebb helyeit viselheti a föld. Ha rá is rakódott vagy 120 év. A leányt már idefelé is láttam a piacon. Cseresznyét árult. Épp egy kisebb ruhás kosárban rakta le neki talán a bátyja, ki aztán elment a talicskába. Én a községházára mentem. Szvetlik Pistát kerestem, az aljegyzőt, marha levelek miatt, de azt mondták, kiszaladt a piacra. Cseresznyét akar venni?
ám csak egy pejhes bajszú fiút látok aztán, a cseresznyés kosár körül ólálkodni, a szvetlik sehol. A legény épp azt mondja, teraz už všetke misíš predať? Arra célozván, hogy a leánynak elvitték a talicskáját. Tagaj predám, feleli hegykén a lány. No tagja kúpim, dobre? Így a fiú, s a többit már nem hallom. Lábjegyzet, itt a fiú tréfásan oda mondja, hogy most már mindet el kell adnod, már hogy a cseresznyét. Erre a lány, hogy akkor el is adom, mire felel a legény, de csak ugratva, hogy na akkor én megveszem, jó? Jegyzet vége. Betérek Buchbinder Miki műhelyébe, de kuncsaftjai vannak. Nem ér rád iskurálni. Iszol valamit, kérdi, de választ nem vár. Búvik a fekete kendő alá. Miki csak a kirakatba tesz fotográfiákat. A műtermet rajzaival díszíti, s a hátterek kulisszáit is maga festi meg. És akkor az asztalon egy csak nem kész rajzán fedezem föl azt, ami az imént is eszembe ötlött, ahogy azon a helyen haladtam keresztül. Föl is néztem a torony csúcsára. 1795. május 12-én. Az evangélikus templom elkészültével a főbejárat előtt bizonyos zsilák tisztelendő szenteli föl anyaszentegyházunk, mint egy másfél méter átmérőjű jelvényét, a csillagot, ezt a gömb alakból tűhegyes kúptüskéket meresztő nyeles acélbuzogányt, mely azóta is odafönt látható a 64 méteres kecses torony csúcsán. A csillagot a szertartás végeztével vontatják föl csigákkal. Előbb az erkélyre, majd a dudoros csipkés toronytalást mentén üggyel-bajjal a még körbe állványozott részgömb fényes labdájára. Odafönt Müller díszítőkovács várja segédjével és segítőivel. A bámész gyülekezetet szerencsére a túloldalra terelték addigra már. Labicska János helybeli bádogos legény szíjazza magára a széles övet a tartókötéllel, s mászik a már fölállított és rögzített buzogány nyelére, hogy kioldozza a vontatókötélzetet. Ám ahogy belekapaszkodik az alsó acéltüskébe, a buzogány elbillen, s lerántva az állvány egyik sarkát, beszakítva a bronzpalást szoknyafodrát, és magával sodorva a bádogos legényt, csapódik be a templomkert kerítésének ama szegletébe, tövig beverve öles tüskéit a járda téglái közé. Lavicska János kissé odébb a gyepen zúzza fölismerhetetlenné magát. Az esetet Buchbinder Miki is, én is, Rosszapali barátunktól, evangélikus iskolai tanítótól hallottuk a múlt héten. Ő talált róla valami följegyzést. Miki a becsapódást követő pillanatot rajzolta meg. A csillaglövedék kráterénél heverő bádogos fiú alaktalan teteme felé egy leány rohan. Mezítláb ingválasan. Futtában lecsúszik róla a kendő. Ha Pali megírja és kell az újságnak, odaadom mellé ezt a vázlatot. Tesz le az asztalra nekem és magának egy-egy pohár bort, Buchbinder Miki. Ránézek. Miért? Neveti el magát, vállat van. Zsinagóga nem épült itt. Így nem is esett le róla semmi. Rajzoltam volna meg ezt a nyomorúságos imaházat az öreg davenolókkal. Akár azt is mondom, de legalább fényképezd le őket. Próbálom rábeszélni most is a Mikit, hogy az Isten szerelmére fotografálja le, amit lát, és ne csak művészkedjen. De hogy mi anyag, mi pénz az? Megrendelem tőled, mondom, már sokat járom. Később a gesztenye alatt a padon ülök. Arra gondolok, jobban meg tudnám én azt írni, mint a rossz apali. Meg arra, hogy jobb lett volna, ha ez Mikinek jut eszébe.
és akkor érkezik üres ruhás kosárral az incselkedve hátra-hátra leső leány, nyomában a pejhes bajszúval. Annál a szegletnél kerüli meg a fiú, és próbálja elvenni tőle a kosarat. Tán, hogy tegye csak le, ne siessen úgy, ő pedig közelébb férhessen. Most sikerül is a vesző kosarat kirántania, és oda dobja a bádogos legény tetemének helyére, a fűbe. A lány előre lépne, hogy fölvegye, de a fiú elé kerül, nem hagyja, és nevet. A lány duzzogást tettet, ám hamar elneveti magát ő is. Aztán többször kell majd lefejtenie a derekáról a legény kezét. Válkendője közben hátra csúszik, csípőtájt kapják el, mert a fiú is oda nyúl persze. A leány hátra lép gyorsan, de ahogy a fejét rázza, igézően perzsel a szeme. Ám akkor meg a kalácsba föltekert szőke varkocs omlik a mellére, és ezen zsörtölődve próbálja visszasodorni és megtűzni. A fiú segíteni akar, de legyintést kap a készfejére, amin kacagnak, és nekiállhatnak a búzakalász szín hajfonat felgöngyölítésének újra. Csak egymást nézik. Arról a helyről a toronyra fölpillantani eszükbe se jutna. Jadviga beleír másodszor. Aki persze csak ott kezdett írni ebbe a naplókönyvbe, ahol férje abba hagyta. De mivel a sok nyitogatásban a fűző cérnakötések szét is szakadoztak, és egy csomó ív már hullott kifelé, ezért én olvasó forgatásom során inkább átraktam Jadviga beleír címjelöléssel ezeket az Ondris naplójába, odavaló helyre, legalábbis nagyjából. Mert mint nő nem nagyon ment sorba, hanem ide-oda csapongott a régi történetekkel. Ezért is támadt nekem a válogatott Jadviga részek szétrendezési összerakásának ötlete. Jegyzetbe zár. Jó pár napig nem tudtam eldönteni, merre felé meséljem tovább, mit is mondjak el. Itt hiányzik a dátum, csak találgatni lehet. Ez kb. Olyan 1937. május közepe felé írhatta. Most végre azzal ültem ide, hogy megírjam magának, Ondris lelkem, milyen voltam én, és mi vett körül engem, amikor még nem ismert, Strázundban, mert onnan ágazik ki talán egész életünkre minden, és amit soha nem mert firtatni, hogy miért, hogyan lett szükségem Winkler Franci barátságára. Jegyzed be, hogy hát engem szintén ez a dolog érdekelt a legjobban, amikor olvastam. Jegyzet vége. Elképzelem, Ondrisko, amit keserűen fölnevetne, hogy barátság, de nehéz leírni egyszerre mindent. Voltaképpen Franci beszélt először nekem magáról is. Hisz addig csupán, mint apácska olykori látogatásokra magával hozott kisfiára emlékeztem magára, aki folyton az ölembe mászott, és Francitól hallottam csak, hogy az apák barátsága révén egymással jóba voltak. Hogyan ismerkedtünk meg? Ezt maga is elképzelhette, Dusa Moja. Hiszen tudta, hogy mint a család unokaöccse, Franci sokszor járt Alfonz Winkleréknél. Nekem az úgy tetszik, hogy Dusa Moja lelkecskémnek nevezi mindig. Mert bizony nem mindegy, hogy hogyan szólnak az emberhez. Lelki finomsággal, vagy nem. Jegyzetbe zárva. Cinkos, pajtási bizalom volt, amit egy-két szó és tekintet után is megéreztünk egymás iránt hamar, hogy ezeknél itt mi jobban értjük egymást, akik magyarok is vagyunk.
ha az lehet egyáltalán egy fél zsidó, fél német fiú, és egy szlovák anyától, magyar apától való tótok közt fölcseperedett leány, akit Pesten és Ausztriában angol apácák neveltek. De nem csak a magyar nyelv volt vele közös, habár franci, ha eldőlt egy pohár borral a kereveten, arra is megkért olykor, hogy szlovákul beszéljek vagy énekeljek neki, amiből ő pár szót értett csak, hanem mint hasonló helyzetre fogékonyak, jól értettük mi a szó nélküli beszédet is. Mindketten idegenek maradtunk abban a házban, ahol pedig családtagnak hazudtak bennünket. Jegyzed be, hogy annál azért csak jobb, mint hogy családnak hazudjuk magunkat. De sajnos én soha se jártam ezeknél a stralsundiaknál, így nem szólhatok bele. Jegyzet vége. Francit persze, mint rokont, inkább sorolhatták volna a családtagok közé, ha ő rá viszont nem a fekete bárányság ódiuma hárul. A mi használnak tartott életelvei és a tréfálkozóan könnyűnek, léhának mondott viselkedése miatt, amiket a háziak végső soron franci sajnálatos kevert fajúságának tudtak be, amiért rokonai szemében már puszta jelenlétével is az ő unalmas és kérlelhetetlen protestáns elveik és erkölcseik kigúnyolójának tűnt fel, annak a bolond ungárise bénének a halbjődés fia. A szigorú ház kötelmei, ahogy maga emlegette, szerencsére nem terjedtek ki az ember minden percére. Noha az irodai munkán, a közös étkezéseken és a vizitek fogadó óráin túl nekem még Frau Winklernek is sokat kellett a rendelkezésére állnom. Akadtak mégis szabad estéim. Olykor délutánok és vasárnapok is. Kivált, ha a család elutazott. Ilyenkor végre magam maradhattam a szobámban, a kertben vagy a teraszon. De bejárásom volt a szalomba, a könyvtárszobába és a téli kertbe is, amiként a közelebbi barátoknak, rokonoknak szintén. És ők közöttük bukkant föl egyszer csak a franci. A szalom vendége körében csapta épp hevesen a szelet a Winkler Hilde barátnőjének, bizonyos Ilzének. Ám alig egy-két napra rá arra léptem ki ajtómon, hogy nevetve fogdossa a piruló Helga szobalányt, akinek teli tálcával volt elfoglalva a keze. Talán a kis ördög bújt ekkor belém, mert csodálkozóan mondtam föl francira a szemöldökömet, ahelyett, hogy mint úri lányhoz illik, elfordulva tőlük, a pillám se rebbent volna. Ő pedig bocsánat kérőn mosolygott rám, abféle, hát ilyen a férfi ember, nem tud ellenállni, beismeréssel, öngúnyolva és vakmerően nyíltan. Attól fogva, hogy látta, én tudok, amit tudok, a régi jó ismerősök bizalmával fordult mindig hozzám, noha csöppet sem tolakodott. Tréfáin, játékaim pedig nem lehetett nem nevetni. Tette nekem is a szépet, ez neki a vérében van, magyarázta utóbb, amit azzal próbált fedezni, hogy beavatott az Ilze iránti érzelmének rejtelmeibe. Játékos legyeskedését kedvtelve tűrtem, hiszen biztos voltam benne, hogy vonzalmamból apácska iránt nem mozdíthat ki senki. Még ez a magát ellenállhatatlanak tudó kedves, ám széltoló úri suhanc sem, vagy talán ő a legkevésbé, akitől, mint rögtön észrevettem, az ég óvjon meg egy becsületes leányt. Kétségtelen, hogy ketté osztva éltem. Belül az óva titkolt szenvedélyem volt György apácska iránt, amelyben persze kevés valóságos élmény táplált, inkább csak a szívben, lélekben otthonos, erős érzés volt ez. Kifelé viszont a megbízhatóan készséges, önállótlanul szolíd, ám igyekvően képességes leányt kellett adnom. Együgyűbbet és szendépet annál, aki voltam. Olyat, akinek saját élete nincsen, csak is a Winkler ház szereposztása szerint háláson eljátszott szerepei.
és amint ezt a szalonfiút elnéztem, ahogy ugrattam, tréfásan megfettem és rálegyintettem. Épp erről ismertem rá, e két életem közé nyíló, mind táguló űrre. Szükségem van valamire, amit sem a szerepeim nem írnak elő, sem nem belülre folytva történik meg csupán. Hanem mint teszem föl, a kacagást élhetem át kedvemre, minden szégyen és gátolás nélkül. Jaj, hiszen könnyű magának, sóhajtottam. És elnéztem a léha csinos fiú figurája felett ki az ablakon. Fiúról beszélek, pedig egy évvel idősebb nálam, na de hisz én nekem egy férfi, akkor az apácska érett korát jelentette volna. Hogy Franci tágította volna ki ezt az űrt, dédelgetett érzelmeim és szolgáló kuzin életem valósága között, nem hiszem, inkább megfordítva. Róla jutott eszembe, hogy épp ez az, amire ő alkalmatlan. Hogy nem ő az, aki megnyithat bármit is, ami én bennem kinyílhatna. Ahogy a szalomban beszélgettünk, míg ő sokszor hiába várta Ilzét, vagy társas séta kirándulás közben, mégis közvetlenül és természetesen láthattam meg egy másik embert, csak úgy, szerep és érdek nélkül.

Tilos Rádió. Závada Pál, Jadviga Párinájának harmadik részét hallottátok. Jövő héten a Kelta Karóban folytatjuk. Aki lemaradt, a Mixcloud, ott fent a Mixcloudon megtalálható, de szerintem a Tilos Facebook oldaláról is lesz link. További jó hallgatást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Nagy László, csönd van. Csönd van. A láb se zizeg szél, ha járja. Fekszik a nádas, hóba folytott cicomás ezred. Fölötte tépet ruce pihet Pétova repked, s piheg, ha ráakad egy bóbitára. Távol a bazalt hegy is süket néma, mintha csak mára hűlt volna le benne a láva, s letagadná, hogy kövein a bort danolászva itta a jó katona víg poéta. Ráfeszült hidegen a csönd a tájra. Hitetlen lélek lehet ilyen búba alélva. Vadmadár éles riogása fölveri néha, szárnyával megpofozza, de hiába. Baktat a tehervonat, tűz a csokra, mint üvegfalnak neki megy a fagynak a csöndnek, s nézd, amik pengve sisteregve ízekre törnek, tüntével fölépülnek még nagyobbra. Szoborrá alkot ez a téli szemle. Menj haza gyorsan. Hívogatnak otthoni fények. Asszonyod teste, mint a tavasz kivirul néked. Tájad lesz, tűzeged a szív szerelme. Gyönyörködj, s dalaid is megerednek. Álmodd ki szépen magadat a fagyból, a csöndből. Lásd meg, hogy lázban tündököl az izgága göncöl. Álma a hóba rekedt szekereknek.

Sétálgat a szellő. Sétálgat a szellő, szökken ágról ágra, kapaszkodik olykor gyönge napsugárba. Dudorázgat, fütyörészget, kisöpri az üres fészket, bekokkint az oduba, a fejét is bedugja, s rikkant egyet, ide mind, tavasz van már idekin. Ébredj, ébredj, göndöri, kunkorodjál, kunkori. S ha alusznak, vagy nem hallják, vagy hallani nem akarják, meghúzza a mókus farkát. Ettől aztán kunkori, göndörödik, göndöri, s álmos szemét a két melső lábfejével dörzsöli. Bokor alján ibolya. Bokor alján ibolya, ágak hegyén barka, a kerítés tetején csörög egy nagy szarka. Illatos az ibolya, és a barka sejmes, a szarka meg szemtelen, szemtelen és nyelves. Csokorba az ibolyát, melléje a barkát, hessel innen, ha tudod, hessensd el a szarkát. Tavitánc. Vízi világban vízi virágok, esti szellőre lejtik a táncot. Hajlik a nád és hajlik a káka, keringőt jár a lótusz virága. Tücskök és békák vígan zenélnek, gyűlnek a bálba kócsagok, gémek. Vadmalac, vadkan, megszelídülve, röffenni sem mer parton a csűrhe. Fönn a hold egyre szebben világol, lenn a képmása, maga is táncol. Városi kánikula. Éjjel-nappal forró katlan, a hőség kibírhatatlan. Minden ház, mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről. A nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a holdja. Az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, s ugranának, ha nem volna híd alattuk, a folyóba. Eljött a szüret. Eljött a szüret, itt van. Jó pohár mustot ittam. Lepényt is ettem, édest, igazi túrós bélest. Kongatják, kong a donga. Indulok ki a dombra. Hátamon öblös puttony, s még a napból is must folyt. Kék kikerics a határ. Kék kikerics a határ, s a mogyoró barka, akkorára nőtt akár a mókuska farka. Fényes, magas lett az ég, sugarakkal pántos, színes szappanbuborék, s fakólevél szádos. Hűs csillagok fényeit őrzi már a harmat, itt van az ősz, érkezik, s mindent betakargat. Tisztás szélén mogyoró. Tisztás szélén mogyoró, mogyoró bokor. Kalapomban kikerics, kikerics csokor. Lemenőben van a nap, lemenőben már, le is ment már valahol, túl a hegyen jár. Elvitte a nyarat is magával a nap, őszi szellő szekerén jön az alkonya. Megborzong a mogyoró, mogyoró bokor. Kalapomban kókad a kikerics csokor. Szarvas bőzül a tetőn, megremeg a völgy, ilyettében makkot ejt mellettem a tölgy. Fogom hát a botomat, és leballagok, szembe vélem jön a hold és a csillagok. Fehér havon kormos folt.

0: rendek pedig 12 személyre terítettek, és 12 szék áll az asztal körül.
1: Nincs hely! Minden hely foglalt!
0: Hát úgy látom, bőségesen van hely, hiszen 12 személyre terítettek, és csak 3-an ültök az asztal körül.
1: Én Április Bolondja vagyok. Jó napot, Mabel!
0: Aliza nevem, és nem Mabel. Már többen összetévesztettek a barátnőmmel.
2: Engem bolondos kalaposnak nevez mindenki, mert remek kalapjaim vannak.
3: Borbata!
0: Leülök.
2: Senki nem kínált helyjel.
1: Vigyál egy korty bort.
0: Hiszen nincs is bor az asztalon.
1: Nincs.
0: Hát akkor miért kínáljátok? Ez nem szép.
2: Te leültél anélkül, hogy helyjel kínáltunk volna, ez sem szép.
0: Azt hittem, ti is vendégek vagytok, hiszen rengeteg teríték van az asztalon.
1: Hogy ne kelljen mosogatni.
0: Mosogatni mindenképpen kell. Otthon minden délután én mosogatom el az uzsonna edényt.
2: Igen, hosszú a hajad.
1: Le kellene vágatni.
0: Nem szeretném levágatni.
2: A találós kérdéseket szereted?
0: Nagyon. És igen, ügyesen megfejtem őket.
2: Lássuk, miért olyan a holló, mint az íróasztal?
1: Halljuk a feleletet.
0: Azt hiszem, mindjárt kitalálom.
2: Várjuk a megfejtést.
1: No, mire gondolsz, kislány?
0: Ugyanarra, amire ti!
2: Akkor halljuk. Mire gondolunk?
0: Hát arra, amire én.
2: Akkor kérdezek valami könnyebbet. Mi a különbség? Látom, amit iszom, vagy azt iszom, amit látok?
1: Azt szeretem, amit kap. Azt szeretem, amit kapok, vagy azt kapok, amit szeretek.
3: Mit kapok?

0: Bolondjának hogy hányadika van?
1: Hát ahhoz nem óra kell, hanem naptár. És véletlenül tudom is, hogy hányadika van. Negyedike, ha tudni akarjátok.
0: Tévedtél. Hatodika van.
2: Két teljes napot tévedtél.
0: Úgy van. Hé, április bolondja. Miért kentél vajat az órára?
3: Igen jó vaj.
1: Órákra általában nem kennek vajat. De hát bevallom, köztetek, semmi se csodálkozom.
0: A te órád nem jelzi a napokat és a hónapokat?
1: Természetesen nem. A mi óráink a perceket és az órákat jelzik.
0: Ez ostobaság.
4: A mi óráink a napokat és a hónapokat jelzik. Ma 6. van.

0: szeptember, október, november, most legyen szerelmes az ember.
1: December, január, február, a szívünk egymásra rátalál.
0: Ha március hóban jön egy kislány jóban, de április, május az isteni.
1: Mert ez a két hónap már rég arra jó, csak hogy ekkor kell el.

orfeumi elégia. Táncolt, s míg lomhacsellók halkan s búsan kísérték, reszketett a szívem. Mi szép lehet, ha lágyan kádjába lép el lány reggel a langy homályban, s mélyen nyomja a vízre illatos, forró térdét. Körül zajos szatócs nép vigadt, s csámcsogva majszolt, arcukon a vasárnap kéjének zsíros fénye. Ó, olyan jó lett volna a márvány asztal szélre szorítni a fejem, s sírni egy hosszú jajszót. Ó, én finom csodákra sóvárgó árva lelkem. Hát így bújsz meg, én drágám, lomha elteltek s olcsó kacajok közt, didergőn, mint nyomorú vadorzó, vak és sáros bozótban, meddő és fájó lesben. Hát ennyit állt az élet, egy-egy halk meleg szépség remek felé nagy néha a dolgok vadonában, távoli s illanó káprázat a homályban, s csak annál iszonyúbb utána a sötétség. Szánnivaló gyötrődve szólult össze az öklem, s kétségbe esett vágyjal néztem a táncos lányra. S ő rikító szoknyáit kurjantva csapta hátra, s a füllett termen át vad taps újrázta törget.

Rímes furcsa játék. Szeszélyes bús ajándék. E rímes furcsa játék. Ó, szokom, bárja gépes. Fogad szívedre édes. Mert csupa szívbe vert sebb vérszínezi a verset, mint halvány őszi rózsa szirmát az őszi rozsdal. De lásd, egyeben nincsen. Se birtokom, se kincsen. Nem adhatok te néked, csak így borús zenéket. Szebb volna büszke kastély termén egy fényes estély, vagy lágykeréken zajló kocsipa drága pejló, vagy elrobajló fülke ringó pamlagján dűlve elnézni, merre foszlott a sok távíró moszlop. Vagy űzni falka fürtjét, hallani kürtjét, míg elfakul porosra a frakk vidám pirossa. Vagy tán az volna szebb lét, nézni istennők keblét, hol antik évek árnyán mereng sok régi márvány, vagy Svájcban lenni vendég, csodálni naplementét, vagy vinne halk fedélzet, hol a banános dél szebb. Ó, minde rím mikába, ó, minde vágy hiába. Nekünk két árva rabnak, csak sóhajok maradnak. De hallgasd most a verset, e torz kedvel kevertet, zsongítson furcsa hangja, mint füstös képű banda. Itt flóta, okarína, s hegedűk sok a ríma. Száz hangszer, minden rím más, s vén bánatom a prímás. Izzék a dal duhajjá, csattanjon vad csuhajjá, majd halljon el soha. Árva az árva, így sírj csak rám, ha

0: Fokoskatica. Volt ebben az időben Nagy Magyarország sok szép leányt jelentkezte szép, akinek a neve Katica. Ez még semmi se lett volna, mert Katicában is annyi volt a szép, mint Mariskában, meg Erzsiben, meg Pannyiban. A valami az volt, hogy ez a Katica nevű leányzó nem csak szép volt, de olyan okos is volt, hogy 7-7 határon túlszaladt a híre az okosságának. Végtére Mátyás királynak is a fülébe jutott az okos Katicának a híre. Azt mondta a király: na hát, én is szeretnék beszélni ezzel a nevezetes Katicával, hozzátok felelében Budára. Hát, otthon szépen felöltöztették Katicát, feltarisználták, elindították Budavára felé, Mátyás király elé. A király addig kigondolt 3 kérdést, amelyekkel majd próbára teszi az okos Katicát. Mikor aztán elébe állították a piruló leányzót, azt mondta neki Mátyás: no te Katicák Katicája, nyisd ki a füledet. Adok neked 3 kérdést, ha azokra megfelelsz, a király is azt mondja, hogy te vagy a legokosabb leányzó az országban. Először is. Van nékem a padláson 100 esztendős kócom, mondd meg, tudsz-e abból aranyvonalat vonni? Hogy ne tudnék, nagyságos királyatyám, így felelt rá rögtön Katica, csak csináltasson az én édesapám 100 esztendős sövényéből aranyorsót hozzá. Bólintott a király, jól van. Jött a második kérdés. Másodszor azt kérdem, kedves húgám, van a padláson 100 lyukas korsóm is. Hát azokat meg tudnád-e foltozni? Meg én, királyatyám, ha előbb kifordítatja azt a 100 korsót, mert azt a bolond is tudja, hogy színről nem szoktak foltozni. Még nagyobbat bólintott a király. Látom, édeslányom, hogy igen okos leány vagy. Harmadszor hát azt kérem tőled. Hozzál is, meg ne is. Itt is legyen, meg ne is. Várjon, felséget, hozom izidet. Ezzel futott Katica kifelé. Csak egy kis darabig volt oda, már is jött vissza, 2 karjába, 2 szitát tartott egymáson. Amint a király elébe lépett, letette szépen a 2 szitát a márvány pádimentumra. Parancsodra, királyatyám! Ahogy aztán a király meg akarta nézni, mit hozott neki a leány, és felemelte a felső szitát, hopp! Elrepült a 2 szita közül egy hófehér galamb. Volt nincs. Édes gyermekem, azt mondta Mátyás király, most már látom, nincs te nálad okosabb Katica kereke világon. Szólt a kincstárnoknak, 100 aranyat adjanak az okos Katicának, férjhez mehessen, szerencsés asszony lehessen.
1: Kolozsvári

0: Mátyás király, aki az ő anyjának méhéből természet szerint fejedelemségre születik, mint egy nagy Sándor, mert benne valának mind a jószágok, akik a fejedelembe kívántak. Tanácsadásban mindeneket meghalad vala, birodalmának gondja viselésébe igen gyors vala. Nagy dolgoknak bátorságos megkezdője vala, munkában fáradhatatlan, elölvaló dolgoknak jól meglátója, az ellenségnek megverésében és a hadnak viselésében igen bocs. Alatta való vitézekhez, emberekhez kegyelmes vala, uralkodásnak nem alább való kívánója vala, mint Nagy Sándor. Ha az Isten olyan hamar ki nem veszi e világot, bizony, rövid időn mind az egész világot megzendíti vala. Nem csak hadi dolgokban, hanem nemes tudományoknak követésében igen dicséretes vala, kit megbizonyít a Budán való bibliotékának csináltatása, kibe egy néhány ezer könyveket mindeszéles világról végyűjtetött vala görögül, zsidóul és dejákul megírtakat. Kinek az ő akaratja ez vala? Ha az Isten továbbá ez világon meghagyja vala, hogy oly tanúságnak helyet szerezzen itt az országban, ki mindeszéles világot meghagy. Ennek felette minden erkölcsében igenékes vala, és beszédében nyájos és trufás, kinek az ő jámbor voltát emberi nyelv meg nem mondhatja, sem eleget nem szólhat felőle. Járásában gyors vala, beszédében késedelmetlen, és tekintetében kemény, annyira, hogy valamely felé eltekintett, ottan megrettentek előtte.
1: Néhai való

Nem minden szekulumban születik Fénix, és sok száz esztendeig kell fáradozni a természetnek, meddig oly embert formálhat, aki világ s országok megbotránkozásának gyógyítója legyen, s maga nemzetének megvilágosítója. Ilyen vala, ami jó Mátyás királyunk, aki mellé avagy igen kevés, avagy senki keresztény királyok közül, kik utána voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsusodik érdeme Mátyás mellett, s elvész tündöklősége, mint a csillagoké naptámadásán. Én az ő királyi erkölcseiben gyönyörködvén, a magam mulatságáért jegyzésbe venni akarom az elmélkedésre való dolgait. Az Isten Mátyás király nevének oly rettenetességet engede, hogy még a kis leánzók is közénekkel éneklik vala akkori Mahomet császárról.

0: maga példájával felserkenti az aluvókat, és felébreszti a szunnyadókat. Az éjjel alatt nevelkednek jók, és lesznek vitézek, minden nemű és rendű emberek, úgy, mint Kinizsibá, aki Molnárból lett főhadviselő ember, és sok más alacsonrendű emberekből főhadnaggyá. Ilyen vala azért a mi királyunk, kinek emlékezete örökké tiglészen a magyaroknál. Ez a vitézholló saskesejüket kergetett, és azoknál magasabban járt vitézséggel. Serénységgel, untalan szorgalmatossággal őtet senki meg nem győzte. Az, mint Karnarútics, az ő horvát pennájával igen gyönyörűségesen írja. Aki így végzi életét, annak neve fennmarad, míg a folyók kiapadnak, s a dal is elenyészik.
1: Magyarországnak fényes

Ezért tehát szálljon szembe benned a lustasággal a szorgalom, a babonássággal a vallásosság, a hazugsággal az igazság, az ádáz indulattal a kegyesség, a félelemmel a remény, a gonosz rossz indulattal a legméltányosabb ítélkezés. Ne úgy értsed ezt, mint ha azt állítanám, hogy a vezéreknek filozófiát vagy költészetet kell tanulni. De legalább azt az irodalmat kell ismerniük, amelyek a hadviselés előírásait és a történelem eseményeit adják elő. Így tudsz majd igazságosan uralkodni. Fedd hasznát a filozófiában és költészetben jártas tanácsadóidnak. Többek között melletted van dicső király egy főpap, főtisztelendő Vitéz János úr, az esztergomi egyház igen érdemes érseke, akit én már akkor, amidőn még alacsony rangban volt, nagy tudású, emelkedett szellemű férfiúnak ismerted meg. Azután a most Szeráfi Pannóniai János, Pécs érdemes püspöke, akinek bölcsessége és ékes szólása a napnál világosabban és a csillagoknál ragyogóbban hatol át a legmagasztosabb tárgyakon és hinti szétfényét a legmélyebb értelműek között. Ékes szólása nem csak a latin, hanem a görög nyelvben is csodálatos. Hangja édes és csengő, mint sokszólamú hangszer zeng az okokról és az erőkről. Olyanok ők, mint a haza csillagai, Pannónia történelmének legfőbb vízei. Légy tehát üdvözz, magyarok dicső királya, ellenség legyőzője, bűnözők megbüntetője, vitézség helyre állítója, a haza ékessége. Mert te vagy egész Magyarország dicsősége. Írtam Ferrara mellett a Néma barátok kolostorában, szeptember 1-én az úr 1467. esztendejében.

mi, Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország királya, szeretettel üdvözöljük Pomponio Létót. Könyvfestőnk Blandius révén, ki a napokban kéziratokkal tért haza Rómából, megkaptuk leveledet. Immáron közhelynek számít, hogy fegyverzaj közepette hallgatnak a múzsák. Mi azonban, bár szinte állandó háborúságban élünk, csekéke szabadidőnket nagy gyönyörűséggel s vigasztalódással szenteljük az irodalom élvezésére. Az utóbbi napokban többször is végigolvastuk azt a Silius Italicus kiadást, melyet kezdeményezésedre nemrégiben oly csinos külsővel nyomtattak ki Rómában. Már ifjú korunkban szerettük Siliust, most pedig, amikor magunk is hadak közt forgolódunk, még inkább kedveljük, mint hogy maga is hadakról énekel. Ennek ellenére nem tagadhatjuk, hogy szomorú a királyok sorsa, amiért háborúkat kénytelenek viselni, mert gyakorta diadalmaskodnak ugyan, de mindannyiszor emberi vérontásának árán. Mi magunk nem kívánjuk a háborút, de ránk kényszerít. Nem utasíthatjuk vissza. Ezt nemzetünk becsülete, sértett jogaink és rossz akaróink szándéka egyaránt megköveteli. Kelt Budán, az úr 1471. esztendejében, szeptember 13-án.

szentséges atyám. Győzelmemről, amelyet az isteni kegy a nagyerejű Szabácsváron a kereszténysége fő veszedelmén a maga és enyéim roppant erőfeszítése árán a török felett kivívnom engedett, Gábor egri püspök úr számol majd be szentségedre. Ő részt vett az eseményekben és szemtanú volt. Én csupán annyit kívánok mondani, hogy bár sok kemény erődítést megostromoltam már, egyiknek megvívása sem került annyi keserves erőfeszítésbe, akkora anyagi és emberáldozatba, mint ezé. Kelt győzelem itt a táborunkban, Szabács városa mellett az úr 1476. esztendejében, Szent Julianna szűz és vértanú napján, magyarországi uralkodásunk 18. cseh királyságunk 7. évében. Matthias, Rex Hungariae.

Ó, borzadály, ketté hasadtam. Te tréfálkoztál velem? Egyik felemmel öntudatlan öleltelek szerelmesen. A másik szemlél, mint egy szoba. Éber szemlencsét fogva rád. Sőt, azt is, mi fejemben forgott jegyeztem, mint a szeizmográf. Ez utóbbi is akaratlan volt. Hidd meg, bárha tudatos. És végezetül itt maradtam tudásommal, mint túladok. Készségesen jött első kéjünk. Lakály volt, régtől elnyomott. Trónunk elébe úgy idéztük, mint rabszolgát a zsarnokok. Liheget, botlott, dombról jőve, szemfénye vad volt, lépte gyors, és tudtuk, meg nem lophat tőle erőszak, végzett kor, se sors. A biztosság. Ez volt a legszebb, s a győztes, nyegle, bizalom. Még itt zihálunk egymás mellett, de testünk csupa nyugalom. Átfoglak, langyos szád nem égett, csípő csontot hű, mint a kés. Derekadat, mint az emléket tartja a szelíd ölelés. Körben komoly dzsinnek vigyáznak a sarkokban és a bútoron. Lábam hosszabb, mint egy zsiráfnyak. Árnyat legel, ha nyújtózom. A márvány udvar csupa rozsda, most ugrott rá a holdvilág, s a szél felkapja, visszahozza párzásunk boldog illatát.

Az új hold görbetőre felhasítja az ég violapiros fókhasát. Esti árnyak Hárun alrasítja, már osztogatja a sok álruhát. Kasba éled, utca tér sikátor fölött az alkony mézgás is nehéz. Az ópium barlangból füst szivárog, s csókra nyújtja a libegő kezét. A báron kövér basa sétál végig, zöld vízi hulla, szeme, mint az óm. Ott angol orvos, illatokon élít és boldogságán. Fenn a dobogón hastáncos nő, kávátlan kőkutacska a köldöke, benn árnyok ágboga, lihegve, mintha még vizet kutatna, bámul bele egy szökött katona. Dobzene árad, és fákja füst a térről, a karnyelő hasán a hold a vért. Mesemondó körül sűrű félkör, az ajkak nyílnak, Szimbád hazatért. Tuareg ül, a nagy falnak háttal és a látványt nézi. 40 napja már, és egyszerre mindez. Dobszó, tőrök, fátylak, s fátylak mögött a női szem, bazár, résztálak, menta illat, pálmakertek, mélyzöld árnyékok és fehér falak, őrült körtáncot lejtenek szemedben, míg szédít, őrjét, vonz az áradat. És hí, hazád rom, nőd, vénülő locska, munkát hitványság, élet egy gyötör. Jöjj és merülje mély sikátorba, hol kéj az élet, s a halál gyönyör. Nincs rends törvénye nyüzsgő ázalakban, hazád felől nem ér be hír, se szó. Tűnj el, halj meg, s támadj fel száz alakban, van vénen is reinkarnáció. A mór kötőben vetkezd le a múltat, a morált fest le, hitvány szóbeszéd. Nevedet ejtsd el, rég és rég meguntad, dobd rá az emlékgyűrött köntösét. Eszmédet akaszd a szögre, rongyok, mit rossz boltokban aggasztokra jád. Ne fordulj vissza, így légy újra boldog, mezítlen ifjan, hogy szült anyád. Csempész, tolvaj, kerítő, halárus, szeres fiút, lány, itt meg, egyre megy. Rabolj vagy gyilkolj, fogd át halálos ölelkezéssel ezt a várhegyet. Avagy vadabb végvon, de város úta, szerezd meg mindjárt, mit szíved kíván, lila függő ágyán az ópiumnak, zöld nyeregből az abszintlován. Vagy maradj így, ne mozdulj, csak nézd el, hallgass, sosem volt madarak dalát. Míg homlokod körött a csillagképek csörögnek, mint az érő tatolyák.

tetőn a sátorsor olyan, amit még fel-felvillan távolan, mint alvó asszony hátán a gerinc a kedvesnek, ha reggel elrohan. A sivatag jön, félve ízleled, se fák, se fű, se füst a víz felett. Terem ez, melynek nincs oldalfala, szín, melyre nem toltak be díszletet. Nincs erkély, sor is rajta tapsolók, közjáték, s girland, mely szemed belóg. Két görbe sík van itt, a föld és az ég, és közöttük állsz magad, a monológ. Sziklák árnyán keres ülőhelyet, s kezedbe addig hajtsd nehéz fejed, míg a gondolkodás merész kaland, s vad gyönyör lesz, unt szokás helyett. Nem tart soká, az ész minden kirág. Ez nem érzelem, s hangulatvilág. Len van, és fenn, oldalt semmi sincs. S ami oldalt van, nincs, a déli vár. Meríts hálót, az apróját erezd, de ha a nagy hal ficánkolni kezd, a létkérdést kivesd. Magasra vesd, magadra vesd, és sorra kérjed ezt. A roppant homokul csak pereg, szűk töltsérén lecsorgunk emberek a semmibe. S ha egyszer len leszünk, a lejárt órát kifordítja meg. Hol itt az alkotó? Vagy hova lett? A jócskát játsz, ide-oda meg, s azon kacag, hogy ész s tapasztalat csapdája őt nem fogja soha meg. Hol az űr, csillagködök laza kocsonyája, tejutak halmaza, kométák rőt haja, s a létcsupán egyetlen bolygó ritka bőrbaja. És ha a kény hitvány részpénzzel fizet új szolgákért, melyet szülőnk ölébe vet a természet, majd dolgoztat, kínozz, s ha megkapunk, elád a semminek. Ha életünk csak tud halálkodni, s kéjünkért más, egy élet kínja tör. Miért játszódunk? Miért nemzünk gyermeket? Valóban oly nagy gyönyör, a gyönyör. És ekkor, mikor az állig vasbeton városban éltünk, dolgozva mohón és öröm nélkül, nem így ítéli majd egy jobb jövendő összefoglaló? Útjuk tévút volt, és mint útjuk, olyan az életük. Vértenger, s búfolyam, kitéptük történelmük lapjait, s mindent előről kezdtünk. Újonnan. Így rázd, míg ráz a kételj méteje, kérdés csörgődet az ég felett. Te gyermek, nem, te agg, mert itt az est, s fehér tarkódhoz ér a kész feje, mi sem kerüljük el a kismetet. A síron túl nincs többé ismeret. Ez
a magány kvártéja. Ismered? Innét jöttek vad férfiak lovon, s vándorbottal kezükben Isten.

regénye, temeti el szívem valamit. Így szólt hozzám a feleségem, és én felkeltem, mint az, hogy megbántottak, hogy végrehajtsam a halálos ítéletet. Úgyis, mint az, ki fél és tudja, hogy ő is sárból vétetett. Nagy ég, minő viháncolással köszöntöttek az egerek. Orrukkal egymás partövében szánkázgattak a meredek lépcsőcskén, hogy harapták egymást, és marták a trágár kicsikét. Azt képzeltem, a régi Rómát látom, Szodomát, Ninivét. Fogtam a kalickát, kiráztam őket, majd rájuk húztam a fogantyút. Hadd vigye el gyorsan mindüket a Niagara. Nem. A habzó örvény nem bírt velük. Életéhez a 100 egérke jobban ragaszkodott, mint önön sodrához a víz. Így cikkáztak, mint gátugró lovak, mint fehér agarak, úgy ugrándoztak, szögdéceltek, akár a repülőhalak. Én meg a foggantyút markoltam, húztam, rángattam. Hiába. A víz nem jött. Én rámeredtem az iszonyú lupickolásra. Álltam kövülten. Míg az őrült uszoda elpihent, és amíg a víztükör alatt sorjában kinyúltak gyenge lába. Mentem, és futottam volna, amikor észrevettem, hogy árnyékszék deszkáján nyálas, nyomvad egérke koporog, piros szemével hálatelten figyelte arcomat, úgy ült vacogva, mint a tengerész, ki hajótörésből menekült. Nedves boldogságában hozzám imádkozott, az egerek urához, megadta néki a mindennapi kenyeret. Aki a rágcsálóknak hintát és tágos kalickát faragott, és aki ellen, ha vízbe dobja, nem érez semmi. Rózsaszín madárlábában, hogy görcsösen kapaszkodott meg a deszkában, oly szerelmes szemmel nézett arcomba, elfordultam a fal felé, majd lehúztam mind a két szemem. Így lassanként már hinni kezdtem, hogy nincs egér, képzelem, és egyszerre úgy éreztem, nőni kezdek, mint aki isteni hatalmát kellő méltósággal és kegyetlenséggel viseli. Csak egyre nyúltam, magasodtam, és egyúttal összezsugorodtam, és töpröttem, mi alatt nőttem, mert gyilkos sem lehettem úgy, hogy ne legyek áldozat. Végül huny szemmel látni kezdtem a kisegérben magamat. Tértem megcsuklott. Émelyekbe szaladni kezdtem, ingben át a konyhán, s kinn a nyírkos kertben átkaroltam egy almafát. Előttem még ott keringett az egér vörös kis szeme, és aztán lehánytam ruhámat.
Én. Az

s végül, feleletül, meg reményül, dallamkél a vonókor, széles, hogy az élet gyötrelmes és gyönyörűséges, és hogy talán míg élünk a halálon innen, mégsem lehet elveszve minden, dúdol a hit egy árva fuvolán. József Attila, Számvetés. Ettem, ittam fekete undok mocskot és csípős trágyalevet. Ember vakmerőbb nem lehet, ám eddig sohasem voltam boldog. Ebben a megváltott világban egy pillanatom nem volt nemes, sem langyos, édes, kellemes, mint disznónak a pocsolyában. Engem sunyiságra oktat az erkölcs. Rólad is ezt hiszem. 28 éve éhezem, rajtam már csak a fegyver foghat. Ezért ülnek oly sötét dolgok, oly hatalmak a szívemen, hogy szorong lágyarcú kedvesem, ha ránézek, pedig mosolygok. Komor ég alatt üldögélek, mint hajléktalan a híd alatt. Mindentől fölmentem magamat, mert nem lesz utolsó ítélet. Bari Károly, azt hiszitek, azt hiszitek, hogy csak én ácsorgok fényért és szeretetért a város kapuja előtt. Én korbácsolom az iháló szél hátát átkaimmal, és üvöltöm az égig kivetettségem siralmait. 16 éve nem elég arra, hogy befogadjatok. Nem elég arra, hogy fejemről letépjétek a megaláztatás pókhálóit. Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok részkrajcárjaival megajándékozzatok. József Attila,

két nyárfa. Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál. Te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. Osztódom én, osztódol te, só vagy az én kenyeremben, mosoly vagy a bajuszomon, könny vagyok a két szemedben. Köt a véred, köt a vérem, szeretőm vagy és testvérem. Köt a vérem, köt a véred, szeretőd vagyok s testvérem. Szellőm vagy, ki megsimogatsz, viharom, ki szerte szakadsz. Szellőd vagyok, ki simogat, vagyok, ki simogat, viharod, ki szétszaggatlak. Ha nem volnék,

jöttél születésnapomra, hogy védjen legalább a hidegtől, ha már a halál ellen neked sincs hatalma. Csak a szemem hagytad meg, hogy lássam, milyen mesterien játszol begykövekké csíszolódott csontjaimmal. Játsszál csak, mondom, dobj minél magasabbra. Négy szem közt este felé. Miként a szokásból lassan kivesző házas ember nótát járják olykor az illedelmes falumbeliek, tűzzel még, de helye húja nélkül, s inkább az emlékek, mint a muzsika melegétől elelbotló hangon mondanak ezt, azt. Mondanék én is, fel-fel parázsló szemedbe nézve, mondanám, amit a kéz a vállon s a csípőn, öröktől fogva el szokott mondani, amikor csak ketten vagyunk a földön. Egyszer majd szép lesz minden. Egyszer majd szép lesz minden. A telecs az őszi félelmet hidd el, szerelmünk levetkőzött. Úgy állunk majd a fényben, mint a virágzó ágak. Büszkén viseljük szégyen nélküli koronánkat. Sötétbe sem kell félnünk. Útjaink beragyogja, hajdani szenvedésünk virrasztó telehódja. Félvén se félve. Hány megvert sereggel futottam én már, hányszor múlt életem egy-egy paraszthajszáron. Ha győztem is, a győzelmem píruszi volt csak, itt megünnepelnem, nem engedtek a holtak. Itt nem mellettem, de bennem dőltek halomra. Boldog, aki magába csak önnön halálát hordja, és annak él jámbor gondjai közt naponta gűrtől rá, félborral máskor zenével könyvvel udvarolja. Aki céllal, tervel tartja magától távol, aki illendőséget termel, amikor gyászol. De meghalni minden egy halálnak, tréningezni a véget, és nem tudni, mikor találhat önnön magadban téged, örök készen létben, örökkön szembenézve, s nem hajlani mégsem a kétségbeesés. Kiállni verten az élnek, maradni hadvezérnek, és tudni, félvén se félve, a végső vereséget. Palackposta Albert Camus emlékének. Ketté tört az utolsó evező is. A hullámok egyre tornyosodtak, nemhogy szűnt volna, de nőtt, s vadult a vihar, a holdat is mindegyre elelfújt, a lóbálta veszettül, majd kivágta valahová a messzi partra, vagy talán be a reménytelenül mély óceánba. Mertük a vizet egész éjjel. Vállal és lábbal feszültünk a már-már összeroppanó bárka bordáinak. Csak reggel, mikor a kelő nap előtt, mint áhítatos Mohamedán horda térden hajlongtak a fehér turbános hullámok, csak akkor éreztük, milyen hiába való harc volt. Egyetlen korty víz nélkül várni a megaláztatást. Föltápászkodtunk, körbekémleltük a derűs és üres láthatárt, s maradék erőnket összeszedve alámerültünk.

hallja, kék az égen én a nyár. Nem gyűjtök családi házra, család rám sehol se vár. Nincs gondom haszonra kárra, lógok, mint gyümölcs a fán. Csavargok, zenélek, akárhogy megélek,

nincs se villám, sem Skodám. Márkám ott a kártyán, véd a Joker, jó komám. Másem hordja zsákszem, gyűjtse pénzét, hangja mód. Azt rám, hogyha fogytán, hű szerencsém, mind

jó, kék az ég, enyém anyád. Nem gyűjtök családi házra, család rám sehol se vár. Nincs gondom haszonra, kárra, lógok, mint gyümölcs a fán. Csavargok, zenélek, akárhogy megélek, szerencse ragyog reám.

hol volt, hol nem volt. András falván volt egyszer egy szegény ember és egy szegény asszony. Nem volt azoknak gyermekük. Egész nap kiártak az András falvi nagy erdőbe gombát szedni. Egyszer, amin szedegették a gombát, hogy nem egy bokor alatt, megláttak egy récecskét, egy vadrécét. Felvette az asszony, nézegette, s hát el volt lőve a lába a szárnya. Na én ezt hazaviszem, mondja az asszony. Meggyógyítgatom, s legalább lesz egy réci. Hazajes vitte, egy kosárba tett szénát, szalmát, s beliültette a récecskét. Ők megint másnap újra elmentek gombát szedni. De hogy korán menjenek, nem takarított ki az asszony, nem vette meg az ágyot, nem sepregetett, nem mosogatott, úgy hagyott mindent. Erre várt a récecske, kijött a kosárból, egy kecskebukát vetett, és egy olyan szép leán lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Csak egyik lábára egy kicsit sántált, és az egyik karja el volt törve, úgy, mint ahogy réce volt, és a szárny el volt lőve, a lába el volt lőve, hát ugyanúgy a leánképibe sántált. Kinyitotta az ablakot, kiment rajta, vizet hozott, kisepregetett, mosogatott, megvette az ágyot, és megint kecskebukát vetett, réce lett belőle, és visszajut a kasárba. Este felé, mikor hazajja a szegény ember, szegény asszony, hát lássa, uram teremtőm, ki járt? Hát valaki itt járt, hát megvan vetve az ágy, kisepregetve, elmosogatva. Hát biztos a szomszéd asszonyom volt. Tanakodtak, de nem szóltak senkinek se. Másnap reggel azért is úgy hagytak mindent élét. Nem csináltak meg semmit se. Elmentek reggel korán gombát szedni. Erre várt a sánta réce, térkű, kecskebukát vetett. Ugyanúgy elvégezte a dolgát, mint az előtt való nap. Még vacsorát is főzött. Jönnek haza az asszony és az ember, hát a szemig száig elállt a csodálkozástól. Ki lehet az a jó tevünk? Nem tudták elgondolni. Úgy egyezkedtek alattomba, hogy másnap reggel úgy tesznek, mintha elmennének. De nem mennek el, hanem oda a színy alá elhúzódnak, s meglesik, hogy ki jár ott. Úgy es lett. Felkültek, s összeszedték magikot, mintha el akarnának menni, míg az ajtót es bezárták. S elhúzódtak a színy alá. Egyszer csak kinyílik az ablak, és egy olyan szép leány kilépett rajta, hogy a napra lehet nézni, de arra nem, csak egy kicsit sántított, és a karja el volt az egyik törve. A szemig száig elállt a szegény embernek, szegény asszonynak a csodálkozástól. Odafuttak az ajtóhoz, kinyitották, hogy nem ebuttalott valahol a leány, és hát a kasár üres volt. Megfogták a kasárt, azt a fészket, behanyították a tűzbe. Mikor a leján megfordult, vitte a vizet, hogy béviszi, meglátta ezt, hogy elégették a kasát. Jaj, miért tették ezt velem? Én egy elátkozott leján vagyok. Récéjét varázsolt a mostoha anyám, és van nekem még 11 testvére, azok mind vadrécé. Most hogy szabadítom meg én őket? Sírt panaszkodott a leján. Ne félj, itt jó helyed lesz, gyermekünknek fogadunk, mondták a szegény ember, szegény asszony. Mindent veszünk neked, gyermekünk úgy sincsen. Vigasztalták az öregek, de hiába vigasztalták. Olyan szomorú volt örökét a leán, hogy most mi lesz az ő testvéreire. Történt egyszer, hogy fonogatott ott a ház alatt, és ahogy fonogatott, nagy vadréce gábogás ment el a feje felét. Az ő testvérei voltak. Gyere velünk, hugocskám, gyere velünk, gálgogták a vadrécét. Mennék én szüvesen, hanyítsatok le tollat. És mindegyik réce egy-egy tollat lehanyított. És a hugocskáig a leján beliszúrta a hajába, beliszúrta a hunya alá, és mindenféle testrészébe szúrt egy tollat. És csak kinőtt a szárnya, és megtollasodott, és a többi vadrécékkel elrepült.
Kifuttak a nagy gágogásra, az öreg asszony, a szegény asszony, szegény ember, és nézik, de így már nézhették, csak a guzsajat kapták meg, a leján sehol se volt. Nagy szomorán ott maradott a szegény ember, szegény asszony, és lehet még ma esélnek, ha meg nem voltak, itt a vége, fussábért.

Hová repülsz? A föld nem jó neked? Öreg dajkád, rejtelmes földanyád, bár nem ringat, mint kedvenc gyermeket, azért mégiscsak tűrhető tanyád. Van mit enned? Még mire éhezel, te kapsi? Jutott, ami juthatott. Egy darab kenyér, egy odúnyi hely, hol sebeidet babusgathatod. Mi kéne még? Nyűt, fájó homlokod, mely isten hűs térdére hajtanád? Azt hiszed, az igazság felzokog, ha lenéz, s a porban vergődni lát? Ugyan? Képzel csak, 1-2 millió méter magasból már mi semmi vagy. Égő koponyát hitvány kis dió, kit földre ráz egy szél, s rohadni hagy. Ember vagy, punktum. Annak is szegény. Miért? Ne kérd. Igazságot kitesz. Bús életed a fáradt kis regény hadd folyjon. Egyszer majd csak vége lesz. Te fejtenéd fel ok és okozat ős szövetét a kuszafon alatt. Hagyd! Lehúzna, mint úszót a mosza, s megfojtana a mélységek alatt. Jobb így, kapcsold le hiú szárnyait, maradj a földön, s békülj meg vele. Éld életed, ahogy lehet, ne szét. Volt tavasz, lesz ősze és tele. A föld színén néha ragyog a nap. Örülj te is, sütkérez. Árva ő. Még egyszer majd a sok hű földdarab, lágy testvér szóval.